0: S egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Az üzemanyag áremelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. Tovább nőtt a lakossági állampapírállomány. Hideg front érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt szerdán a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A tiszás politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kapnak. Pályázni október 5-éig lehet. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ushakov úgy vélekedett, segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Korábban több ország is jelezte, készek volnának helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseknek. Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21-29 fokig melegszik a levegő.
1: Manna Hits.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hi, I'm Hope Darst, and you are listening to the story behind the song of If the Lord Builds the House. Last year during...
3: A járvány idején volt lehetőségem átértékelni az életemet, és időről időre elém került Bábel tornyának a története, amit gyermekkoromban ugyan sokat hallottam, de sosem értettem igazán. Az emberek összefognak és építenek egy tornyot, hogy naggyá tegyék a saját nevüket, és dicsőséget szerezzenek saját maguknak. Aztán egy nap megértettem, miért kerül elém folyamatosan ez a része a Bibliának. Nekem is nagyon sok tornyom volt, de az az igazság, hogy te és én élő templomok kellene, hogy legyünk, és Istent kellene, hogy dicsőítsük, és neki kéne itt dicsőséget adnunk. Van egy pont mindannyiunk életébe, amikor le kell bontanunk a tornyainkat, ami nem baj, mert az az igazság, hogy amikor lebontunk valamit, ami nem Istent szolgálja, akkor ő mindig újjáépít bennünk valami sokkal jobbat. Hívő nőként elköteleztem magamat amellett, hogy Isten tiszteletére éljem az életemet. Ez a dal egy bizonyság arról, hogy tudom, engednem kell Istennek, hogy építse a házamat, a szívemet, a házasságomat, az elmémet. Az a ház, amit Isten épít, sosem dőlhet le, még akkor sem, ha úgy érzed, hogy minden szétesik körülötted. Én és a házam népe az Urat fogjuk szolgálni, akármi is történjen. Remélem, hogy ez a dal bátorít és emlékeztet arra, hogy ha Isten az életed építőmestere, akkor minden viharban erősen meg fog állni a házad, és semmi sem tudja leborítani.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Egy nap felhívtak a barátaim, és azt mondták, hogy van egy új zenéjük. A címe God is Great, és szeretnék, hogyha én énekelném el. Hatalmas megtiszteltetés volt számomra a felkérés, de kértem egy kis időt, hogy végig gondoljam, Isten biztos nekem szánta-e ezt a dalt. Aztán néhány nap múlva, amikor a 145-ös Zsoltárt olvastam, szólt hozzám a Szentlélek, és éreztem, hogy igen, ez az én dalom, nekem kell elénekelnem, hiszen Isten nagyszerű és méltó a dicséretre.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI az egészségügyben. Képzeld el, hogy egy orvos mellett dolgozik egy mesterséges intelligencia, ami sosem fárad el, és minden korábbi esetet ismer. Az AI ma már képes felismerni betegségeket röntgenképeken, segít megtervezni műtéteket, és új gyógyszereket fejleszt. Olyan apró eltéréseket is észrevesz, amiket az emberi szem talán nem látna. Nem váltja le az orvost, inkább egy tökéletes asszisztens, aki mindig ott van, mindig figyel, és segít dönteni. És ki tudja, lehet, hogy pár év múlva a házi orvosod mellett egy mesterséges intelligencia is részt vesz majd a diagnózisban. Diszkréten, a háttérből, de életmentően fontos szerepben.
0: Ez volt a Manna morzsa. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: To walk into your new season, a season of freedom and a season of victory. Here it is.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Mi egy hadsereg vagyunk, és el kell kezdenünk így is viselkedni. Rengeteg dolgot véghez kell vinnünk a következő években, és a világunk egy nagy zűrzavar. Nincs időnk járókára, pelenkára és cumis üvegekre többé. Nincs időnk arra, hogy belesüppedjünk az önsajnálatba, és a fürdőszoba padlóján ülve zokogjunk egész nap, mert megfőztük a vacsorát, és a férjünk nem értékelte. De hát szükségem van bátorításra. Rendben, menj és bátoríts valakit. Ó, ez annyira jó érzés. Egyszerűen ezt muszáj volt elmondanom. Az a lényeg, hogy mindnyájunknak egy kicsit más elhívás van az életén, és az enyém kifejezetten az, hogy segítse Krisztus testének éretté válni és felnőni. Ha Isten hagyta volna, hogy válasszak, biztos inkább valami desszertszolgálatot választottam volna, de hát nem az jutott nekem. Enyém a hús és a zöldség rész. De jól akarom csinálni a munkámat Istenért, és azt akarom, hogy büszke legyen rám. És addig fogom nektek mondani, míg Jézus vissza nem jön, amit hitem szerint Isten akar nektek mondani, ami talán nem mindig az, amit hallani akartok, de segíteni fogok a továbbiakban. Ez a munkám. Vessünk egy gyors pillantást a zsidókhoz írt levél 5. részére. Remélem, értitek, honnan jövök. Nézzétek, az van, hogy először is tudnotok kell, hogy kik vagytok Krisztusban, utána azonban a következő dolog az legyen, hogy most akkor mit tehetek én Krisztusért. Igen, légy szíves, engedd, hogy elmondjam, milyen lenyűgöző és csodálatos vagy, és mennyire szeret téged Isten, és hogy nem kell többé kár hosszatás alatt élned, és van kegyelem, van irgalom, és nem kell úgy élnünk a napjainkat, hogy rosszul érezzük magunkat, amiatt, hogy nem vagyunk tökéletesek. Mondhatjuk, hogy Istenem, tudtad, mit kapsz, mikor megragadtál engem, és neked kell megjavítani rajtam, amit kell. Félelmetes és csodálatos módon teremtettél. Bocsánatot kérek minden bűnömért, de Istenem, mit tehetek ma érted? Hogyan szolgálhatlak? Hogyan segíthetek ma neked? Mit tehetek azért, hogy valaki életét jobbá tegyem. Nem tudjátok, hány órát töltöttem azzal, hogy sirattam magam, mert a férjem golfozni ment, vagy megnézett egy meccset. Milyen hülyeség már ez? Uram, Dave megint focit néz, és a gyerekek meg kint játszanak, és állandóan mindent nekem kell csinálni. Végül azt éreztem, az Úr annyit mond, nem veszed észre, hogy milyen nevetségesen nézel ki? Mármint emlékszem, 7 hónapos terhesen ültem a fürdőszoba padlóján, a ház leghátsó részében, és szétordítottam magam, mert Dave meccset nézett. És ekkor már tartottam otthon bibliaórákat. És tudjátok, kedd esténként én akartam lenni Isten erős asszonya 1 órára, de a 7 többi részében mindenkivel ordibáltam, és hülyén viselkedtem, mert valaki nem szentelt nekem elég figyelmet, és nem éreztette velem, hogy milyen csodálatos vagyok. Ma már én bátorítom Dave-et, hogy menjen golfozni. Miért nem mész golfozni, Dave? Menj golfozzál! Nincs kedved kimenni ütni néhányat, mert én itt akarok maradni a székemben, hátradőlni és simogatni a kutyámat, és csak nyugalmat akarok, és én akarom kezelni a távirányítót. Tudjátok, mi a különbség? Ma már nincs Dave-re szükségem, hogy jól érezzem magam a bőrömben. Az örömöm nem attól függ, hogy Dave mit mond vagy tesz, mert tudom, hogy csodálatosan vagyok megteremtve. Tudom, hogy csodálatos vagyok amiatt, amit Jézus tett értem, mikor meghalt a kereszten. Hú, halleluja!
2: My.
1: Emlékszem, mentem keresztül a parkolón egy nap, és cipeltem magammal egy nagy zsák bűntudatot. Ó, nem tudom, mit követtem el, de akkor már 2 vagy 3 napja ostoroztam magam. Egész hátul álltam meg a parkolóban, szóval igazán szánalmasnak érezhettem magam, amíg a bolt felé sétáltam. Ó, Istenem, senki sem ilyen romlott, mint én. Istenem, azt sem tudom egyáltalán, van-e üdvösségem. Ó, Istenem, olyan szörnyű ember vagyok. Senki sem olyan rossz, mint én. Még mindig emlékszem, mit mondott a Szent Szellem nekem. Hogyan tervezed, hogy megszabadulsz ettől a bűntől? Hát, Uram, annyira szellemi voltam. Hát, Uram, egyszerűen elfogadom az áldozatot, amit te hoztál értem, mikor meghaltál a Golgotán. Tudtam a választ, de nem alkalmaztam az életemre. És emlékszem, mit mondott még a Szent Szellem, és mikor tervezed, hogy ezt meg is teszed? És elkezdett jönni a kijelentés, ó, azt gondoltam, valószínűleg azzal, hogy 2 vagy 3 napig büntettem magam, megpróbáltam vezekelni a bűnért, amit elkövettem. És figyeljetek, mondok valamit, emlékszem, mit helyezett a Szent Szellem a szívemre. Azt mondta, hát ugyanaz az áldozat, ami jó lesz 3 nap múlva, az jó lesz most is, szóval, ha nem bánod, ha nem okozna nagy gondot, esetleg mennél és elfogadnád ma, mert őszintén szólva rengeteg feladatom lenne a számodra, és ebben az állapotodban nem vagy jó nekem. Ha nem akarod nagyra értékelni magad más okból, tedd meg Jézus miatt. Ne legyél olyan, mint Illés, aki mikor Jézabel üldözte őt, ment, leült egy fa alá, sajnálta magát, és meg akart halni. Azt mondta Isten, mit csinálsz? Mit csinálsz? Na. Most próbálok rendesen viselkedni, de nem tudom, hogy tudok-e. Zsidó 5:12, ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek. Mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Au-au. Hadd mondjam el a véleményemet a tejről és a húsról. Hiszem, hogy a tej az kedves desszert üzenet, és szerintem a hús az, ami az elevenünkre tapint, amitől egy kicsit fészkelődni kezdünk a székünkben, de azokat, akik igazán szeretik Istent, az ilyen üzenetek a következő szintre emelik. Amen. Aki ugyanis teljen él, járatlan az igazság ígéjében, mivel kiskorú. Hagyjuk csak ott. Tehát mit jelent ez? Azt mondja, ha mindig csak tej kell nekünk, akkor nyilvánvalóan nem tudjuk, hogy kik vagyunk Krisztusban. De nézzétek, képes vagyok meghallgatni egy erőteljes, konfrontálódó, javító szándékú üzenetet, és nem érzem tőle rosszul magam. Tetszik, és még ha szíven talál is, szeretem, mert tudom, hogy ki vagyok Krisztusban. Tehát, ha hallok egy erős üzenetet valakitől, akkor nem fogom magam rossznak érezni, mert úgy veszem, hogy Isten szól rajta keresztül, és nem azért mondja ezt, hogy én rossznak érezzem magam. Isten fegyelmez minket, mert szeret, és mikor szembesít minket a viselkedésünkkel, azért teszi, mert szeret, és sokkal lelkesebben kellene ezt fogadnunk. Köszönöm Istennek, hogy foglalkozik velem. De elég ebből. Biztos akarok lenni benne, hogy csodálatosan érzitek magatokat, mielőtt elmentek. Megpróbálom visszahozni ezt az érzést. Magadat másokkal összehasonlítani tökéletesen haszontalan dolog. Mármint egyszerűen hihetetlenül haszontalan. Tudjátok, hány évig utáltam a személyiségemet, mert annyira agresszív és merész, és lényegre törő, és úgy tűnt, hogy nem tudom úgy kinyitni a számat, hogy ne hangozzon úgy, mint egy kutyaugatás. Annyira cuki és kedves akartam lenni, és megpróbáltam lehalkítani a hangomat, és hogy a járásom is alázatosabb legyen. Mármint nem túlzok, De végül megértettem. El tudjátok képzelni, hogy megpróbálom azt tenni, amit most csinálok? Ahogy elmegyek ezekbe az országokba, ahova szoktam menni, amik tele vannak sátánimádokkal és olyan emberekkel, férfiakkal, akik gyűlölik a nőket, és oda megyek és így indítok, olyan boldog vagyok, hogy itt lehetek az országotokban. Dicsőség az Úrnak, szeretném, ha tudnátok. És utáltam a hangomat, de most már értem, miért adta nekem Isten. Ha más miatt nem, a hangom miatt meghallgatnak az emberek. Mert különleges. Hányszor hallom, amikor kint vagyok, nem ismertelek fel téged, de meghallottam azt a hangot. A hang. Mindig mondom, hogy Isten királyságának szócsöve vagyok. Talán nem megy olyan sok minden nekem, de beszélni tudok. És hallottátok minden sztorimat. Úgy értem, a legostobább, leghülyébb dolgok a hangommal kapcsolatban történtek velem. Felhívtam a szépségszalont, hogy időpontot kérjek arckezelésre, és a hölgy megkérdezte, van önnek arcszőrzete? Hát? Nem értettem. Szeretem magam. Félelmetes és csodálatos módon vagyok teremtve. Szóval, őszintén szólva, akkor azt gondoltam, hogy hát igen, van szemöldököm, meg szempillám. Mármint azt hittem, arra gondolnak. És azt mondtam a hölgynek, hát igen, van szemöldököm és szempillám. Ő pedig, nem úgy értem, van szakálla vagy bajusza? És azt mondtam, én egy nő vagyok. Nő vagyok, akinek mély hangja van. És mondom nektek, annyi vidám percet okozott már ez nekem. Szerintem ez a legviccesebb dolog, és tudjátok mit? Volt olyan, hogy emiatt ücsörögtem 3 napig a fürdőszoba padlóján.
2: Ó, Istenem, rossz sorba álltam, mikor a hangokat osztogattad. Nem tudom, mi a baj velem, Istenem. Miért van, hogy nő vagyok, és ilyen a hangom? Ez olyan zavaró, Istenem.
1: Szerintem ez már nevetséges. Gyerünk, lelesztek nyűgözve, mennyire megváltoznak a dolgok. Vége a gyötrelemnek, mikor végül azt mondod, félelmetes és csodálatos módon vagyok teremtve, nem a véletlen műve vagyok, nem egy tévedés vagyok. Istennek terve van velem, ami azt illeti, Istennek terve van veled is, amit csak te tudsz megtenni, szóval lépj túl magadon. Ha nem hívjuk fel mások figyelmét azokra a dolgokra, amik szerintünk rosszak bennünk, akkor azokat lehet, hogy senki sem venné észre. Mind különbözőek vagyunk. Olvastam egy könyvet. Na jó, sokat. Szóval jó néhány könyvet olvastam már. Ez igaz. Van egy John Ortberg nevű ember, akinek több könyvét is szeretem, és az egyikben írja le ezt a történetet, ami szerintem nagyon vicces, és segíteni fog, hogy megértsétek a lényeget. Igen, tudom, itt van. Az esti fektetés ideje volt, és bementem a kislányom szobájába, hogy ágyba dugjam. Körbevették a plüssállatai és szeretett babái. Ott feküdt közöttük édesen nyugodtan, az álom és az ébrenlét határán. Leültem az ágya szélére. Mélyen a kis szemeibe néztem, úgy feküdt ott, mintha hipnotizálták volna, és próbáltam elmondani neki, hogy mi van a szívemben. Olyan hálás vagyok, hogy élsz. Tudod egyáltalán, hogy mennyire szeretlek, édesem? Nincs ahhoz fogható ajándék az életemben, mint hogy az apukád lehetek. Felnézett rám, és megszólalt, apu, annyira szeretlek. Tekintete bepárásodott, az enyém is. Könnyeztünk. A kis karjait a nyakam köré fonta. Mindkettőnk amolyan érzelmes fajta. Kiélvezzük a pillanatot. Igazi képeslapba illő jelenet volt, az biztos. Kimentem a szobából azzal a jóleső érzéssel, hogy elég jól teszem a dolgomat apaként. Bementem a következő gyerekszobába, ezt a gyereket is plüssök és babák vették körül, bár néhány hanyagul a padlón hevert. Ez a kislányom nem volt abban az édes, nyugodt állapotban, álom és ébren jelenlét között, mert nála nem volt ilyen. Kétfajta üzemmód volt nála, padlogáz vagy eszméletlen állapot. Az anyagcseréje vagy bekapcsolt, vagy kikapcsolt állapotban volt, nem volt átmenet. Ültem az ágya szélén, amin ő nyugodtan, na jó, soha nem volt nyugodt elég ideig. Még addig sem tudott nyugodtan ülni, hogy hipnotizálhassam. Elkezdtem ugyanazt a kis beszédemet, hogy olyan hálás vagyok, hogy élsz, nem is tudod elképzelni, mennyire szeretlek, semmihez sem fogható ajándék az apukádnak lenni. Rám nézett, és hirtelen megszólalt. Apu, lóg valami az orrodból. Na ez a lényeg, emberek. Észrevettétek már valaha, hogy Isten láthatóan nagyon is kedveli a változatosságot? Mármint nem csak egy kicsit, ő tényleg szereti a változatosságot. Még a természetben is mérhetetlen változatosság létezik. Például 10 000 madárfaj létezik. Csak madarakból. 10 000. Úgy értem, ha akarsz egy madarat, miért nem csak egy madarat teremtesz? Nem, nekünk kell 10 000 különböző külsejű madár. Van 339 kutyafajta, 250 000 fajta virág. fajta hal. Isten szereti a változatosságot. Nézd meg ezeket mind, a színeket, a formákat, a méreteket. Nézd meg ezt a fickót ott, mármint elég fura a külseje. Nézd meg annak a száját. Hű, nézd meg azt a száját. fajta lepke. Figyeljetek, kétszer is ellenőriztem, hogy biztos legyek benne. 26 000 fajta orchidea létezik. Csak orchidea. 8 000 fajta gyomnövény. És talán azt gondolod, te is egy gyomnövény vagy. Hát hadd mondjam el neked, van 10 dolog, amire jók a gyomnövények. Talajstabilizálás, lakhely és élelem a vadon élő állatok számára, nektár a méheknek, esztétikai minőséget képviselnek, szerves tápanyagként szolgálnak és genetikai gyűjtőhelyet biztosítanak. Emberi fogyasztásra is jók, és rengeteg foglalkoztatási lehetőséget biztosítanak, hiszen az embereknek is ki kell húzniuk őket a földből. Tehát Isten szereti a változatosságot. Miért lenne velünk más a helyzet? Miért akarná Isten, hogy ugyanolyanok legyünk, ugyanúgy nézzünk ki, és ugyanúgy viselkedjünk? És itt az idő, hogy felhagyjunk azzal, hogy másokhoz akarjunk hasonlítani. Tudjátok, oda mentem ma Natalie Granthez hátra, és megdicsértem a hangját. És régebben lett volna olyan nap, amikor azt mondtam volna neki, bár csak úgy tudnék énekelni, mint te. De ma nem ezt mondtam, de az az igazság, hogy szeretem azt, aki vagyok. De tudjátok, mire jöttem rá? Amíg azt akarom csinálni, amire más képes, addig nem tudom értékelni az ő képességüket, mert annyira lefoglal, hogy én is azt akarom. És az az igazság, hogy Isten azt az ajándékot azért helyezte a másikba, hogy gyönyörködjünk benne, nem azért, hogy irigykedjünk, és azután sóhajtozzunk. Tudjátok, az ajándékom inkább a ti hasznotokra van, mint a sajátoméra. Ez motivál a munkámban. És egy csomó ember azt gondolja, ó, bárcsak meg tudnám tenni, amit te csinálsz. Nos, meg akarod tenni, amit nekünk kell megtenni ahhoz, hogy ezt csináljuk? És nézzétek, mikor Isten képessé tesz valamire, azzal egy csomó minden más is együtt jár. Tudjátok, mind különbözőek vagyunk. Jöjjön az a 10 hölgy. Mind különbözőek vagyunk, és észre kell vennünk, hogy mindegyikünk gyönyörű Isten számára a maga módján. Lássuk, miért nem jöttök ide fel, hogy mindenki lásson. Gyertek ide fel előre. Hú, nem lehet mindenki odalent. Valakinek irányt kell mutatnia. Rendben, gyerünk. Oké, most figyeljetek. Nincs köztük két hasonló, igaz? Nincs. Csak nézzétek meg, vannak magas hölgyek, és van Rose. Ő Dave titkárnője. Pont egy magasságban van Dave-vel, amikor Dave ül, ő megáll. Amen. Van itt egy gyönyörű hölgy, akinek ilyen szép természetes haja van. Az enyém, ezt soha nem fogjátok így látni, de ez az övé. Van itt nekünk barna haj, és szőkés barna haj, szőke haj, sötétebb haj, fekete haj, és van ez a gyönyörű, nagy göndörhaj, a haj, amely betölti a teret. Jackit már 30 éve ismerem, mindig próbálja kiegyenesíteni a haját, és nekem nagyon tetszik így göndören. Hát nem lenyűgöző? Wow! Nem szeretnétek, ha reggel felkeltek, csak ennyit csináltok, és már mehettek is a dolgotokra. De itt a lényeg, nézzetek rám, hölgy, egyszer s mindenkorra. Ilyenek vagytok, szóval fogadjátok el. Azt mondtam, olyanok vagytok, amilyenek vagytok. Fogadjátok el. Azt mondod, de hát én nem szeretem, amilyen vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy ettől másmilyen leszel. Annyira éreztem ezen a héten, hogy ezt el kell mondanom, és van még valami a szívemen. Ha van valami a testeddel, a hajaddal, valamiddel kapcsolatban, amit nem szeretsz, ha tudsz tenni valamit vele, tedd meg. Eddig én nem akartam őszhajat, mert bár 70 éves vagyok, nem szeretnék annyira kinézni. Tehát tudok ez ellen tenni, és meg is teszem. De ha ez egy olyan dolog az életedben, amivel kapcsolatban nem tehetsz semmit, akkor ma este azt akarom, hogy lépj túl az elfogadásán, és öleld magadhoz ezt a tulajdonságodat. Hölgyek, lemehettek. Köszönöm. Hát nem gyönyörűek? Adjunk nekik egy tapsot. Tudjátok mit? Ez egy hímzés, vagy keresztszemezés. A lányom keresztszemezik. És figyeljetek! Ha hátulról nézed a hímzést, ránézel, és azt mondod, fogalmam sincs, mi lesz ebből. Mi is így vagyunk magunkkal kapcsolatban időnként. Isten még nem végzett, és mi meg ember, mi lesz ebből? De nézzétek, ha a másik oldalt nézzük, Isten ezt az oldalt látja. Ő már látja befejezetten és gyönyörűen, készen. Bíznod kell Istenben magaddal kapcsolatban. Nézzétek! Valaki ezeket küldte ma nekem. Mindenki különböző. Különböző színekben, formákban, és a dolgok lenyűgözőek, mikor az összeset összerakod, nézzétek, hogy milyen gyönyörű. Tehát mindnyájan különbözőek vagyunk. Különböző színek, formák, méretek, talentumok és képességek. És ha képesek vagyunk abba hagyni, hogy másokhoz hasonlítgatjuk magunkat, és eleget irigykedtünk már egymásra, akkor talán összefoghatnánk, és tehetnénk valami csodálatosat Istenért. Gyerünk! Azt mondtam, talán fogjunk össze, és tegyünk valami csodálatosat Istenért. Gyerünk, adjunk egy nagy tapsot Istennek ma este. Hú, halleluja!
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna 7.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

szerep, csere, hashtag semmi, nekem fene. Nem érdekel mi a szándék, a cipőmben nem jártál még. Befogom a fülembe, hazudsz, pa-pa-pa-pa, kapjál, ha tudsz.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyunk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna Selection. Minden, ami izgalmas és érdekes. Válogatás a legmannasztikusabb beszélgetésekből a Podped jó voltából. Szívem csücske. Szívem csücske. Ami a szemnek láthatatlan. Péter Petra podcastja.
1: A szívem csücskében egyértelműen olyan emberek vannak, akik a szívünknek nagyon kedvesek, és hát természetesen Balázsi Panna is közéjük tartozik. Hogyha megengedtek nekem egy ilyen kis privát kitérő, gyorsan mielőtt köszönök a Pannának, nekem ő volt a nagy példakép, én miatta kezdtem rádiózni, mert annak idején, és ezt már ezerszer hallott a szegény, 1997-ben én meghallottam a Csempe boltban, ahol dolgoztam, az Oltán utcában, hogy a Panna elköszön, délben talán azt hiszem, és azt mondta, hogy és akkor én most megyek, és megeszem a túrorudimat, és én álltam egy nagy greslappal a kezembe, és azt mondtam, hogy Istenem, hát én ezt akarom csinálni. Szia, Panna!
2: Szia! De hogy mit akarsz csinálni, hogy rádióban mondhasd azt, hogy most túrorudit eszel, vagy nem tudom, életigenlést hallották?
1: Mindent!
2: Ki belőle, vagy mi
1: volt? Mindent, mi volt azt, hogy egy mondatban lehet ennyire kedvesen megmutatni egy pici privát csücsköt az életedből. Nem is tudom, látod megmagyarázni, de valahogy ott az volt egy kapcsoló, tudod. Most mondhatnám ilyen fenszín, hogy trigger, de nem akarom. Szóval ott valami elindult. Nem, a túrorudi, meg a hangod, meg egyáltalán, meg egyébként annak idején az a fiú, akivel én jártam még réges-réges-régen, neki egyszer a születésnapján miatt betelefonáltam hozzád a rádióba, és te köszöntötted föl, tehát, hogy nekem a rádióhoz mindig te nagyon erősen kapcsolódtál.
2: De jó ez. Uh-huh. Igen, 97-et mondasz, egyébként az iszonyú izgalmas év volt. Vagy hát ugye azok az évek.
1: Az a Rádió Bridge volt. Rádió Bridge nyugalmat sugároz. Emlékszem, hogy zseniális muzsikák mentek. Sokat játszunk egyébként a Manna FM-en is belőlük. De ez neked hogyan jött a rádiózás? És akkor most elindulunk innen.
2: Na jó. Hát úgy indult, hogy én gyerekszínészkedtem. Amikor 9 éves voltam, anyám dolgozott a hát, Királyi TV-nek, és volt ott egy iskola televízió nevű, hogy nevezzem ezt, egy ilyen egység, amelyik kifejezetten azzal foglalkozott, hogy olyan tartalmat gyártott, amit aztán levetítettek az iskolákban, gondolom azért, mert akkor még nem nézett mindenki éjjel-nappal tévét, vagy nem tudom.
1: Mm-hmm. Hát nem is nagyon volt mit.
2: Volt egy félórás kisfiam, ami arról szólt, hogy beteg vagyok, ez is volt a címe, és hogy a kislány mandula gyulladása bekerül a kórházba, kiveszik a manduláját, és hogy ez milyen trauma neki is, a szülőnek is, meg hogy az osztálytársak hogy viszonyulnak ehhez, körülbelül ez volt a komoly történet, és valamilyen okból kifolyólag a rendező nem talált egy megfelelő 9 éves kislányt erre a feladatra, máig sem értem, hogy ez hogy lehet, és addig mondogatta anyámnak, hogy de ő tudja, hogy neki van egy 9 éves gyereke, és hogy mi lenne, ha, hogy anyám beadta a derekát. Most anyám azért egy elég bohém, laza nő, szemben az apámmal, aki viszont egy ilyen kicsit szigorúbb, tehát iskolába kell járni típusú apuka volt, és aztán hát megállapodtak, hogy azért én járok iskolába, de egy kicsit forgathatok, stb. Na, és akkor csináltak velem egy próbafelvételt, azt mondták, hogy mindig erre vágytak, és akkor leforgattuk ezt a filmet, aminek az volt egyébként a plusz csavarja, hogy rá 2 hétre tényleg kivették a mandulámat, és ugyanott a Heinpál gyerekkórházban, mint ahol forgattuk ezt a filmet, és én mondtam, hogy ez tök jó, mert akkor visszamehetek ugyanoda, ahol már mindenkit ismerek, és mondtam, hogy akkor a professzor vegye ki a mandulám, és ezek a nővérek szolgáljanak ki engem, amit ott bent vagyok. És akkor így is lett, és ezt a sztorit meg is írtam az egyik gyerekkönyvemben, de nem akarok csapongani, majd arról is biztos fogunk beszélni. És ugye, amikor az ember elkezd bármit csinálni ebben a szakmában, ez ugye mai napig így van, akkor elkezdik őt jegyezni. Akkor sorba jöttek, hogy akkor lesz most egy ilyen film, arra elmennék egy olyan film, és akkor megcsináltam még egy ilyet, aztán otthon kicsit kitört a hiszti, hogy jó, hát nem lehet ennyit forgatni és lúgni az iskolából. Uh-huh. És akkor abban állapodtunk meg, hogy én elkezdek szinkronizálni, mert a Pannonia filmstúdióban, ahová én gyakorlatilag a következő 8 évre beköltöztem, ott meg lehetett mondani, hogy én csak suli után érek rá. És akkoriban még nem 3-ig, meg 4-ig, meg nem tudom én hányig voltak a gyerekek iskolában, hanem ilyen 1 óra körül általában már leléphettünk, és akkor én a nap hátra levő részét sok esetben ott töltöttem. Teljesen zölden kerültem oda is, és akkor megtanultam ezt szépen lassan, pár szinkron rendezőnek kihullott tőlem a haja az elején, de aztán beletanultam ebbe, mert azért itt is lehet rutint szerezni, és aztán rengeteg szovjet, NDK, lengyel, cseh sorozat, ami ment szombat meg vasárnap délelőttenként, abban egy mind-mind benne voltam, mert az idősebbek vagy az őrültek, akik ilyenekért rajonganak, emlékeznek a Majka a csillagok küldöttje.
1: Te voltál a Majka?
2: Én voltam Majka, igen. Vagy emlékezhetnek a Tau bácsira, vagy még a... Igen, Tau bácsiban én voltam, hát már nem tudom, ki voltam a Tau bácsiban, de az egyik főszereplő. És aztán ugye ebből lett, az már a legvége volt a házi buli első,

0: 20-as volt szerintem, nem sokkal több. És hát akkor voltak fiatalok az olyan legendás színészek, mint a Mácsai Pál, vagy a Szerenyei Béla, vagy a Cseke Péter. Úgyhogy ez nagyon, tényleg marha jó időszak volt.
1: Ez megváltoztatta az életedet, Panna? Megváltoztatta az életedet az, hogy egyszer csak ennyi helyen lehetett hallani a hangodat?
0: Én nem éreztem úgy.
1: A gyerekek körében
0: hát,
1: se?
0: Mondjam, olyan értelemben biztos megváltoztatta, hogy nem olyan voltam, mint a kortársaim, hogy együtt lógtunk suli után, már mint lógtam, amikor lehetett, de én nagyon sokat melóztam. De persze ez nem meló volt az én szememben, hanem szórakozás. És nagyon-nagyon szerettem csinálni. Hova tovább? Több pénzt kerestem akkor, mint az anyukám. Amit én így odadogattam neki, mert nekem minek. Én meghagytam annyi pénzt, hogy a büfében elkölthessem, de egyébként odaadtam neki, mert nem volt rá szükségem. Úgyhogy én tényleg ez szintiszta szórakozás volt.
1: Panna, honnan ezután volt Amerika? Az amerikai tanulmányok azok ezután
0: igen,
1: jöttek,
0: igaz? Igen, most hát ugye nem a kérdésedre válaszoltam a legelején.
1: Egyáltalán nem baj.
0: Kezdődött a rádiózás, de ennek szervesen köze van hozzá, mert hogy én itt alapoztam meg ezt a fajta ismerettséget, nem ismertséget, illetve hát ismertséget is, de ismerettséget, tehát azok az emberek, akiket itt megismertem, aztán velük később tartottam a kapcsolatot, barátok maradtunk, és amikor visszajöttem Amerikából, akkor ők kerestek meg igazából Villám Gézával az élen, akivel meg még egy ilyen újságíró szülők gyerekének tartott nyári táborban ismerkedtem meg, ott ismertem meg Szellő Istvánt, meg még sok-sok embert. Úgy igazából ezeknek a gyerekkori barátságoknak, amik mind ilyen helyeken szövődtek, annak köszönhetem, hogy én később bekerültem a rádióba. Ezért voltam ilyen körülményesebben. De igen, azután jött Amerika. Tehát nekem ezt az egyébként nagyon kényelmes és izgalmas életet, ezt egy éles váltással megszakította Amerika, amit egyáltalán nem bánok, mert mindig ezt szoktam mondani, hogy lehet, hogy azóta az E-kategóriás színésznő lennék valahol vidéken, vagy nem tudom tényleg. Tehát, hogy bármi lehet volna. És ez így kiszippantott engem ebből a dologból, de aztán 9 év után ugye hazajöttem, és viszonylag hamar ez az egész közeg megint megtalált.
1: És Amerikában azt az életet élted, amit mi látunk mondjuk az ilyen tínédzser filmekben, amikor készülnek a promra, ugye, vagyis hát a szalagavatóra. Tehát olyan volt a középiskola, olyan volt az egyetem, az nagyot változtatott rajtad? Van, hogy érzed azt, annak a hatását a mai nap is?
0: Hát 9 fontos évet töltöttem ott, 17 éves koromtól 26 éves koromig, úgyhogy hát ha az nem hatott rám, az elég érdekes lenne. Az első 1-2 év az nem volt könnyű, tehát nagyon-nagyon más világ. Talán a mai gyerekeknek már nem annyira, mert a különböző streaming, meg TikTok, meg én nem tudom, hol, ők azért látják, hogy milyen ott az élet, meg most már talán nincs akkora különbség a kettő között, de amikor én oda mentem, akkor óriási volt, és hát nagyon idegen volt minden, meg kellett tanulni azt az életet, úgyhogy az időbe telt, meg hát a nyelvet is. De nagyon sok külföldi barátom volt az első néhány évben, aztán egyre több olyan amerikaival is összebarátkoztam, akiknek már volt egy ilyen nagyon jó nemzetközi világlátásuk, tehát jártak már a saját államukon kívül is helyeken, és megtapasztalták azt, hogy milyen kulturális sokszínűség van. Úgyhogy az, persze az nagyon-nagyon jó volt, hát még a én gimiben úgy volt, hogy a harmadik végén mentem el Amerikába, és aztán ott 2 évet kellett még járnom gimibe, hogy a krediteket, tehát hogy minden, ami kötelező volt, azt én is meg tudjam csinálni. És úgy, mindezt úgy, hogy jártam még esti iskolába is, meg nyári iskolába is, hogy 2 év alatt behozzam azt a fajta lemaradást. Mindazonáltal én, aki gyakorlatilag szintén szórakozni jártam be a gimnáziumba, azt kell, hogy mondjam, sokkal többet tudtam, mint az átlag amerikai gyerekek, tehát nem volt egy nagyon megerőltető dolog ez a 2 év, és ott érettségi sincs, úgyhogy én azt megúsztam, az érettségi abból állt, hogy az

0: Éppen abban a fél évben felvett, nem tudom, 6 tárgyból, még csak nem is szóbeléd, hanem valamilyen dolgozatot meg kellett csinálni, és ennyi volt. Ezzel letudtuk az érettségit.
1: Jaj, de jó.
0: Úgyhogy én egy mázlista vagyok ilyen szempontból, és akkor utána elmentem egyébként ott a környéken, mert én Virginiában éltem, Észak-Virginiában, és ott volt egy viszonylag közeli egyetem, ami azóta nagyon kinőtte magát, csodálatosan néz ki. Amikor kimegyek, akkor el szoktam oda látogatni, mert mindig lenyűgöz, hogy fejlődik, és hogy mekkora már. Úgyhogy én nem bentlakásos voltam, ami azért az amerikai filmeken tipikusabb, hogy így koleszben laknak. Én nem, én otthon laktam, és bejártam a suliba. És akkor nemzetközi kapcsolatokat tanultam, meg spanyolt, tehát két ilyen alapdiplomám van.
1: Sose gondoltad azt, hogy visszaköltöz?
0: Én már nem hiszem, hogy ilyen végletekben gondolkodnék bármiről, tehát akármi lehet. Nyilván a perspektíva meg a gondolkodás az, ami más igazából, amit hozol abból, hogy külföldön élsz. Hogy van összehasonlítási alapod, és akkor megpróbálod mindennek a jobb végét. Tehát amíg én kint éltem, addig hazajárogattam, és élveztem az itteni káoszt, meg őrületet, és akkor visszamentem, és ott egy ilyen rendezettebb élet volt. Kiszámíthatóbb is. Itthon pedig annyira izgalmas időszak volt, amikor én hazaköltöztem, ez a 93, hogy igazából egy percét nem bánom, hogy visszajöttem, de én soha nem mondanám neked azt, hogy nem fogok visszamenni, vagy nem fogok elmenni egy harmadik, vagy egy negyedik helyre, mert simán benne van a pakliban, tehát engem a korom sem igazán tart vissza ettől. Ma már tényleg mindenki laptop nomád. Úgyhogy másfél évben laptop nomád. Tehát, hogy az elmúlt másfél évben, amióta van ez a furcsa covidos bezártság, én gyakorlatilag a gépem előtt ültem, és dolgoztam. Úgyhogy ezt igazából Tanganyikáról is lehetne csinálni, nem kell nekem ehhez itt ülni Budapesten. Úgyhogy hát nem lehet még tudni, hogy mi lesz, de nincs bennem ilyen, hogy már pedig én csak itt, vagy már pedig én csak ott. Én tök nyitott vagyok erre.
1: Te egy nagyon fegyelmezett embernek tűntél a magad kis bohémságával nekem mindig, és aztán amikor mi megismerkedtünk később az RTL reggeliben, és vezettünk együtt misót, na hát arról nem beszélek, hogy akkor hogy be voltam tojva, hát gondolhatod, amikor én a Balázs Pannával, Jézus Mária, mondom, hát és hogyha béna leszek, és a hülye leszek, hát ez a lány okos, és látta a világot, és egyáltalán úgyhogy teljesen be voltam tojva, de aztán láttam, ahogyan beszélsz, és az elképesztő varázslat, ahogyan te tudod használni a hangodat. Nyilván a rádiózásban ez a nagy szerelem számomra is, meg biztos neked is ez volt. Az nagyon sok mindent, hát hogy mondjam, csak úgy fel tud szabadítani, vagy fel tud oldani, hogy olyan nagyon szépen tud szólni az emberhez. Figyelsz mindig arra, hogy bánsz a hangoddal? Vagy neked így jön, ahogy beszélsz?
0: Hát nem tudok erre tudatos választ adni, de azt hiszem az, hogy én 9 évesen már bemondó nő akartam lenni, és ezt napi rendszerességgel gyakoroltam. Tehát ott volt a
1: TV újság?
0: TV, nem is tudom, mi volt a neve már, TV és rádió újság, de hogy a TV részét olvastam fel, és ültem a nappaliban egyedül, és akkor ezeket pont olyan precízen, vagy helyesen felolvastam, mint nem tudom, Takács Marika, meg Tamási Eszter, meg nem tudom, meg Kikó Berke Zsuzsa. Úgyhogy ez biztos, hogy számít. Meg,
1: tudod, Tudod, mi a vicces? Hogy én ugyanezt csináltam, amit te, kb. Ugyanennyi idősen, csak én a WC-n ülve, hogy el tudjak bújni mindenki elől, mert valahol
0: én
1: mindig
0: is
1: volt valaki.
0: Persze. És csak, akkor... csak ha bejött anyám, akkor baj.
1: Aha, igen. Na, én ezért mentem igen. gyorsan inkább a WC-be, és akkor nem is csináltam semmit, tehát maximum az ember pisilt, és akkor ott sokáig bemutat, és akkor szóltak a többiek, amikor egy idő után nekik is kellett valamit csinálni. Hogy
0: de
1: ugyan
0: a WC
1: jöjjek,
0: nem jó, mert az víz hangzik.
1: Na, mondjuk az igaz, látod, ennyire nem voltam rá tudatos, de az biztos, hogy arra én is figyeltem, hogy ezeket a szófordulatokat, hogy az ökölvívás szerelmeseit várjuk a képernyők elé. Na, 17 ugye. Órás kezdettel, mert ezt mondták, ezeket én is mondtam.
0: De amúgy hogy lehet bárki szerelmes az ökölvívásban, most, hogy így belegond.
1: Hát ezt nem tudom. Jó, ma biztos van olyan, aki igen, ezt én se értem. Na, sok mindenben lehet szerelmesek, de hát... Volt, amit így kellett. Figyelj, te vagy a bohém, vagy te vagy a fegyelmezett? Mondtad, hogy anyukád bohém, az apukád pedig a szigorú. Te bohém vagy, ugye?
0: Igen, és szerintem fiatalabb koromban rendkívül az voltam. Csak az voltam inkább. És most azért, hogy már van két lányom, meg felelősség, meg egyébként én nem voltam... Amikor te mondtad, hogy én milyen tudatos voltam, vagy nem tudom, milyen szót használtál, hogy fegyelmezett. Uh-huh. Én akkor egyáltalán nem gondoltam magam fegyelmezettnek, sőt.
1: Tényleg?
0: Sőt, én teljesen spontánnak és improvizatívnak gondoltam akkor magam, és egy csomó mindenre nem is készültem, hanem csak tényleg jól éreztem benne magam. Tehát az én fiatalságom, ahogy már mondtam, hogy a gimi is ilyen volt a szinkron is. Én általában így éltem az életem, hogy én csak úgy jól éreztem magam. Ez az aspektus hiányzik is, tehát most már tényleg ez a fenne nagy odafigyelés, meg tudatosság, ez annyira már nem esik olyan jó. Tehát én nem gondolom. Alapból én azt hiszem, hogy nekem jót tesz, ha nem vagyok túl fegyelmezett. De igen, az elmúlt években sokkal több fegyelemre volt szükség, elsősorban egyébként azért, mert átment az írásba a létem, tehát hogy sokkal többet írok, mint korábban, régen mindig csak beszéltem. Uh-huh. És a beszédben nekem megy ez a kapcsolatteremtős, múzolós, jó, érezzük jól magunkat vonal, az írás meg ennél nekem sokkal exaktabb.
1: Aha.
0: Pedig a rádiózás is nagyon exakt, ezzel te biztos egyet értesz, hogy gyakorlatilag a szavainkon keresztül kell mindent kifejeznünk, míg a tévében vannak más eszközök is, akár a testbeszéd, akár a mimika, vagy bármi más, de a rádióban pedig ez az egyetlen eszköz, ami rendelkezésre áll, és ezért az ilyen értelemben valóban precizitást kíván. De mondom, nekem ez megy, mert olyan kicsi korom óta gyakorlom. Aha. Ezt. De az írás az ennél sokkal, sokkal fegyelmezettebb az én fejemben.
1: Akkor most beszéljünk egy kicsit az írásról, mert a tévéről még nem beszéltünk, de arról is fogunk majd a reggeliről, mert hogy valahol azt olvastam, hogy a kereskedelmi televíziózás aranykorában ébresztette az országot reggelente, és ez szerintem így is volt, tehát a legjobb korszakban voltunk ott. Szerintem, de erről akkor majd később. 2015-ben megjelent a Csuromvíz, ugye? Remélem, hogy jól tudom itt az adatokat.
0: Jó.
1: És hirtelen megváltozott minden, és tulajdonképpen, ahogy megtalált téged a mandula műtéttel, ez az egész szakma, úgy talált meg téged egy buli alkalmával, a Lira vezérigazgatójával, nagyfőnökkel beszélgettél, ugye? Egy bulin.
0: Hogy van.
1: És ott kiderült, hogy esetleg akkor miért ne írjál? Fölhívott másnap a hölgy, ugye? Valami ilyesmi. Szóval, hogy neked olyan szép aranyfonállal van vezetve a kis sorsod, én legalábbis így látom, minden happy-vel meg hupával együtt természetesen, de hogy olyan nagyon szépen megvannak a sarokpontok, és tudod, mi a fantasztikus? Hogy mindig is azt láttam rajtad, hogy olyan nagyon szépen és lágyan tudsz belesimulni abba az irányba, amerre kanyarint téged az életnek az útja.
0: Igen, ezzel egyetértek. Persze biztos van, aki ezt nem tudom, sodródásnak, vagy így nem egy tudatos tervezésnek állítaná ezt be, és abban is van igazság, de én valahogy úgy vagyok ezzel az egésszel, tehát az egész életemmel, hogy engem hajt a kíváncsiság. Abban a pillanatban, amikor már semmi nem fog érdekelni, akkor kell kivonulni, de ez ettől nagyon messze állok. Tehát, hogy igazából belülről én még mindig ilyen rácsodálkozós, kicsit naív, fiatal mentalitású vagyok egy csomó mindenben, és ami érdekel, vagy ami kihívást jelent, arra az esetek 99%-ában igent mondok. Csak akkor nem, ha az annyira elrugaszkodott, hogy nem szeretném. De hogy igen, hogy megkérdezte ezt, hogy mit szólnék, meg hogy kb. Akkorák a gyerekeim, akkor 6 évvel ezelőtt, ami őket érdekelné, mert hogy ilyen alsótagozatos vonal, alsótagozatban úgy harmadikig illik elkapni a gyerekeket, hogy elkezdjenek olvasni, mert ha nem, akkor elveszítjük őket. Ez is egy tapasztalás így az elmúlt évekből, és akkor így mondtam, hogy nagyon érdekel, de tényleg nem tudom, hogy tudok-e írni, mert hogy előtte voltam, nem tudom, rovatvezető a Joy magazinban, meg ilyenek, de hát azt tudod, mennyi, az sem mennyi. És akkor pár hónapig ezen így agyaltam, és utána leültem, és valóban az első könyv első fejezete született meg aznap, amikor leültem, hogy akkor megpróbálom, és akkor kérdeztem, hogy de hát akkor mondják meg, hogy merre menjünk tovább, és mondták, hogy erre. Mondtam, jó, de hát ne vicceljetek, hát én sose írtam életemben, tehát ti vagytok a szerkesztők, ti tudjátok, hogy mi a jó, azt se tudom, hogy megtaláltam azt a hangot, amit kerestek, vagy hogy egyáltalán. És mondták, de ez jó, te folytasd. Mondtam, de tényleg mondjatok már valamit, mert megőrülök, hogy így nem kapok valami kapaszkodót, és mondták, de nincsen kapaszkodó, ez a kapaszkodó, amit írsz. És akkor mondtam, jó, nem értem. És akkor írtam tovább, és totál láttam egy idő után a sztorit, az egészet. És akkor a történet felénél, mert úgy folyamatosan beszéltem az én drága szerkesztőmmel, aki egyben a Manókönyvek főszerkesztője is, amelyik ott a Lérán belül a gyerekkönyveket felelős, Csapodi Kingának hívják, és akkor Kingával beszéltünk, és úgy félúton még nem volt kész az első könyv, azt mondta, én azt hittem, hogy egy könyvet írok, ugye? Azt mondta, hogy jó, hát szerintem ebből több legyen. Tényleg? Jó. De mégis mennyi a több? És akkor először lett azt hiszem 2, aztán 4, aztán a csillagos ég, és ugye most tartunk a 12-nél, de most befejeztem Szandra történetét, mert most már mást szeretnék írni, meg szerintem már mindent elmondtam így 8. végére, amit erről a lányról el akartam mondani. Úgyhogy így kezdődött, és a mai napig a legsikeresebb egyébként ez az első könyv, a Csuromvíz, de ez állítólag mindig így van. Hogyha van egy sorozat, abból az első fogy a legjobban, és most már a 7. újranyomásnál tartunk, ami egészen elképesztő, úgyhogy igen. Meg teljesen új rajongók lettek a gyerekek, és az a fú, az nagyon jó. Ez nagyon jó.
1: Az egészen más érzés, nem?
0: Igen, és tudod, mi a legnagyobb ok, amit életemben kaptam az összes munkámmal és mindennel, yes. Mikor azt mondja az anyuka vagy a gyerek, hogy ez pont olyan, mintha nálunk lenne otthon.
1: Az mennyire cuki.
0: Igen. Igen, csodálatos klassz.
1: A Szandra, aki a Csuromvíznek is, meg az egész könyvsorozatnak a főszereplője, a kislány, az illusztrációkban is nagyon emlékeztet engem rád is, meg Lizára is, aki a te kisebbik lányod. Uh-huh. Van belőletek benne?
0: Hát először az illusztrációra reflektálnék, hogy Csapodi Kinga volt az, aki kitalálta, hogy Ripper Renátával összehozzon engem, és úgy csináltuk meg az első könyvet, és soha nem találkoztunk.
1: Tényleg?
0: Igen, tehát ő a kisebbik lányomat sem ismerte, vagy semmi ilyesmit. De aztán, amikor már az első könyv megjelent, és mentünk a könyvfesztiválra, könyvhétre, stb., akkor már persze találkoztunk, és akkor egy kicsit megismertük egymást, és az azért szerintem csiszolt azon, hogy ő hogy látja ezt az egészet, meg nyilván én is adtam egy leírást arról, hogy szerintem Szandra milyen, még a legelején. De hogy válaszoljak a kérdés másik felére, persze. Tehát azt hiszem, hogy egyrészt teljesen emlékszem, milyen 9 évesnek lenni, amikor a sorozat elkezdődik. Emlékszem a hangra, tehát hogy milyen voltam akkor. A későbbiekre nem annyira, de arra, hogy 9 évesnek lenni, milyen arra határozottan. Nyilván a gyerekeim is bizonyos szintig benne vannak ebben, és aztán a fantáziám, tehát van egy csomó dolog benne, amit csak kitaláltam. De úgy működött, de valahogy úgy, olyan ez, mint a filmnézés, hogy így peregtek a kockák a szemem előtt, és olyan volt, mintha néznék egy filmet, és azt leírtam. Hát úgy van, hogy így gondolkodom hónapokig, hogy miről szóljon, és amikor úgy nagyjából összeáll, akkor leülök, és piszok gyorsan megírom 2 hét alatt, vagy ilyesmi.
1: Édespanna, köszönöm, hogy rám értél, vagy ránk írtél, és akkor most tízszerűen szerintem menjünk, és együnk meg egy túrorudit. Ahogy az elején is mondtuk.
0: De ezt majd bevasalom rajtad.
1: Mindenki, most már gyűjtöm élőben. Azt, hogy amikor végre tudunk találkozni, akkor majd eszünk együtt egy túrorudit. Annyira köszönöm, hogy beszélgettél velem.
0: Én köszönöm, nagyon jó volt.
1: Puszi, köszönöm szépen.
2: Puszi. Szívem csücske. Ami a szemnek láthatatlan. Péter Petra podcastja. Manna Selection. A teljes podcast és az évad többi része a podpad.hu oldalon vagy a Podpad applikációban érhető el. Podpad.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. Tovább nőtt a lakossági állampapírállomány. Hideg front érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt szerdán a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Bújvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A tiszás politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 ezer milliárd forintra nőttek. Az államadósságkezelő központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5 ezer milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kapnak. Pályázni október 5-éig lehet. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ushakov úgy vélekedett, segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Korábban több ország is jelezte, készek volnának helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseknek. Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21-29 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.
3: A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek. Idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola a fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton, nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kult

generátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket? Hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána? Hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében? A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá. A Dunakanyar az egyik legnépszerűbb túlacélpont, amit kocsival és tömegközlekedéssel is nagyon egyszerű megközelíteni. A legrejtettebb, kevésbé látogatott utakon keresztül az ismert kedvencektől összegyűjtött néhány destinációt a világ Budapest. Könnyed családias túrát tehetünk például Sződligeten, ahol a Korsók házában látható több mint 1000 darabos söröskorsolt gyűjtemény, illetve egy festői aprócska horgásztó tartozik a legizgalmasabb látványosságok közé. A forgatási helyszínként is ismert település úgy fest a kis horgász kunyhóival, mintha a Grimm mesékből vágták volna ki. Érdemes a környéket a Ligeterdő tanösvény 7 állomását bejárva felfedezni. A terület teljesen sík, így kevésbé gyakorlott túrázóknak is ajánlotta, közelben pedig éttermek is vannak, így kifejezetten kellemes családi kirándulást tehetünk itt. A látogatás előtt érdemes a helyszínek nyitvatartásáról tájékozódni a megadott elérhetőségeken. Nyáron semmi esetre se feledkezzünk el a szúnyogok elleni védelemről, mindenképpen kart és lábat fedő öltözetet viseljünk, durva támadásnak leszünk ugyanis kitéve. Szőtliget szinte összeír a szomszéd Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje bíztató, beljebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a kelleténél kicsit vadregényesebb az útvonal. A környék biciklivel is csodálatos, a szomszédos településeket ugyanis jól megépített bringa út is összeköti, érdemes tehát két kerékre pattanni. A következő Bertényi Miklós fűvészkert a rejtőzködő, bár Visegrád és a közeli kiránduló helyek hétvégenként nagyon zsúfoltak, van lehetőség a közelben egy kis elvonulásra is. A csendért, nyugalomért, ápolt környezetért érdemes kifizetni a minimális belépőjegyet és ellátogatni a Bertényi Miklós fűvészkertbe. A belépőt az Ördögmalom étteremben tudjuk megváltani, és már indulhat is a kaland. Az arborétumnak két része van, az egyik akár babakocsival is látogatható, kanyargós ösvényekkel, az erdőanyai szurdok környéke ennél jóval vadregény. Ha tehetjük, kalandozzunk keresztül mindkettőt. A következő a Spartacus ösvény, nem maradhat ki a felsorolásból a Dunakanyar kultikus útvonala, az 5 km hosszú Spartacus ösvény. A Pilis-Szentlászló és Visegrád között húzódó túraút természetes bükkerdő, tölgyfaerdő és sziklavonulatok között halad, és csodás kilátást kínál a Börzsönyre. Bár eredetileg vadászoknak alakították ki, ma már könnyűszerrel haladhatunk rajta más túrázókkal együtt. Megfelelő lábbelire azért szükségünk lesz, csapadékos időben pedig nem ez a túra a legjobb választás. Irány a gesztenyi és tanösvény. Csodálatos, ám nagyon érzékeny ez a tanösvény, ezért szinte minden lépésünkre vigyázni kell, mert akár egy ág letörésével vagy a termés lerázásával is károsíthatjuk az itteni fákat. Nagymaroson a védette békhajlat miatt az anzsuk idejében már biztosan termesztettek szerint gesztenyét. Ennek köszönhető, hogy a település közelében számos fa áll ma is. Egészségük egy korábban behurcolt gombabetegség miatt a szokásosnál is törékenyebb, emiatt fontos, hogy még kisebb sebeket se ejtsünk rajtuk. A különleges élővilágot egy 21 állomásos, 6 km hosszú tanösvény mutatja be, amely csodás panorámát, pihenésre csábító rétet kínál a feltöltődéshez. A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára,

0: sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya, Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardis szállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghirtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardis szállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a földeltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.
1: Mindig lesz egy szem,

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Rekord alacsonyra csökkent a Duna vízellás a Budapesten. Forgalmi korlátozások jönnek az atlétikai világdöntő miatt. Új kiállítás nyílik a Szentendrei régi művésztelepen. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Rekord alacsony, mindössze 1 cm-es vízellást mutatott kedden a Duna hivatalos vízmércéje Budapestnél. Ez az eddig mért legalacsonyabb érték a fővárosban, ugyanakkor nem azt jelenti, hogy a folyó mindössze 1 cm mély. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a Duna átlagos mélysége Budapestnél jelenleg 3-3,5 méter. Az alacsony vízállás azonban már a hajózást is befolyásolja. Ilyen körülmények között ugyanis egyes nagyobb hajók nem tudnak közlekedni a folyón. Az 1 cm-es adat azt jelzi, hogy a Duna vízfelszíne ennyivel található a budapesti vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett. Ezt a viszonyítási pontot még a 19. században rögzítették, ezért a vízmércén szereplő érték nem azonos a folyó tényleges mélységével. A szakemberek szerint a folyószabályozások, a meder süllyedése, valamint a klímaváltozással összefüggő száraz időszakok miatt a Duna vízszintje az elmúlt évtizedekben már a 19. században tapasztalt minimumok alá is csökkent. Idén július végén még 28 cm-es vízállással dőlt meg, a korábbi budapesti negatív rekord, ezt múlta most jelentősen alul az új 1 cm-es érték. A következő napokban ugyanakkor változhat a helyzet, a meteorológiai előrejelzések szerint a Duna felső vízgyűjtő területein jelentősebb csapadék várható, ezért a vízügyi szakemberek arra számítanak, hogy a hétvégén emelkedés kezdődhet a folyó budapesti szakaszán. Jelentős forgalmi változásokra kell készülni ezen a hétvégén a budapesti atlétikai világdöntő miatt. A szeptember 11-e és 13-a között zajló sportesemény idején a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ közvetlen környezete a látogatók számára autómentes övezetté válik. A stadionnál pedig egyáltalán nem lesz lehetőség parkolásra. A korlátozásokat már a versenyek előtt megkezdték. Szeptember 8-ától fokozatosan megállási tilalmak és egyéb forgalmi változások lépnek életbe a Nemzeti Atlétikai Központ környékén, valamint a főváros több más pontján is. Teljes útlezárása a szabad Hongkong utat érinti, az Ujgur Mártírok útja és a stadion közötti szakaszt szeptember 10-től egészen szeptember 14-én hajnalig lezárják a gépjárműforgalom elől. A stadionhoz vezető többi utcában ugyanakkor nem lesz teljes lezárás. A Hajóállomás utcában, a Csont utcában, valamint a Csepel rakpart érintett szakaszán folyamatos megállási tilalomra kell számítani. A versenynapokon ezeken az útszakaszokon délutántól éjfélig egyirányú forgalmi rendet is bevezetnek. A Budapesti Közlekedési Központ az atlétikai világdöntő idején sűrűbben közlekedő járatokkal segíti a stadion megközelítését. A szervezők ezért azt kérik a nézőktől, hogy lehetőség szerint közösségi közlekedéssel érkezzenek, és ne induljanak autóval a Nemzeti Atlétikai Központhoz, mivel annak közvetlen környezetében nem lehet majd parkolni. Több száz állás lehetőséggel és ingyenes tanácsadásokkal várják az érdeklődőket a jövő héten a 4. Budapest állásbörzén. A kétnapos rendezvényt szeptember 16-án és 17-én tartják a Biodómban, ahol több mint 30 munkáltató mutatja be aktuális állásajánlatait. A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Esély Nonprofit Kft. Közös rendezvényén az álláskeresők több száz meghirdetett pozíció közül válogathatnak. Az idei börze központi témája a munka és a magánélet összeegyeztetése lesz, így a szervezők a fizetés és a munkakör mellett a kiszámítható munkaidő, a rugalmasság és a megfelelő szabadidő fontosságára is szeretnék felhívni a figyelmet. A látogatók az állásajánlatok mellett több az elhelyezkedés segítő ingyenes szolgáltatást is igénybe vehetnek. Lesz önéletrajztanácsadás, munkajogi segítség és life coach szolgáltatás, valamint profi portréfotózás is, ahol az önéletrajzhoz vagy szakmai profilhoz használható fényképet készíthetnek. A rendezvényre gyerekekkel is lehet érkezni, számukra külön gyereksarkot alakítanak ki. A hallássérült látogatók számára a teljes nyitvatartási időben jelnyelvi tolmács áll rendelkezésre, a látássérült érdeklődők tájékozódását pedig hangos térkép segíti. A Budapest állásbőrzén a részvétel és valamennyi program ingyenes. A kétnapos eseményt megelőzően szeptember 15-én foglalkoztatáspolitikai konferenciát is rendeznek, amelyen a kormány képviselői is részt vesznek. Lakhatatlanná vált az a 14. kerületi társasház, amelynek tetőszerkezete kigyulladt a Stefánia úton az elmúlt napokban. A lángok mintegy 600 négyzetméteren pusztítottak, és az épület több részére is tovább terjedtek. A tűz két lakást és három erkélyt is elért, emellett a környező épületeket is veszélyeztette. A tűzoltók nagy erőkkel dolgoztak a lángok megfékezésén és a továbbterjedés megakadályozásán. A tűzben a társasház közműhálózata is súlyosan megrongálódott. A víz és az elektromos rendszerben keletkezett károk miatt az épület egyelőre nem alkalmas lakhatásra. A lakók ezért a tűz eloltása után sem térhettek vissza otthonaikba. Az épület ismételt használatba vételére csak a szükséges helyreállítási és biztonsági munkálatok elvégzése után kerülhet sor. Órákon átkerestek egy balesetet szenvedett férfit Szentendre közelében. 14 órán át bolyongott sérülten egy férfi az erdőben, miután autójával fának csapódott Szentendre közelében. A baleset még szombaton hajnalban történt, a sofőr a fejét is beütötte a szélvédőbe, majd zavart állapotban kiszállt a járműből és elindult a közeli erdőbe. Az összetört autót később arra járók találták meg, a jármű azonban üres volt. A betört szélvédőből a helyszínre érkező kutatócsapatok arra következtettek, hogy a sofőr fejsérülést szenvedhetett, ezért nagy erőkkel kezdték keresni. A kutatásban több mint 10 vettek részt, és keresőkutyákat, valamint drónokat is bevetettek. A férfit végül kora este egy kerékpáros találta meg az erdőben, mintegy 14 órával a baleset után. A sérült férfi a becslések szerint körülbelül 3 kilométert gyalogolt az erdőben az összetört autótól. Amikor rátaláltak, még mindig zavart állapotban volt, ezért kórházba szállították. A rendőrség a baleset körülményeinek tisztázására szabálysértési eljárást indított. Új kiállítás nyílik szeptember 11-én a fennállásának 100. évfordulóját ünneplő Szentendrei Régi Művésztelepen. A jubileumi programsorozat részeként Gnyihár Amarilla egyéni tárlatát mutatják be, amelynek középpontjában a természet, a víz és az ember belső világának kapcsolata áll. A kiállítás címét Szabó Lőrinc egyik verssora ihlette, és a víz folyamatos változására, valamint annak tükröző szerepére egyaránt utal. Gnyihár Amarilla festményein a természet nem egyszerűen tájként jelenik meg, hanem az érzelmek, az emlékek és a belső folyamatok kifejezésének eszközévé válik. A művész alkotásaihoz gyakran Szentendrén, elsősorban a Papsziget környékén készített fényképeket használ kiinduló pontként. Festményei azonban nem a valóság pontos ábrázolására törekednek, sokkal inkább egy-egy pillanat, hangulat vagy érzelmi állapot lenyomatai. A tárlaton hangsúlyos szerepet kap a víz, annak mozgása és mozdulatlansága, valamint a felszínén megjelenő tükröződés. A képek az idő múlására, a természet állandó változására és az önreflexióra is irányítják a figyelmet. A víz körkörös fodrózódása és az emberi szem koncentrikus formái több alkotáson is egymásra felelnek. Gnyihár Amarilla kiállítása szeptember 11-től november 15-ig látogatható a Szentendrei Régi Művésztelep kiállító terében. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene!

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Az üzemanyagáremelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány, egyre többen vásárolnak állampapírt. Hideg front érkezett esővel és viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató is. Magyar Péter miniszterelnök ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Ma tartják Pozsonyban a Visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. A Transparency International Magyarországot jelölt is szakértőnek, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA párt. A javaslatról a testület mai ülésén szavaznak a képviselők. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Volt Péter volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgatják. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az államadóságkezelő központ adatai szerint a legnagyobb mértékű több mint 5000 milliárd forint nyit a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. Több meleg rekord is megdőlt tegnap az érkező hidegfront előtt. Tatabányán szokatlanul enyhe volt a hajnal, 22,1 fokot mértek, ami 3 fokkal több, mint a korábbi napi hajnali maximum. Délután Budapesten csak nem 100 éves csúcsérték dőlt meg, 34,8 fokot mértek. Ez 1 több, mint az 1928-ban regisztrált legmagasabb napi hőmérséklet.
0: Időjárás.
2: Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, délután 21-29 fok, este 15-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: My new song, Fill My Cup, is so many different things to me. It's a joy bomb.
1: My Cup című dalom nagyon sok mindent jelent. Nekem egy örömbomba, egy nagy buli, egy ima is egyébként, de őszintén szólva leginkább egy emlékeztetés az imádság fontosságára. Nagyon könnyen mondjuk, hogy Istenem, ments meg ebből a helyzetből, vagy kérlek biztosítsd nekem ezt és ezt a dolgot, és néha nagyon könnyen mondjuk azt, hogy ó, Uram, használj fel engem ebben a helyzetben, hogy megváltoztassam a világot, használj, amikor belépek egy kávézóba, hogy az emberek érezzék a Szentlélek békéjét az életemen. És én ezt szeretem úgy látni, mintha lenne egy teli poharam, egy mentális poharam, amiből kijönik a sok jó dolog, de mindig muszáj imádkozni, mielőtt kiöntjük a poharunkat másokra. Én mindig így imádkozom, mielőtt elkezdek beszélni másoknak Istenről. Uram, használj, hogy megváltoztassam a világot, használj, hogy megváltoztassam az otthonomat, a családomat, a következő nemzedéket. Tudom, hogy Jézus feláldozta az egész életét azért, hogy megtapasztalhassuk a mennyországot. Töltsd meg a poharamat, hogy soha nem felejtsem el hinni, hogy Isten őrült dolgokat művel rajtam keresztül. És ezután az ima után megyek, és hagyom, hogy Isten használjon.
0: Fill my cup as a reminder to never stop believing for God to do crazy things through me. I hope you guys dig it.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Marad egy-két óránk a városban, annyi időnk nincs, hogy kiruccanjunk, viszont kellemesen töltenénk el ezt a pár percet, akkor érdemes a Városligetbe ellátogatni. A Világ Budapest ajánlott néhány programot, hogy mit érdemes ott meglátogatni. Talán a városnak egyetlen része sem fejlődött annyit az elmúlt években, mint a Városliget és környéke. A terület számos új attrakcióval lett gazdagabb, új kiállítóhelyekkel, múzeumokkal is. Bár az új néprajzi múzeum épülete megosztó, a gyűjteményre és az izgalmas programokra egészen biztosan nem lehet panasz. Az ingyenesen látogatható kerámia tér mellett a Claudia Andazsúr Indiánok lelkek túlélők című kiállítást is ajánlják, amely a magyar származású fotóművész képein keresztül az amazóniai esőerdők lakóinak világába enged bepillantást. A zeneháza úgy fest, mintha ismert épületek kollázsa lenne, de fantasztikus élmény, ahogy koncerttermében a zene mellett a természet is körülöleli, a májusban nyitó Divák & Ikonok tárlatot pedig nagyon várjuk már, hiszen a legnagyobb sztárok fellépő ruhái érkeznek majd Budapestre. A közelben lévő néhány éve felújított Millennium háza, az Olof Palma ház szintén egy csodás fotókiállítást tartogat, érdemes benézni ide is. Célba vehetjük a környék villáit, ha érdekes időtöltésre vágyunk, mert túl azon, hogy a legtöbb közülük végre régi fényében ragyog, több is fogad időről időre látogatókat. A Walter Rózsi villa csodás modernista épülete magyar építészeti múzeumként élet újra. Bár csak tárlatvezetések alkalmával van nyitva, érdemes figyelni az időpontokat, és ellátogatni a korábban felújított, de a nagy közönség számára csak nem régiben megnyílt Kőrösi villába, ahol csodás zsolnai gyűjteményt is láthatunk. De nem csak a városligeti fasor környéke, hanem az Andrássy út is bővelkedik a nem régiben nyílt kiállítóhelyekben. Bár most rövid technikai szünetet tartanak, májustól már érdemes ellátogatni a Habba, az MBH-ban komplex művészeti funkcióval rendelkező kiállítóhelyére. Az épület szomszédságában találjuk a Q Contemporary-t, ami 2-től szombatig látogatható. A magánmúzeum épületét már korábban felújították, de csak néhány éve ad otthont az érdekes magángyűjteménynek. A mostani kiállítás a hidegháborús időszak művészetéből válogat, és ingyenesen tekintetjük meg. A környék menő új galériái mellett számtalan olyan kis tematikus múzeumot is találunk, amit érdemes megnézni. A Vajdahunyad várában nem csak azért érdemes benézni, mert csodaszép, hanem az itt működő Magyar Mezőgazdasági Múzeum miatt is. A Rádh György villában egy csodás szecessziós gyűjtemény legszebb darabjait csodálhatjuk meg. A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum egyedülálló tematikájával, csodás kertjében pedig plakát kiállítással hívogat. Bár az épület csak bejelentkezés után látogatható, a pénzügyőr és adózás történeti múzeumban bemutatott józan, de érdekes témáról garantáltan elkalandozik néha a figyelmünk, hiszen a gyűjteménynek helyet adó Schiffer villában vannak a város legszebb szecessziós üvegablakai. A Posta Múzeumban pedig feltétlenül érdemes az új postás kisasszonyokról szóló kiállítást is megnézni, de célszerű előre bejelentkezni. Nehéz ellenállni a csodás idők fák suttogásának és a csodás zöld réteknek, néha nem is kell más, mint egy jó kis piknik. Ezen a környéken ez abszolút megtehető, akár az újonnan indult légbalon környékén.
0: Programajánlót hallottak. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány, magyar horrorfilm debütált Los Angelesben. Hidegfront érkezett esővel, többfelé viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató is. Magyar Péter miniszterelnök ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Ma tartják Pozsonyban a Visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Holt Péter volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgatják. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 ezer milliárd forintra nőttek. Az államadóságkezelő központ adatai szerint a legnagyobb mértékű több mint 5000 milliárd forint nyit a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. Los Angelesben mutatták be Illés László új filmjét, a Míg meg nem haltak című horrort. A nagyrészt Vas megyei erdőkben forgatott, független finanszírozású film világpremierjét egy héttel ezelőtt tartották. Az alkotást november közepétől vetítik a hazai mozikban. Több meleg rekord is megdőlt tegnap az érkező hidegfront előtt. Tatabányán szokatlanul enyhe volt a hajnal, 22,1 fokot mértek, ami 3 fokkal több, mint a korábbi napi hajnali maximum. Délután Budapesten csaknem 100 éves csúcsérték dőlt meg, 34,8 fokot mértek.
0: Időjárás.
3: Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, délután 21-29 fok, este 15-23 fok valószínű.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
3: Nem láttad a gördeszkámat?
4: Én a lavort keresem!
3: A fotel is eltűnt!
4: És a bicikli kormányom?
5: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
4: Mégis mihez?
5: A győztes járgányhoz.
6: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
7: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
8: Megvan már az őszi szetted?
9: Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
10: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
9: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklám hangzott el.
12: Az üzemanyag áremelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. Magyar horrorfilm debütált Los Angelesben. Hidegfront érkezett esővel, többfelé viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató is. Magyar Péter miniszterelnök ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyag árakat csökkenti majd. Ma tartják Pozsonyban a Visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Holt Péter volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgatják. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 ezer milliárd forintra nőttek. Az államadóságkezelő központ adatai szerint a legnagyobb mértékű több mint 5000 milliárd forint nyit a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. Los Angelesben mutatták be Illés László új filmjét, a Míg meg nem haltak című horrort. A nagyrészt Vas megyei erdőkben forgatott független finanszírozású film világpremierjét egy héttel ezelőtt tartották. Az alkotást november közepétől vetítik a hazai mozikban. Több meleg rekord is megdőlt tegnap az érkező hidegfront előtt. Tatabányán szokatlanul enyhe volt a hajnal, 22,1 fokot mértek, ami 3 fokkal több, mint a korábbi napi hajnali maximum. Délután Budapesten csaknem 100 éves csúcsérték dőlt meg, 34,8 fokot mértek.
0: Időjárás.
12: Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, délután 21-29 fok, este 15-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Update.
13: Már is indul a Budapest Update. Hello mindenkinek, István Dániel vagyok. Szokás szerint naptárnak megfelelően már is nyílik a kalendárium szeptember 10-e van. Mindjárt kiderül, hogy mi mindenről híres a mai nap, és aztán jönnek majd a budapesti aktualitások. Kattintgattam, lapozgattam, sok mindenről olvastam. Újabb gyalogos barát fejlesztés készült el például Budapesten, mindjárt kiderül, hogy hol, illetőleg sajnos újabb kolotkó szobrot loptak el a fővárosban, már több alkotásnak is nyoma veszett. Mindjárt mondom a részleteket.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Ahogy az ilyenkor lenni szokott, már is nyílik a kalendárium a mai nap mellett, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres szeptember 10-e. Például 128 éve ezen a napon Erzsébet Sziszi osztrák császárné és magyar királyné a Genfi tópartján merénylet áldozatául esett. Séta közben egy olasz anarchista támadta meg és szúrta le. A németek népszerű Sziszi hercegnője a Wittelsbach családból származó Miksa bajor herceg második leánya volt. Erzsébet hercegnő 1854-ben ment hozzá Ferenc József osztrák császárhoz. Szépségével és kedvességével nagy népszerűségnek örvendett. A családot ért tragédiák súlyos depressziót okoztak nála, amelyet hosszabb európai utazásokkal próbált enyhíteni. Nehezen viselte a szigorú bécsi udvari etikettet, ezért többnyire Korfun, az ottani kastélyban vagy Magyarországon Gödöllőn tartózkodott. 166 éve született Márkus Emília színésznő, az első magyar film főszereplője, Márkus József Budapest főpolgármesterének húga volt. 1901-ben készült az első magyar film, a Tánc című. Ebben szerepelt ő, ez még néma film volt. 82 éve látott napvilágot Pogány Judit, a mai napon Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, Koltai Róbert volt felesége, ismert filmjei a Legény anya, a Sose halunk meg, a Csini baba, de ő volt egyébként Vuk hangja is. 80 éve hunyt el Halasi Olivér, kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázó, úszó sportoló a mai napon. Ő tagja volt az 1932. évi Los Angeles és a 36. évi berlini olimpián aranyérmet nyert vízilabda csapatnak. Részese volt 31-ben a párizsi, 34-ben a magdeburgi, 38-ban a londoni Európa-bajnokságon elért győzelmeknek. 91-szeres válogatott volt, emellett úszásban is jelentős sikereket ért el. 31-ben Párizsban az 1500 méteres gyorsúszásban lett Európa-bajnok, később tucatnál is több országos bajnoki címet szerzett. Eredményeinek sportértékét külön növelte, hogy gyerekkori közlekedési baleset következtében egyik lába csonka volt. 1946-ban aztán a szovjet katonák gyilkolták meg. 78 éve született Charles Simonyi, magyar származású amerikai mérnök fizikus, aki a Microsoft egyik vezető fejlesztője volt, és kétszer járt az űrben. Eredeti neve ifjabb Simonyi Károly, apukája a Kossuth díjas dr. Simonyi Károly, egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki Egyetem elméleti villamossági tanszékének vezetője volt. A Microsoftnál a Word és az Excel, valamint az Excel megelőző Multiplan fejlesztését vezette. Milliárdos amerikaiként jelentős mecénási tevékenységet folytat, nagy összegű adományokkal támogat különböző művészeti, tudományos és közművelődési programokat. Először 2007. április 7-től 21-ig, másodszor pedig 2009. március 26-ától április 8-ig járt a nemzetközi űrállomáson. 30 éve 1996-ban Michael Jackson hatalmas tömeg előtt adott koncertet a mai napon a budapesti Népstadionban, a History World Tour keretében először, és sajnos egyben utoljára járt Budapesten. 54 éve hunyt el Eckhart Tibor, tudós, diplomata, államférfi, kisgazdapárti politikus, országgyűlési képviselő, a két világháború közti magyar politika egyik vezető alakja volt. 13 éve, hogy nincs köztünk, Gurizs György, olimpiai bronzérmes, világbajnok, birkózó, edző. Ő 46-tól a Gunstie, 50-től a budapesti Honvéd versenyzője volt, 16-szoros magyar bajnok. 52-ben olimpiai bronzérmet szerzett, később világbajnok lett, 55-ben és 58-ban BB ezüstérmes, 63-ban bronzérmes volt. 1960-tól edzőként dolgozott a válogatott keretnél, később vezetőedző lett, majd a BVSC edzője. Felesége Pásztor Erzsébet világbajnok kézilabdázónő. És 4 éve hunyt el Bráda Tibor, Munkácsi Mihály díjas festőművész, a Magyar Festészet Napja alapítója, a Dunapart Alkotó Közösség művészeti vezetője. Festményei megtalálhatóak többek között a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében. Több intézmény üvegablakát készítette, ő maga a dunaújvárosi Krisztus Király főtemplom festett ólomüvegablakainak tervezett tartotta főművének. Ma már frissül a levegő, a maximum csak 23 fok körül alakul, számítani kell csapadékra, zápor, zivatar formájában. Hamarosan jön a Budapest Update-ben a budapesti aktualitások között az, hogy újabb gyalogos barátfejlesztés készült el Budapesten, biztonságosabbá vált ugyanis az átkelés a Margit körúton a szénatéri villamos megállónál, hogy ez gyalogos szempontból milyen figyelmet igényel, mindjárt kiderül.

0: Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindent tudtam meg a fővárosról a mai napon. Például újabb gyalogos barátfejlesztés készült el Budapesten, biztonságosabbá vált az átkelés a Margit körúton a szénatéri villamos megállónál, közölte a Budapesti Közlekedési Központ a BKK. A közlemény szerint a fejlesztés része az úgynevezett kiskorrekciós beavatkozások programnak, melynek célja, hogy új kisléptékű, gyorsan megvalósítható fejlesztésekkel, így gyalogos átkelőhelyek, középszigetek és kerékpáros infrastruktúra kialakításával, illetve azok átalakításával biztonságosabb és kényelmesebb legyen a közlekedés. A szénatéri fejlesztésnek köszönhetően a terület átláthatóbbá és biztonságosabbá vált, csökkentve a közlekedési kockázatokat. A bevásárlóközpont bejáratánál található átkelőnél is kényelmesebben és biztonságosabban lehet közlekedni. Neki kezdtek közben az elhagyatott épületek bontásának Rákos rendezőn, az angyalföldi kerületvezető bejelentése alapján. A romok elszállítását azonban még meg kell oldania a BKM-nek. A feladat ezzel még nem ér véget, az egy hónapig tartó munkálatokat követően a budapesti közművek, mint a terület tulajdonosa, vállalta a romok elszállítását. Bízom benne, hogy ez haladéktalanul meg is valósul majd, mielőtt a környék illegális hulladék lerakóként kezdene funkcionálni, zárta a Facebook posztját Tóth József polgármester, aki több képet is közzétett a most zajló munkafolyamatokról. Sajnos újabb kolotkó szobrot loptak el a fővárosban, már több alkotásnak is nyoma veszett. A Liget Budapest közösségi oldalán számolt be arról, hogy a hétvégén az éjszakai órákban ismeretlenek eltulajdonították a Néprajzi Múzeum mellett álló alkotást. A bejegyzés szerint a térfigyelő kamerák rögzítették az esetet, a felvételek alapján pedig együttműködnek a hatóságokkal. A Néprajzi Múzeum mellett található Among Us című miniszobrot Kolotkó Mihály 2022. októberében helyezte el. Az alkotás egy gördeszkán guruló Sztálin csizmapárt ábrázol, amely az egykori Sztálin szoborra utal. Az elmúlt években több Kolotkó miniszobornak is nyoma veszett Budapesten. 2026 nyarán például a Dracula című alkotás tűnt el a Városligetből a Vajdahunyadvára mellől. Az eset kapcsán Kolotkó Mihály megerősítette, hogy a szobrot ellopták. Nem sokkal később a Margit szigetről is eltűnt a Meditáló nyúl. A bronzalkotás mindössze néhány héttel a kihelyezése után augusztus 17-én tűnt el. Korábban a Süsű, a Sárkány és Bőrében, valamint a Magyar Sárga, vagyis Liza Simpson miniszobra is eltűnt a fővárosból. Egyik alkotás sem került még elő. Szeptemberben két újabb fővárosi kerületben kerül elő a pince és a padlás mélyén őrzött régi bútor, matrac vagy nagymama szőnyege. A budapesti lomtalanítás 2026-os következő szakasza már elkezdődött a 13. kerületben, majd szeptember 20-ától a 3. kerületben folytatódik. Van azonban egy fontos szabály, nem lehet a teljes kerületi időszak alatt bármikor kipakolni. A hegyvidéken egészen szeptember 14-ig tart a lomkikészítés, a kerület 7 körzetre oszlik más-más dátumokkal. A lomot mindig csak a saját címhez tartozó napon 18 óra után szabad az utcára tenni. A pontos időpontot a MOHU tájékoztatójában kell ellenőrizni. Szeptember 20-ától aztán Óbuda jön, a budapesti lomtalanítás a 3. kerületben folytatódik, ahol október 5-ig tart a kerületi lomkikészítési időszak. Óbudát 12 körzetre osztották, ezért itt is minden címnek meghatározott napja lesz. A szabály ugyanaz, a lomokat csak a címhez tartozó napon, este 6 óra után lehet kitenni. Lomtalanításkor olyan nagy a háztartásban feleslegessé vált tárgyak kerülhetnek az utcára, amelyek méretük miatt nem férnek a kukába. Ilyen lehet például a régi bútor, matrac, szőnyeg, bőrönd, síléc vagy egy nagyobb használati tárgy. Nem lehet viszont a lomok közé tenni kommunális szemetet, papír, műanyag vagy fémcsomagolást, sittet és más építési törmeléket, földet, hamut, gumiabroncsot, síküveget, zöld hulladékot, textilt, valamint elektromos és elektronikai hulladékot. Veszélyes hulladékot szintén tilos kihelyezni. A MOHU azt is kéri tőlünk, hogy a megfelelő fahulladékot a többi lomtól elkülönítve rakjuk ki. A kupacot a lakóház előtt a gyűjtőjárművel jól megközelíthető helyre kell tenni, úgyhogy ne akadályozza a gyalogos és autóforgalmat. Úttestre, kerékpárútra vagy zöld területre lom nem kerülhet. A budapesti lomtalanítás 2026 áprilisa óta egy másik változtatást is behozott. A MOHU már

Nem külön szórólapon küldi a részletes értesítést, hanem a havi számlához csatolt mellékletben, postai vagy elektronikus úton. Ebben szerepel a címhez tartozó pontos időpont és minden fontos kihelyezési szabály is. Budapest hagyományosan legkeresettebb kerületeiben esett vissza a legnagyobb mértékben a vevői érdeklődés az elmúlt egy évben. A legfrissebb adatok szerint a 14. kerület iránti érdeklődés 20%-ról 15%-ra esett, a 13. kerületé 25-ről 21-re, a 6. kerületé 19-ről 15%-ra. Hasonló mértékben csökkent az érdeklődés a 9., a 11. és a 7. kerület iránt is. A 7 vizsgált kerület közül egyedül a 2. kerületben nem történt érdemi elmozdulás, az érdeklődés így gyakorlatilag a tavalyi szinten áll. Minél népszerűbb és drágább volt egy kerület egy évvel ezelőtt, most annál nagyobbat esett a kereslet iránta. A 2. kerület ez alól kivétel, mert ott a vevői kör összetétele nem változott annyira, mint másút, mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. A jelenség szorosan összefügg azzal, hogy az elmúlt egy évben tartósan megnőtt az első lakásokat vásárlók aránya a fővárosi piacon, miközben a korábban meghatározó befektetői kereslet visszaszorult. Az első lakásokat vásárlók árérzékenyebb, kevésbé engedhetik meg maguknak a legdrágább népszerű kerületeket, tette hozzá Szegő Péter. Ez a réteg most inkább a megfizethetőbb, korábban kevésbé keresett kerületek felé fordul. Ez látszik most a drágább városrészek visszaeső érdeklődési mutatói. A legnagyobb visszaesés a 14. kerületben történt, ott az érdeklődés több mint 5% ponttal esett, miközben a piac egészen a keresletindex csak a nyári szezonális szint körül mozgott. A 6 érintett kerületben átlagosan 3,6% ponttal csökkent az érdeklődés. A legkeresettebb kerületek tehát a piaci átlagnál is nagyobb mértékben vesztettek vonzerejükből. Presser Gábor 8 estén át játszik a Budapest Kongresszusi Központban jövőre január 8-a és 17-e között, és 3 teljesen különböző műsort, több mint 70 dalt fog előadni. A dalszerző előadó Munkakönyv címmel novemberben több részes lemezkiadványjal is jelentkezik a tervek szerint. 6 évtizedes munkám során sokaknak írattam Zsoktalt, Sokfélét. Egy szerző előadó pályájának ezen a szakaszán egy 2 órás koncerten már nem tudja eljátszani azokat a dalokat, amelyeket mindenképpen szeretne megmutatni, innen a sorozat ötlete. 2 éve a megvalósítás közelében voltam, de nem tudtam összehozni, most úgy néz ki sikerül. 3 féle műsorral, 70-75 dallal 8 koncertet adok 10 nap alatt, ami számomra minden értelemben izgalmas vállalkozás, mondta Presser Gábor. Mint kifejtette, az első 3 este címe Hódolat a női hangnak. Ez a műsor nem csak női hangok által inspirált dalaiból áll, csak nem 6 évtized munkáiból merítve, a színpadon általam szeretett és csodált énekesnőkkel, mint mondta. Biztosan ott lesz közöttük Falusi Marian, Olái Bolya, Ruzsa Magdi és Szena. Nagy egyéniségek, különleges énekesnők ők, mindeközben szakmai életükben így úgy akarva akaratlanul fontos a rivalizálás. Erre a 3 estre velem egy zenei társulást, egy társulatot alapítanak, fogalmazott a zenész. Január 12-én és 13-án pedig egy zongorás estet ad Presser Gábor a BKK-ban, Dalok a szívről címmel. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Az üzemanyag áremelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány, magyar horrorfilm debütált Los Angelesben. Hidegfront érkezett esővel, többfelé viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató is. Magyar Péter miniszterelnök ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Ma tartják Pozsonyban a Visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Volt Péter volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgatják. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 ezer milliárd forintra nőttek. Az államadóságkezelő központ adatai szerint a legnagyobb mértékű több mint 5000 milliárd forint nyit a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. Los Angelesben mutatták be Illés László új filmjét, a Míg meg nem haltak című horrort. A nagyrészt Vas megyei erdőkben forgatott, független finanszírozású film világpremierjét egy héttel ezelőtt tartották. Az alkotást november közepétől vetítik a hazai mozikban. Több meleg rekord is megdőlt tegnap az érkező hidegfront előtt. Tatabányán szokatlanul enyhe volt a hajnal, 22,1 fokot mértek, ami 3 fokkal több, mint a korábbi napi hajnali maximum. Délután Budapesten csaknem 100 éves csúcsérték dőlt meg, 34,8 fokot mértek.
0: Időjárás.
1: Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, délután 21-29 fok, este 15-23 fok valószínű.
0: Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM.

0: Update István Dániellel.
1: Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek. Idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton, nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kult szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő alkotó társává válik? Bagyko Robert Kevin Krul című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Car című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készített el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket, hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána, hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében. A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyászsal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá. Az élet kíméletlenül halad előre, a város pedig fejlődik és változik, ez pedig maga után vonja, hogy bizonyos dolgok, így például szakmák is megszűnnek. A Villa Budapest összegyűjtött párat azok közül a foglalkozások közül, amelyek már rég eltűntek Budapestről. Ilyen például a rikkancs, találó nevű foglalkozás, amit elsősorban fiatalok műveltek. Mozgó utcai újságárusok voltak ők, akik portréjukat a frissen a nyomdából érkezett hírlapot kínálták nagy és érces hangon kiabálva. A rikkancs a régi jórészt fekete-fehér magyar filmek állandó és mindig névtelen mellékszereplője volt, mivel állandóan az utcán tartózkodott és mindent látott és megfigyelt, így érdemes volt hozzá fordulni és tőle érdeklődni az utcai történések kapcsán, például ha valakit követtünk, aki egy sarkon befordulva eltűnt az orrunk elől. A szakmát a rendszerváltást követően próbálták feléleszteni, és úgy tűnt menni is fog, bár az új idők rikkancsai már nem kiabáltak, csak osztogatták a megvásárolt újságot. A nyomtatott sajtó eladásainak visszaesése miatt viszont egyre inkább odafogyottá vált szerepük, a rikkancsok alkalmazása luxus lett fel. Kiadás. Aztán ott vannak a cipőpucolók. E szakma megszűnésének időpontját szinte napra pontosan tudjuk, és nem is történt annyira régen. Még a bulvár sajtó is megírta, amikor Zalai András, az ország utolsó cipőtisztító kisiparosa, aki a Marriott szálló vendégeinek cipőjét tisztította, 2009. januárjában letette a cipőkefét. Mai szemmel nézve a cipőpucoltatás amolyan úri huncutságnak, nagyzolásnak tűnik, pedig igazából hajdan praktikus dolognak számított. Ha az egész nap elfoglaltságokkal, ügyek intézésével, ide-oda lótás futással telt, időnként nem ártott javítani az outfitem, például azzal, hogy a poros koszos cipőnket fényesre súviszkoltattuk. Bár az utolsó cipőpucoló egy szállodából ment nyugdíjba, alapvetően ez is utcai foglalkozás volt. Aztán itt van a szódás. Mentes vagy bubis, kérdezi manapság az eladó, ha valahol megállunk vizet venni. Ám voltak idők, amikor az ásványvíz még nem számított általánosnak, ugyanis a csapvíz és a buborékos szikvíz, például a bor mellé fröccsbe közül lehetett választani. Utóbbit a szódások árulták a lovas kocsijukról. Járták a várost, és hangosan kiabálva jelezték, hogy megérkezett a legújabb adag. A szódások kapcsán mindenképpen meg kell említeni a mondást, veri, mint szódás a lovát. A századfordulón született, és sajnos abból az okból, hogy a szódások általában nem bántak jól a hátasaikkal, pedig egy szódás számára a ló jelentette a legnagyobb értéket, pláne ha erős, kitartó, fegyelmezhető és tanulékony volt a jószág. Sok mindent meg kellett tudniuk, bele kellett tanulni a teljes vízkihordási folyamatba, de tudták azt is, hogy hol kell megállni és mikor kell elindulni. Azért is szükséges volt ez, mert előfordult, hogy a be nem tört ló megvadult és nekiindult, ám közben borult a szekér, és összetört a sok-sok üveg szódás víz. A szenes emberek sem láthatóak már Budapest utcáin. Voltak olyan, nem is olyan tábori idők, amikor szénnel fűteni legalább annyira általános dolog volt egy háztartásban, mint manapság a központi fűtés. Akár csak a szódát, ugye a szenet is lovas kocsival vitték, később pedig teherautóval. Aki még emlékszik Palásti György 1979-es Égig érő fű című filmjére, abban az egyik fontos szereplő, akit Újlaki Dénes formált meg, pont egy szenes ember, az pedig hosszú időre szállóigévé vált a filmből, hogy mielőtt a fős kisfiú, Misu, lecsúszott a szenes pincébe a széncsúszdán, azt kiáltotta, hogy biztosan elkapják őt lent, hogy jön a szén, csúszik. Bár a rám szakadék és a holdvilág árok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Világ Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A remete szurdok az első állomás, ez a Budai hegység második kerületi részén található, az ördögárok időszakos patak által kivált, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény főlátványossága a szabadon látogatható remete barlang. Különlegessége a szurdok végén, remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdok völgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útba ejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert szikla együttes, a szurdokon zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő deraszurdak nagyjából 1,5 kilométeres útvonalát a derapatak válta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdőanyai tanösvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg, 1200 forintért nyitva tartási időben, készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félre eső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképet árul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló baljós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Annavölgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát.

0: A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Szeptember 18 és 20 között ismét bejárhatjuk a Rákosszent Mihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákosszent Mihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy gépházból és egy 10 000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosították. A teljes program ezúttal is 30 perces. Egy körülbelül 10 perces Budapest vízellátását bemutató előadást követően lehet lesétálni a medence térbe. Az egyéni látogatókat szeptember 18-án pénteken délután 2 és 15 óra 40 között, szeptember 19-én és 20-án pedig 9 és 15 óra 40 között várják, míg péntek délelőtt iskolai csoportok érkezhetnek. A belépőért 14 éves kor felett kell fizetni, 14 éves vagy annál fiatalabb diákigazolvánnyal rendelkező gyerekek számára díjmentes jegyet kell váltani. Mi történik, ha egy forgalmas metró aluljáró üres üzlethelyisége kortárs kiállító térré változik? A Tekintet című csoportos tárlat a Móricz Zsigmond körtéren arra hívja fel a figyelmet, hogyan nézzünk a női testre, milyen társadalmi normák alakítják a nézőpontunkat, és mely tapasztalatok maradnak gyakran láthatatlanok. A kortárs művészet ezúttal nem egy megszokott galéria térben várja a látogatókat. Szeptember 25-ig a Móricz Zsigmond körtér metró aluljárójának egyik üres üzlethelyisége alakul ideiglenes kiállító térré, így a Tekintet olyan városi közegben jelenik meg, ahol naponta több ezer ember fordul meg. A három külön helyiségben megvalósuló tárlat tematikailag összefüggő, mégis eltérő nézőpontokból közelít a női kiszolgáltatottság kérdéséhez. Az egyik réteg a női test ábrázolását és tárgyasítását vizsgálja, majd a kiállítás a személyes és a kollektív tapasztalatok felé tágítja a fókuszt. A harmadik tér a patriarchális rendszer működését, annak társadalmi és politikai beágyazottságát helyezi középpontba. A három nézőpont együtt azt járja körül, hogy mennyire nem semleges az, ahogyan nézünk. A társadalmi normák és elvárások ugyanis már jóval azelőtt formálhatják a tekintetünket, hogy tudatosítanánk magunkban, miért látunk valakit vagy valamit éppen úgy, ahogy. A kiállítás a harmadik műszak kortárs vizuális művészeti kollektíva szervezésében valósul meg. A kollektíva célja, hogy a vizuális művészet eszközeivel olyan nyilvános, gondolkodásra ösztönző tereket hozzon létre, amik a női test és a női lét társadalmi, kulturális és jogi meghatározottságára irányítják a figyelmet. A harmadik műszak elnevezés az alkotásra fordított időre utal, arra az időre, ami gyakran csak a megélhetést biztosító munka és a háztartási feladatok után marad. Ez a maradék idővállalat az alkotás, a kísérletezés és a kritikai gondolkodás terévé. A Tekintet kiállításon Antalka Zsófia, Cene Márta, Farkas Alíz és Kállai Eszter, Ivádi Holli, Kudela Gréta, Kaciba Andi, Kmetyó Anna Mária, Setényi Anna Eszter, Simon Zsuzsi, Széchenyi Szemerédi Judit és Turi Lili munkái láthatóak. A kurátorok Antman Kira és Ivádi Holli.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Megtalált az este, megtalált a fény, megtaláltam benned magamat én.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Nem látod a gördeszkámat?
3: Én a lavort keresem.
2: A fotel is eltűnt.
3: És a bicikli kormányom?
4: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
3: Mégis mihez?
4: A győztes járgányhoz.
5: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
7: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
8: A családi programban akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska, és jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12.790.000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
9: Volkswagen.
10: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
11: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
12: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
11: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
13: Árkád.
1: Reklám hangzott el.
14: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. Hideg front érkezett, esővel, viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
14: Nem vezet be védett árat a kormány az üzemanyagokra, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök a kormány tegnapi ülésén, amelyen az üzemanyagárak megfékezéséről tárgyaltak. Emlékeztetett, hogy ez hamar áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, célzott és hatékony támogatást nyújtanak a dízelautók tulajdonosainak. Ma tartják Pozsonyban a visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Lehetségesnek tart egy amerikai-orosz-ukrán háromoldalú csúcs találkozót az amerikai elnök. Donald Trump ezt azután közölte, hogy a napokban telefonon egyeztetett az orosz elnökkel, úgy fogalmazott: Vlagyimir Putyin megállapodást akar, és ha Volodymyr Zelenszkij is meg akar állapodni, akkor az nagyon szép. Jövő héten megkezdi a személyes meghallgatásokat az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. Első alkalommal Hak Péter jogtudóst, korábbi országgyűlési képviselőt, Szabó Máté volt ombudsmant és Fiszter Zsuzsannát, a Mi Hazánk mozgalom szakértőjét hívják meg. Szintén jövő héten hallgatják meg a média tanács elnöki posztjára pályázókat. A 14 jelöltet nyilvános ülésen kérdezik majd. A 7-tagú média tanács 3-3 tagjára a kormánypárti és az ellenzéki frakciók tesznek javaslatot. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. Célja a társadalmi figyelem felhívása, probléma tudatosítása, továbbá megemlékezés az áldozatokról, valamint a gyászoló hozzátartozókról. Szakemberek szerint az öngyilkosságok 90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne, a mentális betegségek időbeni felismerésével és pszichiátriai kezeléssel. Az aszály miatt jelentősen kevesebb szőlő termett idén a szekszárdi borvidéken. A termés átlag 30%-kal elmarad a tavalyitól, a bogyók pedig kevésbé lédúsak, tájékoztatott a helyi szekszárdi borvidéki tanácselnöke. Bősz Adrián elmondta, hogy a kisebb mennyiség nem jelent magasabb felvásárlási árat. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, estétől egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, több felé megerősödik. Délután 21-29 fok, este 15-23 fok valószínű. Holnap országszerte felhős idő várható, sokfelé jelentős esővel. Majd hétvégén már ismét napos idő lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.

0: 98.6 Manna FM.
1: Minden hétköznap reggel 8-tól.
0: Manna FM.
2: Könyvbemutató itt a Mannán, a vendégem Molnár Éva, illatterapeuta és coach, a láthatatlan gyógyító, az illatok terápiás ereje című könyv szerzője. A könyvet is ünnepeljük, illetve az illatokat is ezzel a beszélgetéssel. Szia Évi, köszönöm, hogy ránk érsz.
3: Szia Petra, sziasztok!
2: Na, kezdjük azzal, hogy mit is csinál egy illatterapeuta, aminek van egy fancy-bb elnevezése, amit úgy hívnak, hogy olfaktív terapeuta. Na, mit jelent ez?
3: Az olfaktív terápia tulajdonképpen a szaglás segítségével végzett lelki blokkoldás. Ez tulajdonképpen az aromaterápia és a pszichoterápia házasságából jött létre ez a módszer. És nagyon finoman, intenzíven lehet vele emlékeket, traumatikus élményeket előhívni, és ennek segítségével ezeket oldani, illetve ezeknek a lelki terheit feloldani.
2: Hogyan tud ez összekapcsolódni? Miért ilyen fontos a szaglás? Miért ilyen fontosak az illatok? Hiszen azt tudjuk, hogy amint megérzünk egy illatot, én például a mai napig meg tudom mondani, hogy ez bölcsi illat. A bölcsödébe volt ilyen illat, az óviba volt ilyen illat, a nagymamának ilyen illata volt. Az unokahúgaim azt mondják, amikor találkozunk, hogy átviszek nekik egy pulcsit, mert fáznak, amikor itthon vannak Magyarországon, mert sajnos Franciaországban élnek, hogy ennek keri illata van. És azonnal megjelenik sok-sok évnyi emlék. Ez hogyan működik? Miért ilyen fontosak az illatok?
3: Ez így van, a szaglásunk az egyik legősibb érzékszervünk, és ennek evolúciós okai vannak, hogy a fajfenntartást és a túlélésünket segít biztosítani az, hogy az illatok, illetve a szagok a szaglás segítségével közvetlenül az agyunknak olyan területeire jutnak, amik egyrészt az érzelmeket, az emlékeket tárolják, illetve nagyon szorosan kapcsolódik azokhoz a területekhez is, amik a rögzült viselkedés sémákat, illetve az ösztönös reakciókat irányítják. Úgyhogy abban a pillanatban, amikor megérzünk egy illatot, azok az emlékek, azok az élmények, tapasztalatok komplexen, képekkel, érzésekkel, mindenben együtt felszínre jönnek. Amikor megérezzük az illatot, akkor ez egész egy ilyen csomagban a felszínre tud kerülni, bármennyire mélyen is el vannak temetve, vagy bármennyire is régen történtek ezek az élmények, tapasztalatok. Úgyhogy ennek ez az oka. És ha belegondolunk, akkor például a túlélésünket olyan módon tudják segíteni az illatok, szagok, hogyha megérzel egy rossz illatot, akkor nyilván nem fogsz közel menni hozzá, nyilván nem fogod megkóstolni, nem fogod megenni, nem fogsz abból fogyasztani, vagy nem mész be egy terembe, vagy egy helységbe, ahol kifejezetten büdös van, mert a szervezetünk így védekezik ez ellen a számunkra veszélyes, vagy kellemetlen hatások ellen. Hogyha az érzelmi részét nézzük, akkor, vagy a fajfenntartás részét például, akkor ugye a párválasztásban is nagyon nagy szerepet játszanak az illatok, hiszen úgy vagyunk kitalálva, hogy azok iránt az egyedek iránt érzünk vonzalmat, akik tőlünk eltérő genetikai koktélval rendelkeznek, aha, és azért olyan illatot, olyan feromonszerű vegyületeket bocsátanak ki, amik számunkra őket vonzóvá fogják tenni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog.
2: Hogyan tudja a blokkjaimat, a nehézségeimet, az elakadásaimat oldani az illat?
3: Többféleképpen is. Az egyik például pont az emlékeket, érzéseket előidéző tulajdonsága, amit te is említettél, hogyha én megérzek egy olyan illatot, ami egy korábban eltemetett emlékhez kötődik, akkor

0: azért a későbbiekben el fogjuk utasítani, hiszen így védekezik a szervezetünk az ellen, hogy ezek az élmények, ezek az emlékek folyamatosan újra előjöjjenek, és szembesüljünk velük.
1: Évi, hogyan tudunk minden illatot prezentálni egy ilyen terápia során? Pontosabban nem mi, hanem te, a szakértő, a terapeuta, hiszen a világ összes illatát nem tudjuk felvonultatni, és plusz ugye nyilván akkor adódik a kérdés, hogy ezeket meg kell szaglásznom beszélgetés közben?
0: Igen, ezeket szaglászni kell beszélgetés közben, de nem vonultatjuk fel a világ összes illatát. Amikor jön hozzám egy kliens egy témával, akkor a témájához én ajánlok neki 4-5 olyan illatot, amit megszagol, uh-huh. és ebből a 4-5-ből fogja ő kiválasztani azt az illatot, amit a leginkább elutasít, amit a legkevésbé szeret, és egy olyat, ami kifejezetten jó hatással van rá, és ezzel a két illattal fogunk dolgozni a terápiában.
1: Hogyha az illatokkal dolgozunk, akkor nyilván emlékekkel is dolgozunk, és valahogy azok mindig kapcsolódnak ízekhez is.
0: Ez így van, nagyon szorosan összekapcsolódik a két érzék tulajdonképpen. Ezért is van egyébként az, hogyha valakinek például vagy valamilyen sérülés, vagy valamilyen betegség, fertőzés, akár a COVID kapcsán elveszi a szaglását, akkor az ízérzékelése is majdhogy nem teljesen elvész. Ez a két érzék ez nagyon szorosan összekapcsolódik. Én a terápiában csak az illatokkal dolgozom, az ízelésen nem. Kivéve akkor, amikor arról van szó, hogy anozmiát szeretnénk helyreállítani, ami a szaglásvesztést jelenti, akkor igen, mert akkor kifejezetten a terápiához hozzá tartoznak olyan ízek, amik segítik a szaglás visszahozatalát, vagy visszaállítását.
1: A műsor vendége Molnár Éva, egyrészt illatterapeuta, vagyis olfaktív terapeuta, viszont másrésztől a Láthatatlan Gyógyító, az Illatok Terápiás Ereje című könyv szerzője, és most a könyvet is ünnepeljük meg, hát nyilván az illatokat is, és még mielőtt a könyvről és annak a szerzői folyamatairól beszélgetnénk, a következőkben egy kicsit beszélgetünk erről a bizonyos ízlelés, de főleg a szaglásvesztésről, ami ugye a COVID után nagyon sok mindenkinél így maradt. Hogyan lehet ezt az illatokkal gyógyítani? Ezzel folytatjuk majd.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor vendége Molnár Éva, coach és illatterapeuta, vagyis olfaktív terapeuta, illetve a Láthatatlan gyógyítóhoz illatok terápiás ereje című könyv szerzője, és még mielőtt magáról a könyvről és annak a szerzői folyamatáról elkezdenék beszélgetni, egy kicsit kérlek, Évi, hogy mesélj a szaglásvesztés gyógyításáról, vagy visszahozataláról. Ugye a Covid után nagyon sok mindenki veszítette el a szaglását, és az ízlelését is, de főleg a szaglását.
2: Igen, sajnos ez sokaknál egy maradandó problémaként jelentkezik. Nagyon fontos tudni, hogy az ízlelést, illetve a szaglást akkor lehet visszaállítani, hogyha nem telt még el a szaglásvesztés óta olyan nagyon sok idő, néhány hét, esetleg egy-két hónap, de utána sajnos már nehezebb. Ami a legérdekesebb a dologban, hogy ugye nem csak a Covid miatt léphet ez fel, bármilyen sérülés kapcsán, és nekem nem olyan régen volt egy kliensem, aki elesett a fürdőszobában, és beütötte az arcát a kád szélébe, és ennek következtében lépett fel nála a szaglásvesztés. Ehhez egy német szurorgégész terapeuta dolgozott ki egy aromaterápiás módszertant, ami arról szól, hogy hétféle illatot kell szagolgatni rendszeresen, kúraszerűen reggel és este, különböző feljegyzéseket kell készíteni az illatészlelésével kapcsolatban, és ezek tudnak abban segíteni, hogy kicsit edzik a szagló idegeket, és ezek tudják segíteni a szaglás visszaállítását. Ez a kúra egyébként nem garantál visszaállítást, tehát nem tudjuk garantálni, hogy biztosan vissza fog állni a szaglás, de hogyha nem telt el még olyan nagyon sok idő a szaglásvesztés óta, akkor erre jó esély van.
1: No, és akkor beszéljünk a könyvről. Hogyan, pontosabban nem is csak a könyvről, hanem arról, még mielőtt a könyvről elkezdenénk beszélni, hogy hogyan lettél te illatterapeuta?
2: Én coachként kezdtem el dolgozni még a 2000-es évek elején. Vállalatoknál dolgoztam, felső, közép és alsó szintű vezetők munkáját támogattam, és az ő kérdéseik kapcsán kezdtem el egyre inkább azzal foglalkozni, hogy hogyan lehet őket más területen is segíteni, hiszen nagyon sokaknál felmerült a stressz megfelelő kezelése, illetve a munka-magánélet egyensúlynak a kialakítása. És ez vezetett el tulajdonképpen oda, hogy elindítottam első körben a life coaching praxisomat, és az itt felmerült kérdések vittek még tovább, különböző érzelmi blokkoldó technikákat tanultam, és így találkoztam egyébként az aromaterápia lelki hatásaival is. És annyira megfogott ez a téma, mert mindig is nagy rajongója voltam az illatoknak, nagyon szeretem őket használni is. Úgyhogy ez a téma annyira megfogott, hogy elkezdtem kutatni, hogy hol lehetne megtanulni azt a módszertant, ami lehetővé teszi a lelkünk ápolását, gyógyítását az illatok segítségével, és így jutottam ki Franciaországba, ahol először egy természetgyógyász alapképzést végeztem el aromaterápiás fókusszal, utána pedig Aix-en-Provence-ban az olfaktoterápia kidolgozójánál tanultam meg magát az olfaktív terápiát, hogy hogyan tudjuk az érzelmi blokkokat oldani az illatok segítségével. Ez 2018-ban volt, és utána következő évben kiköltöztem Franciaországban, hogy minél közelebb legyek az illatokhoz, és minél alaposabban tudjam tanulmányozni az illatos gyógyítást.
1: Gyakorlatilag te megtaláltad a sorsodat ott a növényekkel és az illatokkal.
2: Igen, ez így van szerencsére.
1: Mennyire gyakori ez, hogy ezt használják terápiáknál, és mennyire gyakori itthon, illetve mennyire gyakori nyugaton, a tengeren túl, vagy akár Franciaországban?
2: Ennek a módszernek az ismertsége Magyarországon még elég az elején jár. Az aromaterápiát már nagyon sokan használják szerencsére, és az aromaterápiának a lelki oldalát is, ami azt jelenti, hogy diffúzorban lehet például ízóolajokat párologtatni, vagy masszázsolajba keverni kifejezetten az idegrendszer megnyugtatása, a szervezet harmonikus működésének a helyreállítása céljából. Az illatterápia az sokkal tovább megy ennél, és ez a fajta módszer, vagy ez a módszertan Magyarországon még kevéssé ismert, úgyhogy ezért is írtam a könyvet. Franciaországban ez sokkal elterjedtebb, ott azért benne van jobban a mindennapokban, hogy használjuk az illatokat kimondottan az érzéseink harmonizálására. Illetve ami nagyon érdekes, hogy Franciaországban az egészségügyi intézményekbe is már belépett az illatos gyógyítás. Nagyon-nagyon sok helyen használják, például a geriátrián, vagy különböző olyan osztályokon, ahol zavartabb betegeket kell megnyugtatni, vagy lecsillapítani, például az éjszakai bolyongásaikat. Idős otthonban szokták használni az olyan osztályokon, ahol az idős betegek zavartak éjszaka, és sokat vándorolnak, vagy nagyon izgatottak tudnak lenni akár bizonyos helyzetekben. Úgyhogy itt például sikerrel alkalmazzák, illetve ami számomra az egyik legérdekesebb volt, hogy belépett az onkológiára is, ahol kimondottan a kemoterápiás kezelések kapcsán felmerült szorongást, illetve emésztési panaszokat tudják az illatok segítségével csökkenteni, illetve enyhíteni. És ami kifejezetten érdekes, és elsősorban a szaglás speciális működésére alapszik, az az, hogy most már a neurológián is különböző agyi traumát szenvedett betegeknél használják a memória, az emlékezet visszaállítására, illetve a fáziás betegeknek a kezelésében tudja segíteni az elfelejtett szavak, illetve a megromlott beszédkészség helyreállítását. És ami nagyon érdekes, hogy az Alzheimer-kór kezelésében is elkezdték már alkalmazni az illatokat. Természetesen nem tudja meggyógyítani, de az állapotromlást például nagyon, nagyon jó eredményekkel tudja lassítani az illatos terápia.
1: A műsor vendége Molnár Éva, aki coach és egyben illatterapeuta, vagyis olfaktív terapeuta. Az illatokról beszélgetünk, illetve Éva könyvéről, a Láthatatlan gyógyító, az illatok terápiás ereje című könyvről, és akkor most jön majd az a következőkben, hogy pontosan miről is szól a könyv, hogyan lehet összefoglalni ezt a sok-sok tudást egy könyvben, és hogyan tud segíteni nekünk, hétköznapi embereknek a napjainkban a problémáinkkal. Ez a könyv hamarosan fog

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor vendége Molnár Éva, kócs és illatterapeuta, akinek a láthatatlan gyógyító az illatok terápiás ereje című könyvéről is beszélgetünk. Eddig az illatokról beszélgettünk, az illatterápiáról beszélgettünk, és egy kicsit Évi is bemutatkozott, hogy lássuk azt, hogy hogyan indult el az ő életútja az illatok felé. Hogyan született meg a könyv, Évi?
2: A könyvem úgy született, hogy azzal szembesültem, hogy én nagyon mélyen beleástam magam az illatos gyógyítás módszertanába, de akárhányszor elmondtam valakinek, hogy ezzel dolgozom, csak néztek rám kerek szemekkel, hogy jó, oké, ez tök jó, de miben más ez, mint az aromaterápia. És azt gondoltam, hogy megérdemel egy könyvet, hogy ennek a két egyébként nagyon finom és nagyon hatékony terápiás eszköznek a különbségeit bemutassuk, illetve megmutassam azt, hogy pontosan az olfaktív terápiát mire és hogyan tudjuk használni, mire kell figyelni, hogyha ezt az eszközt szeretnénk a jó közérzetünk helyreállításában használni. Úgyhogy ez volt a legfontosabb motivációm.
1: Amikor a könyv elkészül, akkor van nyilván egy eufória, akkor van ott egy megszületett gyermek, de van egy projektnek vége is. Maga a könyvnek a születése, az nyilván egy sokkal mélyebb folyamat, mint pusztán az, hogy az ember az összegyűjtött információit és a tapasztalatait leírja. Ez hogyan alakult nálad?
2: Nálam nagyon, nagyon érdekes volt ennek a születése, mert én nem csak magáról a módszerről szerettem volna írni, hanem ha már Franciaországban élek, és az illatos gyógyítás hazájában, akkor szerettem volna bemutatni azt a folyamatot is, ahogyan megszületett az illatterápia, ahogyan megszületett az aromaterápia, hogy milyen több évszázados tudás és hagyomány van-e mögött, és ennek az integrálása volt nekem nagyon fontos, hogy be tudjam azt is mutatni, hogy ez a módszer ez nem a semmiből jött létre, hanem nagyon-nagyon régre visszanyúló hagyományokon alapszik. Tulajdonképpen abból az időből származik az illatos gyógyításnak a koncepciója, amikor még az ókorban, középkorban nem vált el egymástól a parfümkészítés meg az illatos gyógyítás, illetve a gyógyítás. És ezt szerettem volna bemutatni még a módszer mellett, hogy meg legyen idézőjelbetéve ágyazva neki, hogy tudjuk, hogy ezt hova helyezzük el a gyógyítóeszközök palettáján.
1: Ez azt is jelenti, vagy jelentheti, hogyha az ember egy kicsit tudatosabban választana magának illatot, akkor gyógyítaná a 24 órájában magát, hogyha nem a 24-ben, de mondjuk az ébrenléti időben?
2: Hát, hogyha természetes illatokat választ, és nem mesterségesen előállított szintetikumokat, akkor akár ezt megtehetnénk, hiszen a természet elképesztő kincses bánya ilyen szempontból, rengeteg gyógyító növényünk van, amiből készítenek illóolajokat is, gyógynövénytejákat, forrázatokat, tejákat, úgyhogy ezt akár megtehetnénk.
1: Hogyan segít a könyv? Hogyan épül fel a könyv? Hogyan tud segítség lenni azoknak, akik mondjuk nem foglalkoztak még az illatokkal, vagy az illatos gyógyítással, ahogy olyan szépen mondod?
2: A könyv első részében az illatos gyógyítás történetét írom le egészen a napjainkig, az ókortól kezdve, hogy hogyan használták akár parfümként, akár térillatosításra különböző gyógynövényeket, aromás növényeket. Ezt én kifejezetten úgy írtam meg, hogy inspiráció is lehet, mert rengeteg olyan felhasználási módról írok benne és gyógynövényről, amit akár ma is használhatunk és kipróbálhatunk otthon a háztartásban. A könyv második része beszél egészen konkrétan az olfaktív terápiáról, hogy hogyan működik a szaglásunk, hogyan működik a terápiás folyamat. Leírom azt is, hogy én hogyan csinálom a terápiát, illetve leírok jó néhány gyógynövényt, aromás növényt, hogy miben, hogyan tudnak nekünk segíteni az illatukkal. A könyvben egyébként van egy fontos rész, ami arról szól, hogy adok hozzá praktikus tanácsokat, hogy hogyan lehet ezeket az eszenciákat jól és biztonságosan használni, hiszen ne felejtsük el, hogy attól, hogy ezek az anyagok természetes anyagok, még hordoznak magukban kockázati tényezőket, hiszen nagyon erőteljes hatással rendelkeznek. És a harmadik fejezet pedig kimondottan a minőségi illóolajokról szól, arról, hogy hogyan választunk magunknak megfelelő eszenciákat, milyen kockázati tényezőkre figyeljünk, honnan tudjuk, hogy egy illóolaj valóban terápiás hatással rendelkezik, és megfelelő minőségű, mert ez számomra kifejezetten fontos, hogy én gyakorlati útmutatót is adjak, hiszen rengeteg termék van a piacon, és egy olyan fogyasztó, aki nem biztos, hogy végzett aromaterapeuta, nem biztos, hogy meg tudja állapítani egy-egy eszenciáról, hogy ez jó minőségű-e vagy nem, vagy neki tényleg arra van-e szüksége, vagy nem. Úgyhogy ehhez szerettem volna praktikus segítséget is nyújtani a könyv végén.
1: Az illatokkal kapcsolatban még zárásképpen, Évi, említetted a geriátriát, hogy ott is sikerrel alkalmazzák. Gyerekeknél, állatoknál használhatjuk-e, ha igen, akkor hogyan, és mik a főbb illatok, amiket különböző állapotokra sikerrel használhatunk?
2: A gyerekeknél nagy körültekintést igényelnek az illóolajok. Nagyon sok olyan van, amit nem szabad gyerekeknél használni, mert megterheli nagyon a szervezetüket, illetve nagyon sok kockázati tényezőt használnak, de vannak kifejezetten gyerekbarát illóolajok, ilyenek például a kamilla, vagy a mandarin, a levendula. Ezek nagyon finom, gyengéd eszenciák, ezeket nyugodtan lehet gyerekeknél is használni. Amire figyelni kell, hogy mi olfaktív terápiánban például gyakran ajánljuk, hogy az illóolajos fiolából is lehet szagolgatni az eszenciákat. Ezt gyerekeknél nem szabad megtenni 7 éves kor alatt, mert nincs még kellőképpen kifejlődve a tüdejük hozzá, úgyhogy csak 7 éves kor fölött lehet közvetlenül nekik illatokat, illóolajokat szagolgatni. Az állatoknál még sokkal nagyobb körültekintéssel kell használni az illóolajokat. A kutyáknál nekik ugye sokkal érzékenyebb a szaglásuk, úgyhogy ha szeretnénk például diffúzort üzemeltetni úgy, hogy kutya van a háztartásban, akkor sokkal kisebb cseppszámot érdemes a diffúzorban használni, mint amit egyébként mi magunknak, embereknek használnánk. Illetve, hogyha a kutyát testi problémákkal szeretnénk kezelni, például fertőtleníteni a bőrét, vagy gyulladást csökkenteni a bundáján, akkor sokkal, de sokkal nagyobb higításban kell az illóolajokat használni, mint az embereknél. Ez maximum 1% lehet, tehát egy növényi olajba beleteszünk mondjuk egy csepp illóolajat, 10 ml növényi olajba egy csepp illóolajat teszünk. Macskáknál, meg még ennél is sokkal nagyobb körültekintést kell alkalmazni. A macskák nem feltétlenül tolerálják jól az illóolajokat, van jó néhány olyan, amit kifejezetten tilos náluk használni.
1: Mik azok?
2: Ilyen például a cédrus eszencia. Náluk még alacsonyabb higításban kell használni, és még kevesebb csepp számmal az illóolajokat. És nagyon kell figyelni a reakcióikat is, hogyha elkezdenek köhögni, prüszkölni, elhagyják a helységet, vagy olyan reakciókat mutatnak, ami a szokásos viselkedésüktől eltér, akkor abba kell hagyni az illóolajok használatát a jelenlétünkben.
1: Évi, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál és ránk értél. Honár Éva volt a vendégem, illatterapeuta és coach, a Láthatatlan Gyógyító az Illatok Terápiás Ereje című könyv szerzője. Köszönjük szépen, amit elmondtál, és köszönjük a könyvet is.
2: Én köszönöm, hogy itt vártam.

0: 98.6 Manna FM életörömzene és életmódváltás, annak is a csodája, például a ketogén, a paleolit táplálkozás és életmód, és minden, ami ehhez kötődik. A vendégem Posta Renáta, funkcionális életmód tanácsadó. A friss hírek után kezdünk is.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Nem látod a gördeszkámat?
4: Én a lavort keresem.
3: A fotel is eltűnt.
4: És a bicikli kormányom?
5: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
4: Mégis mihez?
5: A győztes járgányhoz.
1: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Autódarú, Kossvéber.
7: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
8: Te kóstoltad már a Pizzami megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
9: Megvan már az őszi szetted? Még nincs. De szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
10: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
9: Részletek az árkádbudapest.hu-n.
11: Árkád. Anya, megint fáj a hasam.
12: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
13: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
14: Reklám hangzott el. Bérrendezést sürgetett a rendőröknél a belügyminiszter, egyre többen fektetnek állampapírba, hűvös esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
14: 12 ezer rendőr hiányzik az állományból. Mintegy 20 éve nem változott az illetmény alap, így teljes bérrendezésre van szükség, ezt mondta a belügyminiszter. Pósvai Gábor hangsúlyozta, hogy a tervek között szerepel az illetmény alap emelése és az országon belüli mobilitás ösztönzése is. Arról is beszélt, hogy ezren jelezték, hogy visszatérnének az állományba. Jövő héten megkezdi a személyes meghallgatásokat az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. Első alkalommal Hak Péter jogtudóst, korábbi országgyűlési képviselőt, Szabó Máté volt ombudsmant és Fiszter Zsuzsannát, a Mi Hazánk mozgalom szakértőjét hívják meg. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgáló bizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Polt Péter volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltán az egykori minisztert is meghallgathatják. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. Befejezték az utómunkálatokat a tűzoltók a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden gyulladt ki egy nádas, bozótos terület. Tegnap késő estére úgy tűnt, hogy megszűntek az izzások is, de az érkező vihar ismét felszította a lángokat. A tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, háti permetezővel folyamatosan dolgoztak. Ma kora reggelre eloltották a tüzet. Becslések szerint nagyjából 80 hektár égett le. Tegnap több meleg rekord is megdőlt az érkező hidegfront előtt. Tatabányán szokatlanul enyhe volt a hajnal, 22,1 fokot mértek, ami 3 fokkal több, mint a korábbi napi hajnali maximum. Délután a fővárosban pedig egy csaknem 100 éves csúcsérték dőlt meg, 34,8 fokot mértek. Ez 1 több, mint az 1928-ban regisztrált legmagasabb napi hőmérséklet. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, majd estétől egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Délután 21-29 fok, este 15-23 fok lesz. Holnap országszerte felhős idő várható, sok felé jelentős esővel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor mai vendége Posta Renáta, funkcionális életmód tanácsadó, akivel az életmódváltás csodájáról, a paleolit táplálkozásról, a paleoketó életmódról, a mediterrán táplálkozásról és egy kicsit Olaszországról is beszélgetni fogunk, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól Manna
1: FM. A műsor mai vendége Posta Renáta, funkcionális életmód tanácsadó, aki ennél sokkal-sokkal több, de hát vannak hivatalos titulusok, amik nyilván bizonyos képzések és tudás elsajátítása után azért mégiscsak a miénk, úgyhogy én szerettem volna így bemutatni a Renit, de hogy ennél neki a története sokkal érdekesebb, sokkal izgalmasabb, óriási tanulságokkal teli, úgyhogy most megismerkedünk vele. Szia Reni, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Ja, nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: Na kezdjük azzal, hogy ha saját történet és egy sikertörténet, amögött mindig van egy szívből jövő privát saját sztori, és veled is így volt ez. Hogyan indultál el te az életmódváltás felé? Miért volt erre szükség? Ugye egy egészen más területen voltál, mint az életmód ez tanácsadás.
2: Ez abszolút így van, Petra. Hát egyfajta saját kutatás volt tulajdonképpen ez, aminek révén kiderült 30 éves koromra, hogy gluténérzékeny vagyok, nem a cöliákia típusú, hanem a nem cöliákia típusú gluténérzékenység, ez más kategóriába esik. Ez kicsit alattomosabb és nehezebb észrevenni. Valamint a tejtermékeket sem tolerálta jól a szervezetem. Igazából ehhez úgy jutottam el, hogy fiatal nőként nagyon sok túlsúlyt felhalmoztam magamon abban az időben, és igazából nem volt mögötte olyan jellegű táplálkozás vagy kalóriabevitel, ami ezt indokolta volna. Viszont a szervezetem állandó gyulladásban volt. Jártam

0: listásürített főzeléket, rántott húsit, fasírtot, amiben zsemle van, vagy bármi, hanem én azt vettem észre, hogy kinyílt a világ, hogy te jó ég, én eddig három köretet használtam magyar nőként, imádok főzni, a rist, a tésztát, meg a krumplit.
1: Hát igen, de hát így nőttünk fel, ez a mi gasztrokultúránk, ami tök jó egyébként, tehát az egész gyerekkorunk e köré épült. A mamánál, a nagymamánál, szombaton, vagy vasárnap a családi ebédeknél, a kockásterítős helyeken.
0: Bizony, abszolút. És akkor elkezdtem készíteni mondjuk karfiolból rizst, vagy zellerből sült krumplit. Tehát, hogy nagyon sok minden átalakult, ugyanis emellé, hogy kiderült, hogy milyen étel érzékenységeim vannak, az is nyilvánvalóvá vált, hogy inzulinrezisztenciával is küzd a szervezetem, még akkor is, hogyha nem vagyok édesztályú, meg sose voltam, de oda kellett figyelnem a szénhidrát bevitelre. És akkor egyszer csak így belehasított a mindennapjaimba a paleo táplálkozás 2009-ben. Annyira új volt még akkor Magyarországon, Szendi Gábor könyveivel jutott el hozzám is. Elkezdtem olvasni, kutakodni, kipróbálni a recepteket, faltam az információkat, és hát egész egyszerűen kipróbáltam az életemben, mert én olyan típusú ember vagyok, aki azt hiszi el, amit lát a gyakorlatban is, hogy működik, vagy nem működik. Uh-huh. És ez nagyon működött.
1: Tehát tulajdonképpen nálad az, ami egy ételintolerancia, vagy egy táplálék, vagy alapanyag intolerancia, az olyan szinten, mértékben és olyan féleképpen változtatta meg az életedet, hogy gyakorlatilag te nem csak a táplálkozásodat, vagy az életmódodat tekintve születtél újjá, hanem elindultál egy teljesen másik élet felé. És egy másik országba is végül, úgyhogy erről is beszélni fogunk még, de ami még nagyon fontos, hogy nőként megélni azt, hogy folyamatosan a jójóban vagyunk, és ez most a jójó effektusra vonatkozik, azzal szerintem nem vagy egyedül, ezt én is megtapasztaltam gyakorlatilag, nem tudom, tizenakárhány éves koromtól, és talán az a legfontosabb abban, amit mondtál, hogyha megvan az ok, akkor megszűnik az okozat. Tehát, hogyha megvan az, hogy neked mi használ, és mi az, ami viszont nagyon nem, akkor onnantól kezdve föl lehet tenni egy másik kalapot, és az alatt a kalap alatt megélni ezt az állapotot. Mert hogy ezek szerinted nagyon jókat eszel, tehát ezt is olvasni például a honlapodon, vagy a rólad szóló történetekben, ugye a paleohedonista, ugye azt hiszem, az...
0: Így van,
1: az a neve, az, igen, tehát így van. Igen, na, tehát hogy ott abszolút lehet élvezni az életet, így is.
0: Hát csak képzeljétek el azt, hogy az életmódváltásomnál úgy nézett ki az új reggelim, hogy nem a megszokott szendvicset, vagy meleg szendvicset, vagy pirítóst fogtam, és tettem a tányéromra, hanem mondjuk szalonnát, kolbászt pirítottam rá, tojást, de zöldségekkel ettem. Uh-huh. Vagy tepertőt majszolhattam, vagy gyümölcsöket bekevertem mondjuk egy kásának, nem a klasszikus műzlinek, hanem másféle módon. Elkezdtem használni olyan egzotikus dolgokat, mint a kókusz tej, amire akkor még vadászni kellett Magyarországon, vagy a kókusz zsír, vagy egyéb különböző alternatív lisztek, mint a mandula liszt. Tehát nem azt mondom, hogy ebből áll kizárólag az én életmódváltásom, de ugye értelemszerűen én is elkezdtem helyettesíteni a korábbi gluténos teljes alapanyagokat valami alternatív mentes verzióval. Uh-huh. És ez egy nagyon izgalmas felfedezés volt nekem, mert én talán az elején megéltem egy kis vesztességnek, de igazából én azt akartam, hogy ez működjön, és hogy kipróbáltam az új ízeket, rengeteg zöldséget vettem, kísérleteztem vele, azt vettem észre, hogy jöttek a sikerélmények, könnyebb lett az emésztésem, sokkal több lett az energiám, és egyszerűen, ahogy mondtad, tehát az addigi szakmámat is elhagytam, és teljesen pályát módosítottam, mert tényleg úgy érzem, így visszatekintve, hogy kitisztult a szemléletem, és felülről sokkal jobban rá tudtam nézni mindenre, jobban összeálltak az életem legói, vagy kis mozaikjai, és egyszerűen láttam az utat, hogy én ezt akarom csinálni, és erről mindenkinek tudni kell. Ugye először a bloggal indult.
1: Na, hogy mit jelent az, hogy először a bloggal indult? Milyen változást hozott Posta Reni életébe az élet

Módváltás és az életmódváltásból született blog. Ezzel folytatjuk majd. Posta Renáta a vendégen, funkcionális életmód tanácsadó, akinek egy csodás életútja van, egy olyan merész váltás tartozik ehhez, ami nem csak egy szakmai pályamódosító váltás, hanem egy lakhely, egy élettér és egy életmód váltás is, földrajzilag is, amit mindenképpen érdemes végigkísérni figyelemmel. Hamarosan folytatjuk, jövünk vissza a történettel.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor vendége Posta Renáta, funkcionális életmód tanácsadó, a paleolit hedonista, mondhatjuk így is, akinek oly módon változott meg az élete, az ételallergia, étel intoleranciájának köszönhetően, hogy gyakorlatilag egy csodás, nem pusztán táplálkozásbeli életmódváltásról, hanem egy földrajzi életmódváltásról és egy pályamódosításról is beszélgetünk, úgyhogy figyeljen mindenki, akinek hasonló problémája van, mert itt van egy olyan történet, ami kapaszkodó lehet mindannyiunknak. Szia Reni, továbbra is köszi, hogy ránk kész, és akkor mesélj arról, hogy ez az óriási turbó lendület, amit a tested felszabadulása adott neked, amikor elkezdtél ugye az étel intoleranciáidnak megfelelően táplálkozni, paleolit módon, ugye? Az hogyan hatott a pályádra, a szakmádra, és hogyan indult el ebből a blog?
2: Köszönöm Petra, és szeretettel köszöntök ismét mindenkit. Tulajdonképpen marketing, kommunikáció, brandépítés, újságíró szakmából jöttem bele ebbe az életmód tanácsadásba, és ugye a saját tapasztalataimat, a receptjeimet, amit kértek a barátaim, ismerőseim, elkezdtem összerendezni. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen hobbi volt. De olyan hobbi, hogy nagyon-nagyon magával ragadott, és tulajdonképpen eljutottam ezáltal oda, hogy szakmát módosítottam, ott hagytam az említett céges karrieremet, az írással azért a blogon keresztül is tudtam továbbra foglalkozni, de elkezdtem még több receptet posztolni, olvasni, tanulni, fejlődni, és tulajdonképpen így váltam egy mentes táplálkozási szakértővé, funkcionális életmód tanácsadóvá, ahogy említetted, ugye ez a hivatalos megnevezésem, íróvá a saját maga egészsége miatt, illetve amiatt az elhivatottság érzés miatt, amit látom magam körül, hogy mennyien szenvednek és tehetetlenül toporognak egy helyben, csupán csak azért, amilyen én is vagyok, vagy azt hittem, hogy én ilyen vagyok, de csak voltam a táplálkozásom miatt, hogy örök életemben én is, ahogy te mondod, 10 éves korom óta fogyókúráztam, jó-jó effektust éltem meg, szenvedtem, kínlódtam, és végre eltűnt ez az egész, de úgy, hogy jókat ehetem közben. Aha. Ez egy óriási dolog.
1: Ez egy kicsit úgy tűnik nekem, aztán majd megerősítesz, hogy megcáfolsz, hogy azok az ételek, amiket mondtad, hogy milyen jókat ettél, felsoroltál néhány dolgot, csak így hip-hop, amiből konkrétan az ember már egy teljes életmódváltást elindíthatna, a karfiol rizs és a sült krumplit helyettesítő, ugyanolyan formára vágható sült zeller, stb. Hogy ez hasonlít nekem egy kicsit a ketogén táplálkozásra. Mennyiben van ebben igazam? Tehát mennyiben hasonlít ez erre?
2: Abszolút rokonok. Uh-huh. Van egy olyan irányzat is, hogy paleoketogén, tehát az azt jelenti, hogy még tej terméket sem fogyaszt az illető. A ketogén irányzat ugye abból áll, hogy nagyon-nagyon-nagyon alacsony a szénhidrátbevitel, teszem hozzá zöldségek terén is van egy korlátozás, tehát inkább az uborka, saláta,
1: a föld fölötti zöldségek, meg a levélzöldségek, és ami gyökérzöldség, annak már magas a szénhidrát tartalma, igen, gyümölcsökből hát, is csak bogyós.
2: Igen, de akár már a paradicsom sem felel meg, mint a ketogénnak, úgyhogy ez egy érdekesebb szemlélet. Na és akkor ugye magas a fehérjebevitel, az állati eredetű fehérjebevitel a paleoketogénben, valamint a zsírok bevitele. Tehát itt például ez már ütközött az én étvágyammal, meg a szervezetem jelzéseivel, tehát az, hogy szalonnában, zsírban tocsogó reggeli tegyek, és mondjuk nincs semmi mellette, csak egy kis salátalevél, meg rengeteg hús vagy tojás, az azért már nem felelt meg az én szervezetemnek, meg az egészségemnek, és én úgy láttam. De teszem hozzá, tehát sokat foglalkoztam ezzel már szakemberként is, és nagyon jól működik kúraszerűen diétaként egy bizonyos időszakban az arra megfelelő emberek számára, de nem feltétlenül életvitelszerűen. Uh-huh. Életvitelszerűen, és ugye ez volt az én további kutatásom eredménye, nagyjából a cukor, glutén, tejtermék mentes táplálkozás az, amit én is a mai napig folytatok, illetve továbbfejlesztettem, és ez azt jelenti, hogy ilyen értelemben van egy nagyon erős közös halmaza a paleo táplálkozással, viszont vannak olyan tiltások, úgymond, ami a paleóban szabály, de az én módszeremben már nem az, tehát nem kell elkerülni. Ide tartozik például a rizs, a krumpli, esetleg a hüvelyesek, leginkább ezek. Időnként az sem probléma, ha mondjuk egy olyan növényi tejet vesz az illető, vagy joghurtot, amiben van egy pici cukor, mert mondjuk egy adag gyümölcs lehet, hogy sokkal több cukrot tartalmaz. Aha. Tehát én nem ilyen dobozokban gondolkodom, hanem a valóságban és a gyakorlatban, és azt látom, hogy tartható, élhető irányokra van szükségünk, uh-huh. és olyanra, ami tényleg együttműködik az egész családunkkal és a környezetünkkel, és nem idegít el minket. Ezt egyébként külföldön is nagyon jól lehet látni. Az elés az mindig egy társasági uh-huh. élmény kell, hogy legyen, és kell, hogy maradjon.
1: Posta René a vendégem, funkcionális életmód tanácsadó, akitől most nagyon klassz tanácsokat fogunk hallani a következőkben még arra, és ahhoz segítségül, hogy hogyan tudunk életmódot váltani, hogy létezik-e az életmódváltásban fokozatosság, ha igen, akkor mire figyeljünk? Van-e hangsúly, van-e súlypont, hogy mit mivel helyettesítsünk, mi a legfontosabb helyettesítendő, mivel kezdjük, mi az, ami a leginkább terheli a szervezetünket, úgyhogy most, mint funkcionális életmód tanácsadó, megzáporozunk majd kérdésekkel a következőkben, hamarosan folytatjuk.
0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Most a Renáta funkcionális életmód tanácsadó, a vendégem a paleolit hedonista, aki nagyon sok mindenkinek segített. Már érdemes utána olvasni az interneten is Reninek, hogy mi mindenben változott meg az ő élete, az életmódváltásnak, a táplálkozási változásnak köszönhetően, és hogy vitte el ez őt egy teljesen másik pályára, egy óriásinak mondható változás felé, ami nem csak a pályamódosítást és az életmódváltást, hanem egy földrajzi váltást, egy lakhely, egy élettérváltást is jelentett. Erről is beszélgetünk, de ígértem, hogy azzal folytatjuk, Reni, hogy mik a legfontosabbak, hogyha az ember szeretné egy kicsit tehermentesíteni a testét, ha szeretne életmódot váltani, de nem lesz teljesen paleo táplálkozású, nem lesz teljesen keto táplálkozású, de egy-két dolgot azért kivenne. Mondjuk a szénhidrátot időnként kivenni, vagy a glutént időnként kivenni. Egyáltalán kell-e gluténmentesen táplálkozni annak, aki nem gluténérzékeny?
2: Nagyon jó kérdéseket vett föl, röviden próbálok rá válaszolni. Semmi problémája nem adódik senkinek abból, hogyha valamit elhagy egy időre a táplálkozásából. Uh-huh. Tehát nem kell félni attól, hogy valami hiánybetegsége lesz, ez nem ilyen. A változatos étrend egyébként sem azt jelenti, ha jobban belegondolunk, és nem csak követjük ezeket a szavakat, hogy minden reggel megkenem a kenyeret, és minden este előveszem a kenyeret szintén. Tehát ez nem változatos táplálkozás. Az változatos táplálkozás, hogy egyszer rántottat készítek, egyszer mondjuk fasírtot, következő alkalommal tonhalkrémet, és még sorolhatnám. Amit én abszolút látok, tapasztalok és tanácsolok mindenkinek, hogy igenis érdemes nem úgy kezelni a gluténmentes táplálkozást, vagy a tejtermékmentes táplálkozást, hogy csak annak kell ezt folytatni, akit érint egy kimutatható ételintolerancia, vagy ételallergia, hanem mindenkinek hasznára tud válni. Én összes receptem és módszerem glutén-cukor tejtermékmentes alapokon nyugszik, méghozzá azért, mert egy nagyon-nagyon gyorsan jelentkező gyulladást csökkentő és fogyasztó hatása is van, ami a magyar vendégeim egészségügyi és fizikai adottságait tekintve egy megváltás. Tehát nálam nem csak fogynak az emberek, hanem elmúlik a térdfájás, könnyebben mozog az illető, több energiája lesz, ezáltal jobban fog aludni, több öröme lesz az életében, könnyebben áll a mindennapokhoz, jobban érzi magát a bőrében. De ehhez nem kell gluténmentességre adnia a fejét innen fogva élete végéig. Én ugye speciális vagyok ebben, mert én zero glutén tolerálok, ezért én nem fogyasztok egyetlen glutént, de a tejtermékekkel nem ugyanez a helyzet, ezért én időről időre eszem sajtot, vagy éppen egy jó kapucsinót itt Olaszországban, és így tovább. Szóval mindenképpen megvan az előnye. És hogyha még ahhoz mondhatok egy gyors segítséget, hogy mi magyarok hogyan tudunk egyszerűen gyorsan változtatni és elindulni egy kis életreformban, akkor ne gondoljunk bonyolult dolgokra. Így már, hogy több külföldi országban jártam, tanultam, éltem, abszolút látom, hogy mi hol tudunk elcsúszni nagyon. Az egyik, a mennyiség, rengeteget eszünk, és ezt nem vesszük észre, csak akkor elmegyünk külföldre, teszem azt mondjuk Olaszországba vagy Ázsiába, ahol én sok időt tartózkodtam, és észrevesszük, hogy nem tömik magukat az emberek háromszor annyi étellel, mint amennyi elég lenne nekik egy étkezésre.
1: De ez egy magyar sajátosság, hogy túl leszünk?
2: Hát nem csak magyar, de Magyarországon nagyon jellemző, és főleg a köretek tekintetében, tehát ha azt mondom, hogy mondjuk rántott hús rizssel, salátával, akkor nem a rántott húsból lesz dupla annyi a tányérunkon, hanem a rizsből lesz egy óriási piramis, ami már is elvitte a fókuszát az ételnek. Én ezt meg szoktam fordítani, és azt javaslom, hogy próbáljunk meg fele annyi köretet enni, fele annyi kenyeret, fele annyi szénhidrátot, mint amennyit megszoktunk általában, és duplázzuk meg mondjuk a szendvics mellett a rántottát, a felvágottat, a sonkát, a halkrémet, és így tovább kivitelet. Nagyon sokat változtat ez. Ez szerintem már egy olyan, amit bárki kipróbálhat, akár már mától.
1: Posta Renát, a funkcionális életmód tanácsadó a műsor mai vendége, akivel a gluténmentes táplálkozásról, a paleolit táplálkozásról, az életmódváltásról és az életmódváltásnak köszönhető bátor, lendületes, turbó pályamódosításról és lakhely földrajzilag értendően lakhelyváltoztatásról beszélünk. Mi mindent hoz el az ember életébe az, hogyha azt mondja, hogy én most megváltoztatok mindent, amit tudok, és történjen ez, és kezdődjön ez belülről. Ez Reni történetének a kiinduló pontja, és hogy hogyan függ össze a kettő, mert hogy azt mondta az imént Reni, hogy a magyar pácienseim, ami azt jelenti, hogy van neki nem magyar, és hogy miért lehetséges ez, ezzel folytatjuk majd a következőkben, hamarosan jövünk vissza.

0: Schiller Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Posta Renáta funkcionális életmód tanácsadó a vendégem, akivel beszéltünk arról, hogy hogyan jutott el ő ehhez a végzettséghez, miért volt számára fontos a váltás, hogyan lett ő paleolit hedonista, hogyan jött ez a turbó lendület az életében az életmódváltásnak és a táplálkozásának megváltoztatásának köszönhetően a pályamódosításban, hogyan lett ennek óriási szerepe, és hogyan lett ennek óriási szerepe a földrajzi változtatásban is. Szia Reni újra, és ugye folytassuk onnan, hogy azt mondtad az előzőekben, elcsíptem egy mondat részt, hogy a magyar pácienseim legtöbbje. Ugye túllevő is erről beszélgettünk, de erről, amit tudtunk, azt meg is beszéltük, viszont a magyar pácienseim kifejezés, ez megütötte a fülemet, mert ez azt jelenti, hogy akkor van neked nem magyar páciensed is, és akkor itt ki is derül, hogy hogyan jött az életmódváltásból a pályamódosítás, és a pályamódosításból is az életmódváltás kettőséből az, hogy te nem csak Magyarországon élsz, vagy főként nem Magyarországon élsz. Elindított ezt téged földrajzilag is. Ez hogyan történt?
3: Abszolút, viszont hagyd korrigáljam egy picit, mert magyar klienseim vannak a mai napig 100%-ban, csak nagyon sok barátom, ismerősöm van, akivel rengeteget beszélünk.
2: Hát az is kliensnek számít, csak barátilag adsz nekik tanácsot.
3: Így van, pontosan. Tehát maga a földrajzi váltás az igazából az életemben azért jött el és jöhetett el, mert 2022-ben már a Covid miatt eléggé átalakult az én életem, munkám is 100%-ig online módon tartottam a kapcsolatot és dolgoztam az ügyfeleimmel, és tulajdonképpen mindig is szerettem utazni, de egyszer csak belém hasított, hogy miért ülök én Budapesten a négy fal között, amikor bárhol végezhetem ugyanazt a munkát, csak mondjuk nem a megszokott környezetet járom végig nap mint nap, hanem tanulok egy új kultúrát, egy új nyelvet, új szokásokat, fejlesztem magam is, megismerek új embereket. És először igazából a fiamhez két gasztronómia áll nagyon közel, az egyik a távol-keleti, a másik pedig a mediterrán. Mindig is ezek formálták a saját receptjeimet is, és nagyon szeretik is a követőim, vendégeim ezeket az ízeket. Úgyhogy az első nagyobb utam az távol-keletre vezetett, így megismertem, bejártam a Maldív szigetvilágot, éltem ott a helyiek között, tapasztaltam a földelést, nagyon sok olyan egyszerű dolgot, ami Európában nincs. Aztán tovább mentem Sri Lankára, Tájföldre és Malajziába. Tanultam rengeteget, ajurvédát, természetes megoldásokat, módszereket, nagyon sok mindent. De leginkább egy olyan szemléletet, hogy az életet élni kell, és a szívünket ki kell nyitni, az érzéseinket nem szabad elrejteni. Európaiként ez nekem meglepetés volt, mert én össze is tudom kötni azt, hogy például a magyar klienseim többsége érzelmi evő. Pontosan azért, mert nem mondja ki azt, amit érez, nem adja ki azt a stresszt, nem vállalja fel azt a konfliktust, nem áll ki önmagáért, beleragad egy rossz munkahelybe, egy rosszabb kapcsolatba, és nem húzza meg a határait. Az ázsiai emberek sokkal nyíltabbak és őszintébbek, és nem félnek a következménytől, mert ez normális közöttük, hogy őszinték vagyunk egymáshoz, és kimutatjuk, amit gondolunk és érzünk. És ez már ugye egy másabb filozófia, de az egészséghez vezető egyik fontos út. A másik utam, a nagy szerelmem, az pedig Olaszország, a mediterrán vidék és a mediterrán konyha. Ugye először még csak így ismerkedtem, és rövidebb, hosszabb időkre itt tartózkodtam Toszkánában, aztán most már eldöntöttem, hogy szeretnék itt maradni. Nagyon sokat tanulok az olasz emberektől és a mediterrán kultúrából, többek között az említett mennyiséget, hogy például a köreteket nagyon szűken mérik, nagyon odafigyelnek arra, hogy ne egyék túl magukat, de ugyanakkor nekik is vannak olyan szokásaik, amikkel én például nem értek egyet. Reggelire egy kapucsinót isznak, és egy édes lekváros kenyeret vagy sütit majszolnak el hozzá, és körülbelül ennyi a reggeliük. Szóval nagyon sok
2: nem tartozik a legegészségesebb verziók közé.
3: nem feltétlenül, de nagyon sok olyan jó szokásuk van, amivel tudják ezt korrigálni. Uh-huh. Tehát, hogyha én magyarként így kezdeném a reggelit, és úgy folytatnám, hogy Magyarországon megszoktam, akkor biztos, hogy egyenes út lenne a diabéteshez, uh-huh. vagy minimum az inzulin rezisztenciához. De náluk nagyon sok olyan apró szabály van, amit csak itt élve, beleivódva, integrálódva az ő kultúrájukba, mindennapjaikba, barátaimmal, közös vacsorákba, utazásokba, sajátítottam el én is, és figyeltem föl rá.
2: Mi az, ami a leginkább fontos és átvendő az olaszoktól a táplálkozást illetően?
3: A mértéktartás, azt mindenféleképpen mondanám ide, de nem úgy.
2: Azt gondolnám, hogy ők aztán esznek a feszt.
3: Igen, na, de pontosan nem úgy, ahogy elsőre ezt hallatszik. Ugyanis úgy képzeld el, Petra, és a hallgatóknak is ezt javaslom, hogy hétfőtől csütörtökig ők mértéktartóak. Hétfőtől lehet, hogy éppen böjtölnek, és kihagyják a vacsorát. Vagy vízkúrát, vagy lébőtkúrát tartanak. Tehát, hogy nagyon visszafogottak. De csütört, tehát, hogy inkább már úgy péntek, szombat, vasárnap, már vasárnap is ilyen kicsit szolidabb nap lehet sokak számára, de mondjuk a péntek, szombat az lehet egy ilyen erezzel a hajam.
2: A hedonista két nap.
3: Hedonizmus, így van, tehát ott nem számít az, hogy mennyi édességet, mennyi fagyit, mennyi aperolt iszik az illető. Teszem hozzá, nem vedelik az alkoholt, tehát egyáltalán nem jellemző az olaszokra, és pont ez a mértéktartás, dolce vita, egyensúly az, amit ők természetesen tudnak kezelni, mert ugye akkor élnek, pénteken, szombaton élik a legintenzívebb társasági életet. Hétköznap ugye ugyanúgy dolgoznak, ugyanúgy korán kelnek, ugyanúgy le vannak terhelve, mint a magyar emberek, de és későn is vacsoráznak, teszem hozzá, ami abszolút nem egy egészséges szokás, de mértéktartóan esznek. Nem esznek minden nap pizzát, nem esznek minden nap tésztát, pasztát, odafigyelnek a mennyiségre, és nagyon fontos, hogy inkább minőséget esznek, mint mennyiséget. Ez is egy nagyon nagy különbség szerintem, úgy általánosságban véve.
2: Mik a legfontosabb összetevők a mediterrán táplálkozásban zárásképpen, ami átvendő tőlük? Tehát ugye azt, mit tudom én például nagyon sokszor hallani, talán ezt a legtöbbször a hidegen sajtolt extra szűz olívaolaj.
3: Ez mindenféleképpen nagyon fontos, mert egészséges zsírsavakban nagyon gazdag, ez akár bőrápolásra is kiválóan működik. A másik dolog, hogy azért azzal is kínjen kell bánni, mert hogyha úgy locsolom az olajat a salátámra, mint hogyha ecet lenne, akkor azért a kalóriatartalma igencsak meg tud ugrani, és megint csak hízás lehet belőle. Tehát ebben is érdemes mértéktartónak lenni. De a mediterrán diétában és gasztronómiában a zöldségek szeretete és sokoldalúsága valami fantasztikus. Hát képzeld el, Petra, hogy egy paddizsán krémet én korábban is csináltam, de itt a kalabriai receptek inspirációja alapján egyszerű, fonnyadozó zöldségekből, úgymond pár száz forintból olyan többadagos mártogatót, szendvicskrémet, szószt tudok készíteni, hogy nem hittem a szememnek. Van egy-két rafinéria, ilyen például a kezeletlen vagy biocitrom reszelt héja. Ezt nyugodtan próbáljátok ki, vagy próbálja ki mindenki, például egy kis sült harra, vagy sült, roston sült csirkére rátenni, vagy salátára, vagy akár egy említett zöldségkrémre, szendvicsre, nagyon-nagyon szuper. Ugyanakkor a fenyőmag például ilyen még, ami nem egy olcsó dolog, de pici kell belőle, és nagyon megváltoztatja az ízét az ételnek, ha csak pirítjuk, vagy éppenséggel a jól ismert zöldfűszerek, az olaszok imádják ugye a bazsalikomot, de talán kevesen tudják, hogy jóval több rozmaring nő, szinte olyan, mint a fű nálunk otthon, mindenhol lehet rozmaring bokrot találni, akárhova elmegyek, meg zsáját, és ezeket nagyon nagy előszeretettel használják az ételek, húsok, halak készítéséhez. És természetesen a tengeri herkentjük halak, szintén egy nagyon jellemző kör, ugye tekintve, hogy közel vagy kötődjünk a tengerhez, de ugyanúgy én azt gondolom, hogy Magyarországon is akár fagyasztva, akár jégágyról meg lehet venni ezeket az alapanyagokat, és nem kell olyan mértéktartóan bánni velük, hogy évente kétszer eszünk halászlevet például.
2: A műsor vendége volt Posta Renáta, funkcionális életmód tanácsadó. Renivel lehet találkozni az interneten sok helyen, és érdemes elolvasni a receptjeit, és akár elkezdeni egy életmódváltást. Egyébként Renivel fogunk még találkozni többször a Vitamin Szerdában is. Szó lesz majd a paleo táplálkozásról, a gluténmentes táplálkozásról és a mediterrán táplálkozásról is. De most egyelőre köszönjük szépen, hogy mindezt elmesélted és ránk értél.
3: Köszönöm szépen, további szép napot kívánok mindenkinek.

0: 98 pontat Manna FM életörömzene, és ahogy ígértem, a harag és minden, amit erről tudnunk kell, illetve a harag és a sémák kapcsolatáról, erről beszélgetek mai vendégemmel, Knap Ekéva klinikai szakpszichológussal a hírek után.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Az üzemanyag áremelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány, magyar horrorfilm debütált Los Angelesben. Hidegfront érkezett esővel, többfelé viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató is. Magyar Péter miniszterelnök ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyag árakat csökkenti majd. Ma tartják Pozsonyban a Visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Holt Péter volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgatják. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadóságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű több mint 5000 milliárd forint nyit a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. Los Angelesben mutatták be Illés László új filmjét, a Míg meg nem haltak című horrort. A nagyrészt Vas megyei erdőkben forgatott, független finanszírozású film világpremierjét egy héttel ezelőtt tartották. Az alkotást november közepétől vetítik a hazai mozikban. Több meleg rekord is megdőlt tegnap az érkező hidegfront előtt. Tatabányán szokatlanul enyhe volt a hajnal, 22,1 fokot mértek, ami 3 fokkal több, mint a korábbi napi hajnali maximum. Délután Budapesten csak nem 100 éves csúcsérték dőlt meg, 34,8 fokot mértek.
1: Időjárás.
3: Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, délután 21-29 fok, este 15-23 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor mai vendége Knap Ekéva klinikai szakpszichológus, akivel a haragról és a sémákról már is kezdődik.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor vendége Knapek Éva, klinikai szakpszichológus, akivel a haragról és a sémákról beszélgetünk. Szia Évi, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Én is köszönöm a meghívást, szia, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Kezdjük azzal, hogy a harag nem rossz tanácsadó, bár abban növünk föl, hogy mindig azt halljuk, hogy a harag rossz tanácsadó, és mit ne csinálj, amikor mérges vagy, vagy haragos vagy, pedig a harag az egy teljesen normális része az életünknek, a személyiségünknek, a mindennapjainknak, sőt, a harag erejét a saját vitorlánkba át tudjuk tenni. Ugye?
2: Igen, a harag az egy alapérzelem, mégis valahogy kisgyerekkorunktól a neveltetésünk része, hogy nem illik haragudni a szüleinkre, egy jó gyerek nem haragszik, a szülőknek mindig igaza van, és ehhez képest ez olyan következményekkel jár, hogy elhangolódunk a saját belső iránytünktől, aminek az érzelmek képezik az alapját, és az érzelmeink része az, hogy időnként haragszunk is. Ez az a harag, amire szükség van ahhoz, hogy észrevegyük, hogy valahol valami nekünk nem jó, hogy valahol méltatlanság történik velünk. Viszont abban az értelemben a klasszikus mondás igaz, hogy ne első felindulásból, hirtelen haraggal álljunk ki magunkért, jó, ha megemésztjük a nehézségeket, jó, hogyha végig gondoljuk, hogy hogyan szeretnénk magunkat képviselni, mielőtt megszólalunk. Ezzel együtt is az, hogy a haragunk jelez, azt nem érdemes kikapcsolni.
1: A harag, az hol helyezkedik el az érzelmi skálákon? Kell-e egyáltalán, vagy lehet-e megkülönböztetni a többi érzelemtől?
2: Nem ugyanolyan alapérzelem, mint a többi, hát több különböző lista van erről, de hasonló alapérzelem például az öröm, vagy az undor, a meglepődés, és ezek természetes jelzőrendszert képeznek bennünk. Ezekre érdemes ráhangolódni, és hogyha sose tanultunk meg ráhangolódni, mert gyerekkorunkban elhangoltak minket, akkor érdemes megtanulni azt, hogy hogyan tudjuk felismerni az érzelmeinket, hogy az információ tartalmát ki tudjuk nyerni magunknak, és döntések alapját tudja képezni, hogy oké, ebben a helyzetben én nem érzem jól magam, nagyon neheztelek valakire, aki régóta nem tartja tiszteletben a határaimat, milyen lehetőségeim vannak. Ez egy nagyon fontos információveszteség lenne, hogyha nem venném figyelembe.
1: Az is nagyon érdekes, hogy mi triggereli a haragomat. Erre érdemes odafigyelnünk, és akkor talán másképp tudunk tekinteni arra a belső tűzre, ami a haragot fellobbantja bennünk?
2: Nagyon gyakori, hogy igazságtalanság, a határainknak a tiszteletben nem tartása váltja ki bennünk a haragot, és természetes módon jelenik meg szinte egyből, ha hagyjuk magunknak érezni ezt az érzést, vagy hogyha megtanultuk felismerni ezt az érzést. Elképzelhető, hogy felnőttként ezt meg kell tanulnunk, mert ugye, mint mondtam, ha elhangolnak minket, akkor lehet, hogy sosem tanuljuk meg felismerni ezeket az érzéseket. Ugyanakkor gyakori az is, hogy szomorúság, fájdalom, félelem az alapvető érzés, ami meghúzódik a harag mögött, de ez annyira elviselhetetlen és kényelmetlen, hogy sokszor haraggal fedjük el, hogy így mondjam, és érdemes néha a haragunk mögé benézni. Ez nem jelenti azt, hogyha mondjuk a félelem vezérel engem, és mondjuk rettegek, hogy elhagyja a párom, és ennek a kapcsán dühösen képviselem magam, hogy már pedig

0: Aztán mindig annyira szeretem az ilyen interjúhelyzeteket, ahogy felmerül egy-egy kérdés, abból én is rengeteget tanulok, hogy na hát, hogy ez valószínűleg foglalkoztatja az embereket, hogy ezt másképp kell kezelni. Így elsőre azt mondanám, hogy alapvetően nem, ott is van egy jelzés értéke. Olyan dolgokért szoktunk haragudni magunkra, hogy mi magunknak nem tartottuk tiszteletben a határainkat, vagy hogy elkövettünk egy hibát, és mondjuk bűntudatunk van, és hogy a bűntudatunk váltja ki bennünk ezt a haragot. Viszont elképzelhető, hogy az, hogy haragszunk magunkra, a belső kritikusunkból ered, hogy valami miatt túl szigorúak vagyunk magunkhoz, és ugyanígy lehetünk túl szigorúak a környezetünkhöz is, szóval érdemes mindig a haragunkat felülvizsgálni. Tehát soha nem azt tanácsolom, amikor azt mondom, hogy a haraggal érdemes foglalkozni, és jelzésértékként kezelni, hogy akkor egyből tegyük meg azt, ami a harag hatására eszünkbe jut, meg ami először kézenfekvőnek tűnik. Mert mindig érdemes megvizsgálni, hogy oké, nem lehet-e itt enyhítő körülményeket figyelembe venni, ha nem fekete-fehérben gondolkozom, akkor nem lehet-e, hogy picit másképp látnám már, szóval, hogy egészséges felnőtt állapotból is megvizsgálni ugyanazt a kérdést, amiért nagyon haragszom magamra. Elképzelhető, hogy végtelenül ítélkező vagyok magammal, és azért túl bennem a harag, hogy elrontottam valamit, mondjuk, nem tudom, lejtettem egy számomra fontos, a bögrét összetört, és hogy sokkal intenzívebb a haragom, mint azt így kívülről indokoltnak tartanám. És akkor ilyenkor érdemes végig gondolni, hogy mit mond erre az egészséges felnőtt részem, hogy összetörtem ezt a bögrét, ami amúgy számomra lehet, hogy tényleg fontos volt. És akkor azt mondja, hogy itt ez tényleg egy értékes tárgy volt a számomra. Ez nem csoda, hogy azért haragot érzek, meg szomorúságot, haraggal vegyes szomorúságot, gyászt, de hogy azért mindenkivel előfordul, hogy leejtünk tárgyakat és összetörjük. Tehát, hogy ezért égtelen haragra gerjedni magunk iránt, az meg lehet, hogy a túl szigorú végpont vagy szélsőség.
1: Knapek Éva klinikai szakpszichológus a műsor mai vendége. A haragról, illetve a haragról és a sémákról beszélgetünk, és folytatjuk majd azzal, hogy milyen gyakran hangzik el az a mondat, hogy ne haragudj. Hogy ezzel vajon mit tudunk kezdeni? Hogyan lehet egyáltalán valamilyen módon ezt kezelni? Vajon tényleg enyhíti a haragunkat, hogyha valaki azt mondja, hogy ne haragudj? Hamarosan folytatjuk.

0: reggel 8-tól.
1: A műsor vendége Knapek Éva klinikai szakpszichológus, vele beszélgetünk a haragról és a sémákról, vagyis a mintáinkról. Már megint túlérzékeny vagy, vajon mit fognak rólam gondolni? Nagyon sok minden kötődik a haraghoz, a megsértett határokhoz, de először kezdjük azzal, amit ígértem, hogy a legtöbbször azt mondjuk, hogy ne haragudj. Ez valóban segít-e? Ilyenkor valóban végig gondoljuk-e, hogy tulajdonképpen oké, haragszom, miért haragszom? Vagy tényleg enyhít-e a haragomon az, hogy valaki ezt kéri tőlem?
2: Nagyon változóak ezek a helyzetek. Én azt gondolom, hogy ha van mögötte valódi tartalom, a ne haragudj mellé, hozzá teszek olyan mondatokat, amiből hallatszik, hogy én tényleg bánom azt, ami történt, és egy olyan magyarázatot tudok szolgálni, vagy egy olyan magyarázattal tudok szolgálni, ami enyhítő körülményeket jelent, és látszik rajtam, hogy nagyon bánt, ami történt, akkor lehet, hogy hat a másikra ez a ne haragudj, vagy mondjuk úgy, hogy ez a bocsánat kérés. De ha ez csak egy sablonos mondat, amivel így szeretném magam felmenteni, és picit azt érzékeltetem, hogy túlreagálnád, hogyha tovább haragudnál, akkor meg nem biztos, hogy ezt a hatást váltom ki vele, amit a mondat egyébként jelent. Tehát én azt látom, hogy nem mindig tudatosan használjuk ezt a kifejezést, vagy ezt a mondatot, hogy ne haragudj, sokkal gyorsabban csúszik ki szerintem sok helyzetben az emberek száján, mint hogy végig gondolnák, hogy mit is értek az alatt, vagy miért kérem, hogy ne haragudjon. Uh-huh. Azért kérem, mert nekem kényelmetlen, hogy ő haragszik, de hát lehet, hogy neki meg nagyon fontos, jogos érzelme most az, hogy dühös ránk. Uh-huh.
1: Tudod, mit figyeltem meg, ami viszont ezzel a ne haragudjal kapcsolatban szerintem nagyon lényeges, hogy amikor gyerekekkel vannak együtt felnőttek, tehát én például az unokaugaimmal nagyon figyeltem arra mindig, hogyha én voltam, én rótuntam el valamit, vagy én hibáztam, akkor én nem éreztem rosszul magam attól, hogy azt mondtam a gyereknek, hogy ne haragudj. Ezt uh-huh. most én rontottam el. Szerintem ez nagyon fontos.
2: Nagyon fontos, hogy felelősséget vállaljunk a gyerekek felé. Rengeteget tanulnak abból a gyerekek, hogy ér hibázni, tökéletlen felnőtté válni, és lehet tökéletlen gyereknek lenni uh-huh. a tökéletlen felnőttek világában, és ettől még értékesek vagyunk. Ha mi sem toleráljuk az ő hibáikat, meg nehezen fogadjuk el az ő bocsánatkérésüket, és közben mi nem tudjuk beismerni a hibáinkat, akkor azzal azt tanítjuk, hogy a hibák elviselhetetlenek. Uh-huh. Úgyhogy nagyon sok számít a jóvátételben a gyerek számára, hogy hallja a szülőtől, vagy a felnőttől, akivel az idejét tölti, hogy erről most nem ő tehet, hogy itt valami elcsúszott, hanem a felnőtt is elronthat dolgokat, és a felnőttön múlt mondjuk, hogy nem tudom, csúnyában fejezte ki magát, és hogy erről nem a gyerek tehet, és attól ő még ugyanúgy szeretve van. Úgyhogy ez egy gyógyító tapasztalat tud lenni. Tényleg sokan nehezen ismerik be a gyerekek előtt a hibáikat, meg félnek attól, hogy hibáznak. Miközben nem az a baj, hogy hibázunk a gyerekek szemlátára, vagy a gyerekek ellen, hanem az, hogyha ezért nem vállaljuk a felelősséget, nem kérünk bocsánatot, nem adunk jóvátételt.
1: Hogyan tudjuk a haragot használni, a javunkra fordítani?
2: Nagyon gyakori tapasztalat, hogy amikor még nem engedi meg magának az ember a haragot, akkor szinte le van fagyva egy olyan helyzetben, amiben ki kéne magáért állni. És a bennünk megjelenő harag el tud kezdeni egyfajta üzemanyagként szolgálni, tüzelőanyagként jelen lenni, hogy végre kimerjek már állni magamért, végre cselekedjek, végre szimbolikus értelemben, és nem másokat megfélemlítve, de az asztalra csapjak. Uh-huh. Ebben a lefagyott állapotban, amikor nem állok ki magamért, mert nem merek szólni, az első mozdulathoz szolgáltatja az erőt. Úgyhogy érdemes ezen rágódni. Egyébként szerintem önmagában az is működik. Már a rágódás alatt most nem egy negatív szót értettem, hogy végig gondolom, hogy most nem merek magamért kiállni, és félek, hogyha kiállnék magamért, a másik haragudna rám. De vajon nem nekem kéne most itt haragudnom? Nem lehet, hogy itt most a harag egy jogos érzelem lenne? És ezt, ha elkezdem ízlelgetni, akkor nyilván nem mindenkinek egyből, de lesznek olyan emberek, akinek az lesz a tapasztalata, hogy jé, elkezd felderengeni, hogy amúgy itt én jogosan lennék dühös azért, amit velem csinál a másik.
1: Knapek Éva klinikai szakpszichológus a műsor mai vendége, a haragról, illetve a haragról és a sémákról beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A harag, a saját haragunk, illetve a harag és a sémák, erről beszélgetünk ma. Szakértő vendégem Knapek Éva, klinikai szakpszichológus, és akkor jöjjenek ezek a bizonyos sémák. Évi, miért fontos együtt említeni a haragot a sémákkal? Hogyan függ össze a kettő?
2: Gyerekkorunkban forgatókönyveket tanulunk arról, hogy hogyan működik a világ, és abban az emberi kapcsolatok milyenek. Leegyszerűsítve ezt nevezhetjük sémáknak. És sémáink alakulhatnak ki arról is, hogy másoknak a haragja mennyire veszélyes, úgyhogy ha a másik haragszik, akkor nekem együttműködővé kell válnom, és a saját szerepemről, a saját viselkedésemről ilyenkor egy olyan séma alakulhat ki, hogy na, akkor itt jól kell viselkedni, különben baj lesz, vagy a következményekkel kell szembenéznem, vagy olyan következményekkel kell szembenéznem, amivel nem szeretnék. Uh-huh. Szóval a túlzott együttműködést sokszor ezen sémák mentén a gyerekkori, fiatal, kamaszkori tapasztalataink során sajátítjuk el. És ezek akkor hasznosak, mert lerövidítik a kiértékelésnek az idejét, hogyha gyakran ismétlődik valami a családban, amikor anyukám sokat kiabált, vagy apukám sokat kiabált, vagy fenyegetőzött, és megtanultam, hogy erre, ha így és így viselkedek, akkor el lehet kerülni a bajt, akkor nyilván az segítette az én alkalmazkodásomat a családomban. Na de ha ezzel arra tanultam rá, hogy sose állok ki magamért, akkor ez felnőtt koromban, vagy ebből a családból kikerülve, kirepülve, rengeteg helyzetben hátráltatni fog, és nem biztos, hogy ez az egyetlen kifizetődő viselkedés, hogy én alárendelődő és behódoló maradok, vagy túlzottan együttműködő, vagy mindig mindenkinek a kedvében járó.
1: Aha. És akkor ott születnek ezek a mondatok, hogy megint túlérzékeny vagy, vagy hogy mit fognak rólam gondolni, és akkor inkább megteszem, amit egyébként nem szeretnék, sőt, tovább megyek, baromi rosszul érzem magam tőle, de annak ellenére megteszem.
2: Valahogy így, igen, hogy gyerekként beépülnek ezek a tényleg ilyen alapigazságként szolgáló kijelentések, amiket te is fogalmaztál, hogy jobb, hogyha így állunk hozzá, mert különben baj lesz, ez nem biztos, hogy ilyen bonyolultan és hosszan fogalmazódik meg bennem, hanem úgy, hogy egy jó ember nem mond nemet, egy jó emberre mindig lehet számítani, úgyhogy nekem mindig mindenkinek segítenem kell. Egy jó ember segítőkész. Mm. És akkor nem is tudjuk, hogy emögött az van, hogy nagyon félünk mondjuk attól, hogy valaki megharagszik ránk.
1: És nem fognak szeretni, nem fognak elfogadni, igen, nem vesznek számításba. Igen. Évi, tud jó lenni a harag? Tud hasznos lenni a harag? Létezik olyan, hogy jó harag?
2: Abszolút. Én azt gondolom, hogy nincsen, hogy rossz harag. Az, hogy a haragommal utána mit kezdek, és milyen cselekvésbe engedem átfordulni, az tud nagyon káros lenni. De maga az érzelem, azt én nem minősíteném rossznak vagy jónak, az csak van, és információval bír a számomra, hogy nekem az a valami most nem jó. Utána viszont felelősségem van abban, hogy mit kezdek vele, és a cselekedeteimért tényleg felelősségre vonható is vagyok. Szóval a harag cselekvésbe fordítása lehet nagyon asszertív, önérvényesítő, úgyhogy a környezetemnek nem esik bántódása, de sajnos válhat a cselekvésbe fordítás agresszív cselekedetté, amihez meg attól még nincs jogom, hogy egyébként dühös vagyok.
1: Nagyon sok érzelmi dologról, sok érzelemről fontos most manapság beszélni, hiszen mióta megtörtént a rendszerváltás, nagyon sokszor, sokféleképpen a social media felületeken és a hétköznapjainkban is találkozunk a haragnak a legkülönfélébb és legmeglepőbb formáival.
2: Így van. Azt gondolom, hogy nagyon aktuális, hogy ennek a társadalomnak, a magyar társadalomnak egy jelentős része tudott találkozni sok év alatt felgyülemlett haragjával, és tényleg azt tudtam mondani, hogy nem lehet bármit megcsinálni ezzel az országgal, és húz egy határt. Még hogyha nem is 100%-ban ért ezzel egyet mindenki, de egy tényleg kiemelkedően jelentős része az országnak azt mondta, a felnőtt lakosságról beszélünk nyilván, hogy a haragomból erőt kovácsolva azt mondom, hogy nem tűröm tovább a méltatlan bánásmódot.
1: Tehát akkor gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a harag és a határsértés az mindig összetalálkozik.
2: Hát ugye nem is mindig, de hogy nagyon gyakran kéz a kézben jár, hogy sokszor azért haragszunk, mert valaki a határainkat nem tartja tiszteletben, és nyilván azért tud ez felgyülemleni, mert mondjuk hiába jeleztük sokszor. És most már nem a rendszerváltásról beszélek, mert nem biztos, hogy ez a társadalom elég hatékonyan jelezte korábban, hogy neki ez így nem tetszik, de gyakran a magánéletünkben azt látjuk, hogy sokszor jelezzük a nagybácsinak, hogy nekünk ez így kényelmetlen, ne csinálja, ő mégis továbbra is ugyanúgy csinálja, ahogy előtte és a családi vacsoráknál folyton piszkál minket azzal, hogy mi miért ilyen diétát folytatunk, és miért nem olyat. És hiába kértük, hogy hagyja abba, nem csinálja, vagy nem hagyja abba. Nyilván erről lehet vitatkozni, hogy ez miért esik rosszul, hát miért ne tehetne fel ezzel kapcsolatban kérdéseket, de alapvetően azt gondolom, hogy ha megkérünk valakit erre, hogy kérlek ezt a témát ne hozd fel, mert engem érzékenyen érint, és azután újra meg újra felhozza, akkor mi sem természetesebb, hogy egyre dühösebb leszek.
1: Nagyon fontos beszélni a haragról azért is, mert most szombaton lesz a harag konferencia, egy 100%-osan online konferencia, amihez lehet ingyenesen csatlakozni, reggel 9-től kora este 17:30-ig lesz. Mi mindennel találkozhatunk a konferencián, Évi? Rajtad kívül, mert hogy természetesen tiéd gyakorlatilag a konferencia, de hogy lesz melletted még valaki.
2: Igen, az Elki magadért harag konferenciát azért hoztuk létre, mert azt láttuk, hogy sokan letiltják magukban ezt a fontos jelzésértékkel bíró érzelmet, és ezzel megfosztják magukat attól, hogy legyen bátorságuk kiállni magukért. Senkit nem biztatunk arra ezen a konferencián, hogy akkor a harag miatt ezek után bármit megtehet, de hogy meg tudja tanulni, egy kicsit jobban felismerni, egy kicsit jobban a szolgálatába állítani. Például azok az emberek is hasznosnak találhatják, akik azt tapasztalják, hogy túl sokáig tűrök, és mikor már szólni akarnék, akkor meg már nem tudok nyugodtan szólni, hanem robbanok, és hogy ezt hogy lehet megváltoztatni, hogyan lehet a gyerekkori mintákat elkezdeni leépíteni, amikor mondjuk én annyira félek a haragtól, hogy én sem merem érezni, de a legkisebb jelétől is elszaladok, hogyha máson látom a haragot, miközben ez egy alapérzelem, és Pincés Máté pszichológus kollégámmal 8 beszélgetésen keresztül gyakorlatorientáltan fogjuk megközelíteni ezt a témát.
1: Évi, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Remélem, hogy találkozhatnak még veled a hallgatók, hiszen ezek a témák mindig nagyon fontosak és nagyon-nagyon hasznosak. Napek Éva klinikai szakpszichológus volt a vendégem, és ne feledkezzünk meg akkor tehát a dátumról. Július 18-a szombat online Aiki magadért harag konferencia 9-től reggel 9-től kora este 17:30-ig, tehát 17:30-ig. Köszönjük szépen az idődet.
2: Én is köszönöm, minden jót kívánok mindenkinek.

0: 98.6 Manna FM, életörömzene, és azok között is a legeslegfinomabb muzsikák jönnek a friss híreket követően a zenei finomságok órájában, abban a páratlan és egészen különleges zenei órában, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, a 98.6 Manna FM-en.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
4: Anya, megint fáj a hasam.
5: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
6: Új szezon, új kedvencek, itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok, szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
2: Reklám hangzott el.
7: Bérrendezést sürgetnek a belügyi ágazatban. Ma van az öngyilkosság megelőzésének a világnapja. Hűvös esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Bérrendezésre van szükség a teljes belügyi ágazatban, jelentette ki a belügyminiszter. Pusvai Gábor elmondta, a javaslatcsomag, melyet már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetmény alap emelését és a pótlékok növelését. A létszámhiánnyal küzdő települések, régiók esetében pótlékot vezetnének be. Pozsonyban tanácskoznak a visegrádi négyek vezetői. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Nem a szakoktatók bére magas, hanem az ELTE-n meglévők alacsonyak. Erről beszélt Gregor Anikó egyetemi docens. Az ELTE szakszervezeti vezetője hangsúlyozta, egy 25 éve a pályán lévő tanár az intézményükben kevesebb fizetést kap, mint egy pályakezdő szakoktató. Mint mondta, a felsőoktatásért felelős államtitkárságtól ígéretet kaptak, hogy rendezik az állami egyetemek finanszírozását. Ám a benyújtott pótköltségvetésben ezzel kapcsolatos módosítás nem szerepel. Éheztetés, bántalmazás zajlott a gyermekvédelemben a hatalom tudtával, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Felhívta a figyelmet, hogy Gyurkó Szilvia gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkárral szombaton mutatják be az ezzel kapcsolatos jelentést. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. Szakemberek szerint az öngyilkosságok akár 90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezeléssel, illetve a környezet megfelelő támogatásával. A hazai szakemberek fehér könyvben foglalják össze reformjavaslataikat a kormánynak. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, csak az esetek töredékében talált hiányosságokat. 2 tonna élelmiszert kivontak a forgalomból az akció során, több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Fáklyás felvonulással, bemutatókkal, a Mohácsi csata megidézésével várják a látogatókat a hagyományőrzők Pécsett. A holnap kezdődő 2 napos eseményen bemutatják a középkor és a hódoltság korának viseleteit, fegyvereit. Egy ostromjátékban a sorsfordító Mohácsi csatát is felelebenítik.
1: Időjárás.
7: Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Estétől egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Délután 21-29 fok, este 15-23 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a zene.

Zenei finomságok között itt a 98 pont, tehát Manna FM-en a következő finomság John Batiste dala. Ez a worship, vagyis az imádat, ami azért különös és különleges, mert egy olyan imádság, ami valahogyan minden stílust, nemzetet, minden féle embert össze tud kapcsolni, és egyébként, amikor élőben a Today Show-ban föl is lépett, akkor ugyanezt mutatta. A színpadon mindenféle nációnak a képviselői álltak, táncoltak és zenéltek, vokáloztak neki. Nagyon sokféle ember volt a közönségben és közösségekből, sokféle közösségekből, akik gratuláltak és együtt énekeltek vele. Ez talán a legfontosabb mondat, ami elhangzik ebben a dalban, mert hogy ez egy imádság, ezt akartam az imént mondani. A legfontosabb mondat, hogy ez az imádat, amit irántad érzek, mert csak általad vagyok az, aki vagyok. Csak tőled lehetek az, akivé válhatok. Tulajdonképpen úgy van megírva ez a dal, és úgy van összehozva mellé a zene, hogy anélkül talán, hogy az ember észrevenné, mégis imádkozik. Gyönyörű szépen össze van hozzá, és közben egy nagyon vidám, táncolós, igazi ritmusos, nagyon pesgő, nagyon jó leső dal, amiről az egyik rajongója John Batiste-nak azt írja, hogy bármikor, amikor rossz kedvem van, és folyik a könnyem, ez a dal megszólal, és újra tudok táncolni, és újra tudok mosolyogni, és újra tudok imádkozni. Nagyon-nagyon szépen össze van építve, és össze van gyúrva. A hangzás, a zene, a hangszerek és az az érzés, amit ez közvetíteni hivatott. Néhány Grammy jelölése már volt ennek a zseniális figurának, például 2022-ben nem is aprózták el a dolgot, rögtön 11 ajánlást kapott, és aztán 8-at a VR című lemeze kapcsán meg is nyert. Maga a jelölések magas száma is nagyon sokat elárult az akkori lemez, illetve az előadó John Batiste jelentőségéről. Egyébként csak egyetlen alkalommal fordult elő korábban a történelem során, hogy valaki ennél is több Grammy jelölést kapott volna, de azért azt is érdemes figyelembe venni, hogy a kategóriák milyen széles skáláját fogják közre. A jelölések a jazztől az R&B-ig is így tovább, az aztán egyáltalán nem mellékes persze, és föltűnhetett a kritikusoknak, hogy a Verve előadót még soha nem javasolták ennyi kategóriában Grammy-re. Az a lemez, ami ekkora nagy sikert hozott, amin egyébként szinte prédikátorként áll a borítón John Batiste, egy olyan modern hibrid zenei album, amiről én is beszéltem az imént, hogy mindent összefoglal, magába foglal, megszerez és működtet, olyan, mintha egy univerzális, a szónak a jó értelmében, és kérem, hogy ezt most értsük jól, egy zenei pacemaker volna, ami működtetni tudja ezen a dalon és a zenén keresztül az embereknek a szívét, azoknak a szívét is, akik úgy érzik, hogy már nincs erejük ahhoz, hogy örülni tudjanak. New Orleansra irányítja egyébként a hallgatók figyelmét John Batiste és a dal is. Louisiana-i születésű az énekes, 86-ban született zenész családban, úgyhogy az egész élete azzal, tehát, hogy muzsikált, énekelt, táncolt, úgyhogy így a New Orleans-i zenei és kulturális tradícióként, tulajdonképpen anyanyelvként és zenei anyanyelvként ismeri. Nagyon különleges és részben önéletre az ihletettségű lemezt akart készíteni akkor is, és ez a dal is ilyen. A Worship című, mert kifejezetten arról szól, hogy az imádat, a szeretet, az odafigyelés, az odafordulás mi mindent tud adni nekünk, és mivé válhatunk azáltal, hogyha kinyílunk és kinyitjuk a szívünket. Na hát így kell hallgatni ezt a dalt. Jön a zenei finomságok között itt a 98 pontot Manna FM-en, John Batiste és a Worship.

A zenei finomságok között most egy olyan extra dal következik, ami több irányból is nagyon különleges, és nagyon sokféleképpen meg tudja fogni az ember lelkét. Egyfelől a Pink Floyd maga, mert hogy ők jönnek, olyan és olyan zenét játszó zenekar, akire muszáj odafigyelni, nem csak a fülünknek, hanem a szívünknek, és amikor hallgatjuk őket, a

Not a Movie című daluk, amit pedig most meghallgatunk tőlük, az kifejezetten ilyen, mert hogy ez a dal az 1942-es Casablanca című film néhány párbeszédét használja. A dal utolsó 45 másodpercében hallható, az a párbeszéd, amikor a Casablanca című filmnek már a végéhez közeledik a cselekmény, és Humphrey Bogart felteszi Ingrid Bergmant a repülőre, és Ingrid Bergmannak próbálja elmondani, hogy máshol van dolgod, máshol folytatódik az élet, nekem is meg kell próbálnom, van egy munkám, amit csinálnom kell, és akkor megkérdezi a nő, hogy de hát mi lesz velünk, és erre azt válaszolja Humphrey Bogart, hogy nekünk mindig meg lesz Párizs, és akkor elkezd hát majdnem sírni a nő, inkább csak azt mondom, hogy megtelik könnyekkel a szeme, hintázik a könycsepp igazából rendesen a szempilláján, és akkor megfogja az állát Humphrey Bogart, és azt mondja neki, hogy ne, kölyök, ne, téged néz. És ez a téged néz, ez arra vonatkozik, hogy a férje a nőnek őket nézi, mert hogy az egész történet akörül mozog, hogy egy cinikus külföldön élő amerikai kávézó tulajdonos küzd a döntéssel, hogy segítsen a szökésben lévő egyköri szeretőjének, az Ingrid Bergmannak és az ő férjének a nácik elől elmenekülni Marokkóból, és segít is nekik végül, és aztán így végződik a film, és ez az az ikonikus jelenet, amikor elköszönnek egymástól, de több olyan pont is van, ami olyan módon tett epikussá a filmet és annak különböző jeleneteit, mondatait és például a benne használt kifejezéseket, amiket a mai napig felismerhetünk filmekben, mint például ez, hogy kölyöknek nevezi Ingrid Bergmant Humphrey Bogart, ez nagyon szépen jelenik meg Mr. Big és Kerry kapcsolatában a Szex és New Yorkban, mert ő is rendre kölyöknek hívja a nőt, és hivatkozik is, és utal is többször Mr. Big a Casablancára, szóval ez a fajta klasszikusság meg kellene, hogy jelenjen a mi életünkben is, és igenis oda kéne figyelni arra, hogy ez a fekete-fehér elegáns hangulat, ez a megengedő és elengedő szerelem, amikor le kell, hogy győzze az ész a szívet, bármennyire fájdalmas is, ezeket meg kéne tanulnunk, és azt hiszem, hogy a mostani 10-20 évesek, hogyha nem bántalak meg benneteket ezzel, ezt érdemes lenne magatokba szippantani, ezt az idézőjelben tudást, amit csak a szívünk tud, de csak akkor, ha érik ilyen impulzusok. Nyilván pontosan emiatt voksolt emellett annak idején, amikor elkészült a Yet Another Movie című film Pink Floydban, David Gilmour is, aki annak idején úgy nyilatkozott az Only Musicnek 1987-ben, hogy ez szürreálisabb erőfeszítés volt megcsinálni ezt a dalt, összehozni a szöveget a dallammal, mint bármi, amivel korábban próbálkoztam, és még magam sem tudom, hogy mit jelent ez az egész. A mondani való az adja magát, de mégis meg kell tanulni, értelmezni. Patrick Leonard billentyűssel dolgoztak közösen az egész albumon, meg hát különösen ugye ezen a dalon, aki egyébként társszerzője volt például, már mint Patrick Leonard, Madonna Like a Prayer című dalának, meg a La Isla Bonitának is, tehát náluk is van egy nagyon erőteljes lelkiség, amire mindig érdemes odafigyelni. Pink Floyd amúgy is olyan zenét csinál, ami mellett nem lehet elmenni, amit nem lehet nem meghallani. Tehát itt olyan tartalomvezérelt muzsika van, olyan fontos mondani való a léleknek, a társadalomnak, az igazságnak, amire muszáj figyelni. Úgyhogy most itt ajándékba akkor átnyújtjuk nektek a zenei finomságok között a Pink Floyd Yet Another Movie című dalát. Tessék figyelni, és szerintem nem csak füllel, hanem szívvel, és lélekkel, és ésszel is, és akkor majd ez ilyen szépen összeadódik, és érteni fogjuk azt, amit Humphrey Bogart akkor mondott Ingrid Bergmannak, és amit közölni akart velünk David Gilmour. Pink Floyd és a Yet Another Movie. Itt a Mannán most.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

abban a szerencsés helyzetben vagyok, nagyon sok szempontból szerencsés helyzetben vagyok, és ezért hálás is vagyok minden nap, zárójel bezárva, de most abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ez egyik legkedvesebb, számomra legkedvesebb dalt mesélhetem el, és konferálhatom nektek. Ez a Whiter Shade of Pale Annie Lennox-tól jelesül most ebben a pillanatban. Ő 1995-ben adta ki a Medúza című albumát, ami szerintem egészen egyszerűen hibátlan és fantasztikus volt. A mai napig imádom minden egyes pillanatát az összes dalnak, na hát ezen szerepel a Whiter Shade of Pale című, ami egyébként egy 1967-es Procol Harum dal. A Procol Harum, ahogy én ezt már mondtam, 67-ben alapított rockzenekar, és a legismertebb felvétele ez a dal, a Whiter Shade of Pale, ami azon kevés albumok egyike, amit képzeljétek el, hogy több mint 10 millió példányban adtak el. Barokk és klasszikus hatások használatáról híres a Procol Harum, de egyébként emellett a pszichedelikus rock, illetve a protoprogresszív zene. Hát, hogy mondjam, csak definíciója mellett is szerepelnek. 2018-ban egyébként a rock and roll hírességek csarnoka megtisztelt a zenekart, amikor a Whiter Shade of Pale bekerült a vadonatúj singles kategóriába. Azt érdemes tudni erről, amit a boldal.blog.hu is ír, és akkor most hagyj kölcsönözzek tőle néhány szót, érdemes elolvasni különben a boldal.blog.hu lemezvéleményeit is. Azt írja a srác, hogy 1967-et írunk, ember még nem járt a Holdon, egyesek szerint azóta sem. Woodstock még nem volt szervezés alatt sem, és még Martin Luther King is élt, anyukám pedig a gimis éveinek az elején járt. Pár zenész összejött egy stúdióban, hogy írjanak valamit, és ez lett belőle. Figyeld, amit most ír. Az első hangtól az utolsóig gyógyszer ez a zene, bármi is legyen a betegség. Ma nekem ellopták a bicajom, enyhítette a bánatomat, az allergián is segít valamennyire. Ahogy belép rögtön az elején a mond orgona, perzsa szőnyekként alát kúszik, és már röpít is. Ilyen gyönyörűeket ír ez a srác. De én sem tudtam volna szebben mondani, a Whiter Shade of Pale az valóban ilyen. A dallama, a szövege, az érzés, amit kivált belőled, a kívánságok, amik megszületnek ilyenkor az emberben, az egyszerűen behelyettesíthetetlen, felejthetetlen, és gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egy olyan önálló kis élménycsomagként utazik veled az életed összes napján tovább, amilyet az ember kevésszer kap. A Procol Harum felvétele is gyönyörű, egyébként hogyha tőlük kerestek majd az eredeti verziónak, van egy nagy zenekaros Dániában rögzített szabadtéri koncert verziója, imádni fogjátok, de amit Annie Lennox csinált belőle, az valami csoda. Azért csoda, mert ugyanazt érzed, mint a Procol Harumnál, mint az eredetinél, de mégis át tudta ültetni 95-ben egy olyan más fajta hangulatba, ami fogyaszthatóvá és érdeklődővé tette az akkori fiatalokat, jelesül mondjuk engem, az iránt, a zene iránt, amit mondjuk a 60-as években játszottak. Ezért csodálatosak különben ezek az úgynevezett coverek, vagyis újragondolások, mert hogy nem csak az adott dalt, az újraértelmezést vagy a feldolgozást szereti meg az ember, hanem kíváncsivá teszi őt az eredetire, és akkor arra az időszakra is például. Tényleg az embernek elszorul a torka, csodálatos. Azt mondja róla az énekes, a Procol Harum énekese, hogy ez tulajdonképpen egyfajta film. Keith Reed az énekes a Procol Harumnak, és azt mondta egy interjúban, hogy tulajdonképpen a hangulat felkeltésére és egy történet elbeszélésére törekszik maga a dal. Természetesen egy párkapcsolatról szól, vannak benne karakterek, van egy helyzet, és van maga az utazás, ahogyan a dal leírja a kapcsolatot, a magasságokat és a mélységeket. Azt például, hogy mondjuk egy szakítási pontnál, vagy egy veszekedésnél az ijegységben hogyan tud az ember a falnál is fehérebbé sápadni. Ugye ez a dal címe, Whiter Shade of Pale, ami hát még a falnál, a palánál, a fehérebbnél is fehérebb árnyalat, sokféleképpen tudjuk lefordítani magyarul, ugye köszönhetően a magyar nyelv varázslatosságának, de hogy milyen az, amikor belesápadsz az ijegységbe, vagy az örömbe, hogy milyen az, amikor úgy hallgatsz végig egy muzsikát, az énekes szerint ez is volt a céljuk, és ezért is lett a világ egyik legsikeresebb dala egyébként, mert olyan történet elbeszélő a dallam és a szöveg, hogy konkrétan ott ülsz velük ebben, ezzel a
párossal abban a szobában, ahol zajlanak az események. Azt mondta, hogy nagyon érdekes volt, mert hogy ő mindig egy kirakós darabjaként kezeli a daloknak a szövegét, a dallamát, a hangzását és a címét is, és ennél a dalnál előbb volt meg egy partin, egy beszélgetés közben hallotta ezt a mondatot, hogy Whiter Shade of Pale, és azt mondta, hogy oké, akkor ehhez kell, hogy legyen valahol egy dal. És szépen előkereste valahonnan az ő lelkéből, vagy abból a, hát most virtuális felhőnek nevezzük, én pedig egy varázslatos helynek, ahol az összes dallam lakik, szóval onnan lehívta a Procol Harum, és előttük tisztelgett az ő nagy rajongójuk Annie Lennox, és most az ő verzióját halljátok, tehát 95-ből a Medúza című albumról. Ajánlom mindenkinek ezt a teljes albumát Annie Lennoxnak, mert egyszerűen egyszer lenyűgöző, beleül a szívedbe, és ott is marad. De a Whiter Shade of Pale Annie Lennoxtól is egy olyan örök utazás, amivel az ember tényleg akár egy pohár borral, akár egy kocka csokival úgy érzi, hogy a mesevilágban van, és közben pedig egyszerre fáj és örül a szíved, gyönyörű.

A világ egyik legfontosabb polgárjogi meneteléséhez kötődő film főbetétdalát, ami megkoronázza az egész filmet, azt fogjuk most meghallgatni. Itt a 98 pontot Manna FM zenei finomságai között. Az előadó Lenny Kravitz, a dal pedig a Road to Freedom, ami egészen konkrétan a Rustin című filmnek a csúcspontján, a végén szólal meg. Ezt a filmet 2023-ban mutatták be, ez egy amerikai életrajzi dráma, amit George C. Wolfe rendezett. A főbb szerepekben ott van Colman Domingo, Chris Rock, Jeffrey Wright, Audra McDonald és Emil Amin, a zene pedig Lenny Kravitznek köszönhető. Tehát Amerikában 2023. november 7-én mutatták be a mozikban, Magyarországon november 17-én a Netflixen, tehát ott most is megtalálható a film. A cselekmény tulajdonképpen arról a washingtoni menetelésről szól, amelyben Martin Luther King ugye a legendás Van egy álmom beszédét tartotta, ahol több mint 200 ezer ember gyűlt össze a Lincoln emlékmű előtt, és követelte a faji megkülönböztetés megszüntetését. A washingtoni polgárjogi menet, aminek a szervezéséről szól a film, 1963. augusztus 28-án történt Washington DC-ben, és a polgárjogi mozgalom legnagyobb tömegeket mozgosító rendezvénye volt. 200 ezer ember, ahogy mondtam már, gyűlt össze a menetelés a munkáját és szabadságért elnevezésű eseményen. A megmozdulás a mozgalom legmagasztosabb napja lett. A hatalmas tüntetés ötlete Philip Randolph-tól származott. Ő az, aki Bayard Rustinnal együtt, aki a főhős a filmben, aminek a zenéjét hallgatjuk. Ők szervezték ezt. Philip Randolph volt az, aki az 1940-es években a feketék hadiüzemben való munkavégzésének a jogáért, aztán később a hadseregen belüli megkülönböztetés eltörlésért szervezett hasonló megmozdulásokat. Végül aztán egyiket sem tartották meg, mert Roosevelt és Truman elnök is engedett a követeléseknek. Randolph 1962 végén vetette fel újra az ötletet, amely egybecsengett Martin Luther King elképzeléseivel. Martin Luther King pedig úgy nyilatkozott, hogy az áttörés küszöbén állunk, szükséges lenne egy hatalmas tömegtüntetés. Amikor érzi az ember a pillanatot, akkor annak el kell kapni az üstökét és meglovagolni azt. 1963. június 11-én bejelentették a megmozdulás helyét és idejét. Július 2-án a New York-i Roosevelt Hotelben találkozott a később Nagy Hatnak nevezett polgárjogi vezetőkből álló csoport, azoknak a szervezeteknek a képviselői, amelyek felkarolták a megmozdulás ötletét. Aztán hatalmas kampányba kezdtek a megmozdulás anyagi feltételeinek az előteremtése és a szimpatizáns tömegek mozgósítása érdekében. Josephine Baker, Burt Lancaster, Quincy Jones, Paul Newman és még sokan mások, legendás és zseniális híres emberek, akiknek óriási szívük volt köztudottan, csatlakoztak a hírveréshez. Kennedy elnök először megpróbálta lebeszélni a szervezőket, mert hogy attól félt, hogy a megmozdulás jó ürügyet jelent polgárjogi törvény tervezetének ellenzői számára, de aztán, amikor látta, hogy ez lehetetlen, akkor ő is nyilvánosan az ügy mellé állt, és mondhatjuk, hogy onnantól kezdve a többi már történelem, sőt, ez egy történelmi nap, a washingtoni menetelés a munkáért és szabadságért elnevezésű megmozdulás történelmi jelentőségűvé vált, a mai napig így tekintenek rá, hozzávetőleg, ugye, ahogy már mondtam, többször 200 ezer ember gyűlt össze, bár van, aki azt mondja, hogy többen voltak a Washington DC-ben található Lincoln emlékmű előtt, hogy a polgárjogi mozgalom legnagyobb rendezvényén részt vegyem. Az ország számos pontjáról érkeztek busszal, vonattal, repülővel, és gyalog is a demonstrálók, és nem csak feketék. A megmozdulás szervezettségére utal, hogy 21 külön vonat érkezett, a szemtanúk beszámolói alapján a világháború óta nem látott fegyelmezett tömeg gyülekezett. Például New York központi pályaudvarán a megmozdulás reggelén. Felmérések szerint a tömeg egynegyedét fehér szimpatizánsok alkották. Ez is nagyon fontos, az összefogás és az összetartás. Nagyon fontos azt is tudni, hogyha szeretnénk ennek utána menni, hogy a filmet úgy kell néznünk, hogy ezzel tisztában legyünk, hogy egy kicsit előtte utána olvasunk ennek, és nyilván az sem véletlen, hogy Lenny Kravitzet kértek fel arra, hogy ennek a zseniális filmnek Tony díjat is nyert a rendező, aki csodahelyesen mesélte el, hogy gyerekkorában, mielőtt New Yorkba költözött, pontosan azon a színpadon, ahol a Tony díjat átvette a filmért, ott látta a West Side Story-t, és azt mondta, hogy igen, ő New Yorkba költözik, és egyszer majd itt fog állni a színpadon is, lám ott állt. Úgyhogy aki az igazságért, az egyenlőségért, a polgári jogokért harcol a szívében, vagy a külvilágban, vagy tudja, hogy szükség van erre, az nézze meg a filmet, és az hallgassa így ennek fényében ezt a zenét, és olvasson utána ennek a bizonyos washingtoni menetelésnek. Lenny Kravitz és a Road to Freedom itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: 98 pontot Manna FM, életöröm zene a továbbiakban is természetesen. Az elmúlt 4 órában Péter Petrával, holnap találkozunk újra, addig is mindenki vigyázzon magára. Puszi.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Az emelkedő energiaárakról is egyeztetnek a visegrádi négyek, sztrájkolnak a székesfehérvári Hanon dolgozói. Folytatódik az enyhe idő egyre több felé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaárak elleni összehangolt fellépés, valamint az Európai Unió következő 7 éves költségvetése lesz a B4 csúcs találkozó legfontosabb témája. Közölte Magyar Péter kormányfő a mai pozsonyi egyeztetés előtt, úgy fogalmazott: örül, hogy a kezdeményezésére ismét egységesen fellépő visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban, ami megkönnyíti a magyar érdekek hatékony képviseletét is. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói, miután a dél-koreai vállalat vezetése továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. A dolgozók egységesen 10%-os béremelést szeretnének elérni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint továbbra is azt követelik, hogy a cég felülvizsgálja a bérekre vonatkozó álláspontjukat, és végre érdemi tárgyalások kezdődjenek. Közös javaslatcsomagot dolgoznak ki a főváros belső kerületei a szociális krízis kezelésére, tájékoztatott a főpolgármester. Karácsony Gergely több belvárosi városrész vezetőjével egyeztetett közbiztonsági és szociális kérdésekről. Mint írta, a kerületek támogatják az erősebb utcai rendészeti jelenlétet. Mától pénztárgép portál néven elérhető lesz az adóhivatal korábbi KOBAK oldala. A portálon intézhetők az online és e-pénztárgéphez kapcsolódó ügyek, és a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatás. A NAV hangsúlyozta, az átnevezés nem érinti a portál használatát, a korábban létrehozott felhasználókat vagy a beállított jogosultságokat. $5000 juttatást ígért Donald Trump minden felnőtt amerikainak, ha a pártja a novemberi választáson megőrzi kongresszusi többségét. Az elnök a félidős választások előtti első országos rendezvényen beszélt a Trump osztalékról, melynek feltétele, hogy azt az Egyesült Államokban kell elkölteni. Csak nem 2 órára leállították a forgalmat 2 dél-kelet lengyelországi repülőtéren. Az intézkedés azután történt, hogy a Lengyelországgal határos, nyugat-ukrajnai Volinyi megyében orosz dróntámadások veszélyére figyelmeztettek, ezért mozgósították a lengyel légierőt. Később, miután a veszélyhelyzet elmúlt, helyreállt a forgalom a Lublini és a Zsesúvi repülőtéren.
1: Időjárás.
3: Többnyire országszerte napos idő van. Délután már több felé lehet eső és hűvösebbre fordul az idő. Egyre több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 21-29 fok, este 15-23 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vendégem ebben az órában Kiss György, mesterséges intelligencia szakértő, az Ecobit Consulting Kft. Vezetője, valamint okleveles villamosmérnök. Ugye már nagyon régóta jár vissza hozzánk, Gyuri, a mesterséges intelligencia témájában beszélgetünk, olyannyira régen, hogy ma ünnepeljük a műsorunknak a 2 éves születésnapját. Ennek kapcsán nagyon kedvesen Gyuri tortát hozott, alkoholmentes pezsgőt, és hát meglepetéssel is szolgálunk a hallgatónknak, mindjárt minden részletbe beavatjuk. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: És hát akkor boldog születésnapot így a műsornak, meg nekünk is, hogy ezt így 2 éve töretlenül készítjük ezeket a műsorokat. És az egyik meglepetést csak azt itt előhetjük, ugye az elején, Gyuri?
2: Hogyne.
1: Hát egy mozifilm előzetessel készültünk, ami teljes mértékben az AI készített, és majd ha lemegy ez a mozi előzetes, akkor utána el is mondjuk azt a hallgatóknak, hogy ez hogyan készült, pontosabban Gyuri majd elmondja. Azt mondom a mindenkinek, hogy készüljenek fel, mert eszméletlenül, hát nem is tudom, én hihetetlen ezt tudom mondani. Hát jöjjön akkor a nagy mozi előzetesünk.
0: Kiss György és Ferenc Gabi bemutatja. Az elmúlt 2 év AI története a Családi Mannában.

0: kezdete az Úrnak félelem. Az AI eszköz a használata rajtuk. De most tegyük félre a nagy kérdéseket. És ünnepeljük meg ezt a csodálatos két évet.
1: Hát ünnepeljük meg ezt a csodálatos két évet, itt hirtelen leállítottam, mert utána itt egy dallal és egy dal jön, amit szintén az mesterséges intelligencia írt, alkotott. Gyuri, mesélj erről, ez döbbenet egyébként.
2: Igen, igen, ugye nagyon sokat beszéltünk az AI-ról, most az AI beszélt helyettünk.
1: Igen.
2: És igazából ez a két éves anyagban az úgy készült, hogy a két éves műsornak az egész anyagát letöltöttük, és ezt feldolgoztuk, és az AI-jal kértük, hogy foglalja össze. És általában ilyen 3-5 percet adtunk, hogy összefoglaljon két évet, és ő mindent ő állított össze, ő választotta a témákat, és szándékosan egy narrátor hangot is alkalmaztunk. Ez a narrátor hangja, ez Eleven Labs VHM-os TTS modell generáltuk.
1: Fantasztikusan élő ez a hang amúgy ennek a narrációnak.
2: Vagy igen,
1: ez
2: olyan mozis.
1: Igen,
2: mozis,
1: igen.
2: Mozis, igen, igen, igen. Kvázi mozifilm, aznak több része van ennek, majd meg azt is meg fogjuk nézni. Egy külön aláfestést készítettünk, utána pedig az Eleven Labs-nak, a Music-nak a programját is használtuk, tehát négy részből állt. Van ennek egy videó része is, amit majd a Facebookon remélhetőleg meg tudnak nézni az érdeklődők. Mindenféle képeket generáltunk, ott a Google Video 3 és a Google Image rendszereit készítettük, és ezon integrálva a Google Flow felületében, és ezen keresztül használtuk, és a videó végén még egy énekes dalt is szereztünk, ami teljes egészében a műsor alapján megfelelő promptolással az AI segít. Tehát az egészet körülbelül 5 perc alatt lehet
1: összerakni. Tehát a szöveget is ő írta, a zenét is ő szerezte, ti csak beadtátok neki az utasításokat, hogy igen, mi volt a két év alatt.
2: Igen, igen, de a kollégám az összes adást letöltötte, betanította, megtanította az AI-t, és mondta, hogy foglalad össze a lényegét, és mindent ő döntött el.
1: Várjál, bocsáss meg, tehát a két év alatti összes adásunkat, ami igen, akkor az 24 adás, ha jól számolom.
2: 23, ugye, ez a 24.
1: Tehát 23 adás, az, tehát hogy ilyen hatalmas adatmennyiséget, mert a ChatGPT például egyébként, ha egy nagyobb adatmennyiséget töltesz be, akkor van, ami, hogy megbolondul és nem bírja kezelni.
2: Ez nagyon jó kezelte, tehát ezeknek a rendszernek a lényeg, hogy be kell tanítani. Minél több adattartalmat tanított be, annál jobbak lesznek. Itt ennyi volt az adatbázis gyakorlatilag. Hm. Nagyon sok hiba van a rendszerben. Lehetne egy játékot csinálni a hallgatóknak, hogy hol leszik észre a hibákat. Ez teljesen nyers szöveg. Ez azért nagyon fontos, mert mindig hallgattunk az AI-ról, hogy miket tud, mi is hallgattuk meg, és akkor kipróbáljuk, mi nem csak beszélünk el, hanem dolgozunk is ezeket az eszközökkel. Ez a nyers változat. Tehát amit most látunk, teli van hibákkal, de ilyen a nyers változat.
1: Tehát nem most, amit hallottak a hallgatók, csak mondom, hanem majd a zene utáni blogban lesz egy ilyen párbeszéd Gyuri és köztem. Valójában nem mi köztünk, hanem ez hogy mondhatom, ami...
2: Tulajdonképpen a gép által narrált hang ez gyakorlatilag. Uh-huh. Tehát az egészet úgy lefordítottuk, tehát szöveget adtunk neki, a műsorból szöveget adtunk be, és a szövegből adtuk fel ezeket a gép, szándékosan gépi hangokat. Megcsaptuk a mi hangunkkal is, de kifejezetten egy narrátor hangot az Eleven Labs-nak a terméket. ChatGPT-t ebben az részben sehol nem használtuk, mert ezek a rendszerek sokkal jobbak, mint a ChatGPT.
1: Ez a Google rendszer akkor, amiről most beszélünk.
2: Ez az Eleven Labs-nak volt benne, a Google Video 3 és a Google Flow-t is használtuk ehhez az egész részhez, így van. Uh-huh. Így van.
1: Tehát ehhez nagyon kell érteni hozzá, és nagyon kell tudni, hogy mihez mit használjon az ember, mert ugye a ChatGPT a legelterjedtebb, a legtöbb ember azt ismeri, ha azt mondjuk, hogy AI mesterséges intelligencia, akkor automatikusan azt mondjuk, hogy a ChatGPT.
2: Igen, igen, igen, igen. Bizonyos dolgokban nagyon jó a ChatGPT, bizonyos dolgokban egyáltalán nem annyira jó, de ez mindennel így van egyébként. Tehát legalább 8-10-15 olyan rendszer van, amit ismerni kell, ha valaki az AI-hez uh-huh. elkezd dolgozni, és itt is ki kell válogatni, hogy mihez mit használjunk.
1: És egy mesekönyvet is csináltattatok a igen, mesterséges intelligenciával, igen, az is egy döbbenetes, hát nem is tudom, azt sem tudjuk sajnos úgy lejátszani a hallgatóknak, majd a Facebookra fogom kirakni, hogy láthassák azt, hogy mi mindent tud már az AI. Most akkor életöröm zenét hozunk, és az életöröm zene után pedig jövünk majd vissza, és akkor jön a következő olyan bejátszónk, amit hát nem mi vagyunk, hanem az AI helyettünk fog beszélni. Majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Tartsanak velünk!
0: Manna FM.
3: További információért és extra tartalomért
0: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Következő, amit szintén most elindítok mindjárt a hallgatóknak, ez pedig a két éves, egy időutazás a mesterséges intelligencia világába, ugye ez a címe, és hát nem mi fogunk beszélni, de mindjárt hallani fogják a hallgatók, és tényleg kíváncsi lennék, hogyha milyen hibákat vélnek felfedezni, és hogyha igen, és megírják nekünk, azt nagyon szívesen venném. Hát ez is egy ilyen döbbenetes élmény lesz, aztán persze jövünk mindjárt Gyurival, de most előbb jöjjön a mesterséges intelligencia által generált beszélgetés.
1: Üdvözlünk! Mi vagyunk a te mesterséges intelligencia házigazdáid.
2: Igen, és azért jöttünk ma, hogy veled együtt ünnepeljünk egy kicsit.
1: Pontosan. Mert tudod, Kis György már 2 éve rendszeres vendége Ferenc Gabinak a Családi Manna műsorában.
2: Hétről hétre ott vannak, hogy beavasszanak minket az EMI, hát lenyűgöző, néha kicsit meghökkentő, de mindig elgondolkodtató világába.
1: És ezt a 2 évet szeretnénk most veled közösen egy kicsit gyorsított ütemben felidézni.
2: Így van, egy pörgős, vidám áttekintés jön. A legfontosabb témákból szemezgetünk, amikről szó esett.
1: Az a célunk, hogy felelevenítsük a legizgalmasabb gondolatokat, és meghozzuk a kedved a további felfedezéshez, mert ez a téma hát hihetetlenül gyorsan változik.
2: Na, készen állsz egy kis technológiai időutazásra?
1: Akkor vágjunk is bele.
2: Hát az alapoknál kezdtük, ugye? Tisztáztuk, hogy mi is az a mesterséges intelligencia.
1: Igen, és hogy ez nem is annyira új dolog, már Neumann Járus is az 50-es években.
2: Pontosan, és megkülönböztettük a szinteket is. Volt a szűk EMI, az ANI.
1: Ami egy konkrét feladatra jó, mint a képfelismerés vagy a fordítás.
2: Aztán az általános EMI, az AGI. Na, az már emberi szintű gondolkodás lenne, még kicsit odébb van.
1: És persze a szuperintelligencia, az ASI, ami már, hát, elképzelni is nehéz. Jelenleg leginkább az ANI létezik, ugye?
2: Igen, azzal találkozunk a mindennapokban.
0: Na most akkor itt megállítom egy percre, mert itt már eddig szerintem rengeteg hiba hangzott el.
3: Így van, és ez szándékos.
0: Ja, hogy benne hagytátok.
3: Így van,
0: igen. Ez hogyan készül, vagy ez ennek mennyi idő kellett? Azért ugye mondtad az előző blogban, hogy 23 adást töltöttetek, begondolom ez is úgy készült, hogy azt feldolgozva, mi alapján válogatta ki azt, hogy mi a fontos?
3: Hogy hogyan promptoltuk, volt egy az első rész, ahol videó volt, zene volt, zeneszerkesztés, ének volt, minden más volt, vagy csak egy részt mutattunk be, volt egy második rész, ez a harmadik rész, ez kifejezetten podcast, azt kértük, hogy podcastot állítson össze, tehát a 23 adásból készítsen egy 5,5 perces podcastot, most kb. 1 percet hallgattunk meg gyakorlatilag, ez így megy tovább, és teljes egészében megadtunk egy 271 karakteres promptot adtunk, a promptolás nagyon fontos az AI-nál, megadtuk, hogy milyen nosztalgikus, áttekintő, ünnepélyes hangulat legyen a célja, összefoglalás, legyen ötös, rövid pörget, és ilyen promptok lett meg, és nem mondom az egészet, mert ez sok-sok volt, és hogy az egésznek mi a célja, és mit kell megtenni, mi ezt leírtuk, és innentől fogva mi kiszálltunk, és mindent az AI írt le, hogy ő mit tartott fontosnak, mit tartott kiemelni valónak, és hogy a Neumann János nevét nem tudta elmondani, ezt már rögtön
0: azt
3: mondjuk.
0: Sem többek között, de még volt jó néhány, más, igen.
3: És ezt szándékosan hagytuk benne a hibát, mi úgy dolgozunk, mi végzünk ilyen munkákat üzleti megrendelése is, mindig ez a nyersanyag, utána elkezdenek a kollégák dolgozni, mert ez az AI olyan, hogy nem nincsenek utómunkák, akkor kb. Ezt a szintet hozza. Amit agyon reklámoznak a marketinges, hogy miket lehet csinálni, ezt tudja, és ez a legújabb, mostani, legfrissebb verzió mindenből, teli hibákkal. Ebben is nagyon sok hiba van.
0: Egyrészt tele van hibákkal, másrészt ez még mindig nem emberi. Tehát maga az, hogy tehát gondolom ennek az lett, hogy ünnepélyes, vagy nem tudom, milyen
3: igen.
0: Hát például az ünnepélyesség nagyon-nagyon hiányzott szerintem. Ugye most nem hallgattuk ugye végig egészen, ez 5,5 perc egészen pontosan, majd mindjárt még bele fogunk hallgatni majd a következő blogban, mert elviszi az időnket az AI, nem hagyja, hogy mi beszélgessünk.
3: Meg is kerestem a pontot, nosztalgikus, áttekintő, ünnepélyes hangulat, ez volt meg.
0: Aha.
3: És úgy látszik, hogy nem.
0: Nosztalgikus, ünnepélyes.
3: És áttekintő.
0: Áttekintő. Aha.
3: Uh-huh. Ezek voltak a pontok.
0: Igen. Hát végül is van, amit teljesített, nem mondom azt, hogy egyáltalán nem. Viszont az, hogy miket emelt ki, az egyáltalán nem biztos, hogy ezek voltak a legfontosabb információk.
3: Ez egy nagyon jó példa arra, így működik jelen pillanatban az AI. Uh-huh. 2 éve kezdtük ezt a műsort, 2 év alatt megmondom, hogy én is sokkal többet reméltem, hogy sokkal jobban fogunk fejlődni. Hát most kezdünk egy kicsit lufit fújni az AI-jal, és egyre több szakértő látja ezt, hogy az AI-ben nagyon sok a lufi effektus, nagyon sok valóságos dolog van benne.
0: Tehát megtorpant egy picit, úgy is mondhatnánk?
3: Egyértelműen megtorpant. Majd ha lesz még idő, akkor

0: beszéljen a ChatGPT-ről, és ami éppen most jelent meg napokon belül, ott is lehet látni, hogy mindenki többet vált. Mindenki többet vált, iszonyatos pénzeket tolnak bele, elképzelhetetlen, nem tudjuk milyen Magyarországon elképzelni, milyen óriási pénzeket tolnak bele. Nyilván ezek a vállalatvezetők is érzik a vállukon, hogy ennyi pénzt kaptunk, és valamit le kéne tenni. De a ChatGPT 5, hát az egy, hogy is mi éppen csak egy picit reszelgettünk rajta, kihoztak egy új verziót, az egész szakma csalódott, meg lehet nézni az interneten, mi magunk is kipróbáltuk, vannak olyan kifejezetten visszalépések vannak. Uh-huh. Tehát az egész most egy kicsit megindulni látszik, a lendület továbbra is megvan, nagyon jó, nagyon sok minden, nagyon jól lehet használni, de a 2 évvel ezelőtti változásokat szerintem nem értük el.
1: És lehet, hogy lesz itt ennél a stagnálásnál megállunk, és ez a rengeteg...
0: Nem, ez egy természetes dolog, minden kutatás, fejlesztés ilyen.
1: Ennyire végtelen, azt gondoljuk, hogy tényleg
0: Az egészben az van, hogy nagyon jó kivette egyébként abból azt a hatalmas beruházás, hogy irdatlan pénzt. Nagyobb pénzt tettek most az AI infrastruktúra fejlesztésében, mint annak idején az atombomba fejlesztésben mehettem projektbe. Az egész műsorban keresztül beszéltünk, ha valakit érdekel. Egyébként érdemes meghallgatni, mert nem olyan hosszú, mert a Spotify-on csak a hang van a zene nélkül, tehát 20-30 perc minden egyes műsor, mindegyik fent van. És ott is arról beszéltünk, hogy olyan hatalmas infrastruktúrát építenek, aminek lesz eredménye, mert kell, hogy legyen eredménye, de ahhoz képest, hogy milyen sok pénzt tesznek vele, lehet, hogy már akkor itt lesz, hogy az adott pénzhez való teljesítmény mit fog elérni, és már most riogatnak a vezetők, mert ők már látják, hogy itt nem úgy fog ez működni. Ugye az egésznek az a célja, hogy hogyan másoljuk le az emberi agyat.
1: Igen.
0: Ugye mindenki jön ez az AGI-ja, ami csak AGI-nak nevezzük, röviden, hogy az általános mesterséges intelligencia, ugye ezt már mondták, hogy fél év múlva lesz, egy év múlva, két év múlva lesz, műsorunkban mi is mind érzéketőket, sehol se vagyunk ehhez képest. Tehát itt van ez az élő példa, most generáltunk ilyen háromféle műsort, mindenben csak egy picit fogunk felvillantani, mert nem akarjuk untatni a hallgatókat, de lehet látni, hogy óriási a felfújás, óriási a háttér, és azért, ha megnézzük, hogy valójában mi történik, akkor azért az sokkal szerényebb.
1: Hát én nagyon bízom benne, hogy megállunk itt. Ez pont elég lenne, amit eddig tud, ez így
0: Nem fogunk megállni, mint ahogy soha nem álltunk meg. Tovább fogunk menni, de az ajtunk is múlik. Hidd el. Ahogy mi itt beszélgetünk ezen is, meg mások beszélgetnek azon is, az ajtunk is múlik, hogy hova fog eljutni, milyen tempóba, most kifejezetten vissza van fogva a fejlesztés.
1: Na most életöröm zene jön. Jönnek a legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.

Öltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Kis György, okleveles villamosmérnök, mesterséges intelligencia szakértő, az Ecobit Consulting Kft. Vezetője. Témánk pedig a mesterséges intelligencia. Természetesen 2 éves születésnapunkat ünnepeljük így a műsorral, és erre Gyuri nagyon, nagyon sok meglepetéssel készült. Egyrészt torta, alkoholmentes pezsgő, és hát amit a hallgatók is meghallgathattak már eddig is, és még a műsorban még fogunk bejátszani, az az AI által generált műsor. Tehát nem is tudom máshogy mondani, tehát igazából elmondta ugye Gyuri, hogy megadták neki az utasításokat, mit csináljon, hogy csináljon, milyen anyagból, az teljes eddigi műsorunkat betáplálták neki, és akkor ő abból csinált mesekönyvet, írt dalt, szerzett hozzá zenét, egy mozi előzetest, ugye, amit szintén már hallgathattak a hallgatóink, és akkor itt van egy ilyen kis 5 perces összefoglaló a teljes műsorból, ami hát nem kevés, ebből is adtunk egy kis ízelítőt, tele volt hibákkal, ugye ezt.
2: Így van, és ez szándékos.
1: És ez szándékosan, igen, benne hagyták a készítők, illetve Gyuriék. Most egy picit folytatjuk még az AI műsorral, tehát nem is tudom, hogy mondjam, tehát a mi alter egóink beszélgetnek mindjárt.
2: Itt így van, avatar hangunk.
1: Avatar, pontosan, ezeket. Az avatar hangjaink fognak mindjárt beszélgetni. Ugye volt egy adás, amiben beszélgettünk a dilemmákról, hogy mennyire biztonságos, nem biztonságos, ebből is kiemelte az AI egy részt, és akkor most ezt hallgathatják a hallgatóink, már is indítjuk.
3: Vannak a biztonsági és etikai dilemmák is, persze.
4: Ami át is vezet minket a társadalmi és etikai részhez, ez mekkora terület volt.
3: A transhumanizmus. Legyőzhetjük a halált technológiával. Durva kérdés.
4: Meg a félelmek. A Terminátor effektus, ugye? Szemben a valós kockázatokkal.
3: És a szabályozás. Az EU AI Act. De az önszabályozás, az egyéni felelősség is sokrétű volt.
4: És a munkavilága. Hogy alakítja át az EMI? Mely szakmák vannak veszélyben?
3: Programozók, szinkronszínészek. Még újak jönnek létre, persze. És fontos volt az a különbség, tudás versus bölcsesség. Az EMI adhat tudást, de a bölcs döntéshez.
4: Ahhoz ember kell. Emberi értékek. Meg persze a kiberbiztonság, politikai manipuláció. Ezek is komoly témák voltak.
3: Az EMI már rég a hétköznapjaink része. Okos otthonok, egészségügyi appok, mint a sotés.
4: Személyre szabott élmények, mindenhol. De felmerült a digitális kontra analóg boldogság kérdése is.
3: Közelebb hoz vagy elszigetel a technológia? A közösségi média hatással kapcsolatainkra.
4: És a mélyebb etikai, sőt hitbéli kérdések. Lehet szeretni egy gépet?
3: Mi a lélek? Mi az algoritmus? Materializmus és hit? Az EMI és a Biblia kapcsolata, Dániel könyve.
4: Kié a felelősség, ha hibázik az EMI? Még egy EMI alapú egyház ötlete is felmerült. Komolyan.
3: A megbízhatóság.
1: Hát most leálltam egy pillanatra, mert annyi minden hangzott el, és egyébként meg kell mondanom, most ebből a blogból hallgatva, hogy egész jól összeszedte a lényeget.
2: Igen, az és az még, még a stílust is, a te stílusodat is, meg az én
1: abszolút,
2: stílusodat is
1: igen. Ez is döbbenet.
2: Amit most hallgatnak, az 100%-ban nem jártottak össze, hanem az AI-t promptoltuk, gyakorlatilag betanítottuk, ugye megismétlem, és ő sokszor egy-egy mondat még nincs is befejezve, elég hibásak néha a mondatok, és sokszor 2-3 mondatban foglal össze 20 percet, tehát itt is lehet látni, de a feladat az volt, még egyszer mondom, hogy 23-szor fél óra anyagot foglaljon össze 5 percben. És ha megnézzük, hogy ezt embernek kellett volna megcsinálni...
1: Nem tudta volna egy ember. Ez egészen biztos. Vagy ha igen, akkor is ez több, hát nem is tudom, több heti munka, hát végighallgatni, igen. A lényeget kiszűrni, és hát, hogy 5 perc, nem is tudom, nem, ez embertelen. Ez igen, tényleg ez embertelen.
2: 5 perc alatt állított össze gyakorlatilag, és nagyon jól lehet látni. Ez azért mutattuk most be, hogy abszolút 1-2 hetes legfrissebb verziókat használtunk az AI-ból gyakorlatilag, hogy itt tart most az AI, egy ilyen feladata ezt tudja generálni, és lehet még látni, hogy alapszinten is mennyi hiba van benne. Tehát ahhoz, hogy valaki AI által készít anyagokat készítsen, az nagyon sok manuális munkára van szükség még mindig. Tehát az AI-t még mindig az embernek kell javítani. Itt is legalább 15 hibát láttam benne, de ha valaki ismeri a műsort, akkor ő is meg tudja állapítani, hogy hol tévedett. Itt nagyon jól lehet látni, amiről sokat beszéltünk, hogy nem szabad elfogadni gondolkodás nélkül, amit az AI mond, mert az AI nagyon sokszor nem jól mondja.
1: De most ti elfogadtátok, tehát most ez
2: tulajdonképpen direkt, igen. Összefoglalóként össze, nyilván lehetne belekötni, lehetne kiegészíteni, lehetne másoldalni ezeket, de összefoglalóként tulajdonképpen jól elvégezte a feladatot.
1: Ez az első verzió volt? Vagy
2: ez az első verzió volt. Tehát, hogy... azt tudtuk csinálni egyébként, hogy ha komolyabb anyagot, de 4-5-ször megcsináljuk, és abból kiválasztjuk a legjobbat, de itt most nem volt. Ez most rögtön a legelső verzió volt, nem indítottuk újra, hanem így nyersen leadtuk, hogy az a nagyon bereklámozott mesterkézni itt tart valójában, tehát ezért egy kicsit óvatosnak kell lennünk még, hogy nagyon megbízunk benne minden. Az de életünket ne bízzuk rá.
1: Semmiképpen. De akkor azt is lehet csinálni, nem? Tehát, hogy csinálunk mondjuk 5 verziót, és mondjuk egyikbe ez tetszik, másikba az, harmadikba az, akkor azt az 5 verziót újra beadjuk neki, és hogy abból az 5-ből gyúrja össze azt, amit szeretnénk igazából. Gondolja,
2: mennyi idő, azt nekünk is végig kell hallgatni, át kell nézni, le kell ellenőrizni, és akkor megint szépen exponenciálisan kezd nőni az idő. Tehát itt igazából most szándékosan azt mutattuk be, hogy első nekifutásra nyersen, vágatlanul, hibákkal teli, ezt csinálja első pontban.
1: Maga a 23 adás feldolgozása is benne van ebben az 5 percben?
2: Igen, a feladat ez volt, tehát ő be volt tanítva az egész anyagról, elvileg mindent tud, bármilyen kérdést fel tudtunk volna tenni, de megválaszolta volna. Ezt már lehet, hogy egy később műsorban megcsináljuk, hogy a betanítás alapján teszünk fel kérdéseket, ezt kitűnően fog válaszolni, de nem kis feladat azért az ilyen hosszú anyagot 5 percbe összerakni. És tényleg lehet is látni, hogy ezt próbálta azért.
1: Az 5 percben csak ez, és akkor a következő 5 percben a mesekönyv, a következőben a zenegenerálás.
2: Ez három teljesen külön feladat volt, teljesen volt egy podcast stílus, volt egy zeneszerzés, volt egy videó, vannak képek, ezt nyilván tudjuk bemutatni, de Facebook adon meg lehet nézni. Amiről most beszélünk, ez kifejezetten az volt, hogy csak rádiónak podcast stílusba foglalja össze, és utána ezt háromféle módon promptoltuk neki.
1: Hát döbbenet, tényleg nem, tehát az hallani, hogy gép, tehát hogy gépi hang, akárhogyan is nézzük, viszont azt még elmondom majd, hogyha hallgatók is majd látják nyilván a Facebookon, de én a mesekönyvön lepődtem meg, nyilván ott is gondolom, hogy fotót feltöltöttetek rólunk,
2: nem,
1: de hogy...
2: Semmit nem töltöttünk fel, egyszer mondtuk,
1: hogy hasonlítunk.
2: Gyerekeknek mondd el mesekönyv formájába, ezt mondtuk meg neki, és nagyon jó megoldotta.
1: De ott a mi fotóink, ami, vagy az a mesekönyvben van, vagy hol valamelyik,
2: de most már... csinált
1: fotót. Tehát ott vagyunk miket, tehát és mindenki hasonlítunk magunkra, tehát hogy csak mondjuk nekem barna ilyen váligérő hajam van meg.
2: A szöveges promptból próbálja a karaktert fel, képet megvalósítani. Ez így
1: ez valami döbbenet.
2: Semmit nem adtunk benne. Ez szöveges promptot adtunk benne, hogy gyerekeknek mesekönyv stílusban, hogy az előbb felolvastam példákat, 130-150 prompttal, és utána mindent elkészített. Semmit mi nem...
1: Hát ez egyszerűen döbbenet. Tényleg hasonlítunk magunkra, tehát azokon a fotókon, de te is így látod,
2: igen,
1: nem?
2: Abszolút. Igen, tehát valami érdekes mégis van ebben
1: van.
2: Összefoglalásban.
1: Na hát döbbenet, hátán most jön egy kis életörömzene, és innen folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Kis György, mesterséges intelligencia szakértő, az Ecobit Consulting Kft. Vezetője, okleveles villamosmérnök. Témánk pedig a mesterséges intelligencia. Itt mindenfélét hallhattak már a hallgatóink az elmúlt percekben. Arra kérem önöket, hogy aki nem hallgatott minket, az mindenképpen hallgassa vissza, nem sokára felkerül az oldalunk, a Spotify, iTunes-on is elérik, mert sok-sok meglepetés és érdekesség lesz, amit hallhat. Viszont friss hírekkel, új hírekkel is jöjjünk mindenképpen. A ChatGPT 5-ről beszéljünk, mert valószínű időnk nem lesz már a továbbiakra.
2: Igen, azért próbáljuk a feladatunkat is ellátni, mint egy jó diák. Ugye az OpenAI 2025. augusztus 7-én mutatta be a GPT 5-öt, ami egy nagyon nagy vállalkozás övezte már, ami nagyon-nagyon régóta várja mindenki. Vannak benne olyan dolgok, amik nagyon fontosak, talán a legfontosabb, hogy egyetlen rendszerbe rakta összes további korábbi modelljét, nagyon-nagyon sokat fejlődött, főleg a szoftverfejlesztésben, nagyon erős a frontend és a backend kódírásban, hibakeresésben, nagyon sokkal hosszabb lett a konkurszusos támogatása, hatalmas tokeneket lehet megadni, háromféle modell dolgoztak ki, tehát nagyon-nagyon sok olyan dolgot reszeltek rajta, ami valóban sokkal jobb, mint az előző. Én nekem kicsit ráncfelvallásnak tűnik még mindig az egész. Sok mindenben, sokkal többet várt a szakma gyakorlatilag, hogy itt az 5.0-ásnál tényleg azért elérjük. Már régeség mondta a szemát, mert hogy az 5.0-ás már el fogja érni az AGI szintet, amit csak ugye magyarul AG-nek vagy AG-nek nevezünk. Hát fényévekre vagyunk még ettől, én ezt mondom.
1: Hát igazából újítás most nem lett, ha jól értem, csak így egy ilyen összefogása lett az egésznek.
2: Sok mindenben fejlődött, mindig egy kicsit jobb lett, mindig egy kicsivel több lesz, hiszen nő az előforrás, nő az időráfolytás, tőle igazán nagy áttörés nem hozott. Uh-huh. És ezért az egész szakma nagyon fanyologva fogadta, volt, aki kifejezetten csalódott benne. Nyilván attól függ, honnan nézzük, nagyon sok problémák voltak, technikai problémák voltak benne gyakorlatilag. Főleg az AGI-ja való kapcsolatos csalódottság. Nagyon sok elemző szerint a GPT-5 nem közvetlen ugrás a mesterséges intelligencia felé, hanem egy finomított termék tulajdonképpen gyakorlatilag ez egy kicsit csak fortozgatott terméknek lehet. Financial Times kifejezetten azt írta, hogy az AI fejlődés lehetséges stagnálásának tartja a GPT 5-öt. Kifejezetten nagyon keményen fogalmazott, ugyanis nem eredményezett forradalmi változást, ami felveti a nagy nyelvi modelleknek a fejlődési korlátait. Kifejezetten ezt írta a Financial Times, és ezek én úgy gondolom elég fontos kritikák.
1: Tehát akkor mégiscsak vannak korlátai.
2: Vannak, mindenképpen vannak korlátai. Most ugye folyamatban egy óriási, hatalmas infrastruktúra építés, amiről beszéltünk 3 vagy 4 műsor ezelőtt, amit Donald Trump a elnök kivallgatásának második napján jelentett be. Nyilván ez még nem készült el, de azért háttérben még így is nagy erőforrásokat folyesztenek. Tehát tulajdonképpen itt egy picit azt lehet mondani, hogy egy kicsit megtorpant az egész dolog. Ugye nagyon nagy volt a lendület, hogy majd mi az ember agyat megvalósítjuk, de hát azért attól még nagyon-nagyon messze vagyunk. Az ember azért ennél sokkal több. Erről sokat beszéltünk az elmúlt műsorokban. Javasoljuk, aki ezt a műsort hallgatja, ugye az egy évvel korábbi adásokat is érdemes meghallgatni, minden fejezetnek meg volt a maga témája. És most tulajdonképpen a megbízhatósággal, a nagy hype-pal és mindenki ezzel kapcsolatban, és mi is magunk kipróbáltuk, én magam is kipróbáltam a ChatGPT-t, tettem fel olyan kérdéseket, amit korábban feltettem, vártam, hogy milyen nagy forradalmi változás lett, és nemhogy forradalmi változás lett, hanem bizonyos fogom még visszalépést is tapasztaltam, mert annyira PC-vé tették a válaszokat, mert nagyon-nagyon figyelnek arra, hogy mit szabad válaszolni, mit nem, bizonyos dolgok le vannak tiltva, folyamatosan.
1: Na, éppen ezért nem hiszek érezni abban, hogy tehát éppen ezért gondolom azt, hogy a korlátokat nem fogják tudni átlépni egyrészt. Másrészt meg ugye arról is beszéltünk, hogy azért abból tanul ugye az, ahogy mi dolgozunk, ahogy az ember dolgozik, na most benne, tehát ahogy amiket kérdez, amiket mond,
2: így
1: amiket
2: van,
1: tehát hogy effektíve mi tanítjuk, ugye? Na most nem, hogy mondjam, most nem akarva senkit megbántani, de hogy azért mindenféle emberek tanítják a rendszer.
2: Igen, de emiatt a fejlesztők, nem tudok más mondani, mint azt, hogy cenzúrázzák tulajdonképpen, vannak olyan témák, amelyet nem fog válaszolni. Ki lehet próbálni, vannak olyan dolgok, amilyen megtagadja a választ, és az pontosan azért van, mert rengeteg mindenre felkészítették. Az első időszakokban nagyon-nagyon durva válaszokat adtak, és külön csapatok, több száz ember azon dolgozott, hogy mi az, amire ne válaszoljon, mi az, amire ne tájékoztasson, és ez nagyon érződik, nagyon érződik, tehát ebbe az új verzióban én úgy vettem észre.
1: Hát nem tudom, tényleg kíváncsi vagyok, hogy hova fog tudni fejlődni, és tényleg el tud-e jutni oda. Tudom, te mindig azt mondod, hogy igen. Valahogy én ebben egy picit még mindig szkeptikus vagyok.
2: Ez egy nagy fejlődés, a nagy fejlődés nem mindig exponenciális, vannak kicsit enyhébb szakaszok is, mert kicsit enyhébb szakaszban vagyunk, de folyamatosan nagyon sok ember dolgozik a világon, és ez nagyon fontos hozzátenni, nem csak Amerikában, hanem Kínában is, Ázsiában és az egész világon nagyon sokan dolgoznak, és én úgy gondolom, hogy itt majd szintek el fognak egymáshoz jutni.
1: Igen, de
2: sokat
1: mindig
2: fog jelenteni.
1: Én még mindig arra gondolok, hogy ez ember nem mindenható, tehát hogy mert ennél azt érzem ennél a témánál mindig, hogy azt gondoljuk magunkról, hogy mindenhatók vagyunk, és hogy mindent meg tudunk csinálni, és mindenre képesek vagyunk.
2: Hát nem.
1: Ugye?
2: Az ember nem mindenható, nem mindentudó, és nem mindenre jelenlévő.
1: Igen.
2: És ezt egyedinkább fel fogjuk ismerni. Nagyon nagy a lendület, nagyon nagy a gőg. A tudományban nagyon sokszor a gőg is belejátszik. Itt kicsit meg kell tanulni az alázatot.
1: Igen.
2: Ez is nagyon fontos az emberi tulajdonság, és a ChatGPT-nek is meg kell majd tanulni az alázatot.
1: És nagyon-nagyon kíváncsi vagyok tényleg, hogyha üljünk itt 10 év múlva is, és beszélgessünk ebben a témában, akkor már lesz 12 évnyi anyagunk, hogy akkor mi van, vagy mi lesz akkor. Most igen. Szeretnék a jövőbe látni egy picit.
2: Igen, ez egy záró gondolatnak, mert ugye tényleg két éve mi is nagyon lelkesen kezdtük, és ugye pontosan az volt a fő cél, hogy az emberek ne féljenek az AI-tól, most is ez a célunk, viszont ne is bízzanak meg túlságosan. Tehát ellenőrizd, ne fogadd el, amit a gép mond, mindig kontrolláld, nagyon sokat téved, nagyon sokat halucinál. Fontos, hogy használjuk, ne utasítsuk el, de csak egy eszközként használjuk, és ne pedig mindenhatóként, mint ahogy te is mondtad.
1: Na hát mindenképpen fogadják meg a Gyuri jó tanácsait a hallgatóim, mert ez tényleg fontos. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm én is, hogy itt lehettem.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Kis György, okleveles villamosmérnök, az Ecobit Consulting Kft. Vezetője, valamint mesterséges intelligencia szakértő volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Ez a

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A dráguló energiáról is egyeztetnek a visegrádi négyek, sztrájkolnak a székesfehérvári Hanon dolgozói. Országszerte süt a nap, de több felé lehetnek záporok. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Illegális migráció elleni küzdelem, emelkedő energiaárakkal szembeni összehangolt fellépés és az Európai Unió következő 7 éves költségvetése. Ezek lesznek a mai pozsonyi V4 csúcs találkozó legfontosabb témái, közölte Magyar Péter kormányfő, úgy fogalmazott. Örül, hogy a visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban. Jövő héten ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Lemondott mandátumáról a Fidesz-KDNP 8. kerületi frakció vezetője. Egri Attila 2003 óta vett részt Józsefváros önkormányzati munkájában. Képviselőként, bizottsági vezetőként és alpolgármesterként is dolgozott. A józsefvárosi Fidesz tiszteletben tartja a döntést. Bérrendezésre van szükség a teljes belügyi ágazatban, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor elmondta, a javaslatcsomag, amelyet már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetményalap és pótlékok növelését, emellett ösztönöznék az országon belüli mobilitást. Határozatlan ideig sztrájkolnak a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói. A dél-koreai vállalat vezetése ugyanis továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. Egységesen 10%-os béremelést szeretnének, valamint érdemi tárgyalásokat sürgetnek. Véget ért a fogyasztóvédelem nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság. Az esetek töredékében találtak csak hiányosságokat. Az akció során 2 tonna élelmiszert kivontak a forgalomból, több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Fáklyás felvonulással, bemutatókkal, a Mohácsi csata megidézésével várják a látogatókat a hagyományőrzők Pécsett. A holnap kezdődő 2 napos eseményen bemutatják a késő középkor és a hódoltság korának viseleteit, fegyvereit. A legmelegebb nyár volt az idei a mérések kezdete óta. Az átlag hőmérséklet több mint 1,5 fokkal haladta meg az iparosodás előtti becsült szintet, valamint a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot.
0: Időjárás.
1: Többnyire napos idő van, nyugaton hűvösebb az idő, keleten melegebb. Kezdetben csak helyenként, később egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok. Késő este 15-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. A vendégünk a mai epizódban újra dr. Tóth Judit, Lenke adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, vele beszélgetünk, Nagy Feri biztonságtechnikai szakértővel és Deszivel, az AI és a GDPR kapcsolatáról beszélgetünk, aminek van egy dátumhoz köthető apropója is.
1: Hát ez egy hibrid szerelem, gyerek, én azt kell, hogy mondjam. Ugye augusztus 2-a a határidő, a magas kockázati kategóriába sorolandó szoftverek meg rendszereknek a megfeleltetési kötelezettségei most aktivál. Ugye azt azért el kell mondani a kedves hallgatóságnak, hogy itt az AI-eknek három kategóriát különböztetünk meg, ugye az AI-ekt alapján, ugye vannak az alacsony kategóriába sorolandó módszerek, rendszerek, szoftverek, illetve hát ugye a közepesbe és a magasba, és ugye a magas az most fog aktiválódni. A GDPR már ismeri, tehát nagyon régóta ismeri ugye ezt az automatikus döntéshozatalt, a GDPR 22. cikkejében, ugye ezt a profilalkotást, meg az automatikus döntéshozatat, amikor nem emberi autonómia, tehát nem emberi döntés eredményeképp történik meg valamilyen kategóriába sorolás például, és hát ugye ez nagyon érdekes kérdés, hogy a cégek milyen magas kockázatú AI rendszereket szabályoznak, meg hogy milyen AI rendszereket használnak, és ugye ezekre milyen kötelezettségek vonatkoznak.
2: Igen, saját munkánk során nagyon sok mindennel találkozunk AI-jel kapcsolatban, ugye nálunk is a magát a szoftvert is jellemzi egy AI jellemző. Mi jellemzően az deep learning technológiával dolgozunk, ami egy alacsonyabb, abban a kategóriában, amivel mi foglalkozunk, egy alacsonyabb kategória. De vannak olyan partner cégeink, akik kimondottan olyan AI fejlesztéseket hajtottak végre, gondolok itt robotkutyák vezérlésére és egyéb olyan dolgokra, drónos cégek, akiknél nagyon erősen figyelembe kell venni azt, hogy az AI Act 2 augusztusban ugye már élesedni fog, illetve egy határidő közeledik. Ők például egy olyan megoldást is választottak, hogy az irányításból, a robot irányításból kihagyták az AI-t. Tehát olyan szenzoros vezérlést találtak ki, ami teljes egészében kiküszöböli azt, hogy AI-t kelljen használni. Aztán egy magasabb fokú működésnél már szükség lesz rá, de akkor arra ráérnek a későbbiekben kitérni, és a későbbiekben gondoskodni arra, hogy az AI-ket megfeleltetés megtörténjen. Tehát van egy ilyen vonulat is, hogy ahol lehet, ott inkább kihagyják, csak azért, hogy ne kössenek bele egy esetleg a hatóságok. Egyébként ez a GDPR-re is nagyon jellemző, hogyha a megfelelő dokumentációval ellátott GDPR rendeleteknek megfelelő felhasználás történik, akkor azt általában azt engedni szokták, de vannak olyan szürke zónák, ahol a GDPR esetleg egy picit nem annyira egyértelműen fogalmaz, azokban a kérdésekben általában nem szokott a válasz lenni egy felhasználás esetén, és ez az, amit sokan kihasználnak, hogy a jogi oldalon is, ha támadható, akkor inkább ne, felhasználási oldalon pedig, hogyha támadható, de még belefér, akkor meg inkább igen legyen a válasz. A jogászoknál ezt a jobban tudod, hogy miért és hogyan reagálnak egy ilyen kérdéskörre, én kíváncsi lennék rá, hogy hogyan.
1: Abszolút, a jogászok mindig tiltanak, ugye ez nekem is a személyes tapasztalatom, hogy bármi, ami egy kicsit is kockázatos, ami kicsit is AI, hogyha egy picit próbálnánk valamiben előre lépni és valamit automatizálni, pénzt spórolni, akkor az tiltó lista. Tehát rengeteg ilyen keresésünk van egyébként, hogy legalizáljuk már jogilag GDPR szempontból és AI-ek szempontból, hangoljuk már össze, mert a kedves DPO, ugye az adatvédelmi felelős egy gigantikus cégnél, ő nem akar ezzel foglalkozni, és ebből rányomta, hogy nem szabad, nem engedélyezem. Már is ott van a pecsét, ugye, és ugye ezzel hatalmas hát hátrányba sorolja igazából a cégeket, akik nem használnak AI-t, azokkal szemben, akik mondjuk használnak, csak fittyethánynak a GDPR meg az adatvédelmi megfeleltetésre. Ugye nagyon izgi, mert az adatvédelmi részéről ugye rengeteg kötelezettséget rak hozzá, hogyha ugye közepestől felfele, tehát közepes kockázati besorolástól fölfele, ott bizony kell már egy ilyen adatvédelmi felelősnek is működnie, illetve ugye kockázat értékelésen túl, ugye kell lennie hatásvizsgálatnak is. Ugye ezek a GDPR-ban már jól megismert dokumentumok, ezt ugye le kell képezni ugyanúgy az AI-ek szerinti megfelelőségre. De hát ugye kockázatos adatkezelések azok például, vagy hát ugye AI-ek szempontjából lehetnek ezek a HR folyamatok, amik a HR folyamatokat támogatják, ez a munkavállalónak a teljesítménye, tehát amikor monitoringozom, és szeretném, hogy jobban dolgozzon, az is ide tartozik. Ugye hitelbírálat, tehát amikor valamilyen olyan következménnyel jár az AI döntés, meg maga a módszertan, amivel nem nagyon tudok mit kezdeni, mert nem látom ugye ezt a fekete box hatást gyakorlatilag.
3: Uh-huh. Viszont váljuk be őszintén, vannak olyan megoldások, amelyek meg segítik a cégnek a munkafolyamataikat, hogy esetleg a kollégáknak egyszerűbb legyen a feladata, ne legyenek visszaélések, illetve az ügyfelek még sokkal jobb élményt kapjanak. Lásd, amiről beszélgettünk a szünetbe itt veled, illetve a Ferivel, hogy akkor vannak olyan folyamat, amelyeket, hogyha dokumentáljuk, akkor utána nincs az, hogy az ügyfél azt mondja, hogy nem megfelelő áru érkezett, vagy kevesebb érkezett, meg ilyesmi, és akkor szegény kolléga elkezdik keresni, hogy mégis hol van, újra számolni a készleteket, hogy tényleg elküldtük, nem küldtük, mert mi úgy emlékszünk, elküldtük, de az ügyfél nem kapta meg, hol ott lehet, hogy útközben valaki babrált az áruval, és azért kevesebb érkezett meg. Itt én úgy látom, hogy az egy hatalmas pluszfaktor a cég életébe, hogyha ilyen típusú rendszerekkel tudjak bizonyítani, és akkor nem kell aztán felesleges folyamatokba bele menni, nem?
1: Teljesen egyetértek, igen, a jogászoknak ezt kéne ugye képviselniük, hogy ők is nyilvánvalóan valahonnan kapják a fizetésüket, és hát kellene egy ilyen hatékonysági mérce egyébként ehhez, de ez lenne a jogásznak a feladata, hogy egy adatvédelmisként összehangolja ugye a GDPR történéseket, és megírja ezeket, ugye ez egy jogos érdekmérlegelésnek az alapjait fektetted most le gyakorlatilag, hogy hát ugye rengeteg aspektusból, célból használhatok én AI-t, ugye költségcsökkentés, akkor munkafolyamatok, minőségellenőrzés, vagyonvédelem, ugye így pakoljuk össze a jogos érdekmérlegelést, meg a hatásvizsgálatot, és nézzük meg, hogy mi lesz a kimenete ennek, hogy engedélyezhető-e vagy nem. De hát azzal a felhanggal kéne hozzáállni, hogy igen, mindent lehet, amit a törvény nem tilt, ugye ahogyan Amerikában már megszoktuk, és nem pedig ez a túl bürokratizált, túl eljárásszagú dokumentációban dúskálva kontinentális rendszer.
2: Nekem lehet, nem leszek népszerű, de ez a hatékonyság hajhászás a különböző mindenféle eszközzel, ez nekem nem igazán szimpatikus. Tehát az, hogy igen, egy HR folyamatot egy kicsit felgyorsítani azzal, hogy a beérkező jelentkezéseket feldolgoztatni egy AI-jal, hogy megfelelő vagy nem megfelelő, az nekem a személyes ismeretség, vagy a személyes kapcsolatunknak olyan mértékű ledegradálása, ami sajnos nagyon-nagyon jellemző szerintem napjainkra, hogy inkább csináljunk egy online meetinget, inkább dolgoztassuk fel az AI-jal az egri csillagokat, és nekem ő kiköpi majd, hogy mi a legfontosabb 8 mondat. Egyébként ezt a gyerektől hallottam, hogy ők ezt így csinálják már. De nekem ez egyfajta olyan túlzott hatékonyság hajhászás, ami nem biztos, hogy jó az emberi személyiség fejlődésben és a mindennapjainknak a teljes megélésében. Nem tudom, mit gondoltak erről.
3: Hát én egy olyan példával jönnék, hogy ugye végfelhasználóként vannak olyan boltok, ahol saját magamnak ütöm be a termékeket, és ugye a végén kifizetem, és a blokkon lévő kóddal ki tudok lépni, mert ugye akkor azzal bizonyítom, hogy kifizettem, és akkor ennek a bolthálózatnak már vannak olyan boltjaik, ahol még a kamera is be van integrálva, és addig, amíg húzom le ezeket, akkor látom, hogy megfelelően csinálom-e vagy sem, de viszont szakemberként biztos vagyok abba, hogy akkor ott analitika figyeli, hogy tényleg ezt a sushit húztam le, vagy pedig csak egy sima vizet, és akkor ezeket így összevetve gondolom, lehet, hogy még dolgoznak ezen az

0: pecskendezni bárhova, de az nem az.
1: Vagy hamburger illata, hamburgeres
2: vagy mint a X-betűs cég körül. Filmben a tabletta formájú pizzát, amikor megeszi az ember, tehát ugye nem, ezek mind ilyen pótlékok.
0: Igen, de hát milyen analógok vagyunk egyébként, de a maga digitális tudásával. Nagyon sokszor elhangzott eddig az elmúlt percekben az AI Act, de szerintem nagyon sok olyan hallgató van, aki nem tudja, hogy ez mit jelent. Mi az, hogy AI Act?
3: Az AI Act egy tehát gyakorlatilag egy rendelet arról, hogy a mesterséges intelligenciás technológiákat hogyan kell szabályozni, milyen környezetbe kell ezeket elképzelni, milyen kötelezettségeink vannak ezzel kapcsolatban, ha fejlesztem, ha használom, ha beintegrálom a
0: ez a jogi nyelvben létezik.
3: De tulajdonképpen igen. Igen, ez az AI Act, ez maga mesterséges intelligencia szabályozás.
1: A cégekre vonatkozik csak, vagy...
3: Igen, abszolút, abszolút cégekre vonatkozik. Ugye ez a GDPR-nak a nagy testvére, de hát ugye rengeteg ilyen adatos rendeletünk van. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de ugye ez az AI Act mellett, meg a GDPR mellett, ott van a Data Act is, ugye ez a adatrendelet. Gyakorlatilag, amiről a szünetben beszéltünk, ezek az IoT eszközökhöz kapcsolt adat folyam, adat áramlás, ez az, ami ezt szabályozza le, hogy akkor hogyan kell a felhasználók felé tájékoztatnom a népet gyakorlatilag arról, hogy milyen adatkezelések folynak, és ugye itt nem személyes adatról van szó, nagyon fontos, hanem ugye bármilyen adat lehet ennek a tárgya. Hát adatalapú társadalomban élünk, az adat.
1: Igen, nekem az jut eszembe, pont néztem egy olyan bolgár műsort, ahol a gyerekeknek a védelme, mert ugye a múltkori műsorban említetted a gyerekpornográfia meg ilyesmi, és akkor a szakember mondta, hogy most már arra is kell figyelni a gyerekeknek, hogy semmilyen képet ne küldjenek ismeretlennek, mert ugye hiába nem történt semmi olyan, amit felvett a gyerek is nem megfelelő, de viszont az ő képét téve egy AI szoftverbe bármit lehet visszajönni ezzel, vagy olyan testet kölcsönözni neki, meg ilyesmi, hogy egy üzletember ismerősöm egy ilyen interjú kapcsán mondta, a legjobban attól fél, hogy az ő képével olyan visszaéléses anyagokat fognak csinálni, amelyeknél semmi köze nem volt, de mégis akkor fekete PR formába tudnak visszaélni.
3: Abszolút, igen, az teljesen valicsános ezen.
2: Sajnos eljutottunk már odáig, hogy a teljesen sima mezei felhasználók is tudnak már olyan videókat generálni, ami...
0: Hát meg hány ilyen átverés van, Feri, erről egyszer beszéltünk már valamelyik epizódban.
2: Konkrét
0: lerántanak, igen, valamelyik kevésbé ismert, vagy akár, hogyha valaki butuskább, akkor egy ismertebb, közismert modellnek a képét, és azzal kezd el ismerkedni, és pénzt kicsalni nőktől, például, vagy fordítva.
2: Így van, és ez még csak a kisebbik, tehát ugye amikor komolyabb bűncselekményekre használják fel ezeket, akár a rágalmazást vesszük ide, akár egyéb, volt egy film, megint nem jut eszembe a neve, ahol háborúk indultak el így, hogy ország vezetői szájába adtak bele olyan mondatokat, amik után kitört egy háború, tehát Isten igazából ettől nem vagyunk messze már, sajnos.
0: Sőt, hát igen. Azért tanulni lehettünk az elmúlt időszakban annak is, hogyha használják a mesterséges intelligenciát.
2: Így van, így van.
1: De akkor én pont azért hoztam föl ezt a példát, hogy akkor így az EECT a magánemberek felé, akkor semmilyen kötelezettség, vagy akkor a szomszéd, hogyha mondjuk pikel a másik szomszédra a kutya miatt, amely egész ilyen ugat, akkor holnap tud egy ilyet generálni, és akkor mi lesz?
3: Hát ugye ez egy személyiségi jogi kérdés, tehát hogy itt ugye van a személyiségi jognak egy olyan vetülete, hogy az én arcképem, az én képmásom, az az enyém. Tehát hogy hiába veszi fel ezt más, és ugye mindig ez az én veszőparipám is, hogy ha készítünk egy fotót valakiről, akkor ugye kétszer kérjük a hozzájárulását, egyszer ahhoz, hogy a fotó elkészüljön, másszor meg ugye az egyéb adatkezelésekhez. Tehát hogyha elküldöm a Viber csoportba, ha ki akarom rakni mondjuk fényképre, vagy ki akarom rakni ugye a különböző közösségi média platformokra, az már egy teljesen más adatkezelés, és egy más adatkezelési logika, és itt is ezt végig kéne vinni a vonalat, tehát hogyha én rólam van egy fénykép, az bele integrálom valahogy, bele rakom a ChatGPT-be, vagy valami képgeneráló programba, akkor ugye itt is kellene már a felhatalmazás, de hát nyilván ugye ezek rossz szándékkal születnek, tehát itt már csak a jogi út segít.
2: Nyilván a büntetőjogi felelősség igen. Ugyanúgy megvan egy magánszemélyel szemben mint egy céggel szemben.
1: Igen, mert amikor egy turista látványosságnál vagyunk, és akkor ott fényképezünk, akkor ugyanúgy a fényképre te is kerülhetsz, én is rákerülök, mert egyszerűen azt se tudjuk ki

0: aki készíti, ő nem is kér tőlünk a javahagyást, hogy akkor...
1: Ja, ez mondjuk a social media betegség, amikor azt kell mutatni, hogy minden nagyon happy, és minden nagyon jó, ezzel én is megmondom.
2: És mindent le kell fényképezni.
1: Igen, a kaját is, mert én hallottam egyszer, hogy van olyan ét, a képzede meg lehet enni, úgyhogy nem fényképezett le előtte.
0: Nekem azt szokta mondani.
2: Ezt rosszul tudod.
0: Igen, igen.
2: Nem ér pontot. Igen. Nincs a sportértéke, hanem képezed le a megrágott téli szalámi szendvicset az összegyűrt fópakba.
0: A gyerekem szokott nevetni, hogy akkor először az Instagram eszik, és akkor utána mi.
2: Igen. Igen, konkrétan. És tudtok nekem segíteni abban, hogy összerakjunk egy ilyen AI definíciót, mert ugye ez az elsődleges, amikor a cégekkel felveszem a kapcsolatot, nem, mi nem használunk AI-t. Tulajdonképpen az nem is egy AI, az csak egy automatikus döntéshozatal, és akkor itt elkezdünk vitatkozni jogilag, hogy akkor mi lehet ebbe az AI definícióba benne, és akkor mitől AI az AI? Mert ugye ezt sem szokták tudni sokan.
1: De hogy... mi szakmánkban az AI, mint felhasználás, kimondottan a videotechnikában arról szól, hogy megtanítunk neki deep learning technológiával bizonyos dolgokat, fölismerjen például egy fekvő embert, egy kugoló embert, fölismerjen egyáltalán egy embert, hogy az egy ember. Ezeknek ugye nagy jelentősége van a hamis riasztások elkerülése okán, mert hogyha egy kerítés szakaszt például egy kamerával nézek, és oda kutya, macska, ló megy a kerítéshez, az ugye nem riasztási esemény. Uh-huh. Viszont, ha egy ember megy befelé, vagy mondjuk egy börtönből kifelé, mert ott inkább kifelé szoktak menni, ott azt fel kell, hogy ismerjem. Tehát az ilyen jellegű deep learning technológiát, tehát nem real-time AI felhasználás történik nálunk, hanem egy előre rögzített olyan fajta betanítás, amivel az AI fölismeri utána, de ezután egy fájlban teljesedik ki, ami egy szoftverbe betéved, gyönyörűen szépen föl fogja ismerni. Tehát nekünk itt ebben a formában ki is merül a felhasználása az AI-nak. Uh-huh. Tehát teljesen más felhasználásunk van, mint teszem azt egy olyan nagynyelvi modellt használó real-time alkalmazásnak, ami például egy szövegfelismerésre nekem kiadja a különböző válaszokat vagy találatokat.
0: Hát ugye mesterséges a szó van benne, meg intelligencia. Mesterséges ez azt jelenti, hogy akkor valami, ami nem igazi, nem emberi, mert ugye ideig az intelligenciát azt az emberekhez köthettük, mert persze egy kutya is lehet valamilyen szinten intelligens, de inkább emberre gondoljuk, és akkor itt arról van szó, hogy egy ember, aki létrehozott valamit, és akkor azt egy gépnek átadta, amely utána lemodellez olyan dolgokat, amelyekre előtte csak az az ember volt képes, és végső kép most már ott tartunk, hogy a mesterséges intelligencia 1 meg a mesterséges intelligencia 2 létrehoz más mesterséges intelligenciákat, de ha megnézzük, a kreativitás, az ötlet, az alapszándék egy ember részéről indul, és reméljük, hogy ez így is fog maradni, hogy akkor mi leszünk azok, akik hozzuk a végső döntést, gondolom emiatt nincsenek is önjáró autók Európába, holott Amerikában vannak olyan városok, vannak olyan amerikai államok, amelyek teljesen szabadon lehet közlekedni úgy, hogy senki nem ül a kocsiba.
2: Erről van egy teóriám egyébként az önvezető autókról, szerintem azért nem engedték, mert nem akarnak még egy ilyen adatóriást Európában is létrehozni, és azon veszekednek a kormányok, hogy gyakorlatilag ki legyen az adat, amit ugye ezek az önvezető autók generálnak folyamatosan egy közlekedés alapján.
3: Ez a hihetetlen
2: teória.
3: De hogyha már itt tartunk, akkor ez is egy valid kérdés szerintem, hogy környezetvédelmi szempontból és fenntarthatósági szempontból, vízfelhasználás szempontjából, ami ezeknek az óriási adatmennyiségeknek a tárolásának a hűtéséhez szükséges, azzal mi lesz? Mert hogy a víz az véges. Tehát mi játszhatjuk itt a Frankit, hogy mennyi adat és milyen modern és minden milyen szuper, csak hogy majd akkor odaállítjuk a Julit meg a Karcsit, azt fújják?
1: Nagyon trendi ez a téma, hogy AI és mindent az AI-jel oldjunk meg cloudba, meg mit tudom én. De hogy nagyon sokan elfelejtik, hogy ennek fizikai hardware igénye van, igen. És az AI felhasználással olyan hihetetlen módon megnőtt ezeknek a datacentereknek, a adatközpontoknak a karbon lábnyoma, hogy az valami brutál.
0: Feri, ott van nekünk az űr. Rengeteg űr van felettünk. Én szerintem az lesz a következő lépés, hogy ezeket
1: hát
0: oda lövék, és akkor ott hűvös van, hűteni se kell.
3: De ott van egy van rész hely, is, lehet. Ez nincs oda kitalálva, szerintem előbb-utóbb. Jó, az ötlet alapvetően jó lenne, csak mivel nem így van kitalálva a dolog, és ennek van egy rezgése, és mivel az egész élet, energia és rezgés, és hullámok, hogyha azt megváltoztatják fölül a légkörben, akkor abból is lehet probléma, de nyilván ez a jövő zené meg nem.
0: Hát van még pár bolygó körülöttünk.
3: Gervai utcából fogom megfejteni most.
2: Meg hát ugye az is egy izgalmas kérdés, hogy az űr az kié jogilag. Tehát, hogy ezzel is tudunk.
0: Egyelőre az univerzumi. Aztán azt csinálunk, amit akarunk, mert még nem jöttek a...
1: Ez az aki kapja, Mária.
2: Igen, jogilag senki és mindenkié.
0: Így van, így van. Meg nem jöttek más bolygóról ránk szólni, hogy mit keresünk ott, meg miért szenezünk. Igen.
1: Szerintem ne várjuk meg.
3: Igen. No, hát ahogy ez tovább gyűrűzik a gondolatokkal és a kérdésekkel, természetesen úgy fogunk ennek teret adni a Digitális Hétköznapjaink podcast sorozatban majd újra. Úgyhogy hamarosan újra vendégül látjuk majd dr. Tóth Judit Lenkét, aki adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, de addig is köszönjük szépen, hogy velünk voltál.
2: Én is köszönöm.
4: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
5: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
6: Életöröm zene.
5: Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Szeptember 18 és 20 között ismét bejárhatjuk a Rákosszentmihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákosszentmihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy gépházból és egy 10.000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosították. A teljes program ezúttal is 30 perces. Egy körülbelül 10 perces Budapest vízellátását bemutató előadást követően lehet lesétálni a medence térbe. Az egyéni látogatókat szeptember 18-án pénteken délután 2 és 15 óra 40 között, szeptember 19-én és 20-án pedig 9 és 15 óra 40 között várják, míg péntek délelőtt iskolai csoportok érkezhetnek. A belépőért 14 éves kor felett kell fizetni, 14 éves vagy annál fiatalabb diákigazolvánnyal rendelkező gyerekek számára díjmentes jegyet kell váltani. Mi történik, ha egy forgalmas metró aluljáró üres üzlethelyisége kortárs kiállító térré változik? A Tekintet című csoportos tárlat a Móricz Zsigmond körtéren arra hívja fel a figyelmet, hogyan nézzünk a női testre, milyen társadalmi normák alakítják a nézőpontunkat, és mely tapasztalatok maradnak gyakran láthatatlanok. A kortárs művészet ezúttal nem egy megszokott galéria térben várja a látogatókat. Szeptember 25-ig a Móricz Zsigmond körtér metró aluljárójának egyik üres üzlethelyisége alakul ideiglenes kiállító térré, így a Tekintet olyan városi közegben jelenik meg, ahol naponta több ezer ember fordul meg. A három külön helyiségben megvalósuló tárlat tematikailag összefüggő, mégis eltérő nézőpontokból közelít a női kiszolgáltatottság kérdéséhez. Az egyik réteg a női test ábrázolását és tárgyasítását vizsgálja, majd a kiállítás a személyes és a kollektív tapasztalatok felé tágítja a fókuszt. A harmadik tér a patriarchális rendszer működését, annak társadalmi és politikai beágyazottságát helyezi középpontba. A három nézőpont együtt azt járja körül, hogy mennyire nem semleges az, ahogyan nézünk. A társadalmi normák és elvárások ugyanis már jóval azelőtt formálhatják a tekintetünket, hogy tudatosítanánk magunkban, miért látunk valakit vagy valamit éppen úgy, ahogy. A kiállítás a harmadik műszak kortárs vizuális művészeti kollektíva szervezésében valósul meg. A kollektíva célja, hogy a vizuális művészet eszközeivel olyan nyilvános, gondolkodásra ösztönző tereket hozzon létre, amik a női test és a női lét társadalmi, kulturális és jogi meghatározottságára irányítják a figyelmet. A harmadik műszak elnevezés az alkotásra fordított időre utal, arra az időre, ami gyakran csak a megélhetést biztosító munka és a háztartási feladatok után marad. Ez a maradék idő válhat az alkotás, a kísérletezés és a kritikai gondolkodás terévé. A Tekintet kiállításon Antalka Zsófia, Cene Márta, Farkas Alíz és Kállai Eszter, Ivádi Holli, Kudela Gréta, Kaciba Andi, Kmetyó Anna Mária, Setényi Anna Eszter, Simon Zsuzsi, Széchenyi Szemerédi Judit és Turi Lili munkái láthatóak. A kurátorok Antman Kira és Ivádi Holli.
0: Programajánlót hallottak. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Esős, hűvös idő jön. Az illegális migráció elleni küzdelemről is egyeztetnek a visegrádi négyek. Sztrájkolnak a székesfehérvári Hannon dolgozói. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Illegális migráció elleni küzdelem, emelkedő energiaárakkal szembeni összehangolt fellépés és az Európai Unió következő 7 éves költségvetése. Ezek a mai pozsonyi V4 csúcs találkozó legfontosabb témái, közölte Magyar Péter kormányfő. Úgy fogalmazott, örül, hogy a visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban. Az eseményen részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babiš cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Lemondott mandátumáról a Fidesz-KDNP 8. kerületi frakció vezetője. Egri Attila 2003 óta vett részt Józsefváros önkormányzati munkájában. Képviselőként, bizottsági vezetőként és alpolgármesterként is dolgozott. A Józsefvárosi Fidesz tiszteletben tartja a döntést. Bérrendezésre van szükség a teljes belügyi ágazatban, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor elmondta, a javaslatcsomag, amelyet már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetmény alap és pótlékok növelését. Emellett ösztönöznék az országon belüli mobilitást. Határozatlan ideig sztrájkolnak a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói. A dél-koreai vállalat vezetése ugyanis továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. Egységesen 10%-os béremelést szeretnének, valamint érdemi tárgyalásokat sürgetnek. Véget ért a fogyasztóvédelem nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság az esetek töredékében talált hiányosságokat. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Fákjás felvonulással, bemutatókkal, a Mohácsi csata megidézésével várják a látogatókat a hagyományőrzők Pécset. A holnap kezdődő 2 napos eseményen bemutatják a késő középkor és a hódoltság korának viseleteit, fegyvereit. A legmelegebb nyár volt az idei a mérések kezdete óta. Az átlaghőmérséklet több mint 1,5 fokkal haladta meg az iparosodás előtti becsült szintet, valamint a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot. Esős, hűvös idő jön, késő estére délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A szél is viharossá fokozódik, a hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
1: Nagyon mindenkinek hello, a mikrofonnál István Dániel. Indul a csütörtök délutáni profutam, pillanatokon belül az óra sztárjaival, úgyhogy nem sokat teketóriázunk. Jamiroquai, Sam Smith 3 slágere érkezik, aztán majd lesz szokás szerint időutazás, 2 évet ölelünk fel 2005 és 15 terítéken, és aztán majd elrugaszkodunk a földtől egy picit, hogy bejárjuk az űrt. Itt lesz majd a Dancing in the Moonlight, a Chase the Sun, jön majd a Drops of Jupiter, de Ruzsi Magditól is a Tejút, úgyhogy egy picit majd madártáblatból nézzük a bolygót. Mondom majd a részleteket, egyelőre induljunk el, jön a Paramore és a
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98 pontot Manna FM életöröm zenékkel már az én kezemben az SMS fal, úgyhogy ha valaki írna, akkor nyugodt szívvel tegye, én olvasom, és aztán adom majd tovább a többieknek az információt, főleg ha közlekedésről érkezik. 0677098-at, ez az SMS és a Viber számunk, ide lehet írni. Az óra sztárjaival muzsikálunk egyébként a folytatásban, de első körben a Jamiroquai érkezik, már is három dallal, hozom majd például az egyik nagy kedvencemet, a Too Young to Die, de itt lesz majd a Love Full az Zofi is. Hát az ő nevük azért elég régóta jól ismerjük, az MTV korszakos előadója. Hát maguk a tagok a nevüket a Jam és az Iroquois szó összetételéből eredeztetik, ami az irokéz indián törzs nevére emlékeztet. Egyébként egy Grammy-díjas angol acid jazz zenekarról van szó, különösen az acid jazzes időszakában a 90-es évek elején számított igazán kiemelkedő formációnak a Jamiroquai, hasonló számos más bandához, mint az Incognito vagy a Brand New Heavies. Az együttes későbbi albumai során más zenei stílusok felé fordult, az acid jazz egyre inkább felváltotta a funky. Maga az együttes szerintem J.K., tehát ő az egyedüli tag, aki megmaradt a 92-es ős felállás óta, azt még Derek McKenzie, Toby Smith billentyűs, Stuart Zander basszusgitáros és Willis Buchanan vibrafonos alkotta, nyilvánvalóan J.K. mellett magát a formációt ő hívta életre. A higany mozgású srác vezette gárda első az Acid Jazz Recordsnál megjelent When You Gonna Learn című 92-es kislemeze olyan szemtelen frissességgel robbant előbb a független kiadók rangsorán, majd pedig a hivatalos brit listákon, amire azóta sem volt példa. Funk, soul, jazz, R&B és klasszikus diszkó illette zenéjüket, nagyon nehéz, ha nem lehetetlen kategorizálni. Indulásukkor még az éppen tomboló savas stánzenék kulturáltabb oldalhajtásába, az Acid Jazz kategóriájába próbálták belegyömöszölni a kritikusok, azóta bebizonyosodott azért, hogy esetükben sokkal többről van szó. Ők az elektronikát csak eszközként, nem pedig végső célként használják, hiszen az Incognito és a Brand New Heavies gárdájához hasonlóan valódi hangszeres muzsikát játszanak. Az énekes extravagáns kemény kalapjai, kecsua indián sapkái, szörme kucsmái, tökfödői abszolút jellemzik a felállásukat. 98-ban például őt választották meg hazájában a legjobban öltözött popstárnak. De menjünk szépen sorban, az Emergency on Planet Earth című debütáló albumok előzetesként megjelent kislemezeiket, mint például Too Young to Die vagy a Blow Your Mind éjjel-nappal játszott a London legkedveltebb rádióadója, a Kiss FM. Így nem csoda, hogy a szövegeiben fajsúlyosabb dolgokat is feszegető nagylemez, csak a Szigetországban több mint 500 000 példányban kelt el, kiérdemelve ezzel hetekig tartó number one helyezését. Azóta csak nem 11 millió hanghordozójuk talált gazdára a világszerte. Ráadásul 93-ban őket választották az év felfedezettjének is, így nem csoda, hogy az űrkáboly visszatérése olyan jól sikerült, hogy a Return of the Space Cowboy egyből platina lemez lett. Két év kiadás következett, de a virtualitás témáját boncolgató Traveling Without Moving és a róla kimásolt Cosmic Girl Alright és a Virtual Insanity mind a mai napig tuti sikerek a táncparketten is. Persze a hírnév mellé nem kevés Von Sterling is jár, amely Jason fiút időközben Anglia 100 leggazdagabb emberek közé emelte. A napjait egykoron utcai bandákban mulató csóróma gond nélkül hódolat egyetlen szenvedélyének, a méreg drága sportautók vezetésének, sebességmániáját a Cosmic Girl klipjében is bemutatta, kedvenc Testarossájának volánja mögött, de egyébként ott áll a garázsában egy Ferrari, 3 BMW, egy Aston Martin, egy Lamborghini és egy Mercedes is. Hát nem ruppotlan, az fix. Már is énekel nekünk, miközben, ahogy mondtam, a Jamiroquai újbóli koncertturnéra készül. Jön a Love Full az Zofi, aztán a Too Young to Die és a végére a Space Cowboy a Jamiroquai 3-asban. Most a 98 pontot Manna FM-en.

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékel. A nagy eső megint elmaradt itt Budapesten és környékén. Valami volt, meg villámlott, meg eléggé fújt a szél, de ugye ez a nagyon mennyiségű csapadék, amit egyébként éjjelre meg mára ígértek, az elmaradt, talán majd holnap. Egyébként picit visszaüt a hőmérséklet, és holnap még inkább ez lesz majd jellemző. A hétvége is olyan 20 fokkal robog majd. Közben egyébként az óra sztárjaival muzsikálunk. Ez mindig annyit ez, hogy egy-egy előadó 3-3 dallal érkezik. A zseniális Sam Smith most. Hú, nehéz lenne összefoglalni, hogy fiatal kora ellenére mi mindent kapott már. Hát Oscar, Golden Globe, valamint többszörös Grammy-díjas angol énekes dalszerzőről van szó. Ismertségét 2012-ben szerezte meg Disclosure mellett a Latch című dalban, ami az angol slágerlistán a 11. helyig jutott. Első listavezető pozícióját pedig Naughty Boy La La La című slágerében való közreműködésével szerezte meg. Ezt egyébként hamarosan majd hozom a hármasban. 2014-ben jelölték a Brit Awards kritikusok díja kategóriában, melyet végül meg is nyert, valamint a BBC-től a 2014 hangja címet is megkapta, ami azért egy elég nagy szó, hogy a BBC-t vesszük. Szintén 2014 májusában adta ki debütáló stúdióalbumát In the Lonely Heart címmel a Capitol Records gondozásában. Kis lemezei vitték sikerre, olyan slágerlistás dalok találhatók az albumon, mint a Money on My Mind, a Stay With Me és az I'm Not The Only One. Második listavezető pozícióját hazájában Money on Mind című dalával érte el, a Stay With Me című slágere világszerte sikeressé vált, hazájában szintén első helyezett lett, míg az Egyesült Államokban a Billboard Hot 100-as listán a második helyig jutott. Az Egyesült Államokban karrierében először Jimmy Fallon esti talk show-jában, valamint a Saturday Night Live című variety műsorban szerepelt. 2014. decemberében összesen 6 Grammy jelölést kapott, amelyből a 2015. februárjában megrendezett 57. Grammy gálán 4-et sikerült is díjra váltania. Elnyerte többek között egészen pontosan a legjobb új előadónak, az év felvételének, az évdalának és a legjobb vokális popalbumnak szóló Grammy díjakat. A 2015-ös Billboard Music Awards-on 3 díjjal jutalmazták, ő lett a legjobb férfi előadó és a legjobb új előadó, valamint a legjobb rádiós dal díja is őt illette. Zenei eredményei által a Guinness rekordok könyvében is említik. 2015-ben felvette a Writings on the Wall című dalt, melyet a 2015-ben bemutatott James Bond film a Spectre, a Phantom visszatér betétdalaként ismert meg a világ. Smith Guinness világrekordot döntött a dallal, mikor az a James Bond dalok történetében először elérte az első helyet a brit listákon. 2016 elején Golden Globe díjjal és Oscar díjjal jutalmazták a legjobb eredeti betétdal kategóriában. Aztán 2017 novemberében adta ki a Thrill of It All című második nagylemezét, amely az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is listavezető pozícióba került. Első kislemezes dala a Too Good at Goodbyes az Egyesült Királyságban és Ausztráliában is első helyezett lett, míg az Egyesült Államokban a 4. helyig jutott. Oh, elképesztő, nem? És azért ne felejtsük el, hogy ez a sok minden, amit szinte fejfájdítóan felsoroltam, mint díjat, egy 1992-es születésű fiatalemberhez kapcsolódik. Egyébként nagyon helyes volt, mert volt Celine Dion koncerten, amikor még voltak koncertek, és végig zokogta az egészet, hogy tulajdonképpen gyerekkori legnagyobb ikonját nézhette élőben, és állítólag még Celine Dionhoz is eljutott a hír, hogy ez a fantasztikus sztár így meghatódott a koncertjén. Sok dalt említettem, jöjjenek akkor ezek közül. Hárman, már is érkezik a Promises, még Calvin Harris-szel a közös sláger, aztán a Dancing with a Stranger, és a végére a How Do You Sleep, Sam Smith hármasában az életöröm zenék között, itt a 98 pontat Manna FM-en.

0: Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenikkel. Lady Gaga érkezik pillanatokon belül, aki legalább annyira fókuszál az utóbbi években a filmes karrierére, mint a zenére, bár egyébként tavaly visszatért egy gyökereihez hasonló albummal. Ahogy neki egyébként a könnyű zene jobban megy, mint a filmes szakma, bár egyébként Oscar-díjra is jelölték, nem a színészi alakításáért, hanem a Csillag születik egyik betétdaláért. Ebből a filmből érkezik már is a Sherlock.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: A Bulvárd és Brezsnyev Galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget és helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítás a Kult Hét Galériában, írja a Vilap Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es években repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Bulvárd és Brezsnyev galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktora Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője, vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktora Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény, dr. Jane Goodall etológus, természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenete, az okok a reményre szemlélete áll, annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozottabb életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A városszerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep, ráadásul idén a Macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszínre bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávérajongókat.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó munkát kívánok mindenkinek, hogy visszatér-e valamest a nyár, az kiderül a friss információk végén, és aztán majd jön a közös részünk az időutazással, megállás nélkül jönnek a legjobb zenék két év specifikusan. Megjárjuk majd 2005-öt, akkor ment nagyot Daniel Porter és a Bad Day, de itt lesz majd 2015 is három dallal, többek között a 21 Pilots-szal vagy a Lucas Graham-féle Seven Years-szel, de egyelőre Alessia Cara indítja az órát, már is jön a Using Trying.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
6: Autódaru, Kósvéber!
7: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
8: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtatóban. Allé őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
9: Anya, megint fáj a hasam.
10: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
4: Reklám hangzott el.
11: Az ország nagy részén esős, hűvös idő lesz. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét, mondta a pénzügyminiszter. Béremelésért tüntetnek a székesfehérvári Hannon Systems Kft. Dolgozói. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét. Erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdász vándorgyűlésen Egerben. Kármán András hangsúlyozta, költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés meghatározásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell a hangsúlyt helyezni. nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybank törvény 2016-os módosításának előterjesztését, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakcióvezetőjét is. Nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni telephelyén, miután a korábbi mérési jegyzőkönyveket a hibás vizsgálati protokollok miatt hivatalosan visszavonták, közölte a vállalat. A cég a felfüggesztő hatósági határozat eltörlését és a termelés újraindítását kezdeményezte az illetékes környezetvédelmi hatóságnál. A vállalat mostantól rendszeres talajvízvizsgálatokat végez, amelyek eredményeit a nyilvánosság számára is elérhetővé teszi. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói, miután a dél-koreai vállalat vezetése továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. A dolgozók egységesen 10%-os béremelést szeretnének elérni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint továbbra is azt követelik, hogy a cég vizsgálja felül a bérekre vonatkozó álláspontját, és végre érdemi tárgyalások kezdődjenek meg. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek 16%-ában talált kifogásolni valót. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Esős-hűvös idő jön, késő estére délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északnyugati, északi ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: És akkor indulunk egy újabb órával, ami időutazásos lesz. István Dániel vagyok. 2005-öt és 15-öt tápláltam be az időgébe, odautazunk majd vissza, szokás szerint némi info, és aztán jönnek majd az akkori slágerista vezetők, hogy elkapjuk az akkori vibe-ot. Mindjárt itt lesz velünk Daniel Potter, Nickelback, és aztán majd Kitty Tanztal, ők képviselik 2005-öt, és aztán majd hárman érkeznek 2015-ből, többek között Justin Timberlake és az a dal, ami abban az évben tényleg mindent vitt, még az Oscar díjátadón is erre vonult be maga Justin, az lesz a Can't Stop This Feeling. Egyébként a Minionokban is hallottuk ezt a dalt, és a következő óra indító is egy animációs filmbetétdal lesz. Ez a Using Trying.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Hát holnap egyébként már érdemes előkaparni a kis kabátokat, meg a picit melegebb, rétegesebb öltözetet, hiszen alig lesz 20 fok, de egyébként semmi pánik. Folyamatosan majd emelkedik a hőmérséklet. Ez a nagy kánikula nem fog visszatérni, de olyan nagyon kellemes 20-25 fokra lehet kalkulálni majd a következő hetet. Úgyhogy ez a kellemesebbik őszi időjárás lesz jellemző nem sokára. Közben egyébként 2005-ben megyünk már is vissza, onnét startol az időutazás, szokás szerint hozom az akkor is lágerista vezetőket, mindjárt Daniel Potterrel és a Bad Day-el indulunk, de hát jöjjön némi információ is, hogy elhelyezzük magunkat a múltban ebben az évben. Hát a boltok polcaira ekkor került a Harry Potter sorozat legújabb kötete, például a Harry Potter és a félvér herceg, ugye a J.K. Rowling által írt népszerű Harry Potter sorozat hatodik kötete volt ez, a mű Harry hatodik Roxforti tanévében játszódik, bemutatja a sötét nagyúr Voldemort múltját és Harry felkészülését a végső csatára, érzelmi zűrzavar és kibontakozó romantikus kapcsolatok közepette. A könyv nyilván siker volt, megjelenését követően az első 24 órában az Egyesült Államokban 6,9 millió darab fogyott el belőle, ez óránként 287.564 könyvet jelent, ezzel meg a leggyorsabban fogyó könyvé is tette a kiadvány. Az első héten 100 millió angol fonnyi bevételt hozott az írónőnek és a kiadónak, és akkor ugye a további jogokat még nem is vettük át meg a filmből befolyó összeget, hát módos nő J.K. Rowling, az tény, de hát amit véghez vitte a Harry Potterrel, meg aztán a Csodálatos állatokkal, vagy nem tudom mi volt annak a címe, szóval az is zseniális volt, abszolút megérdemli. Na jöjjenek a zenék, Daniel Potter érkezik már is elsőként, és a Bad Day, hát egyébként őt abszolút ezzel a dallal tudjuk azonosítani, pedig egyébként a mai napig aktív és egy csomót dolgozik, de kétségkívül Európában 2005 közepén megjelentetett Bad Day ment a legnagyobbat tőle. Egyébként ez köszönhető annak is, hogy tulajdonképpen a Coca-Cola reklám zenéje is volt több európai reklámkampányban. A dal a legtöbb európai országban hallható volt, és három csúcsot is megdöntött az európai rádiók listáján. Aztán majd a Nickelback érkezik, ők távolabbról, Kanadából érkeznek hozzánk, Chad Krögerrel és Mike Krögerrel, ők ugye tesók, illetőleg Brandon Kröger unokatesó, Grammy-díjra is jelölték őket 2008-ban. Manapság egyébként a csapat kereskedelmileg az egyik legsikeresebb kanadai együttes, világszerte 50 millió lemezeladással. Azt már talán elmeséltem, de ha valakinek új, akkor biztos örül majd az infónak, hogy az együttes a kanadai 5 centes érméről, a Nickelről kapta a nevét, amit Mike Kröger gyakran adott vissza vendégeknek a Starbucks kávézóban, ahol dolgozott. A következő szavak kíséretében Here's your Nickelback, azaz itt van a visszajáród, ami leginkább apró pénzt jelent. És aztán a végére majd érkezik Kate Tunstall, vagy Kitty Tunstall. A köztudatba pont ezzel a dallal került be, a Black Horse and the Cherry Tree-vel, amit mindjárt hozok. Egyébként ezt annak idején a Later with Jules Holland showban adta elő. Először több mint 4 millió albumot adott el, és 3 Brit Awardot, illetve egy Grammy jelölést is bezsebelt. Érdekes ez a Kitty név, ezt azért használta, mert elmondása szerint a két név egy testes leánykára emlékezteti, aki kenyeret süt a mezőn a férjének. Nincs ezzel problémája, de nem igazán így ír le egy rockstárt, úgyhogy ő most már Kittyként vonult be a köztudatba. Hát a dala sikerét egyébként köszönheti annak is, hogy egy csomó filmben hallattuk, többek között egyébként például az Ördög Prádát viselben. Daniel Potter, Nickelback és Kitty Tunstall, 2005 a közös év. Már is ők érkeznek itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM élet örömzenékkel, felfrissült a levegő, köszönhető a tegnapi viharnak. Hát eső sajnos nem volt, de holnap egyébként most jelen pillanatban 95%-os esőt ígérnek. Jónak szükség lenni a jó kis egész napos ázásra.

Én Csemer Bogi képviselte. Hát, őszinték vagyunk, mérsékelt sikerrel. Már is zenékkel kapjuk el az évet, jön a Stressed Out, aztán a Can't Stop This Feeling, és a végére majd a Seven Years, az első dal a 21 Pilotsnak köszönhető. Amerikából jönnek hozzánk, Grammy-díjas alternatív zenei duóról van szó. Tyler Joseph egyébként a frontember, és a zenekar két korábbi tagja, Nick Thomas és Chris Sully, illetőleg Josh Dunn is a csapat tagja. Ami még érdekes lehet, maga a név egyébként, ez a 21 Pilots, hát ez Arthur Miller All My Sons című színdarabjából ered. A darab igazi történeten alapul, egy férfiról szól, aki hibás repülőgép alkatrészeket küldött ki a vállalkozására, és a családjának jólétére való tekintette, ezzel aztán 21 pilóta halálát okozza a második világháború alatt. Tyler Joseph szerint a zenekar nevét az erkölcsi dilemma, valamint a jó és a könnyű döntés közti választás inspirálta. Később kiderült, hogy az elvetett névötletek között egyébként szerepelt a Bicycle Thief és a Chill Coat is, de aztán végül is a 21 Pilots mellett döntöttek. Aztán Justin Timberlake érkezik majd hozzánk, és a Can't Stop This Feeling, hát szegény, még az ág is húzta az utóbbi időben. Ittas vezetésen kapták, ráadásul erről a videók meg fényképek kikerültek a netre, aztán saját elmondása szerint nem nagyon tudott még lábra állni sem az utóbbi időben, hiszen egy lánykóros kullancs megcsípte, úgyhogy abból a betegségből próbál felépülni, de egyébként még mielőtt beteg lett volna, koncertezett, nagyjából egy-két állomásra vissza is hívta az NSYNC-es barátait, úgyhogy igazi retro hangulatot teremtett ezen a bizonyos koncerten, legalábbis egyiket, amit láttam ott, mit abszolút retro hangulat volt. Már is jön tőle a Can't Stop This Feeling, ez volt 2015 egyik nagy slágere, és aztán a Lucas Graham formáció érkezik majd a Seven Years-el. Lucas Graham egyébként maga a csapat neve, de így hívják amúgy az énekes, de egy formációt kell, hogy tudjunk mögötte. Hát ők tényleg eléggé mélyről érkeztek, Kopenhága egyik legmélyebb, legszegényebb negyedéből, úgyhogy a csapat frontember elmondta, hogy elég sokat látott gyerekkorában, hogy inspirációt szerezzen. A tönkrement karrierek, az elszegényedett családok mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy olyan hangon és hangulatban adja elő mindjárt a csapatával a Seven Years-t, ahogy. Szóval akkor 2015-ből már is érkezik elsőként a Stressed Out, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, hogy a korai a munkavégzés és már autóban szól a Manna FM hazafelé, akkor várom a közlekedési információkat, remélem már mindenki tudja SMS számunkat, hasznos lehet, 0677098-at ide jöjjenek az infók, aztán én továbbadom a többieknek. Közben egyébként összegyúrtam egy megállás nélküli zenei futamot, majd a programajánlatok után a Portugál Domain folytatja. Mindjárt jön a Philip Steele.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Szeptember 18 és 20 között ismét bejárhatjuk a Rákosszentmihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákosszentmihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy gépházból és egy 10.000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosították. A teljes program ezúttal is 30 perces. Egy körülbelül 10 perces Budapest vízellátását bemutató előadást követően lehet lesétálni a medence térbe. Az egyéni látogatókat szeptember 18-án pénteken délután 2 és 15 óra 40 között, szeptember 19-én és 20-án pedig 9 és 15 óra 40 között várják, míg péntek délelőtt iskolai csoportok érkezhetnek. A belépőért 14 éves kor felett kell fizetni, 14 éves vagy annál fiatalabb diákigazolvánnyal rendelkező gyerekek számára díjmentes jegyet kell váltani. Mi történik, ha egy forgalmas metró aluljáró üres üzlethelyisége kortárs kiállító térré változik? A Tekintet című csoportos tárlat a Móricz Zsigmond körtéren arra hívja fel a figyelmet, hogyan nézzünk a női testre, milyen társadalmi normák alakítják a nézőpontunkat, és mely tapasztalatok maradnak gyakran láthatatlanok. A kortárs művészet ezúttal nem egy megszokott galéria térben várja a látogatókat. Szeptember 25-ig a Móricz Zsigmond körtér metró aluljárójának egyik üres üzlethelyisége alakul ideiglenes kiállító térré, így a Tekintet olyan városi közegben jelenik meg, ahol naponta több ezer ember fordul meg. A három külön helyiségben megvalósuló tárlat tematikailag összefüggő, mégis eltérő nézőpontokból közelít a női kiszolgáltatottság kérdéséhez. Az egyik réteg a női test ábrázolását és tárgyasítását vizsgálja, majd a kiállítás a személyes és a kollektív tapasztalatok felé tágítja a fókuszt. A harmadik tér a patriarchális rendszer működését, annak társadalmi és politikai beágyazottságát helyezi középpontba. A három nézőpont együtt azt járja körül, hogy mennyire nem semleges az, ahogyan nézünk. A társadalmi normák és elvárások ugyanis már jóval azelőtt formálhatják a tekintetünket, hogy tudatosítanánk magunkban, miért látunk valakit vagy valamit éppen úgy, ahogy. A kiállítás a harmadik műszak kortárs vizuális művészeti kollektíva szervezésében valósul meg. A kollektíva célja, hogy a vizuális művészet eszközeivel olyan nyilvános, gondolkodásra ösztönző tereket hozzon létre, amik a női test és a női lét társadalmi, kulturális és jogi meghatározottságára irányítják a figyelmet. A harmadik műszak elnevezés az alkotásra fordított időre utal, arra az időre, ami gyakran csak a megélhetést biztosító munka és a háztartási feladatok után marad. Ez a maradék idő válhat az alkotás, a kísérletezés és a kritikai gondolkodás terévé. A Tekintet kiállításon Antalka Zsófia, Cene Márta, Farkas Alíz és Kállai Eszter, Ivádi Holli, Kudela Gréta, Kaciba Andi, Kmetyó Anna Mária, Setényi Anna Eszter, Simon Zsuzsi, Széchenyi Szemerédi Judit és Turi Lili munkái láthatóak. A kurátorok Antman Kira és Ivádi Holli.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: voltunk jobbról balról.
1: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Izgalmas óra elébe nézünk, mindjárt indítom az újabb 60 percet. Tulajdonképpen bejárjuk a Földet és annak környékét. Különböző égitestek, űrjelenségek érkeznek majd. Lesz majd nap, táncolunk a holdfényben. Itt lesz majd a Föld dala, de egyébként megidézzük Jupiter könnyeit, és majd irány a tejút Rúzsa Magdival. Mindjárt mondom a részleteket. Egyről a Janelle Monáe indítja az újabb órát.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jön az Etele Shopping Fest. Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz.
3: Nem látod a gördeszkámat?
4: Én a lavort keresem.
3: A fotel is eltűnt.
4: És a bicikli kormányom?
5: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
4: Mégis mihez?
5: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
7: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
8: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
9: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
10: Ráadásul 20.000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200.000 forintig.
9: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
11: Árkád. Anya, megint fáj a hasam.
12: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikids segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikids vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
1: Reklám hangzott el.
13: Esős, hűvös időre számíthatunk, megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány. Nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni telephelyén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
13: Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány, jelentette be egy szegedi szakmai eseményen a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hangsúlyozta, 3 év alatt 103 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal által kezelt alapot. Hozzátette, a jelenlegi 40 milliárdról 70 milliárd forintra növelik a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program alapkutatásokat támogató forrásait is, amivel jelentősen több tudományos karrier válik finanszírozhatóvá. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét. Erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdászvándorgyűlésen Egerben. Kármán András hangsúlyozta, költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés meghatározásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és megfelelő csatlakozás. Kell a hangsúlyt helyezni. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybank törvény 2016-os módosításának előterjesztését, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakció vezetőjét is. nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni telephelyén, miután a korábbi mérési jegyzőkönyveket a hibás vizsgálati protokollok miatt hivatalosan visszavonták, közölte a vállalat. A cég a felfüggesztő hatósági határozat eltörlését és a termelés újraindítását kezdeményezte az illetékes környezetvédelmi hatóságnál. A vállalat mostantól rendszeres talajvízvizsgálatokat végez, amelyek eredményeit a nyilvánosság számára is elérhetővé teszi. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek 16%-ában talált kifogásolni valót. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Esős, hűvös idő jön, délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért péntek estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A szél is viharossá fokozódik. A hajnali 12-18 fokról napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
14: Nagy üdv mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel, remélem, hogy ezt az órát még együtt töltjük el. Már is indul az újabb 60 perces megszakítás nélküli zenefutam, egy kis tematikával az élén, bejárjuk az űrt hamarosan. Különböző égitestek, űrjelenségek, fényjelenségek érkeznek majd, de még egyébként a Földet is megidézzük majd Michael Jackson nagy-nagy dalával, de lesz Tejút, Jupiter, Hold, Nap, többszörösen is, úgyhogy jól fogunk szórakozni mindjárt, jön majd a Train Michael Jackson, illetőleg Ruzsa Magdi is, de egyelőre Janelle Monáe indítja az órát. Jó szórakozást!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98 pontat Manna FM életöröm zenékkel, jó utat kívánok hazafelé. Csütörtök van, elképesztően megy a hét, már holnap a hétvége jegyében találkozunk, és hát ilyenkor azért az ember úgy összekapargatja a gondolatait, hogy mit csináljon a hétvégén. Egyébként csapadékra nem kell számítani, 21-22 fok lesz, úgyhogy szerintem lassaskán előkerületnek ismét a túracipők, neki lehet vágni egy jó kis kirándulásnak, ahhoz tökéletes lesz az időjárás igazi őszi hangulatban. A 0677-1986-os SMS és Viber szám pedig mindenkinek a rendelkezésére áll. Ide várom a közlekedési információkat, nagyon sokan elindultak kifelé a fővárosból. Mi a helyzet az utakon, erre vagyok kíváncsi, leginkább a többiek, hiszen majd nekik mondom tovább az információt. Miközben egyébként egy picit megkerüljük a Földet, irány az űr, már is különböző bolygókról érkezik majd hat dal, Sun is Shining, Dancing in the Moonlight, Chase the Sun, de itt lesz majd a Föld dal, az Earth Song, és én majd a Drops of Jupiter is. Az első körben az Axwell és Ingrosso, a Top Loader és a Planet Funk slágerét tettem fel, űr és égítés kategóriában. Hát az Axwell és Ingrosso duót egyébként szerintem jól ismerjük, két közismert svéd lemezlovas, Axel Hetfoltz és Sebastian Ingrosso alkotja, Steve Angelóval hárman alkották annak idején a skandináv elektronikus zenei élet legmenőbb és legfelkapottabb house kollektíváját, a legenda Swedish House Mafiát. Hát tőlük is játszunk egyébként bőven dalt, és igazán nagy szenzáció volt, amikor tavaly újból összejöttek, és Weekenddel készítettek egy nagyszerű dalt. Az volt ugye a Moth a Flame, de most a két tag tulajdonképpen duóban érkezik a Sun is Shining-gal. Axwell egyébként szólóban a nemzetközi elektronikus zenei szintére a Field of Vibe című tánctéri őrületével robbant be. Sebastian Ingrosso számára pedig az áttörést 2009 hozta meg, akkor több megasláger gyártotta a Swedish House Mafiás munkatársaival, de egyébként együtt dolgozott például David Guettával is. Aztán majd az öttagú Top Loader érkezik a Dancing in the Moonlight-tal. Hát ha létezik egy slágeres előadó, akkor ők abszolút azok, de hát ezzel a dallal egyébként beírták magukat a köztudatba. Ha azt mondom, hogy a dal több mint 25 éves, akkor úgy az ember, ha nem tudná, nem nézne tükörbe, akkor is tudja, hogy öregszik, pedig igen, az ezredváltás nagy slágere volt ez. Joseph Washburn alapította meg a csapatot egyébként, ő a frontember, elég retrósan néz ki hatalmas göndör fürtjeivel, és ez egyébként a zenéjében sincs másképp. Funkos, szólós beütésű rockzene, amit játszanak fúvósokkal, vonósokkal, lelkes kórusokkal, némi pszichedelikus elszállással, nem különösen izgalmas, de korrektül megírt és már hangszerelt optimista dalokkal. Olyan, mint egyszerre lenne kis testvére egyébként a Jamiroquainak és a Black Rose-nak. Abszolút örök sláger lesz szerintem már ez a Dancing in the Moonlight, tehát a megjelenése óta több köntöst is kapott egyébként, többeket megihletett, úgyhogy hallhatjuk már klubkivitelben, meg egy picit belassítva jazzesebb verzióban is. A végére pedig majd a Planet Funk érkezik, ők ismét majd a napról muzsikálnak nekünk. Hát én szerintem attól függetlenül, hogy egy picit visszahűlt az időjárás, még jól esik egy kis nyárutó. Hogyha meghalljuk szerintem ennek a dalnak az első néhány taktusát, akkor rögtön azt érezzük, hogy nyárban megyünk a strandra, még akár a jégkrém íze is visszacsenket a szánkban, amikor a tetőt, hogyha van az autónkon, ami lehajtható, vagy lehúzzuk az ablakokat, és tényleg, amikor egy kánikulai kellemes szellő átjárja az autót, na, nekem ezt a hangulatot hozza majd hamarosan a Planet Funk. De egyelőre a Sun is Shining-gal indulunk, jön majd a Dancing in the Moonlight és a Chase the Sun, és aztán majd utána a következő körben bejárjuk a tejutat, jön majd Jupiter, és magáról a Földről is hallhatunk egy slágert. Itt a 98 pontat Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Frissült az időjárás, én már nagyon vártam, megmondom őszintén, szerintem akik igazi nyár rajongók, azok is megkapták ebben a bő 3,5 hónapban, amit szerettek volna. Most már itt az ideje a szürhetnek, a jó kis őszi finomságoknak, a picit bekuckózásnak, már azért úgy rövidülnek is, a nappalok lehet érezni, előkerülhetnek a gyertyák, és jókat lehet kirándulni mérsékelt melegben. Hát nagyjából ez várható egyébként, de hát jövő hétre ilyen 23-24 fok lesz majd a maximum, úgyhogy tényleg nagyon kellemes, remélhetőleg elhúzódó jó idős őszünk lesz majd. Miközben egyébként mi az űrben időzünk, különböző bolygókról, illetőleg űrjelenségekről szólnak a muzsikák, hatan egészen pontosan nyilvánulnak meg a témában. Már is Michael Jackson föld dala érkezik, aztán majd itt lesz a Train Drops of Jupiterje, ami egyébként felírta őket a könnyű zenei térképre, és aztán majd Ruzsa Magdi Balatta jutat járjuk be. Hát az Earth Song Michael Jackson amerikai énekes egyik legsikeresebb albuma volt, 95 novemberében jelent meg. Jackson korábban is hívta már fel a figyelmet társadalmi problémákra a dalaival, gondoljunk csak a We Are the World-re vagy a Man in the Mirror-ra, de egyébként az Earth Song volt az első, ami kifejezetten a környezetszennyezéssel és az állatvédelemmel foglalkozik. A kritikák nagyrészt egyébként kedvezőek voltak, a dalhoz látványos videóklip is készült, melyet négy helyszínen forgattak. A klip a föld pusztulását és újjászületését mutatja be. 97-ben egyébként Grammy-díjra is jelölték. Az én szívemhez különösen kedves ez a dal, mert hogy amikor a szalagavató táncunkat jártuk, ami végül is egy pontozó roki lett, akkor az elején egy ilyen lepelben az Earth Song első néhány taktusára vonultunk be, és aztán dobtuk le magunkról. Ezt a bizonyos leptet is kezdtük el a táncot. Hát nagyon sokak bevallása szerint és a tanárok együttető véleménye szerint jobb lett volna, ha marad az a lepel, le se dobjuk, és még akkor kivonulunk a táncparketről, még mielőtt megaláztuk volna a pontozó rockit, mint műfajt. Aztán majd érkezik hozzánk a Train és a Drops of Jupiter. Érdekesség, hogy az együttesnek egyébként saját márkás borai is vannak. Az új lemez kapcsán mindig megjelenik egy-egy palacka. Legújabb például a California 37 névre keresztelt Cabernet Sauvignon volt, és aztán ezeket egyébként kereskedelmi forgalomba is engedik, úgyhogy ebből is bevételt szerez a Train formáció. A Drops of Jupiter volt az első nagy slágerük, amivel egyébként berobbantak, ez különben az énekes édesanyjának emlékére íródott, a Train maga pedig egy háromszoros Grammy-díjjal jutalmazott San Francisco-i zenekar. A végére pedig a Tejút érkezik, Ruzsa Magdi egyik nagy-nagy slágere, nekünk abszolút stílusba, témába vágóan. Hát Ruzsa Magdi azért nagyot ment az utóbbi időben, megkapta ugye az államunk egyik legnagyobb kitüntetését, folyamatosan egész évben lehet látni a különböző nagy koncertekre való felhívás, már láttam, hogy jövő kora tavaszra is készül Magdi egy óriási koncerttel, és amikor jön, akkor biztos, hogy megtölti a terepet, legyen az egy Budapest Park vagy a Nagy Aréna, közben pedig ugye boldog családanya, három kisgyerekkel, és hát fantasztikus üzletasszony, úgyhogy szerintem tulajdonképpen a tehetségkutatósok közül, ha valaki úgy igazán sikerre tudta váltani azt a fajta dobbantót, amit megszerzett, akkor az Ruzsa Magdi. Szóval Michael Jackson Earth Song, Train Drops of Jupiter, és Ruzsa Magdi meg a Tejút, irány az űr, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Hűvösebb lesz a következő napokban, holnap még a 20 fokot is alig fogjuk elérni, úgyhogy szerintem érdemes majd rétegesen öltözködni, miközben egyébként mindjárt megállás nélkül szólnak a legjobb zenék, némi programajánlat, és aztán majd jön a Blaha Louisiana, az utóbbi idők legnagyobbat ment csapata. 2012 nyarán alakultak, és azóta szerintem már szinte a hazai érában mindent elértek, amit lehetett. Ezzel a dallal folytatom.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek. Idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton, nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kult szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő alkotótársává válik? Bagyko Robert Kevin Crew című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Car című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket? Hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána? Hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében? A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Én már köszönöm a figyelmet, jó kis 3 óránk volt. Holnap már a hétvége jegyében találkozunk. Durva, hogy péntek lesz, de majd remélhetőleg együtt indítjuk el a hétvégét. István Dániel most búcsúzik, további jó szórakozást.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Megvan már az őszi szetted? Még nincs. De szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
4: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
3: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
5: Nem látod a gördeszkámat?
6: Én a lavort keresem.
5: A fotel is eltűnt.
6: És a bicikli kormányom?
7: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
6: Mégis mihez?
7: A győztes járgányhoz.
1: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
8: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
9: Anya, megint fáj a hasam.
10: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
12: Reklám hangzott el. Esős, hűvös időre számíthatunk. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre. A vállalkozói érdek helyett a közérdeket képviseli a közlekedés fejlesztésben a kormány, mondta a közlekedési miniszter. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közti növekedés is csökkent. A KSH tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyár végi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett otthonstart program is akadályozza a drágulást. A vállalkozói érdek helyett a közérdeket képviseli a közlekedés fejlesztésben a kormány, jelentette ki egy balatonfenyvesi szakmai rendezvényen a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a szaktárca célja a versenyképes közösségi közlekedés megteremtése, amely egyaránt modernizálja a vasutat és a települések tömegközlekedését. Kigyulladt egy teherhajó Kína keleti részén. A tragédiában 25-en meghaltak. A libériai zászló alatt közlekedő hajón épp karbantartást végeztek, amikor felcsaptak a lángok. 12 embert sikerült kimenteni, 5 sérültet kórházba vittek, állapotuk stabil. A kínai elnök arra kérte a hatóságokat, hogy vizsgálják felül a tűzvédelmi kockázatokat, és tegyenek konkrét lépéseket a hasonló súlyos balesetek megelőzésére. Közérdekű adatigénylést nyújt be az illetékes minisztériumhoz a KDNP a 3. Károly brit királynak ajándékba adott lovak ügyében. Rétvári Bence frakcióvezető közölte, a lovakat visszakövetelő levelet és a felelősséget tisztázni kell, mert az eset nevetségessé tette Magyarországot. Az Agrárminisztérium ugyanakkor cáfolta a sajtóban megjelent híreket, hogy Magyarország vissza akarja kérni a brit királyi udvarban található 2 magyar lipicai lovat. Tájékoztatás szerint az állatok kölcsönadási szerződés kéréssel kerültek Angliába, a korábbi félreérthető levelet pedig korrigálták. Ősbemutatóval indítja az évadot a Kolozsvári Magyar Opera, a Fidibus Maximus Csodaiskolája című musical egy vidékről a városba került tinédzser felnőtté válásával járó gondjait és élményeit dolgozza fel 67 gyermek és mindössze egyetlen felnőtt szereplő játékában. A Kolozsvári Magyar Gyermekkórusa fennállásának 10. évfordulójára írt művet jövő szombaton mutatják be. A továbbiakban a Diótörőt és a Mágnás Miskát is színpad állítják, valamint jazzkoncerttel és újévi műsorral is készülnek.
1: Időjárás.
12: Erős hűvös idő jön, délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért péntek estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A hajnali 12-18 fokról napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: Manna Manna Manna

0: Ez a Manna Hit.
1: I'm Mike from Mercy Me. Our new song On Our Way, we hope is a huge encouragement.
2: Az On Our Way című dalunkat Sam Wesleyvel közösen készítettük, és azt reméljük, hogy hatalmas bátorítás mindenkinek, aki hallja. Mindannyian fáradtan és összetörten ébredünk az előző napunk terheitől, az elkövetett hibáinktól és a problémáinktól, amelyekkel szembe kell néznünk. Minden nap küzdelem. De szeretnénk, ha ez a dal arra emlékeztetne, hogy nem egyedül mész keresztül a nehézségeiden, és hogy minden nap járhatsz azon az úton, amit Isten kínál neked.

0: Manna Morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
1: Esős, hűvös időre számíthatunk, lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre. A vállalkozói érdek helyett a közérdeket képviseli a közlekedés fejlesztésben a kormány, mondta a közlekedési miniszter. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közti növekedés is csökkent. A KSH tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyár végi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett Otthonstart program is akadályozza a drágulást. A vállalkozói érdek helyett a közérdeket képviseli a közlekedés fejlesztésben a kormány, jelentette ki egy balatonfenyvesi szakmai rendezvényen a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a szaktárca célja a versenyképes közösségi közlekedés megteremtése, amely egyaránt modernizálja a vasutat és a települések tömegközlekedését. Kigyulladt egy teherhajó Kína keleti részén. A tragédiában 25-en meghaltak. A libériai zászló alatt közlekedő hajón épp karbantartást végeztek, amikor felcsaptak a lángok. 12 embert sikerült kimenteni, 5 sérültet kórházba vittek, állapotuk stabil. A kínai elnök arra kérte a hatóságokat, hogy vizsgálják felül a tűzvédelmi kockázatokat, és tegyenek konkrét lépéseket a hasonló súlyos balesetek megelőzésére. Közérdekű adatigénylést nyújt be az illetékes minisztériumhoz a KDNP a harmadik Károly brit királynak ajándékba adott lovak ügyében. Rétvári Bence frakcióvezető közölte, a lovakat visszakövetelő levelet és a felelősséget tisztázni kell, mert az eset nevetségesítette Magyarországot. Az Agrárminisztérium ugyanakkor cáfolta a sajtóban megjelent híreket, hogy Magyarország vissza akarja kérni a brit királyi udvarban található 2 magyar lipicai lovat. Tájékoztatások szerint az állatok kölcsönadási szerződéssel kerültek Angliába, a korábbi félreérthető levelet pedig korrigálták. Fős bemutatóval indítja az évadot a Kolozsvári Magyar Opera. A Fidibus Maximus Csodaiskolája című musical egy vidékről a városba került tinédzser felnőtté válásával járó gondjait és élményeit dolgozza fel 67 gyermek és mindössze egyetlen felnőtt szereplő játékában. A Kolozsvári Magyar Gyermekkórusa fennállásának 10. évfordulójára írt művet jövő szombaton mutatják be. A továbbiakban a Diótörőt és a Mágnás Miskát is színpad állítják, valamint jazz koncerttel és újévi műsorral is készülnek.
0: Időjárás.
1: Erős hűvös idő jön, délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért péntek estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A hajnali 12-18 fokról napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Patrick Mayberry, and here's the story behind my song, How You Love Me. I grew up with a weird image of God.
2: Gyerekkoromban elég furcsa istenképen volt. Azt hittem, hogy Isten egy megközelíthetetlen lény, aki nem akar velem foglalkozni, be kell tartani a szabályokat, amiket mondott, és békén kell őt hagyni. Sokáig keményen próbálkoztam, de mindig azt éreztem, hogy nem vagyok elég jó neki. Amikor apa lettem, Isten a gyermekeimen keresztül tanította meg nekem, hogy ki is ő valójában. Akkor jöttem rá, hogy ő az én apukám. A tékozló fiút az édesapja átkarolta, és azt mondta, nem érdekel, hol voltál, nem érdekel, mit tettél, csak az érdekel, hogy a fiam itthon van. Ez a dal megmutatja, hogy ki is Isten valójában, és azt, hogy ő nem használ különböző mércéket, úgy szeret, ahogyan vagy. Jézus kereszten végzett munkája valóban felnyitja a szemünket, és rájövünk, hogy az ő áldozata miatt feltétel nélkül szeret minket Isten.
1: All the work has been done through Jesus. It truly blows my mind how he loves me.

0: Manna Morzsa. A zaj és szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöld sávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Új szezon, új kedvencek, itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok, szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
7: Nem látod a gördeszkámat?
8: Én a lavort keresem.
7: A fotel is eltűnt.
8: És a bicikli kormányom?
9: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
8: Mégis mihez?
9: A győztes járgányhoz.
10: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
11: Megvan már az őszi szetted?
12: Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
11: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
12: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
3: Árkád.
13: Reklám hangzott el.
14: Esős, hűvös időre számíthatunk, enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke, kigyulladt egy teherhajó Kína keleti részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
14: Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közti növekedés is csökkent. A KSH tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyár végi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett otthonstart program is akadályozza a drágulást. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, másul az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Kigyulladt egy teherhajó Kína keleti részén, a tragédiában 25-en meghaltak. A libériai zászló alatt közlekedő hajón épp karbantartást végeztek, amikor felcsaptak a lángok. 12 embert sikerült kimenteni, 5 sérültet kórházba vittek, állapotuk stabil. A kínai elnök arra kérte a hatóságokat, hogy vizsgálják felül a tűzvédelmi kockázatokat, és tegyenek konkrét lépéseket a hasonló súlyos balesetek megelőzésére. Közérdekű adatigénylést nyújt be az illetékes minisztériumhoz a KDNP a harmadik Károly brit királynak ajándékba adott lovak ügyében. Rétvári Bence frakcióvezető közölte, a lovakat visszakövetelő levelet és a felelősséget tisztázni kell, mert az eset nevetségessé tette Magyarországot. Az agrárminisztérium ugyanakkor cáfolta a sajtóban megjelent híreket, hogy Magyarország vissza akarja kérni a brit királyi udvarban található 2 magyar lipicai lovat. Tájékoztatások szerint az állatok kölcsönadási szerződéssel kerültek Angliába, a korábbi félreérthető levelet pedig korrigálták. Ősbemutatóval indítja az évadot a Kolozsvári Magyar Opera, a Fidibus Maximus Csodaiskolája című musical egy vidékről a városba került tinédzser felnőtté válásával járó gondjait és élményeit dolgozza fel 67 gyermek és mindössze egyetlen felnőtt szereplő játékában. A Kolozsvári Magyar Gyermekkórusa fennállásának 10. évfordulójára írt művet jövő szombaton mutatják be. A továbbiakban a Diótörőt és a Mágnás Miskát is színpad állítják, valamint jazz koncerttel és újévi műsorral is készülnek.
1: Időjárás.
14: Erős hűvös idő jön, délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért péntek estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A hajnali 12-18 fokról napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, megkezdjük a kanapé harmadik óráját. Tudjátok, hogyha vannak bizonyos évszakok, most jön az ősz, hát akkor itt a fix. Három nap a kortárs magyar iparművészet jegyében érkezik a második fix iparművészeti fesztivál, és itt a fesztiválon van a hangsúly, és a vonal másik végén a fix alapító, illetve hát fesztivál igazgató nagyasszony Alt Andrea, aki most ugyanis sajnos nem tud bejönni, de azért nem engedjük őt el, hogy ne beszéljünk a fixről, telefonon keresztül hallgatunk róla. Szervusz Andrea, hát ismételten nagyon nagy fába vágtad a fejszét, ugye tavaly már volt egy fesztivál, és azon felbozva idén is lesz egy fesztivál most. No, röviden mit kell tudni, aztán kivesézzük a helyzetet. Alt Andrea, a szó.
2: Köszönöm szépen, Attila. Annyira jó volt a felvezetés, hogy ezzel, hogy három nap is fesztivál, hogy amit ezen kívül tudni kell róla, hogy ugye ismét jelen lesz 100 alkotó, 100 kitűnő iparművész, és az iparművészeti vásáron van a hangsúly, de emellett különböző programokkal fogjuk színesíteni a kínálatot, és próbáljuk még vonzóbbá tenni ezt a három napot.
1: Ugye itt lesznek mindenféle beszélgetések, sőt nagyon sok beszélgetés, ez is nagyon érdekes beszélgetések. Rögtön az elsőnek, ha jól emlékszem, ezt fejben mondom, hogy merre tart a divat, vagy mi az új a divatban. Szóval be lehet ülni, és lehet hallgatni. Tudsz néhány témát mondani, hogy kik lesznek az alanyok, miről beszélgetnek ott az egyik teremben?
2: Igen, valóban, tehát hogy lesznek pódiumbeszélgetések is, ezek is a programok részét képezik, illetve hát a továbbiakban akkor remélem beszélünk a többi programról, de nagyon szívesen már péntek este kezdünk, este 6:30 egy izgalmas pódiumbeszélgetéssel újra szabva, merre tart a magyar divat címmel. Itt Csalár Bence fog Szentesi Rékával, illetve az artista egyik alapítójával, Stamp Katival beszélgetni. Nagyon érdekes téma, és mindazokat várjuk, akik egy kicsit is érdeklődnek a divat világát, vonzónak találják, illetve tényleg érdekli őket, hogy vajon merre tart a magyar divat.
1: Egyszer forgatom Szentesi Rékával, aki egy divat történész, és ezt fejtettük, hogy milyen jó, hogy valakinek tényleg az a munkája, ami tökre érdekli, hogy egy nagyon, nagyon impulzív hölgyről van szó, aki aztán mindent tud a divatról, és már így be is rúgjátok az ajtót egy ilyen komoly beszélgetéssel, merre tart a divat. No, aztán jön szombat vasárnap, amikor ezek a beszélgetések mind a mellett, hogy megy a kortárs iparművészeti vásár, folyamatos programok vannak jelen, ugye? Tehát aki egy kicsit elfárad, az beül és megnézi programot.
2: Így van. Maguk a beszélgetések is folytatódnak, mert szombat délelőtt egy másik pódiumbeszélgetéssel indítunk, az pedig Japán közelről címet viseli, és a japán kultúra, illetve a japán és magyar kultúra találkozási pontjairól, hasonlóságairól és különbözőségeiről fog szó esni. Itt akik beszélgetnek, Bayer Ilona, televíziós újságíró, és Tóth Vásárhelyi Réka, a magyar kokesi baba készítőiparművész, akit még a japán külügyminisztérium is díjazott és kitüntetett.
1: Ugye Bayer Ilona neve is olyan csenket, hiszen ő a magyar tévézés nagyasszony, és hát ugye Japánhoz olyan köze van, hogy a gyermeke ott házasodott meg, ugye? Tehát Japánban él. Úgyhogy ha valakinek, akkor neki a japán hétköznapokról aztán tényleg vannak tapasztalatai. Mi lesz
2: olyan
1: még?
2: Annyira, hogy ő még könyvet is írt a témában, Anyós lettem Japánban címmel. Szóval ő tényleg test közelből ismeri, Réka pedig egy teljesen más vonatkozásból. Ezt szerintem ez is egy nagyon izgalmas beszélgetés, hát biztos vagyok benne.
1: Összefoglalva, igazából a fesztivál attól különbözik egy vásártól, hogy itt eleve három napig tart, és hogy ugye vannak mindenféle más programok, amellett, hogy az ember körbe karipkába járja a termeket, és megmerítkezik a magyar kreativitás valóságában.
2: Pontosan, jól mondtad, körbe karikába, kinn és benn, mert hogy végre megint kint is leszünk a Pinnek a gyönyörű udvarába, ugye ami össze van kapcsolva a Károlyi kerttel, illetve hát az épületpasszázsában is lesznek alkotók, már ott, ahogy belép az ember, teljesen mindegy, hogy az Astoria felől közelít, vagy a Ferenciek tere, vagy a Kávin tér felől, mindenhol
1: kikerülhetetlen
2: fog találkozni.
1: Kikerülhetetlen.
2: Reméljük, hogy kikerülhetetlen, igen. No. Ez is volt a törekvésünk, hogy egy kikerülhetetlen esemény, megkerülhetetlen esemény legyen ez a három nap.
1: Erről a kikerülhetetlen eseményről beszélgetünk még altan, de mondom azt, hogy fesztivál igazgató, most ez tök jó hangzik ez a titulus. Vele most zenélünk, aztán folytatjuk, lesz még miről beszélni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, mint kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Alt Andreával. A témánk pedig a második FIX iparművészeti fesztivál. Ugye a FIX az a független iparművészeti kortárs szalon. Egy remek szójáték, ezt annól megbeszéltük, hogy találták ki. Ennél jobb neve nem is lehet ennek az eseménynek. Ugye itt aztán megegyeztünk abba is, hogy kikerülhetetlen, mert bárhonnan mentek be. Ugye szeptember 11-12-13 ez egy fontos dátum, az eseményre bele fogtok botlani, és ha már belebotoltok, akkor bizony végigjártok az egészet, mert olyan a vibe-ja, divatos szóval, hogy beszív az egész. Kevés programról beszéltünk még, átadom a szót Andrának, mi várható még ezen 3 nap alatt?
2: Akkor én folytatnám a pódium beszélgetésekkel, mert hogy lesz belőlük még, tehát hogy a szombat délelőttöt és a japán programot már említettem, de a szombaton este is egy pódium beszélgetéssel zárjuk a napot. Ennek a címe pedig a tálalás művészete, a művészet tálalása. Értelemszerűen a gasztronómia és dizájn kapcsolódását fogják boncolgatni a résztvevők. Moderátor pedig Havas Dóra lesz, a gasztroblogger, a sokak által ismert és kedvelt. Szerintem lehet, hogy nincs is olyan ember az országban, aki legalább valamelyik receptjét nekészítette volna már el. Ő fog beszélgetni Geiger Biancával, aki egy food designer, illetve az egyik fixes alkotóval, Fehér Eszter kerámikus művésszel, aki túl azon, hogy fantasztikus kerámia tárgyakat hoz létre, onnan ismer, mert hogy éttermeknek, vendéglátós helyeknek is készít tálaló edényeket és tányérokat.
1: A food designer az pontosan mit jelent, hogy csak egy kicsit lebendjük fel a fájtat erről az egészről?
2: Őszintén szólva, én is nagyon kíváncsi vagyok és nyitott a témára. Egészen biztosan ki fog derülni 12-én este, mert hogy Bianca fog erről mesélni nekünk.
1: Én arra tippelek, hogy ugye ezeket tálalni kell, ezeket fotózni kell, hogy ilyesmi szinten, de hát aki ott van, az majd megtudja ezt, tehát hogy tágul a kör már a gasztronóm, és jelen van ugye itt a FIX fesztivál életében. És még mindig csak a programok nagyon kicsi részénél tartunk, még azért húzzál el még több mézes madzagot, miért érdemes eljönni erre, és meg bejönni, meghallgatni.
2: Akkor még mindig maradjunk a pódiumbeszélgetéseknél, mert hogy vasárnap is egy kiemelt pódiumbeszélgetéssel indítunk, az pedig a Romani Design fogja elhozni számunkra, illetve beavat bennünket abba, hogy honnan indult a Romani Design, hogyan jött létre, illetve ismerve őket egészen biztosan aktuális kulturális és társadalmi vonatkozású kérdéseket is fognak a vendégeikkel feszegetni, és a programjuk pedig egy zenés performance-tal zárul, mert az egyik alapító Varga Helena énekelni fog nekünk, tehát ez is egy nagyon különleges, érdekes, izgalmas és bátor programnak ígérkezik. A pódiumbeszélgetéseket ezzel zártuk is, de lesznek ezen kívül workshopok, tehát műhelyfoglalkozások, mesterségbemutatók, szakmai előadások, melyek vetítéssel egybekötöttek, és gyerekfoglalkozások is.
1: Azért ezt a fesztivált nem lehet egy pikpak, mondjuk egy 2 nap alatt összehozni, nem? De azért egy óriási szervező munka van részedről benne.
2: Persze, de ez igazából az összes többi rendezvényre is elmondható, hogy nem 2 nap alatt születnek, tehát azért mi készülünk rá rendesen, ugyanis ami a FIX vásárokat, iparművészeti vásárokat részben megkülönbözteti mondjuk a többi dizájnvásártól, az nem csak az, hogy itt alapvetően iparművészekkel találkozhatnak, hanem az is, hogy mindig van egy téma, egy tematika, amiköré orientálódik maga a rendezvény. Jelen alkalommal, ugye túl azon, hogy ez egy fesztivál, itt az alkotás és befogadás, mint motto vezérli az alkotókat abban, hogy meg tudjanak újulni erre a rendezvényre, és hogy hozzanak olyan tárgyakat, amelyeknek létrejöttét tulajdonképpen ez a gondolat kíséri.
1: Hogy ez, mi ez a gondolat, ez hamarosan kiderül, most azon zenélünk, aztán fellebentjük a fátat, zene, aztán folytatjuk a beszélgetést Alt Andreával, fesztivál igazgatóval, ugye most lesz szeptember 11-12-13-án a második FIX iparművészeti fesztivál, erről beszélgetünk hamarosan még.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ismételten remek zenék után folytatjuk a beszélgetést Alt Andreával, aki létrehozta anno a Fixet, ez nőttön nőtt. Tavaly volt egy Fix Fesztivál, idén pedig már a második Fix Fesztivál, iparművészeti fesztivál van. No, nem hiszem, hogy van olyan, aki nem hallott volna a Fixről, csak hogy néhány szót, hogy igazából az alapötlet miért jött létre, hogy teret és lehetőséget adjon a művészeknek, de szerintem ezt te jobban el tudod mondani, pontosan mi hozta létre magát a Fixet anno?
2: Hát pontosan ez az igény, amit megfogalmaztál, mert hát ugye amikor az Iparművészeti Múzeum bezárt, nagyon régen, szerintem senki nem emlékszik a pontos dátumra.
1: Hát így van.
2: Akkor az, hát 17 talán, de nem akarok hülyeséget
1: mondani. 10 éve. Igen.
2: Hát nagyságrendileg közeledünk, vagy valami hasonló. Szóval, hogy az Iparművészeti Múzeum éves periodikával megrendezte a Christmas Art Fair-eket. Tehát ezek nevéből adódóan nyilván karácsonyi iparművészeti vásárok voltak, de hogy a lehetővé tették azokat a közönség találkozókat, amikor ugye művész és közönsége találkozik, kapcsolódik, vásárolnak, stb. Viszont a múzeum bezárásával ez a lehetőség, ez megszűnt, és ott egy óriási űr keletkezett, az igény pedig megvolt. És tulajdonképpen a Fix az ezért jött létre, hogy ezt tovább vigye. Aztán ez egy más dolog, hogy olyan népszerűvé vált a rendezvény, és olyan jó volt, hogy újra erre lehetőség nyílik, hogy úgy gondoltuk, hogy ez ne csak karácsonyra orientálódjon ez a dolog, hanem nyissunk az év más szakaszaira is. Úgyhogy először tavasszal, egy húsvéti vásárral bővítettük a dolgot, aztán most idén ugye a Fix June-nal, ami egy ilyen juniális volt, és igen, szeptemberben, tavalyi évben megrendeztük az első fesztivált, ami hát nagyon jól sikerült rendezvény volt. Értelemszerű volt, hogy ennek folytatása lesz, évvégén pedig ugye megint már kapcsolódunk Adventhez.
1: Hát így van, arról majd beszélgetünk egy-két hónap múlva.
2: Így van, persze, és csak azt, hogy már négyszer lehet találkozni az alkotókkal az év során.
1: És én azt láttam, ugye rengeteg iparművésszel, dizájnnel forgattam, hogy bizony már évekkel korábban is rang volt megjelenni a Fixen. Rang volt, hogyha a Fix zsűri beválasztotta őt, tehát jó érzés ott lenni, sőt egy ilyen viszonyítási pont, hogy aki ott van a Fixen, azért az a helyén van. Úgyhogy emiatt szerintem nagyon hálásak lehetnek neked az alkotók, hogy ezt így összegründoltad, ha szabad ezzel a szóval élnem.
2: Így van, tehát hogy most is nem is rejtjük vék alá, és ez nem titok, hogy napi szinten érkeznek megkeresések, hogy szeretnének csatlakozni, és mi tulajdonképpen azért tanúsítunk nyitottságot ebbe az irányba, hát ez egy más dolog, az állandó helyszínünk, a Petőfi Irodalmi Múzeum meghatározott terekkel rendelkezik, igen. Tehát hogy ez így nem bővíthető exponenciálisan, hanem a 10 helyiséget, ami rendelkezésre áll, azt egy adott számú művész tudja elfoglalni, vagy birtokba venni arra a pár napra.
1: És maximálisan ki van használva, ezt én mondhatom, az egész tér. És ami nagyon fontos, azt még nem mondtuk el, de szerintem aki Fix rajongó, vagy hallott, hogy ezek mind ingyenesen látogatható programok. Tehát ez a mai világban az egy óriási kincs, hogy beül valaki, és egy igényes környezetben, egy igényes témában láthat egy beszélgetést, majd tesz egy sétát az alkotók között. No, beszélgetünk még itt Andreával, és akkor jön az ő kedvenc része, majd zenék után persze, amikor föl szoktam vele soroltatni, hogy milyen művészeti, illetve iparművész ágak képviseltetik ott magukat, kikkel lehet találkozni többek között. Zene, addig Andrea levegőt vesz, aztán jön a lista.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, folytatjuk a beszélgetést Alt Andrával, témánk pedig a szeptember 11-12-13-án megrendezésre kerülő második fix iparművészeti fesztivál. Alt Andrea az vonal másik végén. Andra, megbeszéltük a pódium programokat, de azért még itt lesznek más programok is, hiszen 3 napról van szó. Mi az, ami még találkozik az odalátogató?
2: Így van. Említettem már, hogy lesznek mesterségbemutatók is. Az egyik kiemelt mesterségbemutató, mert hogy két teljes napon keresztül az udvarban Herceg István üvegművész üveget fog fújni, úgyhogy saját szemünkkel láthatjuk, ahogyan készülnek az ő gyönyörű parfümös fiolái, illetve még egy mesterségbemutató lesz a díszteremben, Mátis Veronika Zománc művész, pedig a Zománc készítésnek a tényleg igazán varázslatos, vagy szinte már misztikus világába vezeti be azokat, akik oda beülnek a díszterembe, és végignézik ezt a folyamatot. Ezen kívül pedig ugye lesznek workshopok. A workshopokkal hát elsősorban a hölgyeket szólítjuk meg, mert lesz két különböző ékszerkészítő workshop. Az egyiken gyöngyös és ezüst ékszereket, a másikon pedig orchidea formájú ékszereket készíthetnek. Aztán lesz kettő kerámia workshopunk. Szintén kerámia ékszerkészítéssel lesz lehetőség, illetve kerámia dísztárgyakat lehet alkotni Hoffer Karolinával, és ezen kívül pedig egy üvegékszer készítő workshop lesz, ahol viszont Móró Barbarával és Társánszki Annával találkozhatnak. Szakmai eladásokról nem volt még szó, akkor röviden, mert szerintem az is egy izgalmas terület. Strohmayer Ádám cizellőr fog beszélni a cizellálás művészetéről. Ádámról tudni kell, hogy ő honfoglaláskori ékszereket is, illetve kard rekonstruálásában vett részt, ahol ő igazi mester ennek a területnek. Előtte pedig Bajcsi Nagy Balázs ötvös művész fogja az új könyvét, aminek a címe Ötvös műhely praktikák bemutatni. Szinte felsorolni is nehéz egyébként a sok programot, de hogy a gyerekekről se feledkezzünk meg, a 2 nap folyamán több gyerekprogramot kínálunk, gyerek kreatív foglalkozásokat. Az egyiket Ince Kálmán Paparagó biztosítja, a másikat pedig az UNICEF. Kalandozni lehet az UNICEF-fel. A fűszerfestéstől kezdve különböző kreatív foglalkozásokat biztosítanak a legkisebbeknek.
1: Hát mit mondjak erre, hogyha csak a teljesség ilyenékű, de hát egy óriási palettát vázoltál itt fel, hogy mennyire érdemes és mennyire jó elmenni ide, legyen az ember kicsi, felnőtt, férfi, nő. A Bajcsi Nagy Balázs könyvéről csak annyit, hogy a feleségem megvette, és én elkezdtem nézegetni, úgy is érdekes a könyv, hogy az ember nem ötvös, úgyhogy azt a beszélgetést is megnézném, úgyhogy ezek mind jó dolgok. Azt mondd el nekem, hogy ezekből, ha valami érdekel téged, valami beszélgetés, akkor lesz időd, lehetőséged beülni, vagy ilyenkor neked ott topon kell lenni, minden annyi gyereked van, ahány kiállító van éppen, tehát tudom milyen érzés ez, de tudsz egy picikét szakítani magadnak, hogy na ez érdekes, most beülök és megnézem.
2: Hát tudok, meg fogok is mindenképpen. Hát ezt
1: el kell dönteni.
2: Két pódium beszélgetés, az már a vásár zárása után lesz, tehát hogy ahhoz vannak igazítva, tehát hogyha jönnek a látogatók, és mondjuk egy kellemes délutáni programban szeretnének részt venni, akkor először körülnéznek, majd utána igazából úgy is zár a vásár, átmennek a díszterembe, ott helyet foglalnak, és kezdődik a pódium beszélgetés. Így az esti pódium beszélgetéseken egész biztos én is ott tudok lenni, de azért nagyon szeretnék a délelőttieken is, a japán téma is borzasztóan érdekel, meg hát a romaniék is.
1: Aha, kedves hallgatók, ha még többet szeretnétek, vagy ezeket átismételnek, fix.hu, ott rajta van minden, a dátum ugye szeptember 11-12-13, ingyenesen látogatható, és akivel most beszélgetünk, az egésznek a mozgatórugója, a fesztivál nagyasszonya, Alt Andrea, ha éppen látok valakit, aki ott sietni fog, az ő éppen siet beülni valami jó kis beszélgetésre. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, nem voltál itt, de itt voltál, de legközebb ilyen nincs, mert ha kell, akkor én megyek házhoz, a karácsonyit azt csak is személyesen fogjuk megbeszélni. Itt kérlek, hogy ígérd meg, ez így lesz.
2: Mindenképpen Attila, nekem is sokkal jobban kedvelem azokat az alkalmakat.
1: Na köszönöm szépen, visszaengedni, mert nyilván van még mit szervezni, akkor találkoztatnak veled. Köszönöm szépen, és akkor még egyszer, tehát szeptember 11, 12, 13 az ingyenesen látogatható második fix iparművészeti fesztivál a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Köszönöm szépen, Andrea.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Esős, hűvös időre számíthatunk. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet határainak védelméért, mondta a miniszterelnök. Enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közti növekedés is csökkent. A KSH tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyár végi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett Otthonstart program is akadályozza a drágulást. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Kigyulladt egy teherhajó Kína keleti részén. A tragédiában 25-en meghaltak. A libériai zászló alatt közlekedő hajón épp karbantartást végeztek, amikor felcsaptak a lángok. 12 embert sikerült kimenteni, 5 sérültet kórházba vittek, állapotuk stabil. A kínai elnök arra kérte a hatóságokat, hogy vizsgálják felül a tűzvédelmi kockázatokat, és tegyenek konkrét lépéseket a hasonló súlyos balesetek megelőzésére. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény gyűjteményi kiállításán bemutatják a népdalgyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákkal, például a fonográf hengerek és a gramofon lemezek történetével is megismerkedhet a közönség. Az intézmény hangarchívumában csaknem egy évszázad gyűjtő munkáját mutatják be. Az érdeklődők betekinthetnek mások mellett Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László és Kallós Zoltán kutatásokat.
0: Időjárás.
4: Változóan felhős az idő, kiterjedt csapadékzóna érkezik, és több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is. Pénteken is marad a felhős, borult idő. Délutánra enyhül az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17-20 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapé első órát. Sokszor elmondom, hogy az, hogy ki ül itt a vendégszékbe, azt néha bizony az élet hozza, vagy a sors hozza. Egy rég nem látott kedves ismerősöm van, akit önök, vagy ti ismerhettek. Mindenféle fórumokról ezekről is beszélgetünk. Pap Ancsa, vagy Pap Anna Mária, melyiket szereted?
2: Papancsa, az papancsa, már a megszokott, papa, tudod, már évek óta ezt szoktam.
1: Hát, ha beütöttelek, akkor ezt adta ki. Papanna már, akkor is kiadta papancsa. Tehát papancsát én 2007-ben, te jó Isten, az azt hiszem 19 éve, segítsen, 19 éve volt? Igen, 19 éve ismertem meg. Akkor nagyon hamvasan, fiatalon, ha elmondhatom, 21 évesen jelentkezett a Társulat című televíziós műsorban, ami egy olyan produkció volt, ami a sok-sok ilyen mindenféle tehetségkutatót félrelökve végre a tehetségeknek adott utat, és nem az volt a lényeg, hogy ki mennyire hülye a kamerák előtt, hanem hogy ki mennyire tud énekelni, és mennyire tud szerepelni. A társad ugye 25 éves volt, akkor az István a király, azt hozták vissza, és fiatal új generáció. Na itt lett az egyik nyertes papancs, csak mert régóta találkoztam, üljünk be ide és beszélgessünk. Szóval kicsit hosszú volt a felvezető elnézés, de szia Ancsa. Örülök, hogy találkoztunk.
2: Sziasztok!
1: Egy filmbemutatón találkoztunk, arról még lesz szó. No, 21 évesen kerültél be ugye a Rivalda fénybe, akkor benned már teljesen kialakult, hogy te ezt a pályát választod, vagy még ilyen útkeresőben voltál akkoriban?
2: Nem, képzeld el, én egyébként nagykőrösi lány vagyok, és az Arany János Református Gimnáziumban már akkor és az énekarral csináltunk előadásokat, és gyakorlatilag az, hogy én színésznő szeretnék lenni, az Iluska című előadás alatt, amiben Iluskát játszottam, akkor fogalmazódott meg, és nem is az ének, a próza vagy a színpadi lét miatt, hanem akkor ott éppen történt egy teljesen váratlan helyzet, ahol meg kellett oldani a szituációt, mert annyira bepánikolt a párom, János Vitéz, hogy elkezdte morzsolni a kezemet, hogy nem jut eszébe a szöveg. Na és akkor én egy jó kis monológgal, mit is kellene itt párbeszédben megbeszélni? Jó, azt úgy lemonologizáltam, lejöttünk a színpadról, és így mindenki örült neki, hogy megmentettem az előadást, és ez a stenk, ez a löket, ami ott ért akkor a színpadon, ez sarkalt arra, hogy na, én ezt szeretném csinálni, hogy ez az utam.
1: És aztán mi találkoztunk a társadalom, nem tudom, ki emlékszik még a társadalom, én igen, mert én az egyik szerkesztő
2: voltam. Képzeld, még nagyon sokan
1: ez
2: emlékeznek.
1: Jó hír, ez jó
2: nagyon
1: hír.
2: Sokan. Sőt, a múltkor bementem egy keresztény könyvesboltba vásárolni, és ott a pénztáros hölgy mondta, hogy elnézést, maga nem a társadalom, ez körülbelül 3 éve volt, maga nem a társulat című műsorban szerepel, mondom, de ezt így hogy, vagy honnan? Hát mi nagyon szeretjük az István a királyt, és követtük, meg minden, és nagyon, nagyon szurkultunk önnek is, mert ugye ott 2007-ben, akkor, amikor én bekerültem a társulatba, én 2007-ben a Hazák szépségversenyt megnyertem. És ott gyakorlatilag választanom kellett, hogy 2008-ban, akkor, amikor az élő műsorok elkezdődtek februárban, hogy akkor én kimegyek Londonba a nemzetközi versenyre, vagy pedig az élő műsoros társulatot választom,
1: és
2: hát nem volt kérdés, persze, hát erre tettem fel a tanulmányaimat, az életemet, a mindent is, hogy a színház és a színpad, a közönség, tehát...
1: Van az a film, a nő kétszer, nem tudom, ismered-e, egyszer csak valaki előtt becsukodik az ajtó, nem ér el a metrót, és mint a film ketté válik.
2: Igen, és akkor a két
1: eléri,
2: élet út.
1: A másikon pedig nem, hogy mi lett volna, ha kimész, de jó, hogy itt maradtál nekünk különben, de nagyon szerencsés gényeid vannak, és az nem ilyen üres bók, hogy nem sokat változtál azért, ugye 21 éves ismertelek meg, és ugye én döbbentem meg a születési számodra, úristen már mennyi vagy, de hogy ez nem látszik.
2: Én szeretem, hogy 40 éves vagyok, komolyan. Tehát, hogy bár hozzátenném, hogy most már évek óta azt mondom, hogy Pap Anna Mária élt 33 évet, mert 33 évesen szültem.
1: Ja.
2: Tehát a nagyfiam, most már két kisfiam van, és 33 éves koromig gyakorlatilag leéltem a papancsának az életét, és azóta így csettintése, tehát csak kapkodom a fejem, hogy már megint egy szülinap, már megint egy névnap, most ebben az évben a nagyobbiknak iskolakezdés, kisebbiknek óvodakezdés.
1: Mindez egyszerre.
2: Persze, hogy egyszer, nehogy külön.
1: És sőt, mikor és talállak én meg téged interjúval? Ilyenkor ebben az időszakban, nem ez a legszebb?
2: Ja, hát csodálatos.
1: És innen hova mész? Ugye nem csak ők edukálódnak?
2: Igen, nem csak nekik van iskola, hanem nekem is, mert én meg azt gondoltam, hogy akkor két kisgyerek mellett milyen tök jó, akkor beiratkozom én is egyetemre. Ezt a kört úgy is kihagytam annó, mert egyből a Shakespeare-i Művészeti Akadémiára mentem tovább musical szakra, úgyhogy közösségszervező szakra szépen bejelentkeztem a Milton Friedman Egyetemre.
1: Na, innen folytatjuk egy picikét hosszabb lassikat bevezető után, beszélünk szakmáról, hivatásról, anyaságról, mindenről, szerepekről. A vendégem Pap Ancsa, ahogy megbeszéltük, zene, aztán vele folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait.
3: A

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, az én vendégem is egy remek hölgy, egy remek színésznő, Pap Ancsa, akit én immáron ugye megfejtettük, hogy 19 éve ismerek, hogy a társulóval indultunk, és azóta aztán kinyílt az ő élete. Mondtad a Shakespeare Színi Akadémiát, hogy elég fiatalon kerültél bele ebbe az egészbe. Azt, hogy akkor még főiskola volt, azt hiszem, vagy egyetem. Nem gondolkoztál, hogy meg kéne próbálni a Vas utcát?
2: Ne, képzeld el, gondolkodtam benne, be is adtam a jelentkezést, de hát én vidéki lányként meg nulla ismeretséggel Pesten, meg az egyetemi vagy főiskolai szinten nem tudtam, hogy zenés, tehát musical szak 4 éve, tehát hogy zenés szak konkrétan két évente népi énekes, és 4 évente musical szak. Tehát gyakorlatilag én pont abban az időszakban voltam 18 éves, és érettségiztem, ahol csak prózai osztály indult, úgyhogy...
1: És utána? Hát valaki neki megy többször, sokkal
2: többször. Is, viszont én a Shakespeare Színművészeti Akadémiát még 11-es koromban, akkor még újság alapon a felvételizőknek készítettek újságot, és azt találtam meg otthon nagykörös, és abban találtam a hirdetést, hogy itt indult musical szak, és nagyon jó tanáraim voltak, mert például a prózai osztálynál Horváth Péter volt, akihez a Valahol Európában köthető, a musical osztálynál pedig Nagy Viktor volt az osztályfőnököm, tehát hogy gyakorlatilag ő is most ott van a Magyar Színházban, tehát nagyon jó tanáraim, nagyon jó mesterség óráim voltak, és a következő évben ugyanúgy beadtam egyébként a jelentkezést, viszont akkor már nem akartam, hogy felvegyenek. Tehát annyira jó kis osztályközösség, annyira minden beindult. Már az első évben a Budapesti Kamara Színházban énekeltem a Médeia című darabban, Horányi László mellett. Tehát, hogy a következő évben ott volt az Árpád népe, megcsináltuk Pap László sportarénás verzióban, már akkor ugye a Rostamariékkal, a Szörényékkel. És a harmadik évben pedig a Horváth Péter megírta az 56 Csepér című rock musical, tehát hogy ott megint csak egy Pap László sportarénás történetben voltam benne stúdiós végzősként. Tehát,
1: és úgy beszélsz a nézők, vagy hallgatók nem látják, én látom, olyan csillogó szemmel, hogy lehet érezni téged ez a világ, amely belecsöppent el ilyen hamvasan fiatal, hogy elvarázsolt az egész. Kicsit beszívott még jobban. Benne voltál,
2: igen,
1: de jobban beszívott.
2: Igen, mert folyamatosan történtek velem a dolgok. Hát most képzeld el, hogy akkor ott, ahogy az 56 Csepért befejeztük, akkor ugye jött a kérdés, hogy mi legyen a következő lépés. Akkor beiratkoztam a Kővirágok énekiskolába, mert azt éreztem, hogyha annyi, tehát tényleg reggel 8-tól este 10-ig benn voltunk a suliban, és hogy mi lesz velem, hogyha nincs mihez kötni, hogyha ha ennyire kiszabadulok a világba, és nincsenek szabályok, hogy mikor percre pontosan hova kell menni, úgyhogy ott még egy 3 éves éneksuliba beiratkoztam, amit szintén nem bántam meg, mert ott meg a Nádasi Veráitól, Kővári Judittól tanultam, tehát hogy tényleg
1: saját magadon észrevetted a fejlődést? Tehát mondjuk teszem azt, előtt énekeltél, majd 3 év után meghallgattad magad. Tehát ez a 3 év, ez bejött mondjuk, jól kamatozott?
2: Inkább kapcsolatrendszerben. Uh-huh. Inkább kapcsolatrendszerben, mert már a Shakespeare-es időszak nagyon erősen megalapozta. Én egyébként gyerekkorom óta jártam zeneiskolába, frujáztam, szaxofonoztam, meg klarinétoztam, és aztán a saját döntésem volt az, hogy átmentem az utolsó 2 évben magánénekre, és ez egy nagyon jó döntés volt. És ennek nagyon örülök, hogy a szüleim támogattak, és nem az volt, hogy le voltam korlátozva, vagy már pedig kislányom ezt csinálod, hanem édesanyám mindig azt mondta, hogy kislányom, magadnak tanulsz. Most én próbálom ugyanezt mondani a kisfiamnak, de így azt látom, hogy a mai generációnál ez annyira nem alakult még ki, de mindegy is, mert rám visszatérve ott, hogy már 2 évet magánének szakon tanultam, utána ugye bejött a Shakespeare, ott musical éneklést tanultam, magánéneket tanultam, gyakorlatilag kórust is tanultunk, és a következő 3 év az már inkább ilyen levezetés volt, és felvezetés, mert addigra már olyan idős lettem, hogy az operett világa is elkezdett beszippantani. Tehát addig én azt gondoltam, hogy csak a musicaleket szeretem, az áll a legközelebb a pop énekléshez meg minden, és aztán kiderült, hogy igenis van érzékem az operettekhez is, és megvan a hangmagasságom is hozzá. Tehát, hogy most már tényleg akkor, amikor hívnak fellépni országszerte énekelni, operett, táncdal, retro, gyerekműsor, tehát a minden. De
1: amíg teljesen. Én laikus fül vagyok, egy operettet azt másképp kell énekelni, mint egy musicalt, nem? Van az az operettes hangszín, ami egy olyan kicsit, hát én operettes. No, kedves hallgatók, hát azt halljátok, hogy tud beszélni ezzel, hogy tudod szakmány, semmi, akkor meg nevet kacagni, és tőle picikét megint hosszabbra lehetünk, bányakánya, szívesen hallgatjuk őt, és még kétszer hallgatjuk, a vendégem Papancsa, színművész, énekes, erős beszélgető, mi vagy inkább ez vagy az, ez zene után megkapjuk a választ, jó? Hamarosan jövünk.

tegnap ült helyén. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetés Papancsával. No, ott tartottunk, hogy ugye a 20-as évét ezek elteltek ebbe a varázsodba, a csodába, és ugye van az a színésznő fajta, aki ugye karrier vagy gyerek azon elkezd gondolkodni, és ugye ez utóbbit elfelejti. Amint persze aztán szerintem jelentősen megbánnak az 50-es, 40 év után gondolom, de ez csak egy lehet egy ilyen, egy ilyen, én gondolom, így nem tudom. De te, nem tudom, bátor döntés hoztál, vagy akartál gyermeket, de lett végül is gyermeket, 33 éves volt, tehát te mondtad. Ugye, erre te éve a színpadon.
2: Jó, de ez akkor... nagyon vicces történet. Tehát képzeld el, engem édesanyám 32 évesen szült. Uh-huh. Ez akkoriban már késői.
1: Már késő volt.
2: Már késő volt. Szinte kínosnak éreztem azt, amikor édesanyám jött akár szülői értekezletre, anyák napjára, mindenki azt hitte, hogy a nagymamám. Komolyan. Tehát, hogy így...
1: Pedig ma már ezzel elfogadod. Igen, na figyelek.
2: Na, és én azt gondoltam, hogy én úgy szeretnék családot, hogy minél fiatalabb anyuka legyek. Tehát, hogy én ezt nem helyeztem előtérbe a karriert. És pont ezért egyébként mindig a párkapcsolataimban el is mondtam már rögtön a legelején, hogy én családot szeretnék, gyereket szeretnék, nem szeretnék csak úgy együtt lenni, ahogy anyám mondaná, lovak a melegben. Tehát, hogy én tényleg mindig a komoly párkapcsolatok híve voltam, és mint utóbb kiderült, pár sráccal azóta beszélgettem erről, hogy szerintük hol siklott el ott a történet, és általában az volt a visszajelzés az, hogy túl komoly voltam, hogy bennem már azt látták, hogy annyira jó családanya típus vagyok, ja. Annyira is, hogyha ők most itt ebbe jobban belemennek, akkor ők tényleg be van kötve a fejük, és akkor már megállt az élet, és minden
1: ettől
2: van.
1: Ettől ijedtek meg a pasik?
2: Ettől ijedtek meg a pasik. Én azt gondoltam, hogy 27 évesen szeretnék legkésőbb szülni. Hát 27 évesen párkapcsolaton nem volt. Tehát gyakorlatilag ott, ahol nálam megfordult ez a történet, hogy karrier vagy család, az 30 éves koromban volt. Amikor 30 éves voltam, akkor is történt egy nagy szakítás, amikor tényleg azt gondoltam, hogy megérkeztem a kapcsolatomba, jó helyen vagyok, együtt vagyunk, szeretjük egymást, és ott megint bepánikolt a férfi ember. Idősebb is volt nálam, de nem sokkal, de hogy gyakorlatilag tényleg legyen nálad idősebb, legyen neki már valami a kis életben, amit ő is hoz a családba, én is viszek a családba, kis puttony, meg minden, és erre szétmentünk, és akkor így azt éreztem, hogy elnyel a föld, és jó, nem érdekel, akkor a karrierre koncentrálunk. Aha. Elkezdtem a karrierre koncentrálni, egyből jött a jóban, rosszban, 4 éven keresztül ott forgattam, jöttek folyamatosan a fellépések, jött egy operett előadás, az Emlékszel még címmel, tehát folyamatosan elkezdtem olyan szinten reflektorfénybe kerülni, és akkor rengeteget szinkronizáltam is, de hogy tényleg reggel 8-kor bementem a stúdióba, este 6-kor jöttem ki. Tehát, hogy megint a kapcsolatok csak növekedtek, egyszerre a Veszprémi Pannonvár Színházban játszottam, a Győri Nemzeti Színházban, meg a Budapesti Térszínházban. Folyamatosan jöttem, mentem, autóztam, tehát hogy tényleg azt éreztem, hogy jó, akkor most ezt a részét kell megtolni, mert nincsen család, nincsen gyerek. Erre bejött a férjem az életembe, gyakorlatilag inkább én sétáltam be abba az étterembe, ahol ő dolgozott egyébként felszolgálóként, és hogyha nem az édesanyámmal érkezem, akivel éppen ebédelni mentünk, akkor valószínűleg észre sem veszem. Mert hogy édesanyám az, ó, kislányom, te biztos nagyon sokat jársz ide, mert nagyon mosolyog rád az a fiatal ember ott a pultnál. Mondom, édesanyám, kétszer voltam itt összesen életemben, azért jöttünk ide, mert oljukenítes hely, ezt most már mondta, az oktogónom volt régen egy oljukenítés, ott a sarkon
1: igen,
2: annyira
1: tudom,
2: jó
1: melyik,
2: volt.
1: Tudom, melyik, igen.
2: Na és hát azóta ugye bezárt, úgyhogy hogyha romantikázni szeretnénk mondjuk évfordulókon, akkor bemegyünk a mostani élelmiszerboltba, ott megállunk a sarkon, ahol lehetett az asztalunk, és ott egy csókot adunk egymásnak. Na de akkor, hogyha édesanyám nem hívja fel rá a figyelmemet a Danira, akkor én észre se veszem. Később, amikor 3 hónaposak voltunk, akkor elmesélte, hogy ugye all you can eat-nél nem terítenek meg, nem viszik el, neked kell mindent szervírozni magadnak.
1: Na hát viszont ott neked.
2: Cserébe viszont nekem meg volt terítve az asztalom. Cserébe nekem oda voltak téve szalvéták, hát én fogtam a szalvétát, beletöröltem a számat, dobtam tovább. Mm. És kiderült, hogy a Dani írogatott bele nekem a szalvétába. Opa, opa, opa. Én meg nem vettem észre. És később mesélte, tényleg ezt, amikor már 3 hónaposak voltunk, akkor merte ezt nekem elmesélni, hogy előtte ne azt érezzem, hogy ő mennyire nyomulós volt, hogy ő meg azt felejtette el, hogy esetleg válaszoltam, és amikor, hogy is hívják, moslékoznak, tehát amikor úgy letisztítják a tányérokat, és elfelejtette, és utána kellett nyúlnia a szalvétának, hogy írtam-e valamit rá.
1: És én már az első pont megdőlt, legyen idősebb nálad, hát nem lett idősebb nálad.
2: 8 éves, fiatalom.
1: Anyukád jól tudta, egy fiatal ember. Jó, hát az, de nem volt korát, 25 lehetett akkor. Nem,
2: 24.
1: Bocsánat, 24, és kinézett
2: 24,
1: magán. Bátor
2: igen.
1: Ember. Na, kedves hallgatók, hát ilyenek történnek velem. Beszélgetünk még jobban rosszbanról is, meg erről is, a gyerekekről is. Tehát telik az idő, megint hosszabbak lettünk. Nézzétek el nekünk, cserébe viszont egy nagyon kedves vendégem van Papancsa, akivel hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Folytatjuk a beszélgetést, amit nem fogunk, illetve csak abba tudjuk hagyni, hogy befejezni, nem már érzem ezt a tempót, amit itt tolsz a stúdióba, de ez tök jó dolog. Még akkor vissza egy picikét a babák elé, meg a Dani elé, amikor jóban rosszban volt. Uh-huh. Ugye ez egy olyan sorozat volt, amit nagyon sokan néztek. Ugye manapság népszerűsége úgy lehet szertenni, hogy az ember bekerül egy sorozatba. Minden időszaknak megvan a maga népszerűsége. Ugye régen tévéjáték, most sorozat.
2: Igen.
1: Hozott ez olyan fajta népszerűséget, amiből tudtál profitálni? Tehát hozott ez szerepeket, vagy uram, bocsánat, beskatujázott téged ebbe a szerepbe?
2: Egyiket sem érzem. Képzeld el, szerepeket nem hozott pluszba, mert azok az emberek, akik ott vannak például a színházban, nem nézik ugye ezeket a sorozatokat. Uh-huh. Tehát, hogy persze beleírhatod az életrajzodba, de őket ez nem hatja meg. Az a lényeg, hogy akkor is ott mit csinálsz a színpadon. A közönség szempontjából viszont azt tudom elmondani, hogy bármerre, még most is tényleg bármerre járok az országba, a Múcsaröcsöge 2-n is, ki vagyok sminkelve kisegére, még akkor is oda jönnek hozzám, hogy jaj, hát Magácskát láttuk a Jóban rosszban.
1: Hát azt hiszem, hogy nem tudod elrejteni, hát az annyira beszédes, nem?
2: így van. Egyébként az a fura, hogy ugye én még a Jóban rosszban előtt leforgattam az Argo 2 című mozifilmet is Árpa Attilával, ahol meg egy nagyon ikonikus jelenetben vettem részt, a Tigris tankos jelenetben. Ugye én voltam a mennyasszony, és jártamba Keltemben, arról ismertek föl leginkább, és ezt váltotta utána a Jóban rosszban. De szerepek szempontjából egyik sem adott úgy hozzá. Mondjuk tényleg már akkor, amikor fölkelültem Budapestre 18 évesen, onnantól kezdve én mindenféle külföldi filmben is játszottam, szerepeltem. Egy idő után olyan sokat forgattam már a stábokkal, hogy megkérdezték, hogy szeretnék-e lenni stand-in, ami pedig azt jelentette, hogy a külföldi színészeknek, tehát a hollywoodi színésznőknek voltam én a stand-inje, akin beállították a kamerákat, meg a fényeket, és így dolgoztam együtt például Valérie Mercier-vel is, forgattunk együtt Angelina Jolie-val is, akkor, amikor itt forgatott Magyarország, tartotta nekem Brad Pitt az esernyőt, mert ott a Havanna lakótelepen ott éppen esett az eső, és megszánt, hogy ne álljak már ott az esőbe, hanem oda jött és esernyőt tartott.
1: De fotóztad?
2: Képzeld el, akkor mindenkitől elvették a telefont, és tehát, hogy nem lehetett. De van egy lesi fotó, mert hogy ott tényleg lesi fotósok fölmentek a 10. emeletre, és onnan ilyen puska fényképező gépekkel lefotóztak, és tudom, hogy én állok mellette, mert én vettem fel úgy a fehér táskámat, hogy a fenekemnél volt hátul. Tehát ilyen közös képünk van, de például Robert Pattinsonnal is forgattam együtt jelenetet, ott sincsen ugye közös kép, mert ezeket ugye lekorlátozták, de voltak olyan rajongók, akik ezt megcsináltak.
1: De menő. Ugorjunk kicsit a mába, mert ugye itt mondom, teljes sportra nem tudunk felkészíteni, de beszélgetni, igen, hogy manapság.
2: De örülök neki, hogy 40 évesen már annyi mindenről lehet beszélgetni, hogy nem az van, hogy keresni kell a gondolatokat. Hogy...
1: Az a te esetedben az olyan nincs. Azok, hogy jönnek kifelé, ekkora slagon. Ez a jó. Na, tehát, hogy manapság mennyire kell küzdeni az, hogy jelen legyél, hogy szerepet kapjál, sokat kell castingra járni, mennyire lett ez a maradt meg ez az álom, ez a varázslat varázslatnak?
2: Az az igazság, hogy azt gondolom, hogy a Covid nagyon sok mindent felborított. Tehát ott előtte sokkal nagyobb szárnyalások voltak, sokkal több lehetőség, tehát... Sokkal nagyobbakat mertek ugrani egyébként a színház csinálók is. Most nem vagyunk olyan sokkal Covid után, és még mindig azt érzem, hogy ugyanaz a belterjes csapat van, akikkel mernek dolgozni, akiket hívnak, és a lehetőség is még egyáltalán nem nyitott. Tehát pont ezért gondoltam én is arra, hogy miközben színésznő vagyok, és egy családot ellátok, még mellette beiratkozzak egyetemre, közösségszervező szakra, mert azt látom, hogy fontos az embereknek visszahozni azt a közösséget, ahol találkoznak egymással. egymással, ahol tudnak beszélgetni egymással, mert kicsit hozzászoktak ahhoz az emberek, hogy mindent instant megkapnak otthon a négy fal között a kanapén ülve, úgy, hogy nem kell kimenni, nem kell felelősséget vállalni, nem kell sminkelni, nem kell felöltözni, semmit nem kell csinálni. Hát ma is akkor, amikor jöttem hazafele a gyerekkel, a gyerektől az iskolából, akkor éppen kiszállt egy anyuka egy hatalmas nagy merci jeepből, pizsamába, sejjen pizsamába, rövid nadrágos sejjen pizsamába. Mondom, ez gyönyörű, olyan, mint hogy a Covid időszakban lennek még mindig, mert nagyon sokan egyébként ebből nem léptek túl. Mm-hmm. De tudod, mi hiányzott a legjobban a Covid időszakban? A taps. Komolyan volt egy másfél év után, volt, hogy megálltam a nappaliba, és csak elkezdtem tapsolni, és bőgtem.
1: Hát ezt azért, hogy meg egyszer ezt átélte. Milyen furcsa lehetett, amikor színházak ilyen online streamingen toltak előadást élőben.
2: Mi is ezt csináltuk a térszínházban, hát felvettük meg, de nem adja.
1: Az igen. Nem ugyanaz, az még egy főpróbán is rosszabb hangulatú gondol, nem tudom.
2: Igen.
1: De furcsa. Hát hölgyek, urak, Papancsa volt az én vendégem, így elrepült az ide, így. Még egy piacirést mondok neked, ilyen tehetséggel, hogy picikét kiszínez az életedet, akkor kezdj el stand-upolni, mert a női stand-uposból hiány van. Van, és nagyon jó a tempó, nagyon jó a tolod, nagyon kellemes lény vagy, ha szabad ezt mondani, úgyhogy szerintem még a közösség szervezés mellett ennek én neki mennék azért lehet. No, szerintem találkozunk, még folytatjuk, most viszont be kell zárnunk a beszélgetést. Papancsából nézhetünk, vagy hallhatunk egy picikét, de tényleg egy picikét.
2: Jó, hát aki még kíváncsi rám, nyugodtan keressen rám, ugye, akár a Facebookon.
1: Mondd el, hogy hol nyugodtan.
2: Igen, még annyira nem, tehát annyira boomer vagyok, hogy még a TikTokot nem kezdtem el, de tényleg Instagramon, Facebookon be lehet nyugodtan követni, lehet látni YouTube csatornán is, még régi vacsancsa felvételeket is, amit ugye még ott a Covid szakított meg, de nagyon sok jó ismerősömmel és sajnos azóta elhunyt barátommal is lehet ott találkozni, és én csak köszönöm, hogy meghívtál, és tudtunk egy kicsit beszélgetni.
1: Tudod, szívesen, Papancsát hallottátok, kedves.
2: Sziasztok!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Esős, hűvös időre számíthatunk. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet határainak védelméért, mondta a miniszterelnök. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Visszavonta pályázatát a KDNP jelöltje a Független Közmédia Testületbe. Márti Zoltán újságíró média szakember közölte, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután a kormánypárt egyértelművé tette, hogy a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését. A testület 9 helyéből 6-ot már betöltöttek. 3 tagot az ellenzéki frakciók jelölhettek, de a Parlament Művelődési Bizottsága 2 fordulóban sem szavazta meg őket. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, másul az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Kigyulladt egy teherhajó Kína keleti részén, a tragédiában 25-en meghaltak. A libériai zászló alatt közlekedő hajón épp karbantartást végeztek, amikor felcsaptak a lángok. 12 embert sikerült kimenteni, 5 sérültet kórházba vittek, állapotuk stabil. A kínai elnök arra kérte a hatóságokat, hogy vizsgálják felül a tűzvédelmi kockázatokat, és tegyenek konkrét lépéseket a hasonló súlyos balesetek megelőzésére. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény gyűjteményi kiállításán bemutatják a népdalgyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákkal, például a fonográf hengerek és a gramofon lemezek történetével is megismerkedhet a közönség. Az intézmény hangarchívumában csaknem egy évszázad gyűjtő munkáját mutatják be. Az érdeklődők betekinthetnek mások mellett Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László és Kallós Zoltán kutatásokat.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős az idő, kiterjedt csapadékzóna érkezik, és több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is. Pénteken is marad a felhős, borult idő. Délutánra enyhül az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17-20 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A következő bőség kosarának szomorú aktualitása van, ugyanis tragikus hirtelenséggel elhunyt Hajdú Tamás, a Soproni Vinelife borászat tulajdonosa, a Soproni borvidék meghatározó személyisége. Tudjátok, a bőség kosara letette a voksát és leteszi a voksát a kulturált borfogyasztás mellett. Ennek apropóján rengeteg borásszal készült interjú, és még remélem fog is készülni interjú. Tamással 2022-ben ismerkedtem meg, akkor a balatoni nyár riportere is voltam, forgattam vele a televíziónak, és természetesen forgattam vele a 98.6 Manna FM-nek is, itt volt a stúdióban 2022-ben. A következő beszélgetéssel az ő emlékének szeretnénk adózni.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Szóval, ahogy hallottátok, a mai témánk megint egy kicsikét boros, ugye itt az ősz, itt a szüret, velem szemben pedig Hajdu Tamás, a Vine Life borászat, a Soproni borrégió egyik meghatározó borászatának tulajdonosa, és hát szakembere. Azért mondom, hogy szakember, mert az előbb volt, megtekintette az én portámon az oly sok portára jellemző mini lugast, és látott ott direkt termőt Otellót, amit a feleségem mindig mondta, hogy mikor szedjük már le, és a szakember megmondta azt, amit most meg nem mondtam más, mit kell csinálni ilyen szerűvel, le kell szedni, vagy fönt kell hagyni ilyenkor?
2: Fent kell hagyni, mindenféleképp hagyjátok fent. Az a lényege, hogy mindig járja meg a szél, és addig, amíg mínusz 6-7-8 fok alá nem esik a hőmérséklet, nyugodtan csipegessétek onnan, mert itt sokkal üdébb, frissebb, ehetőbbé válik, és kívánatosabbá, és ott a lugason azért decemberben nagyon jó, hogy le lehet csípni, és meg lehet tenni. A végsőkig hagyjátok fönt.
1: Na kedves kert, tulajdonosok, akkor már tudjátok, szakembertől van. Annyit kérlek, Tamás, kicsit közelebb beszél a mikrofonban, ennyit kérek tőled, köszönöm szépen. És akkor kezdjük el beszélgetésünket azzal, hogy ugye én a kulturált borfogyasztásnak vagyok a nagy híve, és igyekszem szólója is lenni. Ugye Sopron régióból érkeztél. Milyen volt az idei szület Sopronban? Mit lehet róla már most tudni?
2: Szerintem nagyon jó termés volt, nagyon-nagyon jó. Mi jellegzetes módon nagyon későn szüretelünk, tulajdonképpen tegnap volt az utolsó szüretünk a Cabernet Sauvignon szüretelésével, magas cukorfokkal szüreteltünk, például a tegnapi az 21 és feles cukorfokkal szüreteltük. Nagyon jó termésnek gondolom, mennyiségileg is és minőségben is.
1: Ugye, mert a laikusok azt gondolnak, hogy egy ilyen nyár után, amikor alig esett valami csapadék, hogy azt akkor a szőlészek is, meg a borászok is egy kicsit megsínik, akkor ez nem így volt.
2: Nem, én úgy gondolom, hogy a Soproni régió, hogyha a kollégáim is észreveszik ezt, mi mindenféleképp úgy gondoljuk, hogy 15 év előnyünk van most az ország többi részéhez képest, hisz egy olyan sajátságos körülmények közt élünk, hogy az Alpok vonulatai mindig meghatározók a csapadék elosztásban, és most is, hála Isten, volt megfelelő csapadék ahhoz, hogy szőlőink megfelelőek, szépek, egészségesek, és jó létartalommal jelenjenek meg.
1: Most így október közepe vége felé milyen stádiumban van az új bor? Mondja már nem Murci, a Murci az, amikor most megérjed, hogy néz ki most a bor?
2: Hát most tulajdonképpen van már egy teljesen kész obisztatott zöld vertelinink, egy olasz rizlingünk, és egy édes küvénk, ami zöld vertelin, olasz rizling, sárdoné, piros vertelini küvéből készül, egy 33-as maradék cukorral.
1: Van-e olyan jellemzője a soproni boroknak, ami csak arra régi jellemző? Tehát az a fajta savasság, az a mineralitás, nem tudom, tehát én laikusként kérdezem, fel lehet-e ismerni, egy szakember felismere nagy eséllyel egy vakteszten esetleges soproni bort?
2: Igen, én azt gondolom, hogy a soproni kék frankost mindenféleképp fel lehet ismerni, de hogyha vakon most megkóstolnátok a zöld vertelininket, szerintem vakon megmondjátok, hogy ez egy soproni vájláfos zöld vertelini.
1: A következő részben arra fogunk beszélgetni, hogy van az a mondás, hogy a bor a száraz, az édesborokat hagyjuk, és erre jön valaki, aki rácáfol erre gyakorlati példákon keresztül, ugyanis ma már az édesbor is egyre inkább teret tör magának. Pontosan hogyan? Erre fogunk a következőben beszélgetni a zenék után Hajdu Tamással. Hajna.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Folytatjuk a beszélgetésünket Hajdú Tamás úrral. No, ugye ott hagytuk abba, hogy az édesbor az nem bor. Van ez a, már mosolyogsz, tehát valami lesz itt akkor, hogy a bor az mindig száraz, mondják a nagy, hozzáértő, vagy annak tűnő borászok. Erről egy száfolat.
2: Én azt gondolom, hogy én is mindig azt gondoltam, hogy akik bejönnek hozzánk egy borkostolóra, mindig azzal taroltak le, hogy csak száraz bor van. És volt egy nagyon kedves pesti társaság, egy 6 családból álló társaság, 6x2, 12 ember, és a legnagyobb szájjal, aki bejött, azt mondta, csak száraz bor van a földön, és nekem meg ne próbálj fél édeset adni, és nekünk van egy édes válogatásunk, 3 fajta termékkel, és azért becsempésztem. Kíváncsi voltam, hogy mi lesz ebből. És a végére az eredmény az lett, hogy olyan mértékben kedvelte meg az úr, hogy ha minden borkostoló végén egy vásárlás történik, és ő már nem is száraz bort vásárolt, hanem egy kis ürüggyel a feleségének vásárolt 3 karton félédes bort.
1: Az nem kevés.
2: És ugye a félédes borainknak a lényege az, hogy nem édesítés történik, hanem az erjesztés van megállítva 33 maradék cukornál, ezáltal egy kisebb alkoholtartalmú, 33 maradék cukorral, és egy kellemes savtartalommal egy harmonikus, nagyon kellemes édes, félédes és édes bort kapsz. És ez egyre jobban teret hordít a palettánkon, és ezáltal van egy új életünk, ami 66 maradék cukorral fehér küvé, van egy 33 maradék cukorral egy szupernovánk, ami szintén egy fehér küvé, és 33 maradék cukorral van egy édes életünk, amely Cabernet Sauvignon és Merlot küvé.
1: Vannak ilyen szezonális borok? Teszem azt, hogy nyáron szokták volt mondani, hogy akkor, na, akkor rozéfröcs vagy fehérfröcs. Ilyenkor, mikor már kicsikét a hőmérséklet is alá esik, akkor megyünk a vörösborok felé.
2: Igen,
1: vagy nincs
2: de
1: szabály?
2: Maximálisan. A kereskedelmi részt, hogyha ugye azt is a Bylife-nál én irányítom, mint tulajdonos, és világosan látható, ahogy itt Attila említetted, elkezdődtek a meleg időszakban a rozék, a zöld Bertellini és az olasz Riesling fröccsben hidegen, kellemesen egy jó iható, nagyon-nagyon-nagyon harmonikus borok. Majd most szépen ballagunk a Zweigelt, a kék frankos, és ahogy még hidegebbé válik, ott kezdődnek el a prémium kék frankosunk, a prémium Cabernet Sauvignonunk, a prémium Cabernet Merlot küvénk, amik aztán átlendítenek a téli időszakra a borfogyasztásnál.
1: A bor miért kapja meg ezt a prémium jelzőt? Mit akar ez a jelző?
2: Nálunk 3 felé tudjuk szétosztani a borainkat. Van egyszer a klasszikus boraink, amelyik egy reduktív módon egy év alatt termelődik, egy év alatt el is adjuk őket. Majd vannak a prémium boraink, amik hordóban tároltak legalább 1-2 évig, 2 év után 1 fél év, 1 évig üvegbe, majd utána kerül a kereskedelembe. Tehát a most piacon lévő prémium boraink az egy 18-as Cabernet Sauvignon, egy 18-as kékfrankos válogatás, egy kék frankos Zweigel válogatás, és egy fehér küvé, ami 18-as, 2 évig hordóba tárolt, és majd utána az üvegpalaszba kerül.
1: No, innen folytatjuk akkor Hajdú Tamással, és szóba kerül az, hogy hogyan kerül a bor mondjuk Sopronból egy pesti vagy egy Pest környéki szupermarket polcaira, mert vannak itt érdekes és nem titkos kulisszatitkok. Zene, aztán folytatjuk Tamással.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
1: AI a közlekedésben. Az önvezető autók világa már nem science fiction, hanem tesztpályákon és városokban zajló valóság. A mesterséges intelligencia figyeli a sávokat, az embereket, a lámpákat, és ezred másodpercek alatt dönt, mikor fékezzen, vagy kanyarodjon. De nem csak az autókban dolgozik AI. Segít a forgalomirányításban, az útvonal tervezésben, sőt, még a parkolóhely keresésben is. A cél biztonságosabb, hatékonyabb közlekedés.

0: Kevesebb dugó, kevesebb baleset. A jövő városai valószínűleg már nem csak emberekre, hanem algoritmusokra is épülnek majd. És talán egyszer majd mosolyogva meséljük. Emlékszel, amikor még nekünk kellett vezetni?
1: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Folytatjuk a bor körüli turnénkat Hajdú Tamás úrral, aki Sopronból érkezett, de hát ugye ez egy, azért hogy mondjam, tehát Budapesten is iszunk soproni borokat, sőt Magyarországon is iszunk magyar borokat, ugye beszélgettünk arról, hogy egy borász kollégát szerint ez az ország pontosan annyi bort termel, amit elfogyaszt, csak hát jönnek a külföldiek. Mi a baj, van-e baj ennek ezzel a borásznak, hogy vannak itt nagyon puccas üvegbe csomagolt argentin, portugál, kaliforniai borok 1000 forint környékén, és ez nem annyira jó egy magyar borásznak, ugye?
2: Nem, semmiképp nem. Én azt gondolom, hogy a mi cégünk borai, legalábbis amit én tudok erről mondani, az azt gondolom, hogy a meccéstől a szüretig egy nagyon potenciális, jó módon előállított szőlőből nagyon jó minőségű borok és jó árkategóriában vannak. A legnagyobb problémánk az értékesítésben abból adódik, hogy nem tudjuk érvényesíteni azokat a költségnövekedéseket, amiket kellene, mert sajnos a külföldi borok, az ott lévő jó nevű borok tulajdonképpen a harmadosztálya érkezik ide, és az első osztály reklámjával kerül fel a polcokra.
1: Ez érdekes.
2: És nagyon nagy probléma, hogy ezáltal a magyar borok pedig nem kapják meg azt az értelmes összeget, amiért érdemes lenne, és minden magyar szívesen fogyaszthatná. Én azt gondolom, hogy itt ugye pontosan ezek azok a problémák, amik a kereskedelemben nehéz helyzetbe hozzák a magyar borászatokat.
1: Akkor kell a jó bornak a cégér, ezek szerint nem?
2: Mindenféleképpen.
1: Ugye mi megismerkedtünk, ugye én ezt már többször elmondtam, hogy nyáron a Duna TV-nek forgattam egy nyári műsort, ahol 32 borászatban forgattunk, az egyik volt a másik, sőt, náluk kezdtük május 20-án, és ott az ember rögtön átérzi azt a fajta szeretetet, azt a fajta szőlőhöz, a földhöz való kötődést, amit ott megtapasztaltam. Nyilván ez kell a jó borod. Ugye ez nem pusztán egy gazdaság dolog egy borászatot üzemeltetni, hanem ez kell egy kis szív is, nem?
2: Szív. Hogy szenvedély.
1: Benned van?
2: Mindenféleképp. Én úgy gondolom, hogy mi ezt a 85 hektár szőlőt
1: az nem kevés.
2: Művelünk.
1: 85 hektár. Azt mondjuk el a hallgatóknak, bocsánat, belévágtam, hogy nagyjából egy hektár az két focipálya, ugye? Nagyjából.
2: Nagyjából.
1: Na, akkor igen, itt folytat, 85 hektár, igen.
2: Tehát 850 ezer négyzetméterről beszélünk, nem kevésről, és ez csak szenvedéllyel és szeretettel lehet. Tehát az első meccéstől, a szőlőhöz való hozzányúlástól egy szenvedély és szeretet kell bele, és amikor már oda jutunk, hogy eljutunk egy baráti beszélgetésen egy borkóstolóhoz, azt is csak szenvedéllyel tudjuk továbbadni, hitelesen, és nagyon-nagyon fontos, hogy azokat az embereket, akik veszik a fáradtságot, hogy Feltőrákosra eljöjjenek, mondjuk Budapest egy jó hétvégére, azoknak olyan maradandó élményt tudjunk adni, ami döntően befolyásolja, hogy oda jöjjenek, és hogy egy hiteles történetet lássanak egy jó bor mellett. És nem gondolnám, hogy a nagy általánosságban a tudományosságáról lennének kíváncsiak ezek az emberek, hanem a hitelességéről, arról, hogy ez a borász milyen szenvedéllyel és szeretettel adja át ezt az egészet annak, aki vállalja azt, hogy eljön egy ilyen soproni túrára. Én azt gondolom, hogy maradandó élményeket tudunk adni, és egyre többen tudunk maradandó élményeket adni Sopronban a borral, és a borral összefüggő programokkal, eseményekkel, helyszínekkel.
1: Tessék akkor felkerekedni Budapestről, akár hétvégén, akár hosszú hétvégén. Arra azért oda kell figyelni, hogy ha az ember egy bortúrára megy, akkor egy éjszaka szállást azért javasolt foglalni, olyan nincs, hogy valaki elmegy egy borászatba, én majd mustot iszom, nem, hát az úgy nem működik. No, zenélünk, aztán jövünk vissza, és beszélgetünk Hajdú Tamással picikét arról, hogy hogyan változtak, hogyan látja ő például a fiatalok kultúrát, borfogyasztási szokásai. Zene, aztán folytatjuk.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Folytatjuk a beszélgetésünket Hajdú Tamással, aki Sopronból érkezett, ugye éppen dolga volt itt, terítette az csúnya szó, hogy termék, azt nem mondom, terítette a borokat megfelelő helyre, hogy eljussanak. Hogyan látod, hogy mennyire változott a borfogyasztási szokás Magyarországon? Amikor én a főborászoddal, Linzer Sámonnal megismerkedtem, nekem a Volt Fesztiválon volt, meg van is egy boros beszélgető műsorom, ami pontosan azért volt, hogy itt ül a fiad, ugye 16 éves, elmegy fesztiválra, valamit biztos, hogy iszik, de hogy ne a pálinkával kezdjék, ne a tüskével kezdjék, igyon egy jó fröccsöt, nem 40 fokban, vagy egy hosszú lépést, és attól is könnyebben tud majd csajozni. De hogy látod te, hogy mennyire, főleg a fiatal, tehát mondjuk a 18 fölöttiekről kezdjünk el beszélni azért, hogy mennyire állnak pozitívan hozzá a magyar borhoz, mennyire érdeklődőek, vannak-e fiatalok a borbemutatókon például?
3: Mindenféleképpen. Azt gondolom, hogy Linzer Sámuel, aki a főborászunk, ő olyan módon állítja elő ezt a bort, ami pontosan ennek a rétegnek, a fiatalok rétegének jó. Tehát nem egy magas alkohollal, nem egy magas savtartalommal, hanem egy harmóniával, amivel a fiatalok leülnek, nyáron egy jó fröccsöt isznak belőle, hűvösebb időszakban tisztán egy decit, két decit isznak, és egy olyan harmóniát kapnak, akár a félédes, akár az édes, akár a száraz, akár a fehérborunktól, hogy megfelelő kultúrájuk van, és bizony a borkóstolók durván fele-fele arányban vannak az idősebbek, és a 18-tól fölfelé addig a 35 éves korig, ami tényleg meghatározó, és egy komoly kultúrát hozott létre, hogy nem arra van igény, hogy a testes, nagyon testes borokra, hanem inkább a könnyed, harmonikus borokra, és ezeket a fiatalok rendszeresen fogyasztják nálunk, és nagy örömmel tudom mondani, hogy a zöld vertelinink, a szupernovánk, a rozénk, a kék frankosunk, a cvejgertek, a klasszikus formában maximálisan a fiatalok kedvencei.
2: Ugye azt mondják, hogy a magyarból világhírű itt Magyarországon, tehát nagyon-nagyon-nagyon nehéz kimenni, kijutni. Nekem van egy ilyen heppen, mikor járok külföldön, Németországból, annál sokat Ausztriába, mindig bemegyek ilyen nagy óriási szupermarketbe, és keresem a magyar borokat, vagy eljutott-e idáig. Berlinbe találtam egyedül az Alexanderplatzon egy olyan nagy üzletet, ahol a Tokain túl is volt élet, nem csak a Tokai volt ott, hanem még ott volt egy-két régió. Fontos-e neked, mint egy ekkora területtel rendelkező borásznak, vagy tulajdonosnak, hogy a bor az kimenjen külföldre is, vagy elég az, hogyha itt belföldön el tudod adni a borokat?
3: Nem. Mindenféleképpen fontos, hogy terjeszkedni tudjunk. Ezért van 3 lengyel partnerünk, 2 szlovák és 1 svéd partnerünk. Ezek elsősorban a lengyel és a szlovák, pontosan a fiatalok által kedvelt klasszikus borainkat, tehát a zöld vertelin, olasz rizling, rozé, szupernova új életet szeretik. A svéd piac az meg elsősorban a klasszikusokat, a prémiumokat szeretik, tehát a prémium kékfrankost, a prémium cvejgertet, a prémium kabernét és a furmintot.
2: Hát de svédvevő esetében nektek a franciákkal kell versenyezni, nem? A portugálos spanyolokkal kell versenyezni, nem?
3: Igen,
2: gondolom.
3: Igen, és az az érdekes, hogy egy olyan túrán vett részt ez a svéd kereskedelmi társaság, hogy tulajdonképpen úgy indítottak, hogy Németország, Ausztria, Magyarország, és innen mentek vissza úgy, hogy Franciaország, és úgy mentek vissza Svédországba, és egy hónap után, a túra eltelte után egy hónappal jelezték felénk, hogy ezzel a 4 fajta borral szeretnének foglalkozni, és rendszeresen havonta 20-30-40 kartonnal rendelnek, és ők úgy látták, hogy a magyarok közül elsősorban a miénk tetszett nekik a legjobban, több régióban voltak, nem tudom meghatározni, hogy hol, és a többi országot, amit előbb felsoroltam, azokat is végigjárták, és ezeket a miénkek közül választották.
2: Azért ilyenkor azért csak megdobban a borász, meg a tulajdonos szíve, nem? Hogy nem. Azért nagyon erős volt ez a mezőny, nem? De francia borász, hogy egy francia régió kicsit túlozva, majdnem akkora, mint itt az egész, mint magyar, a mi kis országunk, ugye? No, hát köszönöm szépen, hogy picikét mögé nézhettünk így az ő ősz kapcsán egy picit betekintést nyerhettünk egy soproni borászat életébe. Megtanultuk azt, hogy ugye az Otello az fönnmaradhat a Lugason, valamint azt, hogy ma új szelek fújdogának, tessék bátran megkóstolni az édes, féledes borokat, ezek már nem azok, amik régen voltak. Az elmúlt egy órában Hajdú Tamásra emlékeztünk, aki tragikus hirtelenséggel hagyta itt a soproni borászatot, a Wine Life borászatot és a fiait. A fiait egyébként a búcsúzó sorokban a borvidék nekrológia is megemlíti a következőképpen. Bízunk benne, hogy idén a földi született még Sopron lankáin kezdte, de az örök szőlőskertben fejezi be, és fentről büszkén néz fiaira, akik ezt a tehetséget, ezt a kitartást tőle örökölve reményeink szerint tovább viszik ennek a szép reményű birtoknak a következő évtizedeit. Az elmúlt egy órában Hajdú Tamásra emlékeztünk, aki a soproni borrégió meghatározó borásza volt. Nyugodjon békében!

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védő fényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Esős, hűvös időre számíthatunk. A Magyarországnak járó uniós források feltétel nélküli azonnali kifizetését követeli a Patrióták EP frakciója. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Visszavonta pályázatát a KDNP jelöltje a Független Közmédia Testületbe. Márti Zoltán újságíró média szakember közölte, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután a kormánypárt egyértelművé tette, hogy a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését. A testület 9 helyéből 6-ot már betöltöttek. 3 tagot az ellenzéki frakciók jelölhettek, de a Parlament Művelődési Bizottsága 2 fordulóban sem szavazta meg őket. A Magyarországnak járó uniós források feltétel nélküli azonnali kifizetését követeli a Patrióták EP frakciója. A szövetségben résztvevő Fidesz-KDNP képviselőcsoport szerint nem csak a helyreállítási alapforrásait, hanem a kohéziós pénzek teljes összegét oda kell adni Magyarországnak. A két párt javasolta továbbá a közös agrárpolitika költségvetés, valamint a gazdák kártalanítására létrehozott uniós válság alap összegének növelését is. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Bevásárlóközpontot lőtt az orosz tűzérség a kelet-ukrajnai Pavlohrádban. A támadásban 4-en meghaltak és több mint 60-an megsebesültek. A régió kormányzója emlékeztetett, a háború kezdete óta már több mint 18 000 csapást mért Dnipropetrovszk megyére az orosz hadsereg. Az akciókat többségében drónokkal hajtották végre. Szumi megyét is támadták az oroszok, ott a drónoktól 11 ember sérült meg. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek.
0: Időjárás.
4: Kiterjedt csapadékzóna érkezik, és több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is. Pénteken is marad a felhős, borult idő. Délutánra enyhül az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17-20 fok között alakul.
0: Manna Hits. Manna Hits.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.
1: Az elmúlt néhány évben valós élettörténetek ihlették a dalaimat. Különböző emberek küldték el nekem saját történeteiket. Ez a dal egy nőről szól, aki megtette a lehetetlent. Renének 4 gyereke volt, közülük 2 lány, akik ikrek voltak. Az egyikőjük Megan egy este a strandról jött hazafelé a legjobb barátjával, amikor az autójuknak neki ment egy 24 éves Erik nevű részegsofőr. Megan és a barátnője a balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy mindketten életüket veszítették. Erik megölte mindkét lányt. Renée egy pillanat alatt veszítette el a lányát. Aztán néhány héten belül egy tárgyalóteremben a 24 éves fiatalembert nézte, aki a balesetet okozta, és akit 22 év börtönre ítéltek. A következő években elkezdett iskolába, templomokba és különböző rendezvényekre járni Renée, és beszélni az ittas vezetés veszélyeiről. De mindig azt érezte, hogy valami hiányzik az előadásaiból. És akkor Isten a szívére tette, hogy menjen el és bocsásson meg ennek a férfinak, aki kioltotta a lánya életét. Renée elment Erikhez a börtönbe és megbocsátott neki. Ez a cselekmény pedig annyira megváltoztatta a férfi életét, hogy rátalált Istenre és megtért. Ma már Renée és Erik együtt járják a templomokat, együtt járják az iskolákat, és mindenhol elmondják a megbocsátás erejét. És természetesen beszélnek az ittas vezetés veszélyeiről is. Erről szól a Forgiveness című dalom.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Édesapám, akit nagyon-nagyon szeretek, már elmúlt 70 éves, és néhány hónappal ezelőtt covidos lett. Nagyon rosszul volt. Tudtam, hogy Isten kezében van, és imádkoznom kell érte. Ebben a nehéz időszakban én bátorítottam a családomat. Ezt a dalt ezeknek, az igazán nehéz napoknak az emlékeként írtam meg, mégpedig azért, hogy ne felejtsük el azt, hogy Isten szabad arra, hogy bármit megtegyen, és jót akar nekünk még akkor is, ha mi nem értjük, hogy mi történik. Ne felejtsétek el, hogy Isten hűséges.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.
1: Az igazság az, hogy megvan bennünk minden ahhoz, hogy győzedelmes életet éljünk. Minden. Csak meg kell tanulni, hogy hogyan lehet belülről kifelé élni.

0: Ne elégedj meg valami fajta középszerűséggel, hogy csak úgy elboldogulj, hanem törekedj a legjobb életre, amit Isten tartogat számodra, ami messze túlhaladja az elképzeléseidet. Csak úgy tudod megérteni, ha megtapasztalod. Az engedelmesség rendkívül fontos. Az engedelmességünk nem változtatja meg Istent. Mégis rendkívül fontos, mert engedélyt ad Istennek, hogy megadja nekünk azokat a dolgokat, amiket nagyon szeretnénk, de sokszor nem lehet a miénk, mert nem mutattunk elég érettséget ahhoz, hogy kezelni tudjuk. Hányan tudjátok, hogy bár szeretitek a gyerekeiteket, azért nem fogtok egy 10 évesnek kocsit adni, és azt mondani, hogy rajta, vezessél. Sokszor Istennek várnia kell dolgokkal, amiket oda szeretne adni, mert kell, hogy még növekedjünk és érjünk egy picit. 2 igeverset nézzünk meg itt az elején, János 14:15. Atyám, köszönjük az ígédet ma este, és hiszem, hogy ez megmozdítja az embereket, hogy vágyjanak engedelmeskedni neked Jézus nevében. Amen. János 14:15. Ha valóban szerettek engem, akkor engedelmeskedtek, és megtartjátok az én parancsolataimat. Hát, ez elég egyszerű, ugye? Nem is nekünk kell kitalálnunk. Nincs szükségünk teológusra sem, hogy elmagyarázza. Egyszerűen azt mondja, ha valóban szerettek, engedelmeskedni fogtok, és megtartjátok a parancsolataimat. Szeretném, ha észrevennétek valamit, mert nem lenne jó, ha összezavarodnátok. Nem azt mondja, ha megtartjátok a parancsolataimat, akkor szeretni foglak, mert ő már szeret. És tudod, hogy Isten tökéletesen szeret, és az az igazság, hogy nem tud jobban szeretni, mint most. Ezért nem tudunk megvenni többet Isten szeretetéből az engedelmeskedésből. Isten szeretete irántunk nem tud még inkább növekedni, mert már így is teljesen tökéletes. Az 1 János 4 arról beszél, hogy a tökéletes szeretet kiűz minden félelmet, és ez a tökéletes szeretet, amiről itt szó van, az Isten szeretete a gyermekei iránt. Meg tudod ezt ragadni ma este? Hogy Isten tökéletesen szeret téged most, annak ellenére, hogy te nem vagy tökéletes. Isten tökéletesen szeret. Feltétel nélkül szeret. De legyünk őszinték, ezt a mai társadalomban elég nehéz elfogadni, mert mindennek ára van, és a dolgokat ki kell érdemelnünk. Viszont én mindig azt mondom, Isten nem eladó. És nagyon örülök, hogy ezt megtanultam az életem során, és nektek is nagyon jó lesz ezt megtanulni. Isten nem azért akarja, hogy engedelmeskedjünk, hogy megvegyük a szeretetét, azért szeretné, hogy engedelmeskedjünk, mert bízunk benne, és hisszük, hogy minden, amit kér, hogy tegyünk vagy ne tegyünk, a mi javunkat szolgálja. Isten egy jó Isten. Minden, amit tesz, egyszerűen jó. Istenben nincs gonoszság, nincs benne utálatosság, ő nem bosszúvágyó. Minden, amit kér, hogy tegyünk, a mi javunkra van, és szeretné, ha bíznánk és hinnénk benne. Amikor olvasok valamit, azt mondom, rendben, tudod, Isten kérte tőlem, hogy ezt tegyem, de én azt csinálom. Szóval úgy tűnik, egy kicsit meg kell változtatnom az irányt. De jól fog sikerülni. A javamra fog válni. Így kell ránézni erre, nem pedig úgy, hogy te jó ég, nehéz lesz, nem is tudom, nagyon nehéz ez. Mert akkor az egész keresztény életed csak áldozat, áldozat, áldozat. Van valaki ebben az épületben, aki már rájött, hogy minden olyan dolog, amit Isten kér tőled, hogy adjál fel, amúgy is csak megölne vagy megkeseríteni az életed? Hagyjuk már abba ezt a viselkedést. Jaj, olyan nehéz. Ez annyira nehéz. Nem, én megmondom, mi a nehéz. Az a nehéz, ha nincs remény, nincs békesség. Nincs öröm, amikor nem vagyunk megigazultak, ha telve vagyunk keserűséggel, nyomorúsággal, másnaposak vagyunk, és mindenféle függőségben élünk. Az a nehéz. Istent szolgálni teljesen, nem nehéz. Szóval Isten szeretete felénk nem tud növekedni, de a mi szeretetünk Isten felé az igen. A mi szeretetünk felé növekszik. És nagyon remélem, hogy ezen a hétvégén is növekszik azáltal, hogy itt vagytok Isten jelenlétében, a dicsőítés és a tanítás által, és növekszik azáltal, hogy együtt vagytok más Szent Szellemmel betöltött, felkent emberekkel tanulmányozva Isten igéjét. Hiszem, hogy mikor elmentek, jobban fogjátok szeretni Istent, mint mikor beléptetek ezen az ajtón. Képtelenség lenne számomra, hogy azt mondjam nektek, hogy engedelmeskedjetek Istennek anélkül, hogy ne tanítanék nektek arról, hogy szeressétek Istent jobban, és hagyjátok, hogy ő is szeressen benneteket, mert az egyetlen dolog, ami rávesz arra, hogy tényleg engedelmeskedjünk, az az Isten szeretete. Jézus egy nagyon egyszerű alapelvet fektetett le, amit mindannyian megérthetünk. Ha szerettek engem, engedelmeskedni fogtok nekem. Elmondhatom nektek, hogy most már sokkal jobban engedelmeskedem Istennek, mint 30 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem a szolgálatom, és sokkal teljesebben engedelmeskedem, és sokkal gyorsabban. De biztos vagyok benne, hogy sokan közületek el tudjátok mondani ugyanezt. Persze azt is el kell mondanom, hogy most sokkal inkább szeretem az Urat, mint akkor. Szerettem őt akkor is, de igazából, mint ahogy mindannyian eleinte, azért szerettem, amit értem tett. Jaj, de jó, a bűneim meg vannak bocsájtva, a mennybe megyek, hurrá! De aztán megtanuljuk Istent szeretni azért, mert ő csodálatos és bámulatos. És megtanuljuk szeretni az ő igéjét, és minél többet tapasztalunk meg belőle és az ő munkájából az életünkben, minél többet látjuk, ahogy munkálkodik a körülményeinkben, annál jobban beleszeretünk Istenbe. Nem csak szeretjük őt, hanem beleszeretünk. Szerelmesévé válunk, és ez nagy különbség. 2 Korintus 5.14. Egy hasonló igerész. Láttam, ahogy működik az életemben. Voltak dolgok, amiket úgy éreztem, nem tudok feladni, vagy megtenni, de végül eljutottam arra a pontra, hogy jobban szerettem Istent, mint azt a dolgot. És tudod, ha van valami az életedben, amit szeretsz, és nehéz feladnod, akkor csak tölts el több időt Jézussal és az ő igéjével, nézd rá, milyen csodálatos, és azt nézd meg, milyen csodálatos dolgokat tett, érted, és a szíved növekedni fog a szeretettől hamarosan. És lehet, hogy még mindig fogod szeretni a dolgot, ami nem jó neked, de jobban fogod szeretni őt, mint azt a dolgot, és ez a szeretet képessé tesz téged arra, hogy elengedd azt. Nézzük meg ezt az igeverset, a 2 Korintus 5.14, mert Krisztus szeretete szorongat, sürget, ösztönöz minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. Most láthatjuk, hogy jogilag és helyzetünket tekintve is Isten trónja előtt, amikor Krisztus meghalt, mi is meghaltunk. Mert mindenkit, aki hisz benne, az Isten Krisztusban látja. Szóval meghaltunk a bűnnek. A valódi éned, a szellemi embered, az újjászületett éned nem akar bűnt elkövetni, nem akar engedetlen lenni, nem akar semmi rosszat tenni. Nem a szellemeddel van probléma, a lelkeddel van probléma, az elméddel, az akaratoddal és az érzelmeiddel. És ezeket a területeket kell Isten irányításának átengedni. És ez egy folyamat. Időbe telik, nem történik egyik napról a másikra. Mindannyian egy úton vagyunk, de egyre jobbá és jobbá kell válnunk. Nézzük meg a 15. verset, 2 Korintus 5.15. Ez az egyik kedvenc igerészem. Ő meghalt mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Na, álljunk meg itt egy pillanatra. Szeretném megkérdezni, te kiért élsz? Nem kell hangosan válaszolnod, de te kiért élsz? Önmagadért? Hogy magadat boldoggá tegyed? Tudjátok, ha nem vagyunk óvatosak, akkor még az Istennel való kapcsolatunk is szólhat teljesen rólunk. Szólhat arról, hogy Isten adjon nekem meg mindazt, amit én akarok, és áldjon meg engem. De ő meghalt értünk, hogy ne kelljen többé önző, önközpontú életet élnünk. Meghalt mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Mondjuk együtt, nem kell önmagamért élnem. És tudjátok, hogy minél inkább ezt tesszük, és önmagunkért élünk, annál inkább boldogtalanok leszünk. Mi is a célom ezen a hétvégén? Minden tanításommal van célom. Valami, amit szeretnék eljutatni hozzátok. próbállak elvinni egy útra, hogy eljussatok valahova. Nem akarlak úgy hagyni, ahogy rátok találtam. Nem mintha rossz állapotban lennétek, de szeretném, ha még jobb állapotba kerülnétek, mikor elmentek. Szóval az a célom, hogy megnövekedjen bennetek a vágy és az odaszánás az Istennek való teljes és azonnali engedelmességre. Nincs senki, akinek erre ne lenne szüksége, engem is beleértve. Én is akarok növekedni az Istennek való azonnali és teljes engedelmességben. Többször fogjátok majd hallani tőlem, hogy a mi teljes engedelmességünk Istennek, a tökéletes engedelmességünk Istennek az nagyon fontos. Azért, mert néha mi csak kicsit engedelmeskedünk, ezáltal becsapjuk magunkat, mert azt gondoljuk, hogy mi megtettük, amit Isten kért, pedig valójában nem engedelmesek voltunk, hanem áldozatot hoztunk. Senki itt közülünk nem fog növekedni Istenben, ha nem akar. Azért, mert nem tudsz növekedni anélkül, hogy tanulmányozod az igét, és nem fogod tanulmányozni, ha nem akarod. Ezért akarom felgerjeszteni bennetek a vágyat és az elköteleződést. Kell, hogy legyen vágyad, és elszánd magad, hogy végigmenj ezen Istennel. És az elszántság olyan valami, amit Isten ad. Ezek azok a dolgok, amiket ő átrendez bennünk. A Biblia azt mondja, hogy megadta nekünk a fegyelmezettség és az önkontroll szellemét. Hú, képzeld el! Azt szoktuk mondani, hát én nem vagyok valami fegyelmezett, és önkontrollom sincs. De van, ha újjászülettél, tele vagy fegyelmezettséggel és önkontrollal. Lehet, hogy még nem jött át a szellemedből a lelkedbe, de az az igazság, hogy megvan bennünk minden ahhoz, hogy győzedelmes életet éljünk. Minden. Csak meg kell tanulni, hogyan lehet belülről kifelé élni. Tudom, hogy most mindenkinél forognak a kerekek. Hányan tudjátok, hogy van valamilyen fegyelmezetlen terület az életetekben? Valami, amit az oltárra kellene helyezni, és túl lenni rajta. Hadd lássam a kezeket. Hát nem elképesztő? Nem is látok olyat, akinek nincs fent a keze. Rendben, figyeljetek! Hadd mondjon nektek mama valamit. Mit mondanánk a gyermekeinknek? Miért nem csináljátok csak meg egyszerűen, amit mondok nektek? A ti érdeketekben mondom ezt. Na gyerünk már! Tudjátok, őszintén. Én szeretném, ha őszinték lennétek, de nem kárhoztatlak benneteket. De azért nem kellett volna a teremben minden kéznek a magasba lendülnie, amikor felteszek egy ilyen kérdést. Talán néhány kéz még elmegy, olyan embereké főleg, akik nem olyan régen ismerik az Urat, vagy nem hallottak tanításokat. El kell jutnunk arra a pontra, hogy nem bolyongunk tovább a pusztában 40 éven át, mint az ostoba izraeliták, akik próbáltak megtenni egy 11 napos utat. 11 napos utat a pusztán keresztül, és 40 éven át maradtak ott, és ugyanakörül a hegy körül köröztek. És a Biblia ezt a történetet a mi tanításunkra mondja el. Hadd mondjam el újra. Az a célom, hogy felgerjeszem bennetek a vágyat és az odaszánást, hogy engedelmeskedjetek Istennek teljesen és azonnal. Tudjátok miért? Mert Isten a lehető legjobb életet akarja nektek megadni. Na, amikor azt mondom engedelmeskedni Istennek, mit is jelent ez? Először engedelmeskedni az írott igének. Ebben minden megtalálható, amit meg kell tenni, vagy amit nem kell megtenni, és itt kéne, hogy vége legyen. Jaj! Keményen megdolgoztattok ezen a hétvégén, ugye? Na, ez nagyon jó volt. Tekerjük vissza, és újra megpróbálom. Minden! Hű, szükségem van egy kis támogatásra. Bármi, amit ebben olvasol, hogy meg kell tenni, vagy nem kell megtenni, annak úgy kell lennie. Köszönöm. Hát, én nem igazán értem. Hát akkor csak kezd el azt csinálni, amit már értesz. Nem tudom, mit gondolsz, mi a valódi magyarázata ennek. Hát nézzünk csak egy nagyon egyszerű dolgot, mint bocsáss meg az ellenségeidnek, imádkozz azokért, akik megbántottak, és áld meg őket. Mennyire kell ezt megmagyarázni? Tudjátok, sokkal jobban vagyunk tanítva, mint amennyire engedelmeskedünk. Nagy kövér fejünk van, és vézna kis lelkünk. Információ, információ, információ, információ. De amikor meg kell cselekedni, nagyon butákká válunk. Jaj, uram, mit is mondasz itt valójában? Nem igazán értem. Alá van húzva a Bibliámban, de nem vagyok benne biztos, hogy értem. Na gyerünk, az igazat mondom, ugye? Be fogjuk zárni ezt a rést ezen a hétvégén a szánk és az életünk között. Azzal kezdjük, hogy elkötelezzük magunkat arra, hogy engedelmeskedünk az igének. De Joyce, nagyon nehéz megbocsájtani. Nézzétek, tudom, hogy van néhány ezek közül, amit megtenni valóban kihívás. De Isten megígérte, hogy megadja nekünk a kegyelmet, hogy meg tudunk tenni mindent, amit kér tőlünk. Nem kell egyedül csinálnod. Isten megadja neked a kegyelmet, az erőt és a képességet, hogy megtedd, ha valóban meg akarod tenni. Te és Isten partnerek vagytok. Az újjászületés után partnerek vagytok. Isten nem várja el, hogy valamit nélküle tegyél meg, de nem ő fog mindent megtenni. Nem ad majd egy kellemes kis érzést, hogy vágyjak megbocsájtani azoknak, akik megbántottak, hogy ezáltal ne legyen olyan nehéz. Ő azt akarja, hogy akarjak, és hajlandó legyek még az árat is megfizetni azért, hogy megtegyem. Gondolod, hogy Jézus nem fizette meg az árat azért, hogy ma itt mindannyiunknak szabadsága legyen? Persze, hogy megfizette. Lehet, hogy nem könnyű megbocsájtani embereknek, akik megbántottak, de sokkal könnyebb, mint keserűnek maradni egy életen át. És Isten tudja ezt. Rendben, most nézzünk meg egy újabb egyszerű igét. Hidd a legjobbat! Hát tudod, testvérnő, nekem van egy kis problémám a kételkedéssel. Én csak egy ilyen kételkedő ember vagyok. Nem, a Biblia azt mondja, hidd a legjobbat, és akkor az azt jelenti, hogyha egy kételkedő, gonosz, hibákat kereső, kritikus elmém van, biztos nektek nincs, de nekem ilyen volt. És ha nem vagyok óvatos, akkor még mindig megtalálom a hibát mindenben. Vannak itt rokonaim? Úgyhogy amit tennem kell, eldöntöm. Tudod mit, Istenem? Te nem akarod ezt az életemben, és én nem vagyok hajlandó többé így élni. Persze, lehet, hogy időbe telik, míg átmegyek ezen Istennel, de ez így van rendjén. Őszintén hiszem, hogy ha eldöntöd, hogy egy területen győzedelmes leszel, és Istennel együtt működsz, hiszem, hogy ez nála már olyan, mintha meg lenne, mert a szívedet látja. Halljátok, azt mondtam, ha eldöntöd, hogy egy területen győzedelmes leszel, és azt mondod, nem vagyok hajlandó tovább így élni, mert tudom, hogy nem ezt szánod nekem. Akkor Isten ezt beszámítja neked, mintha már meg lenne. És minden, amit teszel, az az, hogy végigjárod ezt az utat. Az életemben el kellett jutnom arra a pontra, amikor azt mondtam, Istenem, nem vagyok hajlandó megbocsátatlanságban élni. Nem fogok haragban élni. Nem fogok többé így élni. És amikor valaki megbánt, és feljön bennem minden vacak érzés, elmegyek valahova, és előveszem a Bibliámat. Emlékszem, egyszer bementem egy szobába, és azt mondtam, Istenem, nem fogok kimenni innen. Megadnád nekem a kegyelmet, hogy ki tudjak menni, és úgy viselkedjek, ahogy kéne. Nem fogok többé így élni. És amikor eléggé elhatározod ezt, hogy olyanná válsz, aminek Isten szeretne, hadd mondjak valamit. Akkor minden, amit szeretnél, a tied lesz. Mert tudja, hogy bízhat benned. Amen.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.

0: Tőzsda délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Esős, hűvös időre számíthatunk. A Magyarországnak járó uniós források feltétel nélküli azonnali kifizetését követeli a Patrióták EP frakciója. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a Visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitás kérdések szakértői szintű előkészítésében, ám erre még nem került sor. Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatokban mindaddig nem lehet tovább lépni, amíg nem születik megnyugtató megoldás a sérelmes ügyekben, és bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is érdeke ezekre a kérdésekre megoldást találni. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a Honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte. A paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja a feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Bevásárlóközpontot lőtt az orosz tűzérség a kelet-ukrajnai Pavlohrádban. A támadásban 4 meghaltak, és több mint 60 megsebesültek. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek.
0: Időjárás.
1: Több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is, a szél olykor megerősödhet, csak délutánra enyhül majd az idő. A hajnali 12-18 fok után napközben 25 fok lesz. A keleti tájakon jóval magasabb, akár 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: lepakol.
1: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
2: Ahogy az ilyenkor lenni szokott, már is nyílik a kalendárium a mai nap mellett, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres szeptember 10-e. Például 128 éve ezen a napon Erzsébet Sziszi osztrák császárné és magyar királyné a Genfi tópartján merénylet áldozatául esett, séta közben egy olasz anarchista támadta meg és szúrta le. A németek népszerű Sziszi hercegnője a Wittelsbach családból származó Miksa bajor herceg második leánya volt. Erzsébet hercegnő 1854-ben ment hozzá Ferenc József osztrák császárhoz. Szépségével és kedvességével nagy népszerűségnek örvendett. A családot ért tragédiák súlyos depressziót okoztak nála, amelyet hosszabb európai utazásokkal próbált enyhíteni. Nehezen viselte a szigorú bécsi udvari etikettet, ezért többnyire Korfun, az ottani kastélyban vagy Magyarországon Gödöllőn tartózkodott. 166 éve született Márkus Emília színésznő, az első magyar film főszereplője, Márkus József Budapest főpolgármesterének húga volt. 1901-ben készült az első magyar film, a Tánc című. Ebben szerepelt ő, ez még néma film volt. 82 éve látott napvilágot Pogány Judit, a mai napon Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, Koltai Róbert volt felesége, ismert filmjei a Legény anya, a Sose halunk meg, a Csini baba, de ő volt egyébként Vuk hangja is. 80 éve hunyt el Halasi Olivér, kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázó, úszó sportoló a mai napon. Ő tagja volt az 1932. évi Los Angeles és a 36. évi berlini olimpián aranyérmet nyert vízilabda csapatnak. Részese volt 31-ben a párizsi, 34-ben a magdeburgi, 38-ban a londoni Európa-bajnokságon elért győzelmeknek. 91-szeres válogatott volt, emellett úszásban is jelentős sikereket ért el. 31-ben Párizsban az 1500 méteres gyorsúszásban lett Európa-bajnok, később tucatnál is több országos bajnoki címet szerzett. Eredményeinek sportértékét külön növelte, hogy gyerekkori közlekedési baleset következtében egyik lába csonka volt. 1946-ban aztán a szovjet katonák gyilkolták meg. 78 éve született Charles Simonyi, magyar származású amerikai mérnök fizikus, aki a Microsoft egyik vezető fejlesztője volt, és kétszer járt az űrben. Eredeti neve ifjabb Simonyi Károly, apukája a Kossuth díjas dr. Simonyi Károly, egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki Egyetem elméleti villamossági tanszékének vezetője volt. A Microsoftnál a Word és az Excel, valamint az Excel megelőző multiplán fejlesztését vezette. Milliárdos amerikaiként jelentős mecénási tevékenységet folytat, nagy összegű adományokkal támogat különböző művészeti, tudományos és közművelődési programokat. Először 2007. április 7-től 21-ig, másodszor pedig 2009. március 26-ától április 8-ig járta a nemzetközi űrállomáson. 30 éve 1996-ban Michael Jackson hatalmas tömeg előtt adott koncertet a mai napon a budapesti Népstadionban, a History World Tour keretében először, és sajnos egyben utoljára járt Budapesten. 54 éve hunyt el Eckhart Tibor, tudós, diplomata, államférfi, kisgazdapárti politikus, országgyűlési képviselő, a két világháború közti magyar politika egyik vezető alakja volt. 13 éve, hogy nincs köztünk, Gurizs György, olimpiai bronzérmes, világbajnok, birkózó, edző. Ő 46-tól a Gunstie, 50-től a budapesti Honvéd versenyzője volt, 16-szoros magyar bajnok. 52-ben olimpiai bronzérmet szerzett, később világbajnok lett, 55-ben és 58-ban BB ezüstérmes, 63-ban bronzérmes volt. 1960-tól edzőként dolgozott a válogatott keretnél, később vezetőedző lett, majd a BVSC edzője. Felesége Pásztor Erzsébet világbajnok kézilabdázónő. És 4 éve hunyt el Bráda Tibor, Munkácsi Mihály díjas festőművész, a Magyar Festészet Napja alapítója, a Dunapart Alkotó Közösség művészeti vezetője. Festményei megtalálhatóak többek között a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében. Több intézmény üvegablakát készítette, ő maga a Dunaújvárosi Krisztus Király főtemplom festett ólomüvegablakainak tervezését tartotta

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindent tudtam meg a fővárosról a mai napon. Például újabb gyalogos barátfejlesztés készült el Budapesten, biztonságosabbá vált az átkelés a Margit körúton a szénatéri villamos megállónál, közölte a Budapesti Közlekedési Központ a BKK. A közlemény szerint a fejlesztés része az úgynevezett kiskorrekciós beavatkozások programnak, melynek célja, hogy új kisléptékű, gyorsan megvalósítható fejlesztésekkel, így gyalogos átkelőhelyek, középszigetek és kerékpáros infrastruktúra kialakításával, illetve azok átalakításával biztonságosabb és kényelmesebb legyen a közlekedés. A szénatéri fejlesztésnek köszönhetően a terület átláthatóbbá és biztonságosabbá vált, csökkentve a közlekedési kockázatokat. A bevásárlóközpont bejáratánál található átkelőnél is kényelmesebben és biztonságosabban lehet közlekedni. Neki kezdtek közben az elhagyatott épületek bontásának Rákos rendezőn, az angyalföldi kerületvezető bejelentése alapján. A romok elszállítását azonban még meg kell oldania a BKM-nek. A feladat ezzel még nem ér véget, az egy hónapig tartó munkálatokat követően a budapesti közművek, mint a terület tulajdonosa vállalta a romok elszállítását. Bízom benne, hogy ez haladéktalanul meg is valósul majd, mielőtt a környék illegális hulladék lerakóként kezdene funkcionálni, zárta a Facebook posztját Tóth József polgármester, aki több képet is közzétett a most zajló munkafolyamatokról. Sajnos újabb kolotkó szobrot loptak el a fővárosban, már több alkotásnak is nyoma veszett. A Liget Budapest közösségi oldalán számolt be arról, hogy a hétvégén az éjszakai órákban ismeretlenek eltulajdonították a Néprajzi Múzeum mellett álló alkotást. A bejegyzés szerint a térfigyelő kamerák rögzítették az esetet, a felvételek alapján pedig együttműködnek a hatóságokkal. A Néprajzi Múzeum mellett található Among Us című miniszobrot Kolotkó Mihály 2022. októberében helyezte el. Az alkotás egy gördeszkán guruló Sztálin csizmapárt ábrázol, amely az egykori Sztálin szoborra utal. Az elmúlt években több Kolotkó miniszobornak is nyoma veszett Budapesten. 2026 nyarán például a Dracula című alkotás tűnt el a Városligetből a Vajdahunyadvára mellől. Az eset kapcsán Kolotkó Mihály megerősítette, hogy a szobrot ellopták. Nem sokkal később a Margit szigetről is eltűnt a meditáló nyúl. A bronzalkotás mindössze néhány héttel a kihelyezése után augusztus 17-én tűnt el. Korábban a Süsű, a Sárkány és Bőrében, valamint a Magyar Sárga, vagyis Liza Simpson miniszobra is eltűnt a fővárosból. Egyik alkotás sem került még elő. Szeptemberben két újabb fővárosi kerületben kerül elő a pince és a padlás mélyén őrzött régi bútor, matrac vagy nagymama szőnyege. A budapesti lomtalanítás 2026-os következő szakasza már elkezdődött a 13. kerületben, majd szeptember 20-ától a 3. kerületben folytatódik. Van azonban egy fontos szabály, nem lehet a teljes kerületi időszak alatt bármikor kipakolni. A hegyvidéken egészen szeptember 14-ig tart a lomkikészítés, a kerület 7 körzetre oszlik más-más dátumokkal. A lomot mindig csak a saját címhez tartozó napon 18 óra után szabad az utcára tenni. A pontos időpontot a MOHU tájékoztatójában kell ellenőrizni. Szeptember 20-ától aztán Óbuda jön, a budapesti lomtalanítás a 3. kerületben folytatódik, ahol október 5-ig tart a kerületi lomkikészítési időszak. Óbudát 12 körzetre osztották, ezért itt is minden címnek meghatározott napja lesz. A szabály ugyanaz, a lomokat csak a címhez tartozó napon, este 6 óra után lehet kitenni. Lomtalanításkor olyan nagy a háztartásban feleslegessé vált tárgyak kerülhetnek az utcára, amelyek méretük miatt nem férnek a kukába. Ilyen lett például a régi bútor, matrac, szőnyeg, bőrönd, síléc vagy egy nagyobb használati tárgy. Nem lehet viszont a lomok közé tenni kommunális szemetet, papír, műanyag vagy fémcsomagolást, sittet és más építési törmeléket, földet, hamut, gumiabroncsot, síküveget, zöld hulladékot, textilt, valamint elektromos és elektronikai hulladékot. Veszélyes hulladékot szintén tilos kihelyezni. A MOHU azt is kéri tőlünk, hogy a megfelelő fahulladékot a többi lomtól elkülönítve rakjuk ki. A kupacot a lakóház előtt a gyűjtőjárművel jól megközelíthető helyre kell tenni, úgyhogy ne akadályozza a gyalogos és autóforgalmat. Úttestre, kerékpárútra vagy zöld területre lom nem kerülhet. A budapesti lomtalanítás 2026 áprilisa óta egy másik változtatást is behozott. A MOHU már nem külön szórólapon küldi a részletes értesítést, hanem a havi számlán az csatolt mellékletben, postai vagy elektronikus úton. Ebben szerepel a címhez tartozó pontos időpont és minden fontos kihelyezési szabály is. Budapest hagyományosan legkeresettebb kerületeiben esett vissza a legnagyobb mértékben a vevői érdeklődés az elmúlt egy évben. A legfrissebb adatok szerint a 14. kerület iránti érdeklődés 20%-ról 15%-ra esett, a 13. kerületé 25-ről 21-re, a 6. kerületé 19-ről 15%-ra. Hasonló mértékben csökkent az érdeklődés a 9., a 11. és a 7. kerület iránt is. A 7 vizsgált kerület közül egyedül a 2. kerületben nem történt érdemi elmozdulás, az érdeklődés így gyakorlatilag jogilag a tavalyi szinten áll. Minél népszerűbb és drágább volt egy kerület egy évvel ezelőtt, most annál nagyobbat esett a kereslet iránta. A második kerület ez alól kivétel, mert ott a vevői kör összetétele nem változott annyira, mint másút, mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. A jelenség szorosan összefügg azzal, hogy az elmúlt egy évben tartósan megnőtt az első lakásokat vásárlók aránya a fővárosi piacon, miközben a korábban meghatározó befektetői kereslet visszaszorult. Az első lakásukat vásárlók árérzékenyebbek, kevésbé engedhetik meg maguknak a legdrágább népszerű kerületeket, tette hozzá Szegő Péter. Ez a réteg most inkább a megfizethetőbb, korábban kevésbé keresett kerületek felé fordul. Ez látszik most a drágább városrészek visszaeső érdeklődési mutatói. A legnagyobb visszaesés a 14. kerületben történt, ott az érdeklődés több mint 5% ponttal esett, miközben a piac egészen a keresletindex csak a nyári szezonális szint körül mozgott. A 6 érintett kerületben átlagosan 3,6% ponttal csökkent az érdeklődés. A legkeresettebb kerületek tehát a piaci átlagnál is nagyobb mértékben vesztettek vonzerejükből. Presser Gábor 8 estén át játszik a Budapest Kongresszusi Központban jövőre január 8-a és 17-e között, és 3 teljesen különböző műsort, több mint 70 dalt fog előadni. A dalszerző előadó Munkakönyv címmel novemberben több részes lemezkiadványjal is jelentkezik a tervek szerint. 6 évtizedes munkám során sokaknak írattam Zsoktalt, Sokfélét. Egy szerző előadó pályájának ezen a szakaszán egy 2 órás koncerten már nem tudja eljátszani azokat a dalokat, amelyeket mindenképpen szeretne megmutatni, innen a sorozat ötlete. 2 éve a megvalósítás közelében voltam, de nem tudtam összehozni, most úgy néz ki sikerül. 3 féle műsorral, 70-75 dallal, 8 koncertet adok 10 nap alatt, ami számomra minden értelemben izgalmas vállalkozás, mondta Presser Gábor. Mint kifejtette, az első 3 este címe Hódolat a női hangnak. Ez a műsor nem csak női hangok által inspirált dalaiból áll, csak nem 6 évtized munkáiból merítve, a színpadon általam szeretett és csodált énekesnőkkel, mint mondta. Biztosan ott lesz közöttük Falusi Marian, Olái Bolya, Ruzsa Magdi és Szena. Nagy egyéniségek, különleges énekesnők ők, mindeközben szakmai életükben így úgy akarva akaratlanul fontos a rivalizálás. Erre a 3 estre velem egy zenei társulást, egy társulatot alapítanak, fogalmazott a zenész. Január 12-én és 13-án pedig egy zongora estet ad Presser Gábor a BKK-ban, Dalok a szívről címmel. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm szerint. Manna Morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. szeptember 10-e van, csütörtök 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Biztonságosabbá tették a gyalogos közlekedést a Szénatéren. A felújítás előkészítéséről dönthetnek az Erzsébet kilátónál. Lassul a lakásárak emelkedése Budapesten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Újabb gyalogos barát közlekedési fejlesztés készült el Budapesten. A Szénatéren a Margit körúti villamos megálló környezetében alakították át az átkelést, hogy biztonságosabbá és kényelmesebbé tegyék a gyalogosok közlekedését. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a munkálatok eredményeként átláthatóbbá vált a terület, és csökkentek a közlekedési kockázatok. A fejlesztés a közeli bevásárlóközpont bejáratánál található gyalogos átkelőhelyet is érintette, ahol szintén könnyebbé és biztonságosabbá vált az átkelés. A beruházás a BKK úgynevezett kis korrekciós beavatkozások programjának részeként valósult meg. Ennek keretében olyan kisebb léptékű, gyorsan kivitelezhető változtatásokat hajtanak végre a főváros különböző pontjai.

0: pontjain, amelyek javíthatják a közlekedés biztonságát. A program részeként egyebek mellett új gyalogátkelő helyeket és középszigeteket alakítanak ki, valamint a kerékpáros infrastruktúrát is fejlesztik vagy átalakítják. A szénatéri beruházással elsősorban a gyalogosan közlekedők számára tették biztonságosabbá a Margit körút érintett szakaszát. 100 millió forintot fordíthatnak a február óta zárvatartó Erzsébet kilátó felújításának előkészítésére. A hegyvidéki önkormányzat a kerület lakóit kérdezte meg arról, mire költsék a tavalyi költségvetés megmaradt forrásainak egy részét, a választható fejlesztések között pedig a Jánoshegyi műemlék átfogó műszaki vizsgálata is szerepelt. Az Erzsébet kilátót idén februárban életveszély miatt határozatlan időre lezárták. A szakértői vizsgálatok szerint a torony egyik csaknem 100 éves statikai problémája miatt a csapadékvíz nem tud megfelelően elvezetődni. A falakba beszivárgó nedvesség az évtizedek során jelentősen károsította a mészkő, homokkő és tégla szerkezeteket. A jelenlegi állapot szerint a kilátó megmentéséhez az építmény egy részét vissza kell bontani, majd újjáépíteni. A teljes rekonstrukció költsége meghaladja a 12. kerületi önkormányzat lehetőségeit, ezért elsőként egy részletes vizsgálatra lenne szükség. Erre 100 millió forintot különíthetnek el, amelyből a későbbi műszaki terveket megalapozó felméréseket finanszíroznák. Ezek alapján lehet majd pontosabban meghatározni a felújítás költségeit, és megkezdeni a szükséges további források felkutatását. A Jánoshegy 527 méter magas csúcsán álló Erzsébet kilátó Budapest egyik legismertebb műemléke. Sulek Frigyes tervei alapján 1908-ban kezdték el építeni, és 1910. szeptember 8-án nyitották meg a nagy közönség előtt. Az épületet Erzsébet királyné Sziszi emlékére nevezték el, aki 1882-ben maga is járt a Jánoshegyen. A több mint 100 éves kilátó évente mintegy 1 millió látogatót fogadott, lezárása óta azonban már több mint fél éve senki nem mehet fel a toronyba. A mostani döntés még nem magáról a felújításról szól. A 100 millió forintos keretből annak műszaki előkészítése és az épület állapotának átfogó feltérképezése kezdődhetne meg. Ennek eredménye határozhatja meg, hogy milyen munkákra és mekkora összegre lesz szükség ahhoz, hogy az Erzsébet kilátót később ismét megnyithassák a látogatók előtt. Lassul a lakásárak emelkedésének üteme Magyarországon, Budapesten pedig augusztusban már enyhe havi árcsökkenést mértek. Az ingatlan.com lakásárindexe szerint országosan 11,5%-kal, a fővárosban 6,7%-kal kerültek többe a lakóingatlanok, mint egy évvel korábban. Júliushoz képest országosan 0,6%-kal emelkedtek az árak, Budapesten viszont 0,1%-os csökkenést mértek. A fővárosi lakásdrágulás éves üteme is jelentősen mérséklődött, tavaly augusztusban még több mint 21%-os növekedést mértek, mostanra ennek nagyjából a harmadára lassult az áremelkedés. Szeptember elején a budapesti használt lakások és házak medián négyzetméter ára 1.410.000 forint volt, ugyanannyi, mint egy hónappal korábban. Jelentős különbségek vannak ugyanakkor a kerületek között, az első, a második, a 12. és az 5. kerületben 1.770.000 és 2.030.000 forint között alakult a négyzetméterenkénti medián ár. A 13. kerületben 1.620.000, a 11. kerületben pedig 1.640.000 forintot mértek. Országosan jelenleg azokban a térségekben emelkednek gyorsabban az árak, ahol korábban alacsonyabb szintről indult a piac. Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon például 15% feletti éves drágulást mértek. A megyeszékhelyeken ugyanakkor szeptember elejére 881.000-ről 877.000 forintra csökkent a használt lakóingatlanok medián négyzetméter ára. A megyeszékhelyek közül továbbra is Debrecen a legdrágább, valamivel több mint 1 millió forintos négyzetméter árral. Szegeden 980.000, Székesfehérváron 953.000 forint körül alakult az érték, míg a legolcsóbb Salgótarján volt 309.000 forintos medián négyzetméter árral. Az ingatlanokkal foglalkozó portál várakozásai szerint az idén 130-140.000 lakás adásvétel történhet Magyarországon, és 2027-ben is hasonló forgalomra lehet számítani. A szakértők szerint az áremelkedés lassulása és a jövedelmek növekedése együttesen valamelyest javíthatja a lakások megfizethetőségét a következő időszakban. Több buszmegállót is akadálymentesítenek Budakeszin, hogy a közösségi közlekedést a mozgásukban korlátozott utasok is könnyebben és biztonságosabban használhassák. A fejlesztéseket azoknál a megállóknál végzik el, amelyek átalakításának szükségességét korábban a Volánbusz jelezte az önkormányzatnak. Elsőként a Szőlőskert Szürkebarát utcai buszmegálló akadálymentesítése készül el. Ezzel párhuzamosan már a fő utcán, a Városházával szemközti megállónál is dolgoznak, ahol a munkálatok a végéhez közelednek. A fő utcai megállónál már csak a díszburkolat kialakítása van hátra. A fejlesztések következő helyszíne a Szanatórium utcai buszmegálló lesz, amelyet szintén akadálymentessé tesznek a közeljövőben. A budakeszi önkormányzat közlése szerint a beruházások célja, hogy a város közösségi közlekedési megállóit minél többen önállóan, biztonságosan és könnyebben tudják használni. Másodszor is megrongálták a hajléktalan nőkről szóló budapesti kiállítást. Idő előtt bezárják a pesti alsó rakparton látható hajléktalan nők történeteit bemutató szabadtéri kiállítást, miután rövid időn belül másodszor is megrongálták. A Beszélő képek hajléktalan nők hangja című tárlat képeit szeptember 5-ére virradóra leszaggatták, több alkotást pedig össze is törtek. A kiállítást eredetileg szeptember 6-áig lehetett volna megtekinteni az Antal József rakparton. Az első rongálás után azonban a szervezők úgy döntöttek, hogy szeptember közepéig meghosszabbítják a nyitvatartását. A mostani jóval nagyobb károkat okozó eset után viszont már nem állítják helyre ismét a tárlatot, így az a tervezetnél korábban bezár. A szabadtéri kiállítás augusztus 24-én nyílt meg, és olyan fényképeket mutatott be, amelyeket hajléktalan nők készítettek. A tárlat célja az volt, hogy az érintettek saját szemszögükből mesélhessenek életükről, és a hajléktalanság mögött meghúzódó személyes történeteket is megismerhesse a közönség. A Nemzetközi Erasmus Plus projekt keretében létrejött kiállítás többek között a hajléktalansághoz vezető veszteségekre, a családon belüli erőszak következményeire, valamint a kitartás és a közösség szerepére is felhívta a figyelmet. A tárlat egyik különlegessége éppen az volt, hogy nem kívülállók mutatták be a női hajléktalanságot, hanem maguk az érintett alkotók meséltek saját tapasztalataikról. A kiállítást már két nappal a megnyitása után, augusztus 26-án is megrongálták. Akkor több képet letörtek, a kiállítás paraványai közül pedig többet eltörtek vagy meghajlítottak. A szervezők ezt követően helyreállították a tárlatot, a második rongálás után azonban úgy döntöttek, már nem nyitják meg újra. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek. Idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton, nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kult szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő alkotótársává válik? Bagyko Robert Kevin Crew című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Car című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket? Hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána? Hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében? A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá. Az élet kíméletlenül halad előre, a város pedig fejlődik és változik. Ez pedig maga után vonja, hogy bizonyos dolgok, így például szakmák is megszűnnek. A Villa Budapest összegyűjtött párat azok közül a foglalkozások közül, amelyek már rég eltűntek Budapestről. Ilyen például a Rikkancs találó nevű foglalkozás, amit elsősorban fiatalok műveltek. Mozgó utcai újságárusok voltak ők, akik portréjukat a frissen a nyomdából érkezett hírlapot kínálták nagy és érces hangon kiabálva. A Rikkancs a régi jórészt fekete-fehér magyar filmek állandó és mindig névtelen mellékszereplője volt. Mivel állandóan az utcán tartózkodott és mindent látott és megfigyelt, így érdemes volt hozzáfordulni és tőle érdeklődni az utcai történések kapcsán, például ha valakit követtünk, aki egy sarkon befordulva eltűnt az orrunk elől. A szakmát a rendszerváltást követően próbálták feléleszteni, és úgy tűnt menni is fog, bár az új idők Rikkancsai már nem kiabáltak, csak osztogatták a megvásárolt újságot. A nyomtatott sajtó eladásainak visszaesése miatt viszont egyre inkább odafogyottá vált szerepük, a Rikkancsok alkalmazása luxus lett fel. Esleges kiadás. Aztán ott vannak a cipőpucolók. E szakma megszűnésének időpontját szinte napra pontosan tudjuk, és nem is történt annyira régen. Még a bulvár sajtó is megírta, amikor Zalai András, az ország utolsó cipőtisztító kisiparosa, aki a Marriott szálló vendégeinek cipőjét tisztította, 2009. januárjában letette a cipőkefét. Mai szemmel nézve a cipőpucoltatás amolyan úri huncutságnak, nagyzolásnak tűnik, pedig igazából hajdan praktikus dolognak számított. Ha az egész nap elfoglaltságokkal, ügyek intézésével, ide-oda lótás futással telt, időnként nem ártott javítani javítani az outfitem, például azzal, hogy a poros koszos cipőnket fényesre súviszkoltattuk, bár az utolsó cipőpucoló egy szállodából ment nyugdíjba, alapvetően ez is utcai foglalkozás volt. Aztán itt van a szódás. Mentes vagy bubis, kérdezi manapság az eladó, ha valahol megállunk vizet venni. Ám voltak idők, amikor az ásványvíz még nem számított általánosnak, ugyanis a csapvíz és a buborékos szikvíz, például a bor mellé fröccsbe közül lehetett választani. Utóbbit a szódások árulták a lovas kocsijukról. Járták a várost, és hangosan kiabálva jelezték, hogy megérkezett a legújabb adag. A szódások kapcsán mindenképpen meg kell említeni a mondást, veri, mint szódás a lovát. A századfordulón született, és sajnos abból az okból, hogy a szódások általában nem bántak jól a hátasaikkal, pedig egy szódás számára a ló jelentette a legnagyobb értéket, pláne ha erős, kitartó, fegyelmezhető és tanulékony volt a jószág. Sok mindent meg kellett tudniuk, bele kellett tanulni a teljes vízkihordási folyamatba, de tudták azt is, hogy hol kell megállni és mikor kell elindulni. Azért is szükséges volt ez, mert előfordult, hogy a be nem tört ló megvadult és nekiindult, ám közben borult a szekér, és összetört a sok-sok üveg szódás víz. A szenes emberek sem láthatóak már Budapest utcáin. Voltak olyan, nem is olyan távoli idők, amikor szénnel fűteni legalább annyira általános dolog volt egy háztartásban, mint manapság a központi fűtés. Akár csak a szódát, ugye a szenet is lovas kocsival vitték, később pedig teherautóval. Aki még emlékszik Palásti György 1979-es Égig érő fű című filmjére, abban az egyik fontos szereplő, akit Újlaki Dénes formált meg, pont egy szenes ember, az pedig hosszú időre szállóigévé vált a filmből, hogy mielőtt a főös kisfiú, Misu, lecsúszott a szenes pincébe a széncsúszdán, azt kiáltotta, hogy biztosan elkapják őt lent, hogy jön a szén, csúszik. Bár a rámszakadék és a holdvilágárok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Vilá Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A Remete szurdok az első állomás, ez a Budai hegység második kerületi részén található, az Ördögár időszakos patakja által kivájt, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény főlátványossága a szabadon látogatható Remete barlang. Különlegessége a szurdok végén, Remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdok völgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útba ejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert sziklaegyüttes, a szurdokon Zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdak nagyjából 1,5 kilométeres útvonalát a Dera patak válta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdőanyai tanösvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található Ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben. Készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félreeső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképet árul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló baljós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Annavölgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát.

0: Budapest Update.
1: Szeptember 18 és 20 között ismét bejárhatjuk a Rákosszent Mihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákosszent Mihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy gépházból és egy 10 000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt, az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosították. A teljes program ezúttal is 30 perces. Egy körülbelül 10 perces Budapest vízellátását bemutató előadást követően lehet lesétálni a medence térbe. Az egyéni látogatókat szeptember 18-án pénteken délután 2 és 15 óra 40 között, szeptember 19-én és 20-án pedig 9 és 15 óra 40 között várják, míg péntek délelőtt iskolai csoportok érkezhetnek. A belépőért 14 éves kor felett kell fizetni, 14 éves vagy annál fiatalabb diákigazolvánnyal rendelkező gyerekek számára díjmentes jegyet kell váltani. Mi történik, ha egy forgalmas metró aluljáró üres üzlethelyisége kortárs kiállító térré változik? A Tekintet című csoportos tárlata Móricz Zsigmond körtéren arra hívja fel a figyelmet, hogyan nézzünk a női testre, milyen társadalmi normák alakítják a nézőpontunkat, és mely tapasztalatok maradnak gyakran láthatatlanok. A kortárs művészet ezúttal nem egy megszokott galéria térben várja a látogatókat. Szeptember 25-ig a Móricz Zsigmond körtér metró aluljárójának egyik üres üzlethelyisége alakul ideiglenes kiállító térré, így a Tekintet olyan városi közegben jelenik meg, ahol naponta több ezer ember fordul meg. A három külön helyiségben megvalósuló tárlat tematikailag összefüggő, mégis eltérő nézőpontokból közelít a női kiszolgáltatottság kérdéséhez. Az egyik réteg a női test ábrázolását és tárgyasítását vizsgálja, majd a kiállítás a személyes és a kollektív tapasztalatok felé tágítja a fókuszt. A harmadik tér a patriarchális rendszer működését, annak társadalmi és politikai beágyazottságát helyezi középpontba. A három nézőpont együtt azt járja körül, hogy mennyire nem semleges az, ahogyan nézünk. A társadalmi normák és elvárások ugyanis már jóval azelőtt formálhatják a tekintetünket, hogy tudatosítanánk magunkban, miért látunk valakit vagy valamit éppen úgy, ahogy. A kiállítás a harmadik műszak kortárs vizuális művészeti kollektíva szervezésében valósul meg. A kollektíva célja, hogy a vizuális művészet eszközeivel olyan nyilvános, gondolkodásra ösztönző tereket hozzon létre, amik a női test és a női lét társadalmi, kulturális és jogi meghatározottságára irányítják a figyelmet. A harmadik műszak elnevezés az alkotásra fordított időre utal, arra az időre, ami gyakran csak a megélhetést biztosító munka és a háztartási feladatok után marad. Ez a maradék idővállat az alkotás, a kísérletezés és a kritikai gondolkodás terévé. A Tekintet kiállításon Antalka Zsófia, Cene Márta, Farkas Alíz és Kállai Eszter, Ivádi Holli, Kudela Gréta, Kaciba Andi, Kmetyó Anna Mária, Setényi Anna Eszter, Simon Zsuzsi, Széchenyi Szemerédi Judit és Turi Lili munkái láthatóak. A kurátorok Antman Kira és Ivádi Holli.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna
3: Morzsa. AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Esős, hűvös időre számíthatunk, még nincs előrelépés a Benes dekrétumok ügyében, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitás kérdések szakértői szintű előkészítésében, ám erre még nem került sor. Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatokban mindaddig nem lehet tovább lépni, amíg nem születik megnyugtató megoldás a sérelmes ügyekben, és bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is érdeke ezekre a kérdésekre megoldást találni. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a Honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte. A paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja a feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Bevásárlóközpontot lőtt az orosz tűzérség a kelet-ukrajnai Pavlohrádban. A támadásban 4 meghaltak, és több mint 60 megsebesültek. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek.
0: Időjárás.
4: Több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is, a szél olykor megerősödhet, csak délutánra enyhül majd az idő. A hajnali 12-18 fok után napközben 25 fok lesz. A keleti tájakon jóval magasabb, akár 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
5: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
5: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy, lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Könyvbemutató itt a Mannán. A vendégem Molnár Éva, illatterapeuta és coach, a láthatatlan gyógyító, az illatok terápiás ereje című könyv szerzője. A könyvet is ünnepeljük, illetve az illatokat is ezzel a beszélgetéssel. Szia Évi, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, sziasztok!
1: Na, kezdjük azzal, hogy mit is csinál egy illatterapeuta, aminek van egy fancy-bb elnevezése, amit úgy hívnak, hogy olfaktív terapeuta. Na, mit jelent ez?
2: Az olfaktív terápia tulajdonképpen a szaglás segítségével végzett lelki blokkoldás. Ez tulajdonképpen az aromaterápia és a pszichoterápia házasságából jött létre ez a módszer. És nagyon finoman, intenzíven lehet vele emlékeket, traumatikus élményeket előhívni, és ennek segítségével ezeket oldani, illetve ezeknek a lelki terheit feloldani.
1: Hogyan tud ez összekapcsolódni? Miért ilyen fontos a szaglás? Miért ilyen fontosak az illatok? Hiszen azt tudjuk, hogy amint megérzünk egy illatot, én például a mai napig meg tudom mondani, hogy ez bölcsi illat. A bölcsödébe volt ilyen illat, az óviba volt ilyen illat, a nagymamának ilyen illata volt. Az unokahúgaim azt mondják, amikor találkozunk, hogy átviszek nekik egy pulcsit, mert fáznak, amikor itthon vannak Magyarországon, mert sajnos Franciaországban élnek, hogy ennek keri illata van. És azonnal megjelenik sok-sok évnyi emlék. Ez hogyan működik? Miért ilyen fontosak az illatok?
2: Ez így van, a szaglásunk az egyik legősibb érzékszerzünk, és ennek evolúciós okai vannak, hogy a fajfenntartást és a túlélésünket segít biztosítani az, hogy az illatok, illetve a szagok a szaglás segítségével közvetlenül az agyunknak olyan területeire jutnak, amik egyrészt az érzelmeket, az emlékeket tárolják, illetve nagyon szorosan kapcsolódik azokhoz a területekhez is, amik a rögzült viselkedési sémákat, illetve az ösztönös reakciókat irányítják. Úgyhogy abban a pillanatban, amikor megérzünk egy illatot, azok az emlékek, azok az élmények, tapasztalatok komplexen, képekkel, érzésekkel, mindennel együtt felszínre jönnek. Amikor megérezzük az illatot, akkor ez egész egy ilyen csomagban a felszínre tud kerülni, bármennyire mélyen is el vannak temetve, vagy bármennyire is régen történtek ezek az élmények, tapasztalatok. Úgyhogy ennek ez az oka. És ha belegondolunk, akkor például a túlélésünket olyan módon tudják segíteni az illatok, szagok, hogyha megérzel egy rossz illatot, akkor nyilván nem fogsz közel menni hozzá, nyilván nem fogod megkóstolni, nem fogod megenni, nem fogsz abból fogyasztani, vagy nem mész be egy terembe, vagy egy helységbe, ahol kifejezetten büdös van, mert a szervezetünk így védekezik ez ellen a számunkra veszélyes, vagy kellemetlen hatások ellen. Hogyha az érzelmi részét nézzük, akkor, vagy a fajfenntartás részét például, akkor ugye a párválasztásban is nagyon nagy szerepet játszanak az illatok, hiszen úgy vagyunk kitalálva, hogy azok iránt, az egyedek iránt érzünk vonzalmat, akik tőlünk eltérő genetikai koktélval rendelkeznek, és azért olyan illatot, olyan feromonszerű vegyületeket bocsátanak ki, amik számunkra őket vonzóvá fogják tenni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog.
1: Hogyan tudja a blokkjaimat, a nehézségeimet, az elakadásaimat oldani az illat?
2: Többféleképpen is. Az egyik például pont az emlékeket, érzéseket előidéző tulajdonsága, amit te is említettél, hogyha én megérzek egy olyan illatot, ami egy korábban eltemetett emlékhez kötődik, akkor ugye az nagyon intenzíven fog a felszínre jönni. És ennek segítségével tudjuk ezeket a traumatikus élményeket vagy tapasztalatokat feldolgozni. Például, hogyha neked egy illathoz, mondjuk nem tudom, egy levendulás öblítőhöz egy traumatikus élményed fűződik, mert ezt az illatot érezted akkor, amikor valami rossz dolog történt veled, akkor ennek az illatnak a segítségével ezt fel tudjuk idézni, ezt az emléket, és különböző technikákkal, főként imaginációs technikával ezeket fel tudjuk oldani, illetve ki tud jönni az az érzelmi teher, ami ehhez az illathoz kötődik. Ami ennek az érdekessége, hogy az olfaktív terápiában azokkal az illatokkal dolgozunk, amiket elutasítunk, mert azokat az illatokat, amikhez nekünk rossz, traumatikus élményeink kötődnek, azokat azért a későbbiekben el fogjuk utasítani, hiszen így védekezik a szervezetünk az ellen, hogy ezek az élmények, ezek az emlékek folyamatosan újra előjöjjenek, és szembesüljünk velük.
1: Évi, hogyan tudunk minden illatot prezentálni egy ilyen terápia során? Pontosabban nem mi, hanem te, a szakértő, a terapeuta, hiszen a világ összes illatát nem tudjuk felvonultatni, és plusz ugye nyilván akkor adódik a kérdés, hogy ezeket meg kell szaglásznom beszélgetés közben?
2: Igen, ezeket szaglászni kell beszélgetés közben, de nem vonultatjuk fel a világ világ összes illatát. Amikor jön hozzám egy kliens egy témával, akkor a témájához én ajánlok neki 4-5 olyan illatot, amit megszagol, és ebből a 4-5-ből fogja ő kiválasztani azt az illatot, amit a leginkább elutasít, amit a legkevésbé szeret, és egy olyat, ami kifejezetten jó hatással van rá, és ezzel a két illattal fogunk dolgozni a terápiában.
1: Hogyha az illatokkal dolgozunk, akkor nyilván emlékekkel is dolgozunk, és valahogy azok mindig kapcsolódnak ízekhez is.
2: Ez így van, nagyon szorosan összekapcsolódik a két érzék tulajdonképpen. Ezért is van egyébként az, hogyha valakinek például vagy valamilyen sérülés, vagy valamilyen betegség, fertőzés, akár a COVID kapcsán elveszti a szaglását, akkor az ízérzékelése is majdhogy nem teljesen elvész. Ez a két érzék ez nagyon szorosan összekapcsolódik. Én a terápiában csak az illatokkal dolgozom, az ízlelésen nem. Kivéve akkor, amikor arról van szó, hogy anozmiát szeretnénk helyreállítani, ami a szaglásvesztést jelenti, akkor igen, mert akkor kifejezetten a terápiához hozzátartoznak olyan ízek, amik segítik a szaglás visszahozatalát, vagy visszaállítását.
1: A műsor vendége Molnár Éva, egyrészt illatterapeuta, vagyis olfaktív terapeuta, viszont másrészt Szöll a láthatatlan gyógyító, az Illatok terápiás ereje című könyv szerzője, és most a könyvet is ünnepeljük meg, hát nyilván az illatokat is, és még mielőtt a könyvről és annak a szerzői folyamatairól beszélgetnénk, a következőkben egy kicsit beszélgetünk erről a bizonyos ízlelés, de főleg a szaglásvesztésről, ami ugye a Covid után nagyon sok mindenkinél így maradt. Hogyan lehet ezt az illatokkal gyógyítani? Ezzel folytatjuk majd.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Molnár Éva, coach és illatterapeuta, vagyis olfaktív terapeuta, illetve a Láthatatlan gyógyítóhoz illatok terápiás ereje című könyv szerzője, és még mielőtt magáról a könyvről és annak a szerzői folyamatáról elkezdenék beszélgetni, egy kicsit kérlek, Évi, hogy mesélj a szaglásvesztés gyógyításáról, vagy visszahozataláról. Ugye a Covid után nagyon sok mindenki veszítette el a szaglását, és az ízlelését is, de főleg a szaglását.
2: Igen, sajnos ez sokaknál egy maradandó problémaként jelentkezik. Nagyon fontos tudni, hogy az ízlelést, illetve a szaglást akkor lehet visszaállítani, hogyha nem telt még el a szaglásvesztés óta olyan nagyon sok idő, néhány hét, esetleg egy-két hónap, de utána sajnos már nehezebb. Ami a legérdekesebb a dologban, hogy ugye nem csak a Covid miatt léphet ez fel, bármilyen sérülés kapcsán, és nekem nem olyan régen volt egy kliensem, aki elesett a fürdőszobában, és beütötte az arcát a kád szélébe, és ennek következtében lépett fel nála a szaglásvesztés. Ehhez egy német szülorgégész terapeuta dolgozott ki egy aromaterápiás módszertant, ami arról szól, hogy hétféle illatot kell szagolgatni rendszeresen, kúraszerűen reggel és este, különböző feljegyzéseket kell készíteni az illat észlelésével kapcsolatban, és ezek tudnak abban segíteni, hogy kicsit edzik a szagló idegeket, és ezek tudják segíteni a szaglás visszaállítását. Ez a kúra egyébként nem garantál visszaállítást, tehát nem tudjuk garantálni, hogy biztosan vissza fog állni a szaglás, de hogyha nem telt el még olyan nagyon sok idő a szaglásvesztés óta, akkor erre jó esély van.
1: No, és akkor beszéljünk a könyvről, hogyan, pontosabban nem is csak a könyvről, hanem arról, még mielőtt a könyvről elkezdenénk beszélni, hogy hogyan lettél te illatterapeuta?
2: Én coachként kezdtem el dolgozni még a 2000-es évek elején, vállalatoknál dolgoztam, felső, közép és alsó szintű vezetők munkáját támogattam, és az ő kérdéseik kapcsán kezdtem el egyre inkább azzal foglalkozni, hogy hogyan lehet őket más területen is segíteni, hiszen nagyon sokaknál felmerült a stressz megfelelő kezelése, illetve a munka-magánélet egyensúlynak a kialakítása. És ez vezetett el tulajdonképpen oda, hogy elindítottam első körben a life coaching praxisomat, és az itt felmerült kérdések vittek még tovább, különböző érzelmi blokkoldó technikákat tanultam, és így találkoztam egyébként az aromaterápia lelki hatásaival is. És annyira megfogott ez a téma, mert mindig is nagy rajongója voltam az illatoknak, nagyon szeretem őket használni is. Úgyhogy ez a téma annyira megfogott, hogy elkezdtem kutatni, hogy hol lehetne megtanulni azt a módszertant, ami lehetővé teszi a lelkünk ápolását, gyógyítását az illatok segítségével, és így jutottam ki Franciaországba, ahol először egy természetgyógyász alapképzést végeztem el aromaterápiás fókusszal, utána pedig Aix-en-Provence-ban az olfaktoterápia kidolgozójánál tanultam meg magát az olfaktív terápiát, hogy hogyan tudjuk az érzelmi blokkokat oldani az illatok segítségével. Ez 2018-ban volt, és utána következő évben kiköltöztem Franciaországban, hogy minél közelebb legyek az illatokhoz, és minél alaposabban tudjam tanulmányozni az illatos gyógyítást.
1: Gyakorlatilag te megtaláltad a sorsodat ott a növényekkel és az illatokkal.
2: Igen, ez így van szerencsére.
1: Mennyire gyakori ez, hogy ezt használják terápiáknál, és mennyire gyakori itthon, illetve mennyire gyakori nyugaton, a tengeren túlon, vagy akár Franciaországban?
2: Ennek a módszernek az ismertsége Magyarországon még elég az elején jár. Az aromaterápiát már nagyon sokan használják szerencsére, és az aromaterápiának a lelki oldalát is, ami azt jelenti, hogy diffúzorban lehet például illóolajokat párologtatni, vagy masszázsolajba keverni kifejezetten az idegrendszer megnyugtatása, a szervezet harmonikus működésének a helyreállítása céljából. Az illatterápia az sokkal tovább megy ennél, és ez a fajta módszer, vagy ez a módszertan Magyarországon még kevéssé ismert, úgyhogy ezért is írtam a könyvet. Franciaországban ez sokkal elterjedtebb, ott azért benne van jobban a mindennapokban, hogy használjuk az illatokat kimondottan az érzéseink harmonizálására. Illetve ami nagyon érdekes, hogy Franciaországban az egészségügyi intézményekbe is már belépett az illatos gyógyítás. nagyon-nagyon sok helyen használják, például a geriátrián, vagy különböző olyan osztályokon, ahol zavartabb betegeket kell megnyugtatni, vagy lecsillapítani, például az éjszakai bolyongásaikat. Idős otthonban szokták használni az olyan osztályokon, ahol az idős betegek zavartak éjszaka, és sokat vándorolnak, vagy nagyon izgatottak tudnak lenni akár bizonyos helyzetekben. Úgyhogy itt például sikerrel alkalmazzák, illetve ami számomra az egyik legérdekesebb volt, hogy belépett az onkológiára is, ahol kimondottan a kemoterápiás kezelések kapcsán felmerült szorongást, illetve emésztési panaszokat tudják az illatok segítségével csökkenteni, illetve enyhíteni. És ami kifejezetten érdekes, és elsősorban a szaglás speciális működésére alapszik, az az, hogy most már a neurológián is különböző agyi traumát szenvedett betegeknél használják a memória, az emlékezet visszaállítására, illetve a fáziás betegeknek a kezelésében tudja segíteni az elfelejtett szavak, illetve a megromlott beszédkészség helyreállítását. És ami nagyon érdekes, hogy az Alzheimer-kór kezelésében is elkezdték már alkalmazni az illatokat. Természetesen nem tudja meggyógyítani, de az állapotromlást például nagyon, nagyon jó eredményekkel tudja lassítani az illatos terápia.
1: A műsor vendége Molnár Éva, aki coach és egyben illatterapeuta, vagyis olfaktív terapeuta. Az illatokról beszélgetünk, illetve Éva könyvéről, a Láthatatlan gyógyító, az illatok terápiás ereje című könyvről. És akkor most jön majd az a következőkben, hogy pontosan miről is szól a könyv, hogyan lehet összefoglalni ezt a sok-sok tudást egy könyvben, és hogyan tud segíteni nekünk, hétköznapi embereknek a napjainkban a problémáinkkal. Ez a könyv, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Molnár Éva, kócs és illatterapeuta, akinek a láthatatlan gyógyító az illatok terápiás ereje című könyvéről is beszélgetünk. Eddig az illatokról beszélgettünk, az illatterápiáról beszélgettünk, és egy kicsit Évi is bemutatkozott, hogy lássuk azt, hogy hogyan indult el az ő életútja az illatok felé. Hogyan született meg a könyv, Évi?
2: A könyvem úgy született, hogy azzal szembesültem, hogy én nagyon mélyen beleástam magam az illatos gyógyítás módszertanába, de akárhányszor elmondtam valakinek, hogy ezzel dolgozom, csak néztek rám kerek szemekkel, hogy jó, oké, ez tök jó, de miben más ez, mint az aromaterápia. És azt gondoltam, hogy megérdemel egy könyvet, hogy ennek a két egyébként nagyon finom és nagyon hatékony terápiás eszköznek a különbségeit bemutassuk, illetve megmutassam azt, hogy pontosan az olfaktív terápiát mire és hogyan tudjuk használni, mire kell figyelni, hogyha ezt az eszközt szeretnénk a jó közérzetünk helyreállításában használni. Úgyhogy ez volt a legfontosabb motivációm.
1: Amikor a könyv elkészül, akkor van nyilván egy eufória, akkor van ott egy megszületett gyermek, de van egy projektnek vége is. Maga a könyvnek a születése, az nyilván egy sokkal mélyebb folyamat, mint pusztán az, hogy az ember az összegyűjtött információit és a tapasztalatait leírja. Ez hogyan alakult nálad?
2: Nálam nagyon, nagyon érdekes volt ennek a születése, mert én nem csak magáról a módszerről szerettem volna írni, hanem ha már Franciaországban élek, és az illatos gyógyítás hazájában, akkor szerettem volna bemutatni azt a folyamatot is, ahogyan megszületett az illatterápia, ahogyan megszületett az aromaterápia, hogy milyen több évszázados tudás és hagyomány van-e mögött, és ennek az integrálása volt nekem nagyon fontos, hogy be tudjam azt is mutatni, hogy ez a módszer ez nem a semmiből jött létre, hanem nagyon-nagyon régre visszanyúló hagyományokon alapszik. Tulajdonképpen abból az időből származik az illatos gyógyításnak a koncepciója, amikor még az ókorban, középkorban nem vált el egymástól a parfümkészítés meg az illatos gyógyítás, illetve a gyógyítás. És ezt szerettem volna bemutatni még a módszer mellett, hogy meg legyen idézőjelbe téve ágyazva neki, hogy tudjuk, hogy ezt hova helyezzük el a gyógyítóeszközök palettáján.
1: Ez azt is jelenti, vagy jelentheti, hogyha az ember egy kicsit tudatosabban választana magának illatot, akkor gyógyítaná nap 24 órájában magát, hogyha nem a 24-ben.

0: használták akár parfümként, akár térillatosításra, akkor különböző gyógynövényeket, aromás növényeket. Ezt én kifejezetten úgy írtam meg, hogy inspiráció is lehet, mert rengeteg olyan felhasználási módról írok benne, és gyógynövényről, amit akár ma is használhatunk, és kipróbálhatunk otthon a háztartásban. A könyv második része beszél egészen konkrétan az olfaktív terápiáról, hogy hogyan működik a szaglásunk, hogyan működik a terápiás folyamat. Leírom azt is, hogy én hogyan csinálom a terápiát, illetve leírok jó néhány gyógynövényt, aromás növényt, hogy miben, hogyan tudnak nekünk segíteni az illatukkal. A könyvben egyébként van egy fontos rész, ami arról szól, hogy adok hozzá praktikus tanácsokat, hogy hogyan lehet ezeket az eszenciákat jól és biztonságosan használni, hiszen ne felejtsük el, hogy attól, hogy ezek az anyagok természetes anyagok, még hordoznak magukban kockázati tényezőket, hiszen nagyon erőteljes hatással rendelkeznek. És a harmadik fejezet pedig kimondottan a minőségi illóolajokról szól, arról, hogy hogyan választunk magunknak megfelelő eszenciákat, milyen kockázati tényezőkre figyeljünk, honnan tudjuk, hogy egy illóolaj valóban terápiás hatással rendelkezik, és megfelelő minőségű, mert ez számomra kifejezetten fontos, hogy ilyen gyakorlati útmutatót is adjak, hiszen rengeteg termék van a piacon, és egy olyan fogyasztó, aki nem biztos, hogy végzett aromaterapeuta, nem biztos, hogy meg tudja állapítani egy-egy eszenciáról, hogy ez jó minőségű-e vagy nem, vagy neki tényleg arra van-e szüksége, vagy nem. Úgyhogy ehhez szerettem volna praktikus segítséget is nyújtani a könyv végén.
1: Az illatokkal kapcsolatban még zárásképpen, Évi, említetted a geriátriát, hogy ott is sikerrel alkalmazzák. Gyerekeknél, állatoknál használhatjuk-e, ha igen, akkor hogyan, és mik a főbb illatok, amiket különböző állapotokra sikerrel használhatunk?
0: A gyerekeknél nagy körültekintést igényelnek az illóolajok. Nagyon sok olyan van, amit nem szabad gyerekeknél használni, mert megterheli nagyon a szervezetüket, illetve nagyon sok kockázati tényezőt használnak, de vannak kifejezetten gyerekbarát illóolajok, ilyenek például a kamilla, vagy a mandarin, a levendula. Ezek nagyon finom, gyengéd eszenciák, ezeket nyugodtan lehet gyerekeknél is használni. Amire figyelni kell, hogy mi olfaktív terápiában például gyakran ajánljuk, hogy az illóolajos fiolából is lehet szagolgatni az eszenciákat. Ez gyerekeknél nem szabad megtenni 7 éves kor alatt, mert nincs még kellőképpen kifejlődve a tüdejük hozzá, úgyhogy csak 7 éves kor fölött lehet közvetlenül nekik illatokat, illóolajokat szagolgatni. Az állatoknál még sokkal nagyobb körültekintéssel kell használni az illóolajokat. A kutyáknál nekik ugye sokkal érzékenyebb a szaglásuk, úgyhogy ha szeretnénk például diffúzort üzemeltetni úgy, hogy kutya van a háztartásban, akkor sokkal kisebb cseppszámot érdemes a diffúzorban használni, mint amit egyébként mi magunknak, embereknek használnánk. Illetve, hogyha a kutyát testi problémákkal szeretnénk kezelni, például fertőtleníteni a bőrét, vagy gyulladást csökkenteni a bundáján, akkor sokkal, de sokkal nagyobb higításban kell az illóolajokat használni, mint az embereknél. Ez maximum 1% lehet, tehát egy növényi olajba beleteszünk mondjuk egy csepp illóolajat, 10 ml növényi olajba egy csepp illóolajat teszünk. Macskáknál, meg még ennél is sokkal nagyobb körültekintést kell alkalmazni. A macskák nem feltétlenül tolerálják jól az illóolajokat, van jó néhány olyan, amit kifejezetten tilos náluk használni.
1: Mik azok?
0: Ilyen például a cédrus eszencia. Náluk még alacsonyabb higításban kell használni, és még kevesebb csepp számmal az illóolajokat. És nagyon kell figyelni a reakcióikat is, hogyha elkezdenek köhögni, plüszkölni, elhagyják a helységet, vagy olyan reakciókat mutatnak, ami a szokásos viselkedésüktől eltér, akkor abba kell hagyni az illóolajok használatát a jelenlétünkben.
1: Évi, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál és ránk értél. Honár Éva volt a vendégem, illatterapeuta és coach, a Láthatatlan Gyógyító, az Illatok Terápiás Ereje című könyv szerzője. Köszönjük szépen, amit elmondtál, és köszönjük a könyvet is.
0: Én köszönöm, hogy itt láttam.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
1: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Posta Renáta, funkcionális életmód tanácsadó, aki ennél sokkal-sokkal több, de hát vannak hivatalos titulusok, amik nyilván bizonyos képzések és tudás elsajátítása után azért mégiscsak a miénk, úgyhogy én szerettem volna így bemutatni a Renit, de hogy ennél neki a története sokkal érdekesebb, sokkal izgalmasabb, óriási tanulságokkal teli, úgyhogy most megismerkedünk vele. Szia Reni, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Ja, nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: Na kezdjük azzal, hogy ha saját történet és egy sikertörténet, amögött mindig van egy szívből jövő privát saját sztori, és veled is így volt ez. Hogyan indultál el te az életmódváltás felé? Miért volt erre szükség? Ugye egy egészen más területen voltál, mint az életmód ez tanácsadás.
2: Abszolút, ez abszolút így van, Petra. Hát egyfajta saját kutatás volt tulajdonképpen ez, aminek révén kiderült 30 éves koromra, hogy gluténérzékeny vagyok, nem a cöliákia típusú, hanem a nem cöliákia típusú gluténérzékenység, ez más kategóriába esik. Ez kicsit alattomosabb és nehezebb észrevenni. Valamint a tejtermékeket sem tolerálta jól a szervezetem. Igazából ehhez úgy jutottam el, hogy fiatal nőként nagyon sok túlsúlyt felhalmoztam magamon abban az időben, és igazából nem volt mögötte olyan jellegű táplálkozás vagy kalóriabevitel, ami ezt indokolta volna. Viszont a szervezetem állandó gyulladásban volt. Jártam orvosokhoz, egyéb alternatív szakemberekhez, és a végén ezekből a lépcsőkből össze tudtam rakni én is azt a következtetést, hogy a glutén és a tejtermékek elhagyása nagyon-nagyon jót tett a szervezetemnek, és ez annyira fantasztikus felismerés volt, meg élmény volt számomra, tehát tényleg itt 30-as éveim elején jártam akkor, hogy én bátran mondhatom azt, hogy egy áttörő felfedezés volt, hogy végre megtaláltam az örök karcsúság titkát. Nekem ezt jelentette akkor az életmódváltást. Nem a sok lemondást, amit sokan gondolnak elsőre, vagy kívülről, hogy nem ehetsz tésztát, lisztes üritett főzeléket, rántott húsit, fasírtot, amiben zsemle van, vagy bármi, hanem én azt vettem észre, hogy kinyílt a világ, hogy te jó ég, én eddig 3 köretet használtam magyar nőként, imádok főzni, a rizst, a tésztát, meg a krumplit.
1: Hát de hát így nőttünk fel, ez a mi gasztrokultúránk, ami tök jó egyébként, tehát az egész gyerekkorunk e köré épült. A mamánál, a nagymamánál, szombaton, vagy vasárnap a családi ebédeknél, a kockásterítős helyeken.
2: Bizony, abszolút. És akkor elkezdtem készíteni mondjuk karfiolból rizst, vagy zellerből sült krumplit. Tehát, hogy nagyon sok minden átalakult, ugyanis emellé, hogy kiderült, hogy milyen ételérzékenységeim vannak, az is nyilvánvalóvá vált, hogy inzulinrezisztenciával is küzd a szervezetem, még akkor is, hogyha nem vagyok édesztályú, meg sose voltam, de oda kellett figyelnem a szénhidrát bevitelre. És akkor egyszer csak így belehasított a mindennapjaimba a paleo táplálkozás 2009-ben. Annyira új volt még akkor Magyarországon, Szendi Gábor könyveivel jutott el hozzám is. Elkezdtem olvasni, kutakodni, kipróbálni a recepteket, faltam az információkat, és hát egész egyszerűen kipróbáltam az életemben, mert én olyan típusú ember vagyok, aki azt hiszi el, amit lát a gyakorlatban is, hogy működik, vagy nem működik. Uh-huh. És ez nagyon működött.
1: Tehát tulajdonképpen nálad az, ami egy ételintolerancia, vagy egy táplálék, vagy alapanyag intolerancia, az olyan szinten, mértékben és olyan féleképpen változtatta meg az életedet, hogy gyakorlatilag te nem csak a táplálkozásodat, vagy az életmódodat tekintve születtél újjá, hanem elindultál egy teljesen másik élet felé. És egy másik országba is végül, úgyhogy erről is beszélni fogunk még, de ami még nagyon fontos, hogy nőként megélni azt, hogy folyamatosan a jójóban vagyunk, és ez most a jójó effektusra vonatkozik, azzal szerintem nem vagy egyedül, ezt én is megtapasztaltam gyakorlatilag, nem tudom, tizen akárhány éves koromtól, és talán az a legfontosabb abban, amit mondtál, hogyha megvan az ok, akkor megszűnik az okozat. Tehát, hogyha megvan az, hogy neked mi használ, és mi az, ami viszont nagyon nem, akkor onnantól kezdve föl lehet tenni egy másik kalapot, és az alatt a kalap alatt megélni ezt az állapotot. Mert hogy ezek szerintem nagyon jókat eszel, tehát ezt is olvasni például a honlapodon, vagy a rólad szóló történetekben, ugye a paleohedonista, ugye azt hiszem az...
2: Így van,
1: az a neve az, igen, tehát igen. Na, tehát hogy ott abszolút lehet élvezni az életet, így is.
2: Hát csak képzeljétek el azt, hogy az életmódváltásomnál úgy nézett ki az új reggelim, hogy nem a megszokott szendvicset, vagy meleg szendvicset, vagy pirítóst fogtam, és tettem a tányéromra, hanem mondjuk szalonnát, kolbászt pirítottam rá, tojást, de zöldségekkel ettem. Vagy tepertőt majszolhattam, vagy gyümölcsöket bekevertem mondjuk egy kásának, nem a klasszikus műzlinek, hanem másféle módon. Elkezdtem használni olyan egzotikus dolgokat, mint a kókusz tej, amire akkor még vadászni kellett Magyarországon, vagy a kókusz zsír, vagy egyéb különböző alternatív lisztek, mint a mandula liszt. Tehát nem azt mondom, hogy ebből áll kizárólag az én, vagy ebből állt az én életmódváltásom, de ugye értelemszerűen én is elkezdtem helyettesíteni a korábbi gluténos teljes alapanyagokat valami alternatív mentes verzióval. És ez egy nagyon izgalmas felfedezés volt nekem, mert én talán az elején megéltem egy kis vesztességnek, de igazából én azt akartam, hogy ez működjön, és hogy kipróbáltam az új ízeket, rengeteg zöldséget vettem, kísérleteztem vele, azt vettem észre, hogy jöttek a sikerélmények, könnyebb lett az emésztésem, sokkal több lett az energiám, és egyszerűen, ahogy mondtad, tehát az addigi szakmámat is elhagytam, és teljesen pályát módosítottam, mert tényleg úgy érzem, így visszatekintve, hogy kitisztult a szemléletem, és felülről sokkal jobban rá tudtam nézni mindenre, jobban összeálltak az életem legói, vagy kis mozaikjai, és egyszerűen láttam az utat, hogy én ezt akarom csinálni, és erről mindenkinek tudni kell. Ugye először a bloggal indult.
1: Na, hogy mit jelent az, hogy először a bloggal indult? Milyen változást hozott Posta Reni életébe az életmódváltás és az életmódváltásból született blog? Ezzel folytatjuk majd. Posta Renáta a vendégem, funkcionális életmód tanácsadó, akinek egy csodás életútja van, egy olyan merész váltás tartozik ehhez, ami nem csak egy szakmai pályamódosító váltás, hanem egy lakhely, egy élettér és egy életmód váltás is, földrajzilag is, amit mindenképpen érdemes végigkísérni figyelemmel. Hamarosan folytatjuk, jövünk vissza a történettel.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Posta Renáta, funkcionális életmód tanácsadó, a paleolit hedonista, mondhatjuk így is, akinek oly módon változott meg az élete, az ételallergia, étel intoleranciájának köszönhetően, hogy gyakorlatilag egy csodás, nem pusztán táplálkozásbeli életmódváltásról, hanem egy földrajzi életmódváltásról és egy pályamódosításról is beszélgetünk, úgyhogy figyeljen mindenki, akinek hasonló problémája van, mert itt van egy olyan történet, ami kapaszkodó lehet mindannyiunknak. Szia Reni, továbbra is köszi, hogy ránk kész, és akkor mesélj arról, hogy ez az óriási turbó lendület, amit a tested felszabadulása adott neked, amikor elkezdtél ugye az étel intoleranciáidnak megfelelően táplálkozni, paleolit módon, ugye? Az hogyan hatott a pályádra, a szakmádra, és hogyan indult el ebből a blog?
2: Köszönöm, Petra, és szeretettel köszöntök ismét mindenkit. Tulajdonképpen marketing, kommunikáció, brandépítés, újságíró szakmából jöttem bele ebbe az életmód tanácsadásba, és ugye a saját tapasztalataimat, a receptjeimet, amit kértek a barátaim, ismerőseim, elkezdtem összerendezni. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen hobbi volt. De olyan hobbi, hogy nagyon-nagyon magával ragadott, és tulajdonképpen eljutottam ezáltal oda, hogy szakmát módosítottam, ott hagytam az említett céges karrieremet, az írással azért a blogon keresztül is tudtam továbbra foglalkozni, de elkezdtem még több receptet posztolni, olvasni, tanulni, fejlődni, és tulajdonképpen így váltam egy mentes táplálkozási szakértővé, funkcionális életmód tanácsadóvá, ahogy említetted, ugye ez a hivatalos megnevezésem, íróvá a saját maga egészsége miatt, illetve amiatt az elhivatottság érzés miatt, amit látom magam körül, hogy mennyien szenvednek és tehetetlenül toporognak egy helyben, csupán csak azért, amilyen én is vagyok, vagy azt hittem, hogy én ilyen vagyok, de csak voltam a táplálkozásom miatt, hogy örök életemben én is, ahogy te mondod, 10 éves korom óta fogyókúráztam, jó-jó effektust éltem meg, szenvedtem, kínlódtam, és végre eltűnt ez az egész, de úgy, hogy jókat ehetem közben. Aha. Ez egy óriási dolog.
1: Ez egy kicsit úgy tűnik nekem, aztán majd megerősítesz, vagy megcáfolsz, hogy azok az ételek, amiket mondtál, hogy milyen jókat ettél, felsoroltál néhány dolgot, csak így hip-hop, amiből konkrétan az ember már egy teljes életmódváltást elindíthatna, a karfiol rizs és a sült krumplit helyettesítő, ugyanolyan formára vágható sült zeller, és a többi. Hogy ez hasonlít nekem egy kicsit a ketogén táplálkozásra. Mennyiben van ebben igazam? Tehát mennyiben hasonlít ez erre?
2: Abszolút rokonok. Van egy olyan irányzat is, hogy paleoketogén, tehát az azt jelenti, hogy még tejterméket sem fogyaszt az illető. A ketogén irányzat ugye abból áll, hogy nagyon-nagyon-nagyon alacsony a szénhidrátbevitel, teszem hozzá zöldségek terén is van egy korlátozás, tehát inkább az uborka, saláta,
1: a föld fölötti zöldségek, meg a levélzöldségek, és ami gyökérzöldség, annak már magas a szénhidrát tartalma, igen, gyümölcsökben hát is, igen. Csak bogyós.
2: Igen, de akár már a paradicsom sem felel meg, mint a ketogénnak, úgyhogy ez egy érdekesebb szemlélet. Na és akkor ugye magas a fehérjebevitel, az állati eredetű fehérjebevitel a paleoketogénben, valamint a zsírok bevitele. Tehát itt például ez már ütközött az én étvágyammal, meg a szervezetem jelzéseivel, tehát az, hogy szalonnában, zsírban tocsogó reggeli tegyek, és mondjuk nincs semmi mellette, csak egy kis salátalevél, meg rengeteg hús vagy tojás, az azért már nem felelt meg az én szervezetemnek, meg az egészségemnek, és én úgy láttam. De teszem hozzá, tehát sokat foglalkoztam ezzel már szakemberként is, és nagyon jól működik kúraszerűen, diétaként egy bizonyos időszakban, az arra megfelelő emberek számára, de nem feltétlenül életvitelszerűen. Életvitelszerűen, és ugye ez volt az én további kutatásom eredménye, nagyjából a cukor, glutén, tejtermék mentes táplálkozás az, amit én is a mai napig folytatok, illetve továbbfejlesztettem, és ez azt jelenti, hogy ilyen értelemben van egy nagyon erős közös halmaza a paleo táplálkozással, viszont vannak olyan tiltások, úgymond, ami a paleóban szabály, de az én módszeremben már nem az, tehát nem kell elkerülni. Ide tartozik például a rizs, a krumpli, esetleg a hüvelyesek, leginkább ezek. Időnként az sem probléma, ha mondjuk egy olyan növényi tejet vesz az illető, vagy joghurtot, amiben van egy pici cukor, mert mondjuk egy adag gyümölcs lehet, hogy sokkal több cukrot tartalmaz. Aha. Tehát én nem ilyen dobozokban gondolkodom, hanem a valóságban és a gyakorlatban, és azt látom, hogy tartható, élhető irányokra van szükségünk, és olyanra, ami tényleg együttműködik az egész családunkkal, és a környezetünkkel, és nem idegít el minket. Ezt egyébként külföldön is nagyon jól lehet látni. Az elés az mindig egy társasági élmény kell, hogy legyen, és kell, hogy maradjon.
1: Posta René a vendégem, funkcionális életmód tanácsadó, akitől most nagyon klassz tanácsokat fogunk hallani a következőkben még arra, és ahhoz segítségül, hogy hogyan tudunk életmódot váltani. Hogy létezik-e az életmódváltásban fokozatosság? Ha igen, akkor mire figyeljünk? Van-e hangsúly? Van-e súlypont? Hogy mit mivel helyettesítsünk? Mi a legfontosabb helyettesítendő? Mivel kezdjük? Mi az, ami a leginkább terheli a szervezetünket? Úgyhogy most, mint funkcionális életmód tanácsadó, megzáporozunk majd kérdésekkel a következőkben, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Posta Renáta funkcionális életmód tanácsadó, a vendégem a paleolit hedonista, aki nagyon sok mindenkinek segített. Már érdemes utána olvasni az interneten is Renének, hogy mi mindenben változott meg az ő élete, az életmódváltásnak, a táplálkozási változásnak köszönhetően, és hogy vitte el ez őt egy teljesen másik pályára, egy óriásinak mondható változás felé, ami nem csak a pályamódosítást és az életmódváltást, hanem egy földrajzi váltást, egy lakhely, egy élettérváltást is jelentett. Erről is beszélgetünk, de ígértem, hogy azzal folytatjuk, Reni, hogy mik a legfontosabbak, hogyha az ember szeretné egy kicsit tehermentesíteni a testét, ha szeretne életmódot váltani, de nem lesz teljesen paleo táplálkozású, nem lesz teljesen keto táplálkozású, de egy-két dolgot azért kivenne. Mondjuk a szénhidrátot időnként kivenni, vagy a glutént időnként kivenni. Egyáltalán kell-e gluténmentesen táplálkozni annak, aki nem gluténérzékeny?
2: Nagyon jó kérdéseket vetöl. Röviden próbálok rá válaszolni. Semmi problémája nem adódik senkinek abból, hogyha valamit elhagy egy időre a táplálkozásából. Uh-huh. Tehát nem kell félni attól, hogy valami hiánybetegsége lesz, ez nem ilyen. A változatos étrend egyébként sem azt jelenti, ha jobban belegondolunk, és nem csak követjük ezeket a szavakat, hogy minden reggel megkenem a kenyeret, és minden este előveszem a kenyeret szintén. Tehát ez nem változatos táplálkozás. Az változatos táplálkozás, hogy egyszer rántottát készítek, egyszer mondjuk fasírtot, következő alkalommal tonhalkrémet, és még sorolhatnám. Amit én abszolút látok, tapasztalok és tanácsolok mindenkinek, igenis érdemes nem úgy kezelni a gluténmentes táplálkozást, vagy a tejtermékmentes táplálkozást, csak annak kell ezt folytatni, akit érint egy kimutatható ételintolerancia, vagy ételallergia, hanem mindenkinek hasznára tud válni. Én összes receptem és módszerem glutén-cukor-tejtermékmentes alapokon nyugszik, méghozzá azért, mert egy nagyon-nagyon gyorsan jelentkező gyulladást csökkentő és fogyasztó hatása is van, ami a magyar vendégeim egészségügyi és fizikai adottságait tekintve egy megváltás. Tehát nálam nem csak fogynak az emberek, hanem elmúlik a térdfájás, könnyebben mozog az illető, több energiája lesz, ezáltal jobban fog aludni, több öröme lesz az életében, könnyebben áll a mindennapokhoz, jobban érzi magát a bőrében. De ehhez nem kell gluténmentességre adnia a fejét innen fogva élete végéig. Én ugye speciális vagyok ebben, mert én zero glutént tolerálok, ezért én nem fogyasztok egyáltalán glutént, de a tejtermékekkel nem ugyanez a helyzet, ezért én időről időre eszem sajtót, vagy éppen egy jó kapucsinót itt Olaszországban, és így tovább. Szóval mindenképpen megvan az előnye. És hogyha még ahhoz mondhatok egy gyors segítséget, hogy mi magyarok hogyan tudunk egyszerűen gyorsan változtatni, és elindulni egy kis életreformban, akkor ne gondoljunk bonyolult dolgokra. Így már, hogy több külföldi országban jártam, tanultam, éltem, abszolút látom, hogy mi hol tudunk elcsúszni nagyon. Az egyik, a mennyiség, rengeteget eszünk, és ezt nem vesztük észre, csak akkor elmegyünk külföldre, teszem azt mondjuk Olaszországba vagy Ázsiába, ahol én sok időt tartózkodtam, és észreveszünk, hogy nem tömik magukat az emberek háromszor annyi étellel, mint amennyi elég lenne nekik egy étkezésre.
1: De ez egy magyar nem sajátosság, hogy túl leszünk?
2: Hát nem csak magyar, de Magyarországon nagyon jellemző, és főleg a köretek tekintetében, tehát ha azt mondom, hogy mondjuk rántott hús rizssel, salátával, akkor nem a rántott húsból lesz dupla annyi a tányérunkon, hanem a rizsből lesz egy óriási piramis, ami már is elvitte a fókuszát az ételnek. Én ezt meg szoktam fordítani, és azt javaslom, hogy próbáljunk meg fele annyi köretet enni, fele annyi kenyeret, fele annyi szénhidrátot, mint amennyit megszoktunk általában, és duplázzuk meg mondjuk a szendvics mellett a rántottát, a felvágottat, a sonkát, a halkrémet, és így tovább kivitelet. Nagyon sokat változtat ez. Ez szerintem már egy olyan, amit bárki kipróbálhat, akár már mától.
1: Posta Renát, a funkcionális életmód tanácsadó a műsor mai vendége, akivel a gluténmentes táplálkozásról, a paleolit táplálkozásról, az életmódváltásról és az életmódváltásnak köszönhető bátor, lendületes, turbó pályamódosításról és lakhely földrajzilag értendően lakhelyváltoztatásról beszélünk. Mi mindent hoz el az ember életébe az, hogyha azt mondja, hogy én most megváltoztatok mindent, amit tudok, és történjen ez, és kezdődjön ez belülről. Ez Reni történetének a kiinduló pontja, és hogy hogyan függ össze a kettő, mert hogy azt mondta az imént Reni, hogy a magyar pácienseim, ami azt jelenti, hogy van neki nem magyar is, hogy miért lehetséges ez, ezzel folytatjuk majd a következőkben, hamarosan jövünk vissza.
0: Manna FM, további információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Posta Renáta funkcionális életmód tanácsadó a vendégem, akivel beszéltünk arról, hogy hogyan jutott el ő ehhez a végzettséghez, miért volt számára fontos a váltás, hogyan lett ő paleolit hedonista, hogyan jött ez a turbó lendület az életében az életmódváltásnak és a táplálkozásának megváltoztatásának köszönhetően a pályamódosításban, hogyan lett ennek óriási szerepe, és hogyan lett ennek óriási szerepe a földrajzi változtatásban is. Szia Reni újra, és ugye folytassuk onnan, hogy azt mondtad az előzőekben, elcsíptem egy mondat részt, hogy a magyar pácienseim legtöbbje. Ugye túllevő is erről beszélgettünk, de erről, amit tudtunk, azt meg is beszéltük. Viszont a magyar pácienseim kifejezés, ez megütötte a fülemet, mert ez azt jelenti, hogy akkor van neked nem magyar páciensed is, és akkor itt ki is derül, hogy hogyan jött az életmódváltásból a pályamódosítás, és a pályamódosításból is az életmódváltás kettőséből az, hogy te nem csak Magyarországon élsz, vagy főként nem Magyarországon élsz. Elindított ezt téged földrajzilag is. Ez hogyan történt?
2: Abszolút, viszont hagyd korrigáljam egy picit, mert magyar klienseim vannak a mai napig 100%-ban, csak nagyon sok barátom, ismerősöm van, akivel rengeteget beszélünk.
1: Hát az is kliensnek számít, csak barátilag adsz nekik tanácsot.
2: Így van, pontosan. Tehát maga a földrajzi váltás az igazából az életemben azért jött el és jöhetett el, mert 2022-ben már a Covid miatt eléggé átalakult az én életem, munkám is 100%-ig online módon tartottam a kapcsolatot és dolgoztam az ügyfeleimmel, és tulajdonképpen mindig is szerettem utazni, de egyszer csak belém hasított, hogy miért ülök én Budapesten a négy fal között, amikor bárhol végezhetem ugyanazt a munkát, csak mondjuk nem a megszokott környezetet járom végig nap mint nap, hanem tanulok egy új kultúrát, egy új nyelvet, új szokásokat, fejlesztem magam is, megismerek új embereket. És először igazából a szívemhez két gasztronómia áll nagyon közel, az egyik a távol-keleti, a másik pedig a mediterrán. Mindig is ezek formálták a saját receptjeimet is, és nagyon szeretik is a követőim, vendégeim ezeket az ízeket. Úgyhogy az első nagyobb utam az távol-keletre vezetett, így megismertem, bejártam a Maldív szigetvilágot, éltem ott a helyiek között, tapasztaltam a földelést, nagyon sok olyan egyszerű dolgot, ami Európában nincs. Aztán tovább mentem Sri Lankára, Tájföldre és Maláziába. Tanultam rengeteget, ajurvédát, természetes megoldásokat, módszereket, nagyon sok mindent, de leginkább egy olyan szemléletet, hogy az életet élni kell, és a szívünket ki kell nyitni, az érzéseinket nem szabad elrejteni. Európaiként ez nekem meglepetés volt, mert én össze is tudom kötni azt, hogy például a magyar klienseim többsége érzelmi evő. Pontosan azért, mert nem mondja ki azt, amit érez, nem adja ki azt a stresszt, nem vállalja fel azt a konfliktust, nem áll ki önmagáért, beleragad egy rossz munkahelyt,

0: listából. Többek között az említett mennyiséget, hogy például a köreteket nagyon szűken mérik, nagyon odafigyelnek arra, hogy ne egyék túl magukat, de ugyanakkor nekik is vannak olyan szokásaik, amikkel én például nem értek egyet. Uh-huh. Reggelire egy kapucsinót isznak, és egy édes lekváros kenyeret vagy sütit majszolnak el hozzá, és körülbelül ennyi a reggeliük. Szóval nagyon, nagyon sok
1: nem tartozik
0: olyan,
1: a legegészségesebb verziók közé.
0: Nem feltétlenül, de nagyon sok olyan jó szokások van, amivel tudják ezt korrigálni. Uh-huh. Tehát, hogyha én magyarként így kezdeném a reggelit, és úgy folytatnám, ahogy Magyarországon megszoktam, akkor biztos, hogy egyenes út lenne a diabéteshez, uh-huh. vagy minimum az inzulin rezisztenciához. De náluk nagyon sok olyan apró szabály van, amit csak itt élve, beleivódva, integrálódva az ő kultúrájukba, mindennapjaikba, barátaimmal, közös vacsorákba, utazásokba, sajátítottam el én is, és figyeltem föl rá.
1: Mi az, ami a leginkább fontos és átvendő az olaszoktól a táplálkozást illetően?
0: A mértéktartás, azt mindenféleképpen mondanám, de nem úgy.
1: Azt gondolnám, hogy ők aztán esznek a feszt.
0: Igen, na, de pontosan nem úgy, ahogy elsőre ezt hallatszik. Ugyanis úgy képzeld el, Petra, és a hallgatóknak is ezt javaslom, hogy hétfőtől csütörtökig ők mértéktartóak. Hétfőtől lehet, hogy éppen böjtölnek, és kihagyják a vacsorát. Vagy vízkúrát, vagy lébőtkúrát tartanak. Tehát, hogy nagyon visszafogottak. De csütört, tehát, hogy inkább már úgy péntek, szombat, vasárnap, már vasárnap is ilyen kicsit szolidabb nap lehet sokak számára, de mondjuk a péntek, szombat az lehet egy ilyen erezzel a hajam.
1: A hedonista két nap.
0: Hedonizmus, így van, tehát ott nem számít az, hogy mennyi édességet, mennyi fagyit, mennyi aperolt iszik az illető. Teszem hozzá, nem vedelik az alkoholt, tehát egyáltalán nem jellemző az olaszokra, és pont ez a mértéktartás, dolce vita, egyensúly az, amit ők természetesen tudnak kezelni, mert ugye akkor élnek, pénteken, szombaton élik a legintenzívebb társasági életet. Hétköznap ugye ugyanúgy dolgoznak, ugyanúgy korán kelnek, ugyanúgy le vannak terhelve, mint a magyar emberek, de, és későn is vacsoráznak, teszem hozzá, ami abszolút nem egy egészséges szokás, de mértéktartóan esznek. Nem esznek minden nap pizzát, nem esznek minden nap tésztát, pasztát, odafigyelnek a mennyiségre, és nagyon fontos, hogy inkább minőséget esznek, mint mennyiséget. Ez is egy nagyon nagy különbség szerintem, úgy általánosságban véve.
1: Mik a legfontosabb összetevők a mediterrán táplálkozásban zárásképpen, ami átvendő tőlük? Tehát ugye azt, mit tudom én például nagyon sokszor hallani, talán ezt a legtöbbször a hidegen sajtolt extra szűz olívaolaj.
0: Ez mindenféleképpen nagyon fontos, mert egészséges zsírsavakban nagyon gazdag, ez akár bőrápolásra is kiválóan működik. A másik dolog, hogy azért azzal is kínyen kell bánni, mert hogyha úgy locsolom az olajat a salátámra, mint hogyha ecet lenne, akkor azért a kalóriatartalma igencsak meg tud ugrani, és megint csak hízás lehet belőle. Tehát ebben is érdemes mértéktartónak lenni. De a mediterrán diétában és gasztronómiában a zöldségek szeretete és sokoldalúsága valami fantasztikus. Hát képzeld el, Petra, hogy egy paddizsán krémet én korábban is csináltam, de itt a kalabriai receptek inspirációja alapján egyszerű, fonnyadozó zöldségekből, úgymond pár száz forintból olyan többadagos mártogatót, szendvicskrémet, szószt tudok készíteni, hogy nem hittem a szememnek. Van egy-két raffinéria, ilyen például a kezeletlen vagy biocitrom reszelt héja. Ezt nyugodtan próbáljátok ki, vagy próbálja ki mindenki, például egy kis sült harra, vagy sült, roston sült csirkére rátenni, vagy salátára, vagy akár egy említett zöldségkrémre, szendvicsre, nagyon-nagyon szuper. Ugyanakkor a fenyőmag például ilyen még, ami nem egy olcsó dolog, de pici kell belőle, és nagyon megváltoztatja az ízét az ételnek, ha csak pirítjuk. Vagy éppenséggel a jól ismert zöldfűszerek, az olaszok imádják ugye a bazsalikomot, de talán kevesen tudják, hogy jóval több rozmaring nő, szinte olyan, mint a fű nálunk otthon, mindenhol lehet rozmaring bokrot találni, akárhova elmegyek, meg zsáját, és ezeket nagyon nagy előszeretettel használják az ételek, húsok, halak készítéséhez. És természetesen a tengeri herkentyűk halak szintén egy nagyon jellemző

0: kör, ugye tekintve, hogy közel vagyunk a tengerhez, de ugyanúgy én azt gondolom, hogy Magyarországon is akár fagyasztva, akár jégágyról meg lehet venni ezeket az alapanyagokat, és nem kell olyan mértéktartóan bánni velük, hogy évente kétszer eszünk halászlevet például.
1: A műsor vendége volt Posta Renáta, funkcionális életmód tanácsadó. Renivel lehet találkozni az interneten sok helyen, és érdemes elolvasni a receptjeit, és akár elkezdeni egy életmódváltást. Egyébként Renivel fogunk még találkozni többször a Vitamin Szerdában is. Szó lesz majd a paleo táplálkozásról, a gluténmentes táplálkozásról és a mediterrán táplálkozásról is. De most egyelőre köszönjük szépen, hogy mindezt elmesélted és ránk értél.
0: Köszönöm szépen, további szép napot kívánok mindenkinek.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Knapek Éva, klinikai szakpszichológus, akivel a haragról és a sémákról beszélgetünk. Szia Évi, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Én is köszönöm a meghívást, szia, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Kezdjük azzal, hogy a harag nem rossz tanácsadó. Bár abban növünk föl, hogy mindig azt halljuk, hogy a harag rossz tanácsadó, és mit ne csinálj, amikor mérges vagy, vagy haragos vagy, pedig a harag az egy teljesen normális része az életünknek, a személyiségünknek, a mindennapjainknak, sőt, a harag erejét a saját vitorlánkba át tudjuk tenni. Ugye?
2: Igen, a harag az egy alapérzelem, mégis valahogy kisgyerekkorunktól a neveltetésünk része, hogy nem illik haragudni a szüleinkre, egy jó gyerek nem haragszik, a szülőknek mindig igaza van, és ehhez képest ez olyan következményekkel jár, hogy elhangolódunk a saját belső iránytünktől, aminek az érzelmek képezik az alapját, és az érzelmeink része az hogy időnként haragszunk is. Ez az a harag, amire szükség van ahhoz, hogy észrevegyük, hogy valahol valami nekünk nem jó, hogy valahol méltatlanság történik velünk. Viszont abban az értelemben a klasszikus mondás igaz, hogy ne első felindulásból, hirtelen haraggal álljunk ki magunkért, jó, ha megemésztjük a nehézségeket, jó, hogyha végig gondoljuk, hogy hogyan szeretnénk magunkat képviselni, mielőtt megszólalunk. Ezzel együtt is az, hogy a haragunk jelez, azt nem érdemes kikapcsolni.
1: A harag, az hol helyezkedik el az érzelmi skálákon? Kell-e egyáltalán, vagy lehet-e megkülönböztetni a többi érzelemtől?
2: Nem ugyanolyan alapérzelem, mint a többi, hát több különböző lista van erről, de hasonló alapérzelem például az öröm, vagy az undor, a meglepődés, és ezek természetes jelzőrendszert képeznek bennünk. Ezekre érdemes ráhangolódni, és hogyha sose tanultunk meg ráhangolódni, mert gyerekkorunkban elhangoltak minket, akkor érdemes megtanulni azt, hogy hogyan tudjuk felismerni az érzelmeinket, hogy az információ tartalmát ki tudjuk nyerni magunknak, és döntések alapját tudja képezni, hogy oké, ebben a helyzetben én nem érzem jól magam, nagyon neheztelek valakire, aki régóta nem tartja tiszteletben a határaimat, milyen lehetőségeim vannak. Ez egy nagyon fontos információveszteség lenne, hogyha nem venném figyelembe.
1: Az is nagyon érdekes, hogy mi triggereli a haragomat. Erre érdemes odafigyelnünk, és akkor talán másképp tudunk tekinteni arra a belső tűzre, ami a haragot fellobbantja bennünk.
2: Nagyon gyakori, hogy igazságtalanság, a határainknak a tiszteletben nem tartása váltja ki bennünk a haragot, és természetes módon jelenik meg szinte egyből. Ha hagyjuk magunknak érezni ezt az érzést, vagy hogyha megtanultuk felismerni ezt az érzést. Elképzelhető, hogy felnőttként ezt meg kell tanulnunk, mert ugye, mint mondtam, ha elhangolnak minket, akkor lehet, hogy sosem tanuljuk meg felismerni ezeket az érzéseket. Ugyanakkor gyakori az is, hogy szomorúság, fájdalom, félelem az alapvető érzés, ami meghúzódik a harag mögött, de ez annyira elviselhetetlen és kényelmetlen, hogy sokszor haraggal fedjük el, hogy így mondjam, és érdemes néha a haragunk mögé benézni. Ez nem jelenti azt, hogyha mondjuk a félelem vezérel engem, és mondjuk rettegek, hogy elhagyja a párom, és ennek a kapcsán dühösen képviselem magam, hogy már pedig beszéljünk meg valamit, ami engem nagyon-nagyon nyugtalanít, és nagyon szorongok amiatt, amit csinált. Ez nem jelenti azt, hogy a haragom nem jogos, mert elképzelhető, hogy tényleg csinált valami nagyon méltatlan dolgot, amiért én joggal haragszom rá, de közben ott meghúzódik a haragom mögött az is, hogy közben félek az elhagyatástól, meg szomorú vagyok amiatt, amit mondjuk csinált velem. Most például kézenfekvő lehet itt magyarázatként az, hogy mondjuk megcsalás gyanúja merül fel. És akkor így talán érthetőbb a példám, amit felhoztam.
1: A haraggal kapcsolatban szerintem az is nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mi van akkor, és miért történik az, amikor magunkra haragszunk. Azt másképp kell kezelnünk, mint amikor másra haragszunk meg.
2: Hát hogy másképp kell kezelnünk ezzel, még így ebben folyamatosan gondolkoztam, mindig annyira szeretem az ilyen interjú helyzeteket, ahogy felmerül egy-egy kérdés, abból én is rengeteget tanulok, hogy na hát, hogy ez valószínűleg foglalkoztatja az embereket, hogy ezt másképp kell kezelni. Így elsőre azt mondanám, hogy alapvetően nem, ott is van egy jelzés értéke. Olyan dolgokért szoktunk haragudni magunkra, hogy mi magunknak nem tartottuk tiszteletben a határainkat, vagy hogy elkövettünk egy hibát, és mondjuk bűntudatunk van, és hogy a bűntudatunk váltja ki bennünk ezt a haragot. Viszont elképzelhető, hogy az, hogy haragszunk magunkra, a belső kritikusunkból ered, hogy valami miatt túl szigorúak vagyunk magunkhoz, és ugyanígy lehetünk túl szigorúak a környezetünkhöz is, szóval érdemes mindig a haragunkat felülvizsgálni. Tehát soha nem azt tanácsolom, amikor azt mondom, hogy a haraggal érdemes foglalkozni, és jelzésértékként kezelni, hogy akkor egyből tegyük meg azt, ami a harag hatására eszünkbe jut, meg ami először kézenfekvőnek tűnik. Nek mindig érdemes megvizsgálni, hogy oké, nem lehet-e itt enyhítő körülményeket figyelembe venni, ha nem fekete-fehérben gondolkozom, akkor nem lehet-e, hogy picit másképp látnám már, szóval, hogy egészséges felnőtt állapotból is megvizsgálni ugyanazt a kérdést, amiért nagyon haragszom magamra. Elképzelhető, hogy végtelenül ítélkező vagyok magammal, és azért túl bennem a harag, hogy elrontottam valamit, mondjuk, nem tudom, lejtettem egy számomra fontos, a bögrét összetört, és hogy sokkal intenzívebb a haragom, mint azt így kívülről indokoltnak tartanám. És akkor ilyenkor érdemes végig gondolni, hogy mit mond erre az egészséges felnőtt részem, hogy összetörtem ezt a bögrét, ami amúgy számomra lehet, hogy tényleg fontos volt. És akkor azt mondja, hogy itt ez tényleg egy értékes tárgy volt a számomra. Ez nem csoda, hogy azért haragot érzek, meg szomorúságot, haraggal vegyes szomorúságot, gyászt, de hogy azért mindenkivel előfordul, hogy leejtünk tárgyakat és összetörjük. Tehát, hogy ezért égtelen haragra gerjedni magunk iránt, az meg lehet, hogy a túl szigorú végpont vagy szélsőség.
1: Knapek Éva klinikai szakpszichológus a műsor mai vendége. A haragról, illetve a haragról és a sémákról beszélgetünk, és folytatjuk majd azzal, hogy milyen gyakran hangzik el az a mondat, hogy ne haragudj. Hogy ezzel vajon mit tudunk kezdeni, hogyan lehet egyáltalán valamilyen módon ezt kezelni, vajon tényleg enyhíti a haragunkat, hogyha valaki azt mondja, hogy ne haragudj, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Knapek Éva, klinikai szakpszichológus. Vele beszélgetünk a haragról és a sémákról, vagyis a mintáinkról. Már megint túlérzékeny vagy, vajon mit fognak rólam gondolni? Nagyon sok minden kötődik a haraghoz, a megsértett határokhoz, de először kezdjük azzal, amit ígértem, hogy a legtöbbször azt mondjuk, hogy ne haragudj. Ez valóban segít-e? Ilyenkor valóban végig gondoljuk-e, hogy tulajdonképpen oké, haragszom, miért haragszom? Vagy tényleg enyhít-e a haragomon az, hogy valaki ezt kéri tőlem?
2: Nagyon változóak ezek a helyzetek. Én azt gondolom, hogy ha van mögötte valódi tartalom, a ne haragudj mellé, hozzá teszek olyan mondatokat, amiből hallatszik, hogy én tényleg bánom azt, ami történt, és egy olyan magyarázatot tudok szolgálni, vagy egy olyan magyarázattal tudok szolgálni, ami enyhítő körülményeket jelent, és látszik rajtam, hogy nagyon bánt, ami történt, akkor lehet, hogy hat a másikra ez a ne haragudj, vagy mondjuk úgy, hogy ez a bocsánat kérés. De ha ez csak egy sablonos mondat, amivel így szeretném magam felmenteni, és picit azt érzékeltetem, hogy túlreagálnád, hogyha tovább haragudnál, akkor meg nem biztos, hogy ezt a hatást váltom ki vele, amit a mondat egyébként jelent. Tehát én azt látom, hogy nem mindig tudatosan használjuk ezt a kifejezést, vagy ezt a mondatot, hogy ne haragudj, sokkal gyorsabban csúszik ki szerintem sok helyzetben az emberek száján, mint hogy végig gondolnák, hogy mit is értek az alatt, vagy miért kérem, hogy ne haragudjon. Uh-huh. Azért kérem, mert nekem kényelmetlen, hogy ő haragszik, de hát lehet, hogy neki meg nagyon fontos, jogos érzelme most az, hogy dühös ránk. Uh-huh.
1: Tudod, mit figyeltem meg, ami viszont ezzel a ne haragudjal kapcsolatban szerintem nagyon lényeges, hogy amikor gyerekekkel vannak együtt felnőttek, tehát én például az unokahúgaimmal nagyon figyeltem arra mindig, hogyha én voltam, én rótuntam el valamit, vagy én hibáztam, akkor én nem éreztem rosszul magam attól, hogy azt mondtam a gyereknek, hogy ne haragudj. Ezt most én rontottam el. Szerintem ez nagyon fontos.
2: Nagyon fontos, hogy felelősséget vállaljunk a gyerekek felé. Rengeteget tanulnak abból a gyerekek, hogy ér hibázni, tökéletlen felnőtté válni, és lehet tökéletlen gyereknek lenni a tökéletlen felnőttek világában, és ettől még értékesek vagyunk. Ha mi sem toleráljuk az ő hibáikat, meg nehezen fogadjuk el az ő bocsánatkérésüket, és közben mi nem tudjuk beismerni a hibáinkat, akkor azzal azt tanítjuk, hogy a hibák elviselhetetlenek. Uh-huh. Úgyhogy nagyon sok számít a jóvátételben a gyerek számára, hogy hallja a szülőtől, vagy a felnőttől, akivel az idejét tölti, hogy erről most nem ő tehet, hogy itt valami elcsúszott, hanem a felnőtt is elronthat dolgokat, és a felnőttön múlt mondjuk, hogy nem tudom, csúnyában fejezte ki magát, és hogy erről nem a gyerek tehet, és attól ő még ugyanúgy szeretve van. Úgyhogy ez egy gyógyító tapasztalat tud lenni. Tényleg sokan nehezen ismerik be a gyerekek előtt a hibáikat, meg félnek attól, hogy hibáznak. Miközben nem az a baj, hogy hibázunk a gyerekek szemlátára, vagy a gyerekek ellen, hanem az, hogyha ezért nem vállaljuk a felelősséget, nem kérünk bocsánatot, nem adunk jóvátételt.
1: Hogyan tudjuk a haragot használni, a javunkra fordítani?
2: Nagyon gyakori tapasztalat, hogy amikor még nem engedi meg magának az ember a haragot, akkor szinte le van fagyva egy olyan helyzetben, amiben ki kéne magáért állni. És a bennünk megjelenő harag el tud kezdeni egyfajta üzemanyagként szolgálni, tüzelőanyagként jelen lenni, hogy végre kimerjek már állni magamért, végre cselekedjek, végre szimbolikus értelemben, és nem másokat megfélemlítve, de az asztalra csapjak. Uh-huh. Ebben a lefagyott állapotban, amikor nem állok ki magamért, mert nem merek szólni, az első mozdulathoz szolgáltatja az erőt. Úgyhogy érdemes ezen rágódni. Egyébként szerintem önmagában az is működik. Mert a rágódás alatt most nem egy negatív szót értettem, hogy végig gondolom, hogy most nem merek magamért kiállni, és félek, hogyha kiállnék magamért, a másik haragudna rám. De vajon nem nekem kéne most itt haragudnom? Nem lehet, hogy itt most a harag egy jogos érzelem lenne? És ezt, ha elkezdem ízlelgetni, akkor nyilván nem mindenkinek egyből, de lesznek olyan emberek, akik az lesz a tapasztalata, hogy jé, elkezd felderengeni, hogy amúgy itt én jogosan lennék dühös azért, amit velem csinál a másik.
1: Knapek Éva klinikai szakpszichológus a műsor mai vendége. A haragról, illetve a haragról és a sémákról beszélgetünk. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A harag, a saját haragunk, illetve a harag és a sémák. Erről beszélgetünk ma. Szakértő vendégem Knape Kéva, klinikai szakpszichológus. És akkor jöjjenek ezek a bizonyos sémák. Évi, miért fontos együtt említeni a haragot a sémákkal? Hogyan függ össze a kettő?
2: Gyerekkorunkban forgatókönyveket tanulunk arról, hogy hogyan működik a világ, és abban az emberi kapcsolatok milyenek. Leegyszerűsítve ezt nevezhetjük sémáknak. És sémáink alakulhatnak ki arról is, hogy másoknak a haragja mennyire veszélyes, úgyhogy ha a másik haragszik, akkor nekem együttműködővé kell válnom, és a saját szerepemről, a saját viselkedésemről ilyenkor egy olyan séma alakulhat ki, hogy na, akkor itt jól kell viselkedni, különben baj lesz, vagy a következményekkel kell szembenéznem, vagy olyan következményekkel kell szembenéznem, amivel nem szeretnék. Uh-huh. Szóval a túlzott együttműködést sokszor ezen sémák mentén a gyerekkori fiatal kamaszkori tapasztalataink során sajátítjuk el. És ezek akkor hasznosak, mert lerövidítik a kiértékelésnek az idejét. Hogyha gyakran ismétlődik valami a családban, amikor anyukám sokat kiabált, vagy apukám sokat kiabált, vagy fenyegetőzött, és megtanultam, hogy erre, ha így és így viselkedek, akkor el lehet kerülni a bajt, akkor nyilván az segítette az én alkalmazkodásomat a családomban. Na de ha ezzel arra tanultam rá, hogy sose állok ki magamért, akkor ez felnőtt koromban, vagy ebből a családból kikerülve, kirepülve, rengeteg helyzetben hátráltatni fog, és nem biztos, hogy az az egyetlen kifizetődő viselkedés, hogy én alárendelődő és behódoló maradok, vagy túlzottan együttműködő, vagy mindig mindenkinek a kedvében járó.
1: Aha. És akkor ott születnek ezek a mondatok, hogy megint túlérzékeny vagy, vagy hogy mit fognak rólam gondolni, és akkor inkább megteszem, amit egyébként nem szeretnék, sőt, tovább megyek, baromi rosszul érzem magam tőle, de annak ellenére megteszem.
2: Valahogy így, igen, hogy gyerekként beépülnek ezek a tényleg ilyen alapigazságként szolgáló kijelentések, amiket te is fogalmaztál, hogy jobb, hogyha így állunk hozzá, mert különben baj lesz, ez nem biztos, hogy ilyen bonyolultan és hosszan fogalmazódik meg bennem, hanem úgy, hogy egy jó ember nem mond nemet, egy jó emberre mindig lehet számítani, úgyhogy nekem mindig mindenkinek segítenem kell. Egy jó ember segítőkész. Mm. És akkor nem is tudjuk, hogy emögött az van, hogy nagyon félünk mondjuk attól, hogy valaki megharagszik ránk.
1: És nem fognak szeretni, nem fognak elfogadni, igen, nem vesznek számításba. Igen. Évi, tud jó lenni a harag? Tud hasznos lenni a harag? Létezik olyan, hogy jó harag?
2: Abszolút. Én azt gondolom, hogy nincsen, hogy rossz harag, az, hogy a haragommal utána mit kezdek, és milyen cselekvésbe engedem átfordulni, az tud nagyon káros lenni. De maga az érzelem, azt én nem minősíteném rossznak vagy jónak, az csak van, és információval bír a számomra, hogy nekem az a valami most nem jó. Utána viszont felelősségem van abban, hogy mit kezdek vele, és a cselekedeteimért tényleg felelősségre vonható is vagyok. Szóval a harag cselekvésbe fordítása lehet nagyon asszertív, önérvényesítő, úgyhogy a környezetemnek nem esik bántódása, de sajnos válhat a cselekvésbe fordítás agresszív cselekedetté, amihez meg attól még nincs jogom, hogy egyébként dühös vagyok.
1: Nagyon sok érzelmi dologról, sok